Fejezettel az apostolok cselekedeteinek a második nagy egysége kezdődik. Ez egység azt akarja elmondani, hogy hogyan jut el az ősegyház addig a pontig, ahol megnyitja a kapuit a pogányság felé. Ez egész apostolok cselekedeteinek a legfőbb témája. Hogyan indul el az üdvösség története Jeruzsálemtől Róma felé, a zsidóság fővárosától a pogányság fővárosa felé. Tehát a hatodik fejezettől sok olyan esemény leírását halljuk, amelyek előfeltételei annak, hogy ez a pogány misszió, a pogányok felé való nyitás megtörténjen. Mik ezek az események? Az első Saulnak a megtérése, a népek apostola, aki majd ezt a hatalmas művet végrehajtja, illetőleg annak a legfőbb harcosa, evangélistája, apostola, igehirdetője lesz. Saul megtérésének az előfeltétele pedig Szent István vértanúnak az élete. Majd ezt látni fogjuk részleteiben is. Saul ott van István kivégzésekor. Minden bizonnyal megrendül. Ahogy látja, ennek a szent embernek az óriási hittel való halálát, a vértanúságában is megmutatott hősiességét, bátorságát, hitét, jóságát. Nem múlik el benne nyomtalanul. És amikor a damaszkuszi úton Saul hallja ezt a titokzatos hangot, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ebben ott lehet a lelkiismeret furdalás is. Ennek az eseménynek a borzalma, a szörnyűsége, ahogy a jeruzsálemi zsidó közösség megkövezi Szent Istvánt. És Saul ennek a szörnyűségnek bizonyos értelemben részese és cselekvője. Ott van ebben a lelkiismeret furdalás is. Miért üldözöl engem? Ott van a döbbenet is, ahogyan látta Szent Istvánnak a gyönyörű vértanúságát. Szent István Pálnak az előfutára. Majd látjuk abban az értelemben is, hogy már István diakónusnál megjelenik a pogányok felé való nyitásnak a gondolata. Ez tehát az első alapfeltétel, amit Szent Lukács itt leír a pogány misszióhoz Saul. Saul megtérése. Akkor hallunk arról, hogy elindul az evangélium útja. Jeruzsálemtől kezdve a pogányok felé, először Szamariába, amelyik egy félig pogány, félig zsidó terület, itt Fülöp hirdeti az örömhírt, és nagyon sokan keresztényé lesznek. Azután eljutnak Antiókiába, az első nagy Palesztinán kívüli keresztény központ, ahol először nevezik a keresztényeket kereszténynek, vagyis Krisztusinak, fölkentnek, Krisztus, vagyis a messiás követőinek. Az első nagy pogány keresztény közösség. Innen fog elindulni Pál apostol. Ez lesz a misszióknak a bázisa. Barnabás itt hirdeti az evangéliumot, ide hívja Tarzosból Pált, és ketten lesznek ennek a pogány missziónak a nagy apostolai. Illetve halljuk még az apostolok cselekedeteinek ezekben a fejezeteiben az első pogánynak a megkeresztelését. Cornélius százados, aki Cezáreában tartózkodik, megkapja a keresztséget Péter apostoltól. Ezek tehát azok a lépések, amik elvezetnek a pogány misszióhoz. Ez az apostolok cselekedeteinek a második nagy egysége. És ez kezdődik Istvánnak, az első vértanúnak a történetével. A neve azt jelenti, Stefanos azt jelenti, hogy koszorú, babérkoszorú, vagy megkoszorúzott. Nekünk magyaroknak különlegesen is kedves az István név, mert az első szent királyunk, Vajk, ezt a nevet kapja a keresztségben. Miért az István nevet kapja? Azért, mert a Géza fejedelemhez érkező hittérítők, akiket Pilgrim, Passaunak a püspökek küld, ezt a Szent István tiszteletet hozzák Magyarországra is, ugyanis a passaui székesegyháznak a védőszentje Szent István első vértanú. Innen kapja Vajk a keresztnevét, ezért lesz ő István. Azt halljuk, hogy ő a görögül beszélő keresztényeknek, a görögül beszélő zsidó keresztény közösségnek a vezetője
Jeruzsálemben, nekik prédikál. És utána azt halljuk, hogy vita támad közte, és a libertínusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és ázsiaiak zsinagógáiból levő zsidók között, akik azt állítják, hogy káromolta Istent és a szent helyet, vagyis a templomot. Talán meglepődünk ezen, hogy zsinagógákról beszél itt az apostolok cselekedetei Jeruzsálemben, ahol tudjuk, hogy ott volt a templom, a zsidóságnak a legfőbb kultuszhelye. Azonban a templom mellett Jeruzsálemben volt sok zsinagóga is, ahol ige liturgia volt, tehát tanítás, volt több helyen zsinagógai iskola gyerekeknek, akik betűvetést és a Biblia szövegeit tanulták. Itt fogadták az egyes közösségek, tehát például az Egyiptomból jövő zsidók fogadták az egyiptomi zarándokokat, vagy a Tarzusból, Kilikiából jövő zsidók itt fogadták a honfitársaikat, akik szintén Tarzusból, Kilikiából érkeztek a nagy ünnepekre. Gondoskodtak a szegényeikről, minden zsinagógában volt gyűjtés, és a saját özvegyeikről, árváikról gondoskodtak. Gondoskodtak a halottak eltemetéséről. Sok helyen a zsinagóga mellett voltak fürdők, ahol a rituális tisztálkodást el lehetett végezni. Tehát Jeruzsálemben sok zsinagóga van, ahol a Palesztinán kívüli közösségek összegyűlnek, imádkoznak, és az ünnepek alatt fogadják a zarándokokat. Hallunk erről egyébként a Talmudban, a zsidó hagyománygyűjteményben is, az alexandriai zsinagógájáról, vagyis ahol az egyiptomiak gyűlnek össze. Ezzel kapcsolatban hadd említsek meg egy érdekességet, hogy érezzük ezeknek a külföldi zsidó közösségeknek a fontosságát Jeruzsálemben. Nagy Heródes király kinevez egy egyiptomi zsidót főpapnak. Egy Simon nevű papot, egy egyiptomi zsidó papnak, Boétusznak a fiát, mégpedig azért, mert az ő lányát akarja feleségül venni. És ez kellő rangban történjen, ezért nevezi ki Simont főpapnak. És megtudjuk később, hogy ennek a Simonnak a családjából még 5 következő főpap lett. Vagyis a külföldi zsidók, a prozeliták, illetőleg a görögül beszélő zsidók óriási fontosságra tesznek szert Jeruzsálemben is. Aztán hallunk arról, hogy van zsinagógája a kilikiaiaknak, vagy tarzusziaknak. És itt eszembe juthat rögtön Pál, aki tarzuszi. És arról is hallunk, hogy Pál Jeruzsálemben tanul, Gamáliel lábainál, tehát ott lakik. Minden bizonnyal valahol a zsinagóga környékén, vagy akár a zsinagóga vendégházában, mint kollégista, tölti a tanuló éveit. Egy nagyon fontos ásatásban, 1913-ban feltárt egy Weil nevű régész az Ófeldonban egy zsinagógát egészen közel a jeruzsálemi templomhoz. És annak a mozaikján ezt olvashatjuk, hogy a zsinagógát egy Theodotus nevű pap és zsinagóga előjáró Vettenos fia építette. A nevekből úgy tűnik, hogy ez felszabadított rabszolga lehetett. A Vettenos névből úgy tűnik, hogy a korábbi rabszolga tartójának a nevét kapta meg, ahogy ez gyakran megtörténik. Josephus Flavius is a római Flavius családnak a nevét kapja meg. Könnyen lehet, hogy ez a zsinagóga pontosan a libertinusok, vagyis a felszabadított rabszolgák zsinagógája volt. Azt látjuk tehát, hogy Jeruzsálemben vannak zsinagógák, ahol a különböző hellenista, görögül beszélő zsidó közösségek összegyűlnek. Ők azok, akik rátámadnak Istvánra, mert akkora erővel hirdeti Jézust, mint a messiást. Nincsen ellene érvük. És ezért fölbérelnek néhány semmire kellő embert, akik azt állítják, hogy István káromolja Istent és a szent helyet, vagyis a templomot. És így hurcolják Istvánt a Szinedrion, vagyis a főtanács elé. Itt a főtanács előtt István egy gyönyörű beszédet mond el. Ezt
hosszan olvashatjuk az apostolok cselekedetei 7. fejezetében. Mi ennek a beszédnek a lényege? István egyrészt azt akarja elmondani, hogy Isten nincs helyhez kötve. Nem csak a jeruzsálemi templomban van jelen, hanem például a pátriárkáknak, Ábrahámnak megjelent Mezopotámiában, messze a Szentföldtől, kísérte őt, aztán lement vele Egyiptomba, aztán megjelent Mózesnek a Hórebhegyen, aztán a vándorlás alatt a pusztában kísérte a választott népet. Isten nincs helyhez kötve. És idézi itt István diakónus Izajás prófétát, ahol azt olvassuk többek között Izajás könyvében, Isten nem lakik emberi kéz által épített templomban. Az egek egei sem tudják őt befogadni. Illetve István idéz egy másik nagyon fontos dolgot az Ószövetségből. Mózes azt mondja a választott népnek, hogy Isten prófétát támaszt majd nektek, én helyettem. Vagyis arra utalít Mózes, hogy az idők teljességében eljön majd a messiás, a nagy próféta, akiben az Isten törvényének a teljessége jelenik meg és szólal meg. Vagyis az Isten tervében nem Mózes törvénye az utolsó szó, hanem majd a messiás, Jézus, aki kihirdeti az Isten tökéletes törvényét, a szeretet parancsot. Már nem a régi törvény alapján tartozik valaki Isten népéhez, a körülmetélés által, a tiszta és tisztátalan ételek megkülönböztetése által, a szombat megtartása által, hanem a keresztséggel és a Jézushoz való tartozással. Vagyis István diakónus arra utal ebben a beszédben, hogy a kereszténységnek, amely beteljesedése Isten tervének, lassanként szabad elszakadnia a jeruzsálemi templomtól, és lesz egy önálló liturgiája, az eukarisztia. Szabad elszakadnia a mózesi törvénytől, és kinyitnia a kapuit a pogányság felé. Vagyis ez a beszéd tartalmazza gyökerében azt, amit Pál apostol képvisel, hogy nem a törvény által válunk igazzá, hanem a Krisztusba vetett hit által, és bátran el lehet szakadni az ószövetségi törvénynek az idejét múlt rendelkezéseitől. A szövetség teljessége, az új szövetség Jézusban kötődik meg, Isten és most már a világ minden népe között. Ez a felismerés születik meg tehát Szent István vértanúban, illetőleg a hellenista zsidó-keresztény közösségben, Jeruzsálemben. Ahogyan ezt a beszédet elmondja, az emberek fölháborodnak, a főtanács tagjai fölháborodnak, kihurcolják őt a városon kívülre, és megkövezik. A megkövezésről sokat olvasunk a zsidó törvényekben, hogy hogyan kellett ezt végrehajtani. Mindig a városon kívül, vagy településen kívül végezték el. Kihurcolták az illetőt, és egy mélyedés kellett hozzá, amit vagy megástak, vagy találtak egy ilyen helyet, legalább olyan mélynek kellett lennie, mint 2 ember magassága. Oda az első tanú, a legfőbb tanú, aki ő ellene tanúságot tett, kellett, hogy belökje a halálra ítélt embert. Ha egyből meghalt, akkor a kivégzésnek ott vége volt. Ha nem halt meg, akkor a második tanú, tehát a második ember, aki legerősebben az ő vétkes volta mellett tanúskodott, kellett, hogy az első követ rádobja, mégpedig a szívét kellett megcéloznia. Ha ettől meghalt, akkor szintén vége volt a megkövezésnek. De ha nem, akkor a közösségből mindenki köveket ragadott, és egy ilyen kőzáporral ölték meg a halálra ítélt embert. Hogy pontosan hol történt ez? Erről egy nagyon érdekes és kicsit bonyolult hagyományunk van, ezt is próbálom röviden érthetően elmondani. Arról hallunk a Krisztus utáni 5. században, tehát a 400-as években, hogy egy keresztény papnak, Lukiánosnak, aki Kafar Gamalában él, ami jelenleg Bet-Dzsemál nevet viselő falu, ennek a papnak van egy látomása, ahol egy Gamáliel nevű keresztény jelenik meg neki,
és elmondja, hogy hol van az ő sírja, a fiának, Nikodém

elkezdenek ásni, egyből ráakadnak mind a három említett személynek a sírjára. És hát hatalmas öröm, hogy Szent Istvánnak, az első vértanúnak a holttestét megtalálják. Jeruzsálembe hozzák a holttestet. Mégpedig december 26-án. Innen van a Szent István vértanú ünnepnek a dátuma. És ott a császárnő Eudoxia, aki második Teodózius császárnak a felesége, és Félix zarándokként, de Félix száműzöttként Jeruzsálemben él. Ő határozza el, és ő segít abban, hogy azon a helyen, ahol a hagyomány szerint, az őskeresztények által megőrzött hagyomány szerint Szent Istvánt megkövezték, ott építsenek egy hatalmas templomot, és oda temessék el Szent István vértanúnak a földi maradványait. Ez meg is történik, 460-ban épül meg a Szent István vértanú tiszteletére emelt gyönyörű hatalmas templom. Ezt a templomot 614-ben a perzsák lerombolják, ahogyan nagyon sok más templommal is ez megtörténik a Szentföldön. Azonban jóval később, 1885-ben francia domonkosok érkeznek Jeruzsálembe, és megvásárolják ezt a területet. Ásatásokat végeznek, megtalálják a templomnak a maradványait, szépen fölépítik az eredeti tervek szerint, mind a mai napig gyönyörűen látható ez az ókori hatalmas templom, amely megemlékezik Szent István vértanúnak a megkövezéséről. Pár száz méterre található ez a hely a damaszkuszi kaputól, amely Jeruzsálemnek a legnagyobb kapuja, feltehetően itt viszik ki Szent Istvánt, itt hurcolják őt ki, és nem messze innen történik a kivégzés. És hogy a dolog egy kicsit még komplikáltabbá váljon, Jeruzsálemben egy másik helyet is tisztelnek, úgy, mint Szent István vértanúságának a helyét. Egy pár szóval szeretném ezt is elmondani, hogy miért alakul ki ez a másik hagyomány, és hol találhatóak ennek az emlékei. A városnak van egy másik kapuja, amelyet így neveznek, hogy oroszlános kapu. Ugyanis a kapu fölött oroszlánok vannak a kőfalba vésve. Itt is hadd tegyek egy kis érdekes kitérőt. Miért vannak oroszlánok ennek a kapunak a díszítésében? Ez egy szultánnak, Bajbars szultánnak a címerében szereplő nagyon fontos állat. A szultán 1260-tól uralkodott, azonban a díszeket jóval később, amikor a falakat második Szulejmán, az általunk Mohács tragédiájában ismerős szultán építeti föl, aki 1536 és 42 között építi föl Jeruzsálem falait. Ő teszi ezt a két oroszlánt az elődjének, Bajbars szultánnak a tiszteletére a városkapu mellé. Itt megint csak hadd tegyek egy érdekes további kitérőt. Talán a hallgatók számára ez nem lesz fölösleges. Második Szulejmán, aki Mohácsnál tönkreveri a magyar sereget, és tudjuk, hogy a történelmünk egyik nagyon fájdalmas, nehéz korszaka kezdődik ekkor. 4 millió magyar van a Kárpát-medencében a török hódoltság kezdetén, 2 millió marad a hódoltság idejének a végére. Ez egy csoda, hogy ebből még egyszer föl tudtunk támadni. És hadd mondjak egy pár szót itt a magáról, a mohácsi csatáról, amelynek az évfordulójára készülünk. Sokan azt gondolják, hogy itt a magyar királyság nem volt kellően fölkészülve. Szedett-vedett, apró sereg ment ki. Nem teljesen ez a helyzet. Körülbelül 27 ezer katona, lovag megy ki a törökök elé. Abban az időben egyetlen európai nagyhatalomnak sem voltak nagyobb hadseregei. A Habsburgok, vagy akár lengyelek, vagy akár a németek, franciák nem tudtak nagyobb seregeket kiállítani. Tehát ez egy jelentős nagy hadsereg volt, ez nagyjából mindaz volt, amire a magyar királyság akkor képes volt. Egyébként a Szapolyai által emlegetett sereg, aki nem ért oda, valószínűleg kb. 5000 főből állhatott csak,

0: nem volt szokásos, hogy Erdélyből Erdélyen kívüli csatákra katonákat vigyenek. Ez csak nagyon ritka esetben történik. Itt ezt hirdetik meg. Egyébként Erdélynek 500 katonát kellett csak határon kívülre kötelezően szolgáltatnia. Itt mivel a baj nagy volt, azért egy nagyobb toborzás történik, 5000 ember, de ez lassabban ment, és nem értek oda a mohácsi csatához. De nem ezen múlott a csata, a törökök sokszoros túlerőben voltak. És talán ezt felejtjük el legjobban, ebben az időben, tehát 1500-as éveknek az első felében a török, az oszmán birodalom hatalmas nagyra nő. Ekkor foglalják el az egész Közel-Keletet, Egyiptomot és Észak-Afrikának a nagy részét. Tehát hirtelen 2-3-szorosára nő a birodalom. Második Szulejmán nem csak Európa felé megy, hanem, ahogy hallottuk, például Jeruzsálem falait is ő építi. Egyiptomot elfoglalja. Ezért is nevezik hódító Szulejmánnak. Vagyis hirtelen a török birodalom óriásivá nő. Hatalmas anyagi forrásai vannak, és képes lesöpörni könnyedén az addig nagyon hősiesen és bátran ellenálló magyar királyságot. A török birodalom ekkor Kína után a második legnagyobb birodalom a földön. Tehát esélye nem volt itt a magyar királyságnak, hogy bármi módon ellenálljon. Nem azon múlott, hogy ügyetlenül, vagy nem kellő odafigyeléssel, akarattal készítették elő a védelmet. Nem sok esélye volt a magyar királyságnak abban, hogy ezt a hatalmas erőt valamilyen módon megállítsa. Hogy képesek voltunk mégis félig megállítani és nem tovább engedni, az őseinknek az óriási hősiességét mutatja. A végvári csatáinknak akár gondolhatunk Kőszegre, Jurisicsre, Szigetvárra, Egerre, ezeknek az embereknek a hősiességén múlott. Visszatérve tehát az oroszlános kapuhoz, amit a második Szulejmán szultán épített, ezt a keresztények így nevezik, hogy Szent István kapu. Ugyanis az a hagyomány kezd kialakulni, hogy nem a damaszkuszi kapun vitték ki Szent Istvánt és kövezték meg, hanem ezen az úgynevezett oroszlános kapun, amelynek később ez lett a neve Szent István kapu. Jóval később, 1967-ben egy ortodox templom épül is itt, Szent István vértanúságára emlékezve. Azonban úgy tűnik, hogy ez a hagyomány későbbi és téves. Mi ennek az oka? A Jeruzsálemet meghódító muszlimok 1187-ben megtiltják, hogy a damaszkuszi kapun keresztül bármilyen keresztény zarándok áthaladhasson. És ennek az eredménye az, hogy most már nem tudtak ott kimenni a Szent István vértanú tiszteletére épült templomhoz, és lassanként átkerült tévesen a hagyomány ehhez az oroszlános kapuhoz, amit a keresztények Szent István kapunak neveznek. Vagyis Szent István vértanúsága, tehát a damaszkuszi kaputól nem messze történik. Saul itt a tanúja ennek a drámai eseménynek. Tertullianus később azt mondja, vértanúk vére a keresztények magvetése. Ez először Saul életében teljesedik be, látja Istvánnak a vértanúságát, megrendül, és az első lépés abban, hogy Saulból a későbbi Pál apostol legyen.
1: A 6. fejezet elején olvasunk az első 7 diakónus kiválasztásáról. Mit jelent a diakónus szó pontosan, és ma milyen tevékenységekben lehet az atyák segítségére?
0: Hadd kezdjem egy érdekes és talán meglepő állítással. Az apostolok cselekedeteinek 6. fejezetében, ahol hallunk ennek a 7 vezetőnek a kiválasztásáról, nem szerepel a diakónus szó. És Istvánt nem nevezi Szent Lukács sohasem diakónusnak. Maga az ige, hogy szolgálni, ez szerepel, diakonein. És halljuk, hogy az asztal szolgálatát kell ellátniuk, így fogalmaz Lukács, de ezt az igét az apostolokra is használja. A 12 apostolra, akik pedig az ige szolgálatát látják el. És ha egy kicsikét tovább megyünk, és megnézzük, hogy ez a hét ember, akit itt kiválasztanak, valójában mit csinál, akkor meglepetve azt tapasztaljuk, hogy nem az asztal szolgálatát végzik elsősorban, nem a szegények gondozását, hanem prédikálnak. István is alapvetően prédikál, vitázik a különböző hellenista zsinagógáknak a tagjaival, aztán prédikál a főtanács a Szinedrion előtt. Fülöp, a második, elmegy Szamariába és prédikál. Utána ő téríti meg az etióp udvarnokot. Ő kereszteli meg. Utána azt halljuk, hogy prédikál Asdodban, Azótusban, Gázában, vagyis a nagy filiszteus városokban. Aztán azt halljuk, hogy letelepedik Cezáreában, ahol Pál apostol őt meglátogatja. A legutolsó útja előtt, illetőleg a fogságba kerülése előtt, Pál apostol vendégségben van Fülöpnél, akiről azt is halljuk egyébként, hogy van négy prófétai tehetségű lánya, a prófétaság adományát megkapó szűz lánya, akik szintén az ottani keresztény közösségnek oszlopai. Ez a részlet egyébként nagyon érdekes és sokat mondó. Szent Lukács, aki írja az apostolok cselekedeteit, teljesen biztosan járt Cezáreában, ahol ott élt Fülöp, és minden bizonnyal ott él még ez a négy lány. És úgy tűnik, hogy Lukácsnak az egyik legfontosabb forrása ők lehetnek, akik tehát ennek a Fülöpnek a lányai, aki valaha Jeruzsálemben, az ősegyház születésénél ott volt, mindent látott, a pünkösdöt, az első apostoloknak a gyönyörű ige hirdetését, a béna meggyógyítását és a többi eseményt, utána Istvánnak a vértanúságát. Tehát az első információk közül a legtöbbet Lukács minden bizonnyal ezek által, a Fülöp prófétai tehetséggel megáldott lányai által kapja. Ezt onnan is gondoljuk, hogy van egy másik ókori egyházi szerzőnk, Pápiász. Talán a kedves hallgatók emlékeznek arra, ő Kis-Ázsiában püspök, és gyűjti az ősi információkat. Őtőle hallunk nagyon sok fontos dolgot Szent Mátéről, Szent Márkról. És Pápiász ír arról, hogy ő Fülöpnek a lányaitól hallott arról, hogy az apostolok által kiválasztott első két személy, akik Júdást helyettesítik, Mátyás, illetőleg József Bárszambász, hogy ők kik voltak. És ez szépen leírja. Vagyis Fülöpnek a lányai nagyon sok ősi hagyományt ismertek, édesapjuk elmondta nekik. És innen jutnak el ezek az információk az ősegyháznak a fontos történetíróihoz, Lukácshoz is, és később Pápiászhoz is. Ki volt akkor ez a hét ember, ha nem konkrétan diakónusok? Nyilván van köze a diakonátushoz ennek a hétnek, de egy kicsit távolabbi köze. Azt halljuk az apostolok cselekedeteiben, hogy vita támadt a hellenista közösség, tehát a görögül beszélő zsidó-keresztény közösség, és az arámul beszélő zsidó-keresztény közösség között az adományosztás miatt. Jeruzsálemben, ahogy említettem, a zsidóknál is voltak zsinagógák, és nagyon sok ezek között hellenista volt, tehát görögül beszélő zsidók, akik Palesztinán kívülről érkeztek. A keresztényeknél ugyanígy volt egy nagy arámul beszélő közösség, helyi, palesztínai, és volt egy egyre növekvő, görögül beszélő zsidó-keresztény közösség. És úgy néz ki, hogy a kettő között feszültség támad. Abból adódóan is, hogy az adományosztásnál kiknek az özvegyei és árvái, szegényei kapnak jelentősebb mértékben az adományokból. Ahogyan a zsidó-keresztény közösségek életét ismerik, ebben kicsit folytatják a zsidó zsinagógáknak a szokását, hogy a saját szegényeikről gondoskodnak. Erről hallunk például Rómában is, a 3. század közepén körülbelül 1500 szegénynek adtak naponta enni. Tehát egy nagyon nagy feladata, szolgálata volt az első keresztény közösségeknek. ugyanakkor a vita tárgya valószínűleg nem csak ez volt, hogy az adományokból hogyan részesülnek, hanem talán az is, amit Szent István beszédében hallunk, hogy Isten nincs helyhez kötve, nem csak a jeruzsálemi templomban lehet őt imádni, hanem lassanként onnan el is szakadhatnánk. És a mi igazi liturgiánk az eukarisztia. Ha a zsidóság minket kitaszít, ettől nem kell megijedni, hanem bátran induljunk el a magunk útján lassanként a pogányok felé. És nem köt minket a mózesi törvény, mert a végső időkben Isten prófétát támasztott Jézust, ő a törvény teljessége, a szeretet parancs, a keresség. Tehát bátran el lehet szakadni a mózesi törvénytől és a templomtól. És minden bizonnyal az őskeresztény közösségben sokan ezt nem tudták elfogadni. Ott is kialakult ez a két párt, az arámul beszélő, a palesztínai, a helyi keresztény közösség, akiknek a vezetője Jakab, aki Jeruzsálem első püspöke lesz. És mellette a hellenisták. Vagyis úgy tűnik, hogy egy ilyen belső feszültség alakul ki, és hogy döntenek az apostolok? Azt gondolom, hogy zseniálisan. Azt mondják, hogy mi 12-en elsősorban a régi 12 törzs, az új Izraelnek vagyunk a pásztorai, de ennek a görögül beszélő, a 70 görög népet megtestesítő, vagy a 70 pogány népet megtestesítő görögül beszélő kereszténységnek legyenek más vezetői. Heten. Ők legyenek a hellenista keresztény közösségnek az apostolai tanítói. És így zseniálisan elkerülik a szakadást. És félig meddig elfogadják azt, amit Szent István képvisel, amit később Pál apostol. Tudjuk, hogy nem könnyen fogadja el ezt az ősegyházzal lassanként. Ezt a döntést meghozza, és megnyitja a kapuit a pogánság felé. Miért heten vannak ezek a kiválasztott hellenista vezetők? Ebben talán az őskeresztény közösség egy zsidó mintát követ, igen gyakran a zsidó közösségeknek, egy zsinagógának, egy városi gyülekezetnek hét vezetője volt, akiket így hívtak, hogy a város hetei, vagy a hetek tanácsa, vagy a város hét legjobbja. Nevezték őket pásztoroknak is, vagy előjáróknak is. Ők irányították egyébként a zsinagógának a szegény szolgálatát is, azt általában egy háromtagú tanács. Ez volt az úgynevezett karitás csoport, de ebből is egy-két tag mindig a hetek közül származott. Tehát ők irányították az özvegyek, árvák, a szegények gondozását is, de egyébként az egész közösségnek a vezetői is voltak. Vagyis úgy tűnik, hogy ez a hét ember a görögül beszélő jeruzsálemi zsidó-keresztény közösség vezetői. Mind a hétnek a neve görög. Vagyis látszik, hogy ők kötődnek ehhez a hellenista közösséghez. Egyébként zsidók, kivéve a legutolsó, Miklós, akire lesz olvassuk, hogy antiókiai származású prozelita, vagyis ő pogánynak született, zsinagógába járt, lassanként a zsidóság befogadta őt, a tisztulási fürdő által zsidóvá lett, és aztán később pedig keresztényé. És akkor ugorjunk egy nagyot a diakonátushoz. Honnan ered a diakonátus szolgálata az ősegyházban? Mi ennek a gyökere, és hogyan kapcsolódik ehhez az apostolok cselekedeteiben olvasott részhez, a hét vezetőnek a kiválasztásához? Ahogyan láttuk, a zsinagógákban is vannak adományokat kezelő szolgák, de talán még inkább a hellenista görög vallási egyesületekben hallunk diakónusokról. Tehát maga ez a szó, hogy diákonosz, a görög nyelvben ez nem is annyira a zsidó közösségeknél jelenik meg, hanem a pogány vallási egyesületekben, Krisztus előtt 3. századtól. Egyiptomban például hallunk ilyenről, hogy diakónusok egyesülete. Lídiában hallunk erről egy egyesületről, ahol papok és papnők, diakónusok és diakonisszák az egyesület tagjai. Vagyis pogány vallási egyesületekben kialakul ez a fajta szolgálat, ami főleg felszolgálást jelent a liturgikus vagy a kultikus étkezéseknél, és más hasonló kiegészítő szolgálatokat. Diakónus ezt jelenti, hogy felszolgáló, szolga. Néha használták szakácsra, szolgára, küldöncre, gondnokra, tehát ilyen kiegészítő szolgálatokat végző személy vallási egyesületekben. A kereszténység valószínűleg az ötletet innen veszi, és a szót is innen veszi. Azonban gyökeresen átalakítja, tehát nem átvesz egy a pogányoknál meglevő vallási funkciót, hanem emlékezik arra, hogy Jézus saját magát elsősorban szolgának nevezte. Azt mondta, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, diakónus legyen, és odaadja az életét váltságul sokakért, megmossa a tanítványai lábát. Az eukarisztia a legfontosabb keresztény liturgikus cselekedet, egy asztal körül történik, ahol kell az asztalnál szolgáló személy, vagyis diakónus is. Először diakónusokról a Filippi levélben hallunk. A Filippi levél elején Pál apostol köszönti az episzkoposzokat, a püspököket és a diakonoszokat, a diakónusokat. Talán azért is említi őket, mert ebben a levélben nagyon sok szó van az adományok gyűjtéséről. Aztán hallunk diakónusokról az első Timóteus levélben, ahol például azt halljuk, hogy ne legyen kettős beszédű, és ne legyen haszonleső. Mire utal ez? A diakónusok látogatták a családokat. Ért fontos, hogy pletykákat ne vigyenek egyik családtól a másikhoz. Ne legyen kettős beszédű. És ne legyen haszonleső, mert az adományokat ők kezelték. Ők gyűjtötték, illetőleg ők segítették ebből a szegényeket. Lassanként tehát kialakul az ősegyházban a krisztusi küldetés, az apostoli küldetésnek a hármas formája. A püspök, az episzkoposz, aki egy személyű vezetőként egy nagyobb közösség élén áll, őrzi ennek a közösségnek az egységét. A papok, presbiterek, vének, akik a püspöknek a segítői. Elsősorban az eukarisztia és a bűnbánat szentségének a szolgálatában. És a diakónusok, akik pedig elsősorban a szegények szolgálatát végzik, a karitást. Rómában például 7 diakónus van, a várost 7 részre osztják. És mindenki egy-egy nagy kerületnek a szegényeiért felel. Igen gyakran a pápa is a fő diakónusból lesz, tehát egy nagyon fontos funkciót látnak el itt a római egyházban. Lassanként azonban sajnos a diakonátus szolgálata kivész az egyházból, és csak egy lépcsőfokká válik a papszentelés előtt. Egy átmeneti diakonátus, ami körülbelül fél évig tart, és utána rögtön pappá szentelik az illetőt. A második vatikáni zsinat az, amelyik visszahozza az állandó diakonátus lehetőségét. És ezt megnyitja nős férfiak számára is. Az ő feladatuk elsősorban a szegények, a betegek, a rászorulók szolgálata. De ugyanúgy feladatuk a prédikáció is, tehát a diakonátus szentmisén is, igeliturgián is prédikál, és keresztelhet, eskedhet, temetést végezhet. Vagyis az eukarisztián és a bűnbánat szentségén kívül minden szolgálatot elláthat, ami a pap feladata.
1: István diakonusról azt olvassuk, hogy igen bölcs és lélekkel eltelt személy volt. Mit jelent lélekkel elteltnek lenni? Illetve amikor a főpapok elé vitték, azok azt látták, hogy olyan az arca az írás szerint, mint egy angyalnak. Ezzel mit akart sugallni a szerző?
0: Lélekkel eltelt. Ezt halljuk magáról, Jézusról. Szent Lukács írja, hogy Jézus a lélekkel eltelve jön a pusztából, és kezdi el az evangélium hirdetését. A keresztségkor a Jordán partján betölti őt a Szentlélek. A Szentlélek fölkeni őt hatalommal, erővel, hogy gyógyítson és jót tegyen. Ugyanezt halljuk Barnabásról, az apostolok cselekedeteiben, hogy telve volt Szentlélekkel és hittel. Hogy valaki igazi apostol legyen, mint Szent István, ahhoz szüksége van ahhoz, hogy Isten lelke őt egészen betöltse. Senki sem adhatja azt, amilyen nincs. Az lehet igazi apostol, aki élő kapcsolatban van, Istennel, az ő lelkével, Jézussal, benne él. Ennek a feltétele módja pedig az, hogy őszintén megtért ember. Ki bűnbánatot tartott, Jézust követi radikális módon, imádkozik, mély hite van. És hát ezt látjuk a vértanúsága pillanatában is. Azt írja Szent Lukács, hogy az arcát olyannak látják, mint egy angyal. És olyasfajta módon hal meg, ahogyan az Ószövetség legnagyobbjai, illetőleg ahogy maga Jézus. Az Ószövetségben van egy történet, amire Szent Lukács itt utal Szent István kivégzésekor, Nábotnak a meggyilkolása, aki Illés proféta történetében szerepel. Mit hallunk, hogy felbérelnek két hamis tanút, akik azt állítják, hogy ő káromolta Istent és a királyt, és kihurcolják a városból, és megkövezik. Vagyis utal itt Szent Lukács arra, hogy Szent István az Ószövetség legnagyobbjaihoz hasonló, de leginkább Jézusra utal. Mit hallunk Jézusnak a kivégzésekor? Hamis tanúk lépnek föl ellene. Azt állítják, hogy Jézus azt mondta, lerombolom ezt a templomot, és 3 nap alatt fölépítem. Vagyis megint csak a templomnak a gyalázása, mint Szent István esetében. Aztán mit mond Jézus a főtanács előtt? Látni fogjátok az emberfiát, ahogy eljön majd az ég felhőin. És mit mond Szent István a főtanács előtt? Látom az emberfiát, amint ott ül a hatalmasnak, a hatalmas Istennek a jobbján. Mit mond Jézus, amikor őt keresztre feszítik? Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. És mit mond Szent István? Uram Jézus, ne rót fel nekik ezt a bűnt. Mit mond Jézus, amikor meghal? Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. És mit mond Szent István, amikor meghal? Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Vagyis Szent István úgy hal meg, mint Jézus. Minden vértanúnak az élet áldozatában megjelenik újra a kereszt, a húsvét titka. Jézus nyomába lépnek ezek a vértanúk. És ahogy a Jézusnál azt halljuk, hogy amikor kigúnyolják, akkor eltakarták az arcát, letérdeltek előtte, azt mondták, prófétái, mondd meg, hogy ki ütött meg téged. Utal itt az evangélium Mózesre, akinek eltakarják az arcát, mert ragyogott, ahogy Istent látta a Sínai hegy tetején. Jézus ő hozzá hasonló, Mózeshez ő nála sokkal nagyobb, a szenvedésében is. Isten dicsősége, szeretete ragyog az ő életében, sugárzik róla. És ugyanezt látjuk Szent Istvánnál, az arca ragyog. Olyannak látják őt, mint egy angyalt. Nagyon sok helyen a vértanúk kivégzésénél ugyanezt történik. Szent Polikárp, aki Szmirna püspöke és aggasztyánként mágián égetik meg. És azt halljuk, hogy Polikárp azt kéri, hogy ne kötözzék oda a Póznához, ő megáll a maga lábán is. Többenetten látják, de így is történik, megengedik, és ott marad szépen állva a mágia tetején. Meg sem mozdul, hősiesen vállalja a halált. És a körülállók azt látják, hogy nagyon érdekesen ölelik körül őt a lángok. Olyanná válik, mint egy gyönyörűen megsülő kenyér. Ragyogást látnak a lángok között. Azt halljuk, hogy amikor vértanúkat megöltek, a cirkuszok porondjain igen gyakran összekapaszkodtak, és énekeltek, ameddig csak tudtak. Hatalmas hittel és énekelve, ragyogó arccal adták az életüket Krisztusért. A vértanúknak a nagy hite, szeretete a vértanúságunkban ragyogott föl. Egészen ezt látjuk Szent István esetében is. Ragyog az arca, mint egy angyal, és úgy hal meg ugyanazokkal a szavakkal, mint maga Jézus.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm, Püspök atya, mindenre kiterjedő válaszait és az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

0: Szíved minden bizodalmát Istenbe vesd, saját értelmedre ne igazán hagyatkozz. Cseperre mentem autóval, nem tudom pontosan hova mentem, de azt tudom, hogy siettem, és bedugultunk, tehát vagy baleset volt, vagy valami történt, de se előre, se hátra. És ugye megint elkezd az ember kis egója okoskodni, hogy de, hogy akkor fiú, arra van egy egérút, és rengeteget jártunk Cseperre versenyezni, és tudtam, hogy ott megy a Dunának a kisága, és ott sokszor jártam sportolóként is, meg edzőként is versenyekre, ott a csepeli vízitelepre, és tudtam, hogy van a Duna mellett egy ilyen út, ami nem ilyen aszfaltút, hanem egy földút, és mondom, na jó, akkor oda kimegyek valahogy, és akkor majd ott valahova kilakadok. Elindultam arra az útra, és valóban el is jutottam valameddig, és akkor egyszer csak így nagyon beszűkült, tele lett növényel, és tulajdonképpen csak egy fél autónyi út volt, és azt történt velem, hogy így megfeneklettem, és az autóm két kereke, tehát a két baloldali kerék, az így lezuttyant egy ilyen árokszerű valamibe. És akkor ott álltam, hogy na, hú, a fene egye meg, most mit csináljak, hogy fogok én innen kikerülni? Onnantól kezdve elkezdtem nem okoskodni, hanem valahogy akkor így rábíztam magam az isteni gondviselésre. Ilyenkor történik az, hogy az ember azt mondja magába, hogy valahogy csak kikerülök innen. És akkor elindultam árkon, bokron át, ilyen bozótokon, tudom, hogy ilyen derékig érő gaz volt, meg növények, és akkor eljutottam egy autószerelő műhelyhez. Tudom, hogy ők segítettek nekem, de nagyon érdekes, hogy maga az, hogy ez hogy történt, az így elveszett, így kiesett a tudatomból. De azt tudom, hogy sikerült onnan kijutnom.
1: Géci Erika zenész, kajakozónő gondolatait hallották.

0: lélek hangja.
1: Három óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Kelj fel, ó Isten, védd meg ügyedet, és ne feledkezz meg a hozzád könyörgők szaváról.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Az Úrban remélek, igéjében bízom.
1: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság egy Isten,
0: irgalmazz nekünk!
5: Isteni irgalom a Teremtő fenséges tulajdonsága.
0: Bízom benned!
5: Isteni irgalom a megváltó legnagyobb tökéletessége.
0: Bízom benned!
5: Isteni irgalom a megszentelő végtelen szeretete.
0: Bízom benned!
5: Isteni irgalom a Szent Háromság felfoghatatlan titka.
0: Bízom benned!
5: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
0: Bízom benned!
5: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz létre mindent.
0: Bízom benned!
5: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
0: Bízom benned!
5: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
0: Bízom benned!
5: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
0: Bízom benned!
5: Isteni irgalom, aki felemelsz minket a bűn nyomorúságából.
0: Bízom benned!
5: Isteni irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
0: Bízom benned!
5: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
0: Bízom benned!
5: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
0: Bízom benned!
5: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nékünk.
0: Bízom benned!
5: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
0: Bízom benned!
5: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
0: Bízom benned!
5: Isteni irgalom, akit a szentségek elrendelése maga foglal.
0: Bízom benned!
5: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, akit ajándékul kapunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, aki megelőzöl minket kegyelmekkel.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, a haldokló békéje.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, a tisztító tűzben levő lelkek frissítője és enyhítője.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, minden szentek koronája.
0: Bízom benned!
6: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
0: Bízom benned!
1: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
0: Kegyelmezz nekünk!
1: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
0: Hallgass meg minket!
1: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
0: Irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Krisztus, kegyelmezz!
0: Krisztus, kegyelmezz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
1: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
0: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
1: Könyörögjünk! Isten, kinek irgalma végtelen, és kinek részvét kincsei kimeríthetetlenek, nézz rám kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a Szentlélekkel együtt mindörökké irgalmas.
0: Amen.
2: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya, világgyőzelmes királynője, irgalmasság anyja, könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.
7: Mária Rádió.
8: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
9: Részlet az Efezusiaknak írt levélből. Urunknak, Jézus Krisztusnak az Istene, a dicsőség atya adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek. Gyújtson lelketekben világosságot, hogy megértsétek, milyen reményre hívott meg benneteket, milyen gazdag az a fölséges örökség, amely ővé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön.

100%. Az életszentség, vagyis az ember eredeti rendeltetésének megfelelő visszaállítása két forrásból fakad. Legmélyebb a Szentlélek kegyelme. Ő adja meg a szentségekre szóló hivatást, és az ennek eléréséhez szükséges erőt is. Az életszentség beteljesítésének van egy másik forrása is, ez pedig nem más, mint az igen az ember részéről a Szentlélek iránti készségre. Összhang Isten szerető és üdvözítő akarata, és az ember engedelmes és hálás akarata között, ez az életszentség, ez a tökéletesség, írja 6. Pál. Minden szentségnek Isten a forrása. Nélküle nincs szentség, nélküle nyoma sincs a szentségnek. Mivel az ember megkapta azt a felfoghatatlan méltóságot, hogy együttműködhet megszentelődése folyamatában, ez még csak véletlenül sem jelenti azt, hogy nem Isten tesz mindent, hogy Isten és az ember olyan, mint a szekér elé befogott két ló. Nem helyes azt mondani, hogy Isten 80%-ot teljesít, az ember meg 20%-ot. Nem. Isten 100%-ot teljesít. Az ember ugyancsak 100%-ot, de mindegyik a maga módján. Isten végzi a maga munkáját, az ember meg hagyja, hogy Isten cselekedjék. Az ember részvétele igazán beleegyezést jelent. Az ember részvételét beleegyezése jelenti. Ebből következik az aszkézis értelme. Szó sincs semmiféle látványos teljesítményről vagy hőstetről. Az ilyen aszkézis inkább távolítana a szentségtől, hiszen meg lennénk győződve arról, hogy képesek vagyunk magunktól megtenni valamit. Ezzel szemben csak az a helyes aszkézis, amely abban áll, hogy helyet ad Istennek, szabad kezet ad neki, és működésére szüntelenül kimondja a nem helyett az igen választ. Lényed legmélyén Isten él. És ő, aki lényed legmélyén él Isten, ő az élet szentséged forrása. Olyan forrás, amelynek egyetlen vágya van, hogy szabadon áradhasson. Éber vigyázattal el kell távolítanod az akadályokat, és nem szabad neki ellenállnod. Úgy kell tegyél, mint Mária. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te akaratod szerint.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot, de ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
2: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első

0: kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafűzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
1: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
2: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni, akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon, tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni, Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni, tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket, jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, nem muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos, az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
1: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!
3: Mária Rádió. Szent Művészet, az Árszákra Alapítvány kulturális műsorát hallják.

0: Levelemmel hozzátok fordulok az egész világ művészeihez, hogy kifejezzem megbecsülésemet és hozzájáruljak a művészet és az egyház közötti még termékenyebb együttműködéshez. Meghívlak benneteket, hogy fedezzétek föl újra a szellemi és vallási dimenzió azon mélységeit, melyek a művészetet legmagasabb kifejezési formáiban mindig jellemezték. Ebben a távlatban szólok hozzátok az írott és mondott szó művészei, a színház és muzsika művészei, a képzőművészet és a kommunikáció modern eszközeinek művészei. A művészet ugyanis, ha igazi, a sajátosan vallásos kifejezési formákon túl is belsőleg közel van a hit világához, annyira, hogy olyan időszakokban, amikor a műveltség kifejezetten elfordul az egyháztól, a művészet hidat képez a vallásos élményekhez. Részletek Szent II. János Pál pápa művészeknek írt leveléből.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! 20 évvel ezelőtt a budapesti városmisszió évében sokan kerestük annak lehetőségét, miként szólíthatjuk meg korunk emberét az evangélium örömhírével. Ebből a törekvésből született meg az Arszakra kezdeményezése is, amely a művészet nyelvén kívánja felmutatni mindazt, ami igaz, jó és szép. Ez a nemes misszió az elmúlt 2 évtizedben fáradhatatlanul épített hidat hit és kultúra az egyház és a tágabb társadalom között. Ezt írja Erdő Péter bíboros primás esztergom budapesti érsek az Arszakra első 20 évéről készített könyv bevezetőjében. Ami 20 éve kezdeményezés volt, mára Európa szerte ismert, elismert fesztivállá vált, melynek jubileumi alkalmára készülünk. Én Parák Eszter vagyok, és ma az 1 hónap múlva esedékes Arszakra fesztivál részleteiről fogunk beszélgetni a szervezőkkel, fellépőkkel és támogatókkal. Tartsanak velem a következő fél órában. ...2026-ban 20. alkalommal szervezzük meg az Arszakra Fesztivált, amely 2 évtizede a művészet egyetemes nyelvén szólítja meg az embereket, közösségeket épít és hidat teremt a vallásos élményekhez. Az Arszakra Fesztivál 2007-ben azzal a céllal indult útjára, hogy a művészettel minél szélesebb közönséghez juttathassa el az örök értékeket. Azóta a művészet szinte minden ágában több ezer program valósult meg országszerte. 2007 óta a kiállít koncertek, irodalmi estek, színházi előadások, filmvetítések, templomi és városi séták, beszélgetések több mint 1 millió látogatót szólítottak meg. Az Arszakra az európai kultúra gyökereihez nyúlik vissza, ami a zsidó-keresztény hitből forrásozik. A kultúra mélyén nyugvó reményjeleit a művészet szépségével mutatjuk fel. A hiteles művészet nem csupán élményt ad, hanem találkozást kínál egymással, önmagunkkal és a teremtővel. Az elmúlt 20 évben számtalan művész, egyházi és világi partner, önkéntes és támogató állt mellénk. Nekik is köszönhető, hogy az Arszakra mára az ország egyik meghatározó összművészeti fesztiváljává vált. Az idei év ugyanakkor új kihívást is jelent, mert jubileumi fesztiválunk minimális pályázati támogatás mellett valósul meg. Megható összefogást tapasztaltunk. Számos művészpartnerünk és önkéntesünk ajánlotta fel segítségét, hogy a 20. fesztivál megvalósulhasson. Hisszük, hogy 20 év közösségépítő munkája, a művészek és partnereink összefogása, valamint közösségünk bizalma olyan érték, amelyet érdemes továbbvinni. Az idei programban ismét helyet kapnak a komoly zenei koncertek, kiállítások, irodalmi estek, színházi előadások, városi és templomi séták és számos különleges esemény. A fesztivál idén is országos, sőt Kárpát-medencei kiterjedésű, számos program valósul meg Magyarország kisebb és nagyobb településein és határon túl. Kiemelkedő helyszínek Budapest, Kaposvár, Miskolc, Vác, Nagyszeben és Kolozsvár. A jubileumi fesztiválhoz mostanáig 104 templom csatlakozott, közülük 48 a nyitott templomok napján tárja ki kapuit, hogy a látogatók felfedezhessék templomaink művészeti, építészeti és lelki kincseit. A fesztiválon szereplő 11 műfaj közül idén is a zene a legmeghatározóbb, de kiemelkedő helyet kapnak a képzőművészeti kiállítások és a tárlatvezetések is. A programok folyamatosan kerülnek fel az arszakra.hu oldalra, ahol részletes kereső segít eligazodni a több száz helyszín és esemény között. Az Orszakra Fesztivál kezdettől fogva a szépség egyetemes nyelvén szólítja meg az embereket. A szépség ugyanis képes megnyitni a szíveket és reményt ébreszteni. Szeretettel várunk minden érdeklődőt jubileumi rendezvényeinken, hogy együtt ünnepeljük az elmúlt 20 évet, és együtt tekintsünk a jövő felé, ahogy az idei mottónkkal is üzenjük. Reményt és jövőt adok nektek. A jubileumi 20. Orszakra Fesztivál a közös összefogás eredménye. Mindenről az Orszakra Fesztivál szervező alapítvány kuratóriumi elnökét, Dragonics Mátát kérdeztem a sajtótájékoztató után. A délelőtti sajtótájékoztatón ugye úgy fogalmaztál, hogy a fesztivál magvetés. Ezt kifejtenéd nekem egy kicsit részletesebben, hogy mit értesz ez alatt, hogy mit jelent az Orszakra Fesztiválnál az, hogy magvetés, és a magvetésnek milyen gyümölcsei vannak?
2: Hát igen, már tulajdonképpen azt értem a magvetés alatt, hogy elkezdtük ezt a missziót a művészetek segítségével, és azt látjuk, hogy a művészet az egy olyan nyelv, amivel nagyon sok embert el lehet érni, és azt látjuk, hogy bizonyos településeken, ahol van olyan tüzes lelkű ember, mint például Miskolcon, vagy Nagyszebenben, vagy Kaposváron, aki ezt egy kicsit így a kezébe veszi, hallatlanul eredményesen tud misszionálni a művészetekkel. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok település van, aki az évek alatt bekapcsolódott, és nagyon sok szép gyümölcsöt hozott. És az előbb említett városokban is azt kell mondjam, hogy városi mértékű összefogás van. Tehát Orszakra könyvünkben, amit az elmúlt 20 évnek a visszaemlékezéseiből állítottunk össze, a végén van egy ilyen mondat, hogy a magvetésről, és ott fel vannak sorolva azok a települések, amikben több mint 10 program volt, és fel vannak sorolva azok, amik egyáltalán bekapcsolódtak, és fel vannak sorolva azok, ahol gazdag gyümölcsöt hozott, és évente 50 programban. Tehát azt gondolom, hogy én már egy pár évvel ezelőtt elkezdtem nekik mondani, hogy nevezzék el a saját Orszakra Fesztiváljukat úgy, hogy Abasári Orszakra Fesztivál, Miskolci Orszakra Fesztivál, Nagyszebeni Orszakra Fesztivál, hogy ha úgy alakul, akkor ők ezt magukban is tovább tudják vinni.
1: És igen, az egyik legnagyobb gyümölcse az Orszakra Fesztiválnak az a sok-sok közösség, amelyik a fesztivál körül létrejött, akár a szervezők körül, akár komplett rajongócsoportok vannak, de hát nevezhetjük ezeket őrtüzeknek is, ahogy annak idején a küldetésetekben te megfogalmaztad, hogy ez lenne a cél, hogy kis őrtüzek jöjjenek létre. Milyen érzés neked ezt látni, megtapasztalni, hogy azért ez a 20. Orszakra Fesztivál, és lehet, hogy nem egész Európában, de azért itt Magyarországon és a szükebb pátriánkban, itt a közeli határmenti területeken, itt azért csak felrobbantak ezek az őrtüzek.
2: Hát igen, és ez csak az első 20 év.
1: Tehát az örökké valóság nem dolgozunk.
2: Hát hol van még az örökké valóság? Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Szentlélek az nem úgy gondolja, hogy ezt most mi hagyjuk abba, hát ha mi akarjuk, abba hagyhatjuk, de hogy ő fog gondoskodni arról, hogy ez menjen tovább.
1: És most ugye szinte pontosan egy hónappal vagyunk a fesztivál előtt. Mit mond neked ma az idei motto, hogy reményt és jövőt adunk nektek?
2: Hát ugye ez a városmisszió idején alakult ez a motto, annak volt ez a mottoja, hogy reményt és jövőt adok nektek, és a 10. Orszakra Fesztiválra ugyanezt a mottót választottuk, és most a 20-ra is ugyanezt a mottót választottuk, mert ez a legfontosabb, hogy a hitünk által reményünk van és jövőnk. Ezt most nem fejteném ki, de ez az alapállás. Hogy a mi reményünk az nem e földi remény, hanem a mi reményünk az az, hogy a jó Istennel lehetünk az örökké valóságon át. És így lesz jövőnk, mert hiába halunk meg, akkor is jövőnk van. Mert az a halál az csak egy lépcső az örökké valóságba, az csak egy kapu, amin át kell lépnünk, és ott vár minket az Úristen, és már alig várjuk, hogy az ő arca fényét direkt beláthassuk, nem fátyol által homályosan.
1: És nagyon sok alkotás, ugye hallottuk a Miskolci Arszakra Fesztiválnak is a felhívásait, a művészek is, fellépők is, a kiemelt programokon is, ennek a művészeti megjelenítését fogják átadni nekünk az idei Arszakra Fesztiválon. Neked van-e olyan program, amit különösen vársz, vagy úgy összességében várod már azt, hogy szeptember 12-e legyen?
2: Összességében azt a fajta megújulást várom nagyon kíváncsian, amit egy kedves önkéntes munkatársunk, Vince Balázs kezdeményezett a templomi gitáros együttesek számára. Külön felhívás készült, hogy a nyitott templomok napján mindenki szolgáljon a saját templomában, Szent Misén, Szentségimádáson, vagy egy Isten tiszteleten, és azt a Sije Jenő dalt tanulják meg, ami a Városmisszióra készült, aminek az a címe, hogy reményt és jövőt adok nektek. Nagyon várom, hogy a fiatalok ajkáról ez a dicsőítő zene, ez minél több templomban hangozzék fel.
3: Reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és megtalálok.

0: Sije Jenő a 2007-es Városmisszió dalát énekelte Reményt és jövőt adok nektek címmel. A budapesti kiemelt programokról Torocka Ilona művészeti vezetővel beszélgettem. Melyek lesznek a kiemelt programok idén az Arsakra Fesztiválon?
1: Ó, csodálatos programok lesznek, mert idén a családokat hívtuk meg, olyan művész családokat, ahol az utódok, a gyerekek is tanulnak zenét, esetleg már egész magas szinten vannak benne. És ez olyan öröm, hogy így jött össze 20 évvel, ugyanis kiismertük őket, a családi lehetőségeket, és így elsőnek például meghívtuk Bogányi Gergelyt a megnyitó koncertre, illetve a nyitó koncertre, mert a megnyitó az előző nap. A nyitókoncerten 12-én az édesanyja születésnapja van éppen. Ez később derült ki, és akkor meglepetésnek, számomra is meglepetésnek tartogatta, hogy 5 unokája lesz az édesanyjának ott a koncerten, ahol ő ugyan zongorázik, de azért kamarazenét játszik majd bizonyos unokákkal, hol ezzel, hol azzal. Az 5 unokából 3 egész magas fokon muzsikál, és ezek akkora öröm nyilvánvaló egy édesanyának, és hát a közönségnek is, mert ilyet nem kap akármikor. A következő nap meg a Ránki család játszik a Szent László házban, a Szent László templom mellett van a Schwab-hegyen, és az ő koncertjük is egy családi koncert lesz, ami azért ritkának számít, amikor hárman vannak, de ők mind a hárman évente megjelentek, és nagyon szerettük őket, és most is ott is egy ilyen ünnepélyes hangulat lesz, majd a titok kiderül, hogy az milyen ünnep. A következő nap egy azért csodálatos, és tényleg csodaszerű a helyzet, mert én megkértem Lackfi Jánost, hogy a keresztkoncertek első templomában lépjen fel, és apránként kiderült, hogy egyrészt ott volt az esküvőjük, másrészt ott tért meg egy jegyes oktatáson, és a harmadik, hogy felesége tanúságot tesz. Tehát ilyen koncertünk vagy eseményünk még nem volt, amit mi szerveztünk, lett volna, illetve volt is, amit nem mi szerveztünk, de ez most a 20. fesztiválnak az egyik kiemelt programja, amin a kislányuk is, egyik kislányuk a sok közül énekel majd, és 2 zenésztársával lép fel. Tehát ott lesz irodalom, lesz tanúságtétel, lesz, hát, és jó Isten ott van. Tehát ez már ennél több már nem is kell. És aztán lesz még egy olyan koncert, ami a református templomon a keresztkoncert, a Kálvin téri templomban, ahol a Deris család lép fel, a mama 2 gyermekével, de Deris Gergőn keresztül terjedt ez így el, mert hogy ő először, amikor meghívtuk, még igazán fiatal volt, szemben, hogy zeneakadémista, és akkor az első koncertje volt életében az Arsakra Fesztivál égisze alatt. Ez most azért lesz ez a koncert, mert a családban egy gyógyulásért imádkozunk, és ezt akarjuk megerősíteni ennyi ember, ennyi muzsikával, ilyen családi összefogással. A következő koncert most ezekről a 6. alkalommal megrendezett keresztkoncertekről beszélek. Az evangélikus templomban Bolla Milán, aki egyébként eddig ezeken a koncerteken moderált, és különben hegedűvész, de most vezényelni fog, és nem akárkiket, az ő tanítványai, tehát ott nem család lesz, hanem ott egy hatalmas...
2: Egy művész család.
1: Egy óriási művész család, igen, ahol nem csak a mai tagok, vagy zenekari tagok lépnek fel, hanem hogy az egész estés műsort kiteljék. A régi tagok közül is hívnak olyanokat, akik már egészen magas szinten muzsikálnak. Akkor lesz egy olyan keresztkoncert is, ahol viszont Bumnó Tamás szintén a saját iskoláját hozza el, úgyhogy egy olyan sokoldalú és különleges műsor lesz, amit még nem láttunk, és majd remélem, hogy máskor is lesz. De hogy ez most a görögkatolikus templom melletti római katolikus templomban lesz, tehát hogy oda úgyse férne be az a sok-sok gyerek és a szülők, úgyhogy itt most ez a kis változás van. Úgyhogy azóta azt mondjuk, hogy a templomnak, vagyis a keresztnek a görögkatolikus része, a talpa mondjuk így, a rózsák tere. Tehát ezt könnyű megjegyezni, ott lehet majd Bubnó Tamásikat hallgatni, és akkor még lesznek ajándékkoncertjeink, amiket tényleg itt a segélykiállításunk kapcsán kaptunk olyan kedves művészektől, mint Lovász Irén, vagy Szemerédi Betti, akiknek most alakulóban van még a helyszín, meg az időpont, mert hát most kaptuk ezt a lehetőséget, aminek boldogan örülünk. És így bővül a kör. Lesz egy gálaműsor, abban is most még alakulóban van, hogy ki az, aki éppen ráér, és el tud jönni, és hát nem lehet azt se a sajnos 3-4 órás, tehát hogy még szűkíteni is kell a költ sajnos, de a legutolsó programunk viszont egy olyan szentmise lesz, egy hálaadó szentmise vasárnap a Bazilikában, amire nagy szeretettel várunk mindenkit, mert ez ráadásul egy csodálatos Mozart mise lesz, amit zenekar és énekar játszik.

0: a Gemma Ének együttest hallhattuk. Az idén pályázati források hiány legfőképp adományokból és felajánlásokból szerveződnek a fesztivál központi programjai. Kolek Ildikó, a fesztivál egyik főszervezője, kuratóriumi tag mesél ennek tapasztalatairól.
1: Óriási megkönnyebbülés és öröm, mert ez azt bizonyítja, hogy amit mi csinálunk, és most már 20. alkalommal az Arszakra Fesztivált, azt érdemesnek tartják arra, hogy támogassák, hogy fellépjenek, hogy szívük, lelküket odaadják ezért a fesztiválért, mert ha egy felhívást közreadunk, és senki nem mozdul meg, az tulajdonképpen egy negatív visszajelzés lenne, hogy ó, hát tulajdonképpen tök mindegy, hogy van vagy nincsen, tehát ezt én kifejezetten áldásnak érzem. Áldásnak érzem azt, hogy ilyen helyzetbe jutottunk, mert sok pénzből összehozni egy fesztivált, azt gondolom, hogy az sokkal könnyebb, mint egy nehezebb helyzetben kevés forrással rendelkező fesztiválnak mégis értékes programokat összehozni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy kicsit számomra legalábbis emeli a fesztiválnak az értékét, hogyha így meg tudjuk valósítani, és már pedig meg tudjuk valósítani, mert már lassan kezdenek összeállni a kiemelt programjai, rengetegen csatlakoznak hozzánk, nagyon sok felajánlást kapunk művészektől, helyszínektől, önkénteseket kapunk, szóval abszolút csak pozitívan tudom ezt fogadni, és határozottan áldásként érem meg ezt a dolgot.
0: Hát és annyira kezd összeállni a fesztivál, hogy már most körülbelül 260 program található a weboldalon, az arszakra.hu-n, és a végéig ez csak gyarapodni fog, ameddig ugye lehet jelentkezni. Mely rendezvényeket emelnéd ki, vagy miket vársz te személy szerint a legjobban?
1: Mindig az a baj, hogy sokkal több olyan jó és értékes program van, mint amit mi meg tudunk nézni. És ez nekem mindig nagy bánatom, hogy hiába nézek ki jobbnál jobb programokat, nem biztos, hogy részt tudok rajta venni, mert mindig a saját szervezési programokon vagyunk ott. Én várom tulajdonképpen a megnyitót. Ugye tavaly elmentünk egy másik helyszínre az akkori motto miatt, elhagytuk a Nemzeti Múzeumot, és most visszatértünk az eredeti helyszínünkre. A Nemzeti Múzeum adott otthont az utóbbi 18 fesztiválunknak. Várom a fogadtatást, várom azt, hogy mit szólnak az emberek azokhoz a programokhoz, amiket mi nyújtunk, hogy amit kitalált az Ilona, a művészeti vezetőnk, hogy a művész családok mutatkozzanak be, hogy azt hogy fogják fogadni. Várom, hogy milyen lesz az a gála műsor, amivel szeretnénk megköszönni mindenkinek, a művészeknek, a helyszíneknek, az önkénteseknek a munkáját. Várom a utolsó nap, a vasárnapi hálaadó szentmisét. Azt hiszem, hogy ezt az egész hetet várom, én ezt egy nagy adományként élem meg, ezt az egész 9 napot, ami itt áll előttünk.
0: És hát az, hogy ennyien megmozdultak az Arszakra Fesztiválért, ez valahogy annyira szépen jelképezi, vagy így leképezi az idei mottót, hogy van remény, és van jövő is. Meddig lehet programokkal jelentkezni az idei fesztiválra?
1: augusztus 31-ét jelöltük meg, bár nem fogunk tudni kiadni programfüzetet, de ha meg tudjuk tenni, akkor tervezzük, hogy esetleg egy könnyebben elérhető kvázi online füzetet fogunk kiadni, de az a helyzet, hogy mint az előző években is, az utolsó pillanatig lehet programokat feltölteni, mert a honlapunkon mindent meg tudnak találni. Tehát a honlapunk nagyon jó kereső programban lehet helyszínre, napra, művészeti ágra, akár egy-egy kereső szóval művészekre is keresni. Úgyhogy biztatok mindenkit, hogy ha kedvet érez, akkor szervezzen programot, legyenek nyitott templomok, minél több templomnak nyissák ki a kapuját, mutassák be a templom szépségeit, szervezzenek egy imeórát, vagy egy templom bemutatót, ha van torony, akkor engedjék fel az embereket, hogy onnan körülnézzenek, meséljenek a templom szépségeiről. Nem kell bonyolult dolgokat kitalálni, hanem a legegyszerűbb dolgok az, hogy nyitva legyenek a kapuk, hogy szeretett elfogadják az embereket, hogy utána vissza is térjenek oda.
2: Az ima nem minden, de ima nélkül minden semmi, írja Johannes Hartl. Mi is folytatjuk szentek imái sorozatunkat a fesztivál sikereiért. Ezúttal Szalézi Szent Ferenc imádságával hívjuk közös fohászra a hallgatókat is. Uram, taníts engem igaz nagy lelkűségre! Taníts meg, hogy úgy szolgáljak neked, ahogy azt megérdemled, hogy számolgatás nélkül adjak, sebeket észesen véve harcoljak, pihenés nélkül munkálkodjak, s feláldozzam magam minden jutalom reménye nélkül, csak azért, hogy akaratodat teljesítsem. Ámen.

0: Bubnó Tamás és a Szent Efrém férfi kar, valamint az énekes iskola növendékei évek óta fellépői az Arszakra Fesztiválnak. A kórusvezetővel a Családok Fesztiválja apropóján beszélgettem. Ez a 20. Arszakra Fesztivál. Ha jól tudom, akkor te és a Szent Efrém férfi kar már az első a 2007-es városmisszió óta része vagy az Arszakra Fesztiválnak.
1: Egy évet tévedtél csak 2008-tól, igen, tehát a másodiknál volt az első közös, ugye akkor a Szent Efrém egy fiatal együttes volt, 6 éves, tehát még éppen befutás előtt, közben, stb., és akkor csatlakoztunk, és azóta, amikor csak lehet, de nem csak a Szent Efrémmel, hanem az énekes iskolával is, úgyhogy itt aztán minden volt, ősbemutatókat, ugye az Erzsébet és Piroska, azt csináltuk, aztán különböző olyan összeállításokat, ami speciálisan a szakralitás, a szakrális művészet, annak a sokszínűsége. Szóval mindig volt olyan tematika az Efrémmel is, és a gyerekekkel is, ami illett pont ahhoz a lelkiséghez és szellemiséghez, amit az Arszakra képvisel, és ami hát nagyon egyedülálló, tehát most arra azért ez egy hatalmas dolog, hogy ez van.
0: Mit tartasz az Arszakra Fesztivál legnagyobb erényének, vagy értékének, ami megtartotta az elmúlt 20 évben, és amiatt ti is folyamatosan, rendszeresen részei vagytok ennek a fesztiválnak?
1: Az, hogy nagyon nyitott. Tehát ez a legfontosabb, hogy nincsenek olyan kategóriák, skatuják, hogy őt nem, őt ezért nem, őt így, őt úgy. Tehát azért a fesztivál szervezők előbb-utóbb bele tudnak esni ebbe a hibába, hogy kit miért nem. És ez szerintem az Arszakrás Fesztivál, tehát a három hölgy, ez soha nem fordult meg a fejébe, hogyha valaki egy jó szándékkal felajánlott valamit, vagy tárgyaltak arról, mi is mindig így voltunk. És akkor vannak nehézségek, van elég anyagi háttér, nincs elég, meg tudjuk oldani, nem tudjuk oldani, de annyira úgy állnak hozzá a dologhoz, hogy legyen, minden áron is legyen meg. Mert hogy az Arszakra Fesztiválnak minden olyan érték, ami létrejön, művészeti érték, az mind az Isten dicsőítését szolgálja, és végül is erről van szó. Tehát ennél többet nem tudunk csinálni, mint hogy megmutatni azokat a talentumokat, amiket kaptunk. Tehát igazából, hogyha ezt méltó módon tudjuk megcsinálni, akkor mindig lesz egy olyan réteg, hogy meg vannak szólítva, és még egy nagyon fontos dolog, hogy egy jegy az nem 15.000 forint, hanem oda lehet menni, és lehet élvezni. Tehát ingyen kaptuk a talentumot, ingyen adjuk tovább. Nyilván nekünk vannak költségeink, és ez természetes, hiszen ebből élünk, de az, hogy mint ahogy régen a templomban, hát nem kellett pénzt fizetni azért, hogy ugye kétféle zene létezett a világon, volt a szakrális zene, az a templomban volt, és volt a világi zene, az a kocsmában. Na most ez mostanára egy kicsit bonyolultabbá vált ez a képlet, de tulajdonképpen ehhez egy visszatérés, tehát a sok száz éves európai keresztény hagyományhoz való visszatérés, hogy a templomban meghallgathatod azokat a különleges művészeti értékeket, amiket a kortárs és előző generációk művészei hagytak rád, illetve nem hagytak rád, hanem írták meg az Úr dicsőítésére, és te részt vehetsz benne. Tulajdonképpen a művésznek, aki a szakralitását komolyan veszi, és az ő tehetségét komolyan alárendeli ennek a lélek működésének, tehát a Szentlélek működésének, annak ez a legfontosabb kritériuma, hogy ő ki tud-e teljesedni, meg tudja-e csinálni azt, amit úgy érzi, hogy benne van. Ez szerintem az Arszakrának a legnagyobb fegyverténye, hogy nyitott, és hogy mindenki számára hozzáférhető.
0: Az Arszakra Filmfesztivál szervezője, majd zsűri tagja volt. A rádióból jól ismerhetik a hangját. Göbel Ágostonnal az Arszakra Fesztivál titkáról beszélgettünk. Mikor lettél aktív alkotója, szervezője, résztvevője, közreműködője az Arszakra Fesztiválnak, és mi az, ami a mai napig szerinted életben tartja ezt a fesztivált?
2: Egy idő után bizonyos programok nem fértek be az Arszakra Fesztiválnak a 8 vagy 9 napjába, és fölvetődött, hogy lehetne mondjuk egy filmklub sorozatot tartani évközben, minden hónapban, és voltak is közösségi házak, amik befogadták ezt a kezdeményezést, és először csak mint érdeklődő résztvevő, aztán mivel nekem volt személyes ismerettségem az Arszakra Fesztivál szervezőihez, ezért ők egy idő után megkerestek, hogy egy-egy beszélgetést nem moderálnék-e szívesen, de ismertek, hogy rádiós műsorvezető vagyok, nem áll tőlem teljesen távol ez a műfaj, és így kerültem bele. Elkezdtem beszélgetésekre járni már úgy, mint műsorvezető moderátor. Egy idő után felvetődött az a lehetőség, hogy nem szállnék-e be egy kicsit jobban szervezésbe. Először csak úgy, hogy megnézni ezeket a filmeket, véleményezni. Utána pedig 2016-ban volt az első Arszakra Filmfesztivál, akkor még szervezési oldalról, aztán viszont már 2018, 2019, 2021 a zsűrizés oldaláról is bekapcsolódhattam, és az pedig nekem egy hatalmas élmény volt, hát olyan szakmai nagyságokkal számomra, szakmai nagyságokkal, olyan nagyszerű emberekkel dolgozhattam együtt, akiket én korábban az egyetemen láttam oktatni, vagy a tévében, moziban láttam a filmjeiket, és hirtelen ott voltam velük egy zsűriben. Az egy óriási, hatalmas élmény volt. És hogy mi tartja a mai napig életben ezt a fesztivált, szerintem még rengeteg olyan hozzám hasonló ember van, aki rajong a tiszta, szép művészetért, ahogy egy év forraszt bennünket a művészet és az alkotó, aki a talentumát, tehetségét adja, Istentől kapott talentumát, hogy ez közösségteremtő tud lenni, hogy meg tudjuk tapasztalni a művészet által, hogy egyek vagyunk, hogy a Jóisten így teremtett bennünket, hogy ezeken a területeken meg tudjuk élni az egységet, és a művészet erre egy fantasztikus eszköz, és szerintem vagyunk jó néhányan, akik ennek a folyamatnak a rajongói vagyunk, és ez tartja életben szerintem az Arszakra Fesztivált.
0: Szólongatás című előadásával érkezik a 20. Arszakra Fesztiválra Szemelédi Bernadett, aki először közönségként, majd egy társulat tagjaként lett részese a fesztiválnak. Mit tartasz a fesztivál legnagyobb értékének? Akár személy szerint, a te életedben mit jelented, illetve mit tartasz olyan értéknek, ami megtartotta addig, hogy ez már a 20. alkalom, amitől kíváncsiak rá az emberek, amitől ez még mindig él.
3: Azt gondolom, hogy amellett, hogy tényleg áthatja egy ilyen szakrális áhítat az egészet, talán az összefogás a közösség ereje, hogy ez egy közösségi élmény tud lenni. Maga a színház is az, de az, hogy ennyiféle művészeti ág találkozik, ilyen sokféle helyszínen, és ennyire változatos kínálattal, és hogy vannak visszatérő vendégek, mind a befogadói, mind az alkotói részről, és hogy ezek a visszatérő vendégek is folyton meg tudnak újulni, és tudnak valami újat mutatni azoknak, akik esetleg évről évre látják őket. Tehát az, hogy ennek a fesztiválnak van egy ilyen konstans mi volta, ami mindig állandó, és közben állandóan képes megújulni. És szerintem ez a kettősség az, ami ilyen sokáig életben tudta tartani.
0: Szeptember 12-e és 20-a között 20. alkalommal tárja szélesre a hitkapuját a Szent Művészettel az Arszakra Fesztivál. Kérjük, támogassák a fesztivál megvalósulását elsősorban imádságaikkal, és ha tehetik, akkor segítség adománnyal vagy önkéntes szolgálattal a missziós rendezvénysorozatot. A programok részleteiért látogassanak el az arszakra.hu oldalra, és találkozzunk szeptember 3. hetében az Arszakra Fesztiválon. Ennyi fért a mai műsorba, 4 hét múlva a fesztivál hetében találkozunk újra itt a Mária Rádióban. addig is ne felejtsék el szeretni egymást. Köszönöm figyelmüket, Parák Esztert hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézést hallhatnak Márfi Gyula nyugalmazott érsekatyával.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Legutolján az egyházról beszéltünk. Többek között azt is mondtuk, hogy az egyházban nagyon fontos az egység. De ezt hadd tegyem hozzá, egységgel együtt fontos a sokszínűség is. Az egyház nem kolhoz, amelyben mindenkinek egyenruhában kellene haladnia. Nem szabad sem az egységet, sem a sokszínűséget, a sokféleséget nem szabad túlzásba vinni, mert abból mindig aztán veszélyek jönnek. Ugye az egységet kicsit eltúloztuk, amikor legalábbis a latin egyházban egész világon latinul kellett misérni, Dél-Amerikától Japánig és Afrikáig. A II. Vatikáni zsinat óta már népnyelven misérünk, és a afrikaiaknak meg van engedve az is, hogy például liturgikus táncokat mutassanak be Jóisten tiszteletére. Sőt, én magam is mondtam olyan misét egyszer, amelyiken indiaiak szintén a felajánláskor a bort és a kenyeret tánclépésben hozták ki. De ez annyira szép volt, engem nem csak, hogy nem zavart, hanem egyenesen meghatott. Tehát ez a fajta sokszínűség nagyon üdvösen befolyásolta az evangélium terjedését Afrikában is, és főleg Ázsiában. Ázsiában 50 évvel ezelőtt a keresztények alig tették ki az összlakosság 2%-át, most még már 9%-nál tartunk, és ez azt gondolom én, hogy jó rész annak köszönhető, hogy a saját nyelvükön végezhetik a szentmisét és a többi liturgiát is. Még azt is szeretném újra hangsúlyozni, amiről már szintén volt szó, azt hiszem az utolsó órán, hogy ugyanakkor az egyházban mindenki hivatalos az életszentségre, nem csak a papok és a szerzetesek. A 11. században élt egy Gracianus nevű bencés szerzetes, aki külön tantárgyat csinált az egyházi jogból, és ő akkor alakult nagyjából az egyházi jog, és ő azt tanította, hogy kétféle keresztény van. Az egyik csoportba tartoznak a papok és a szerzetesek, akik arra hivatottak, hogy szentek legyenek. A másik csoportba tartoznak a világi hívek, akiknek az a feladatuk, hogy mentsék a lelküket. Innentől kezdve aztán bizony házas embert nagyon ritkán avattak szenté, legfeljebb akkor a király volt, vagy vértanú volt. Viszont ezzel ellen már küzdött Szalézi Szent Ferenc is, aki azt írta a Jámborság útja című könyvében, tévedés, sőt eretnekség lenne, ha a jámborság gyakorlását ki akarnánk zárni a hadseregből, az iparosok műhelyeiből, a fejedelmek udvaraiból, vagy a házasok köréből. A szemlélődő, kolostori és szerzetesi jámborságon kívül van még sok másfajta is, amely igen alkalmas arra, hogy általa a világi életet élők is a tökéletességre törekedjenek. A II. Vatikáni zsinat véglegesen tisztázta ezt a kérdést. Olvashatjuk a zsinat egyik dokumentumában, amely a népek világosságáról szól. Az egyház mind a népek világossága. Mindenki előtt világos, hogy bármilyen rendű rangú keresztény ember megvan hívva a teljes keresztény életre, és az is nyilvánvaló, hogy ez az életszentség a földi társadalomban is előmozdítja az emberhez méltóbb életet. Ennek is köszönhető talán, hogy boldoggá avatták Lizői Szent Teréznek a szüleit is, Batthyány Stratmann Lászlót vagy Bódi Magdit. És itt megjegyzem zárójelben, hogy imádkozzunk azért, hogy Batthyány Stratmann Lászlónak a feleségét, Koret Mária Teréziát is mielőbb boldoggá avassák. Kedves hallgatóim, mostan egy egészen más témára szeretnék áttérni, hát egészen más olyan értelemben, hogy ez is az egyházról szól, de mostan az egyházüldözéssel szeretnék foglalkozni. Elsősorban főleg azokkal a üldözésekkel, amelyeknek politikai jellegük van, ahol tehát arról van szó, hogy az állam és az egyház között van valami ellentét. Tudjuk, hogy 30-tól 313-ig a Római Birodalom üldözte az egyházat. Voltak olyan békésebb időszakok is, de újra meg újra visszatértek azok a császárok, akik vagy nem is voltak egészen normálisak, vagy hatalmi őrületben szenvedtek, akik aztán elrendelték a keresztények üldözését. Néró császár 64-ben felgyújtotta Rómát, és a nép haragját a keresztényekre hárította, mintha a keresztények gyújtották volna fel a várost, és ekkor 64-ben már, ahogy egy későbbi római pogány történetéről megírja, ingens multitudo, azaz nagy

sokakat kivégeztetett. Ekkor üldözték el János apostolt is Patmosz szigetére. 98 és 117 között Trajánus volt a császár, aki szerint minden kereszténység gyanújába eső ember kötelezni kell az áldozat bemutatásra. Tehát értsük meg jól, arról van szó, hogy a keresztényeknek is áldozatot kellett volna bemutatniuk a pogányok, rómaiak isteneinek, illetőleg magának az istenített császárnak. Aki ezt nem teljesítette, azt kivégezték. Nos, ekkor dobták vadállatok elé első Szent Klement pápát és antiochai Szent Ignácot is, aki 107 körül Rómában halt meg. Aztán 161 és 180 között Marcus Aurelius idejében szintén voltak kivégzések, ekkor ölték meg Szent Justinus filozófust 165 körül, és körülbelül 50 keresztényt a franciaországi Lyonban. Ezt követően hamarosan 193 és 211 között Septimius Severus is folytatott keresztény üldözést. Az ő áldozatai voltak Szent Irénaeus püspök, Szent Perpétua és Felicitás keresztény asszonyok, akiket egyébként Kartágóban, Észak-Afrikában végeztek ki 203 körül, és talán ekkor ölték meg Szent Apollináris püspököt is, aki újabban került be a misekönyvbe. Itt megjegyzem, hogy én most csak olyan vétanokról beszélek, akiknek a neve bent van a misekönyvünkben, a legújabban, illetőleg a legújabb Zsolozs Más könyvben. Nos, következő nagyegyházüldöző Décius volt, ki 249 és 51 között elrendelte, hogy minden alattvalója ünnepésen áldozzon az isteneknek. Előtte már egy darabig nem volt keresztény üldözés, ezért keresztény emberek is magas pozíciókba juthattak, mert hiszen amúgy meg egy becsületes dolgos emberek voltak, és most elrendelte mindenki, aki valamilyen állami hivatalban dolgozik, az mind mutasson be áldozatot. Nos hát ekkor bizony voltak sokan olyanok is, akik elbuktak, akik bemutatták az áldozatot, vagy például hamis igazolást szereztek arról, hogy ők már áldoztak a császár szobra előtt, stb. Stb. Ezek aztán utána csak hosszú penitencia bűnbánat után térhettek vissza az egyházba. De ugyanakkor nagyon sokan voltak ekkor is áldozatok, például Szent Fábián pápa, Szent Ágota, Sziciliában 250 körül, Szent Cecília, az egyházzenészek védőszentje, Szent Dénes püspök Párizsban néhány diakonusával együtt. Aztán jött Valerianus, aki 253 és 260 között, tehát hamarosan, a Décius után megint üldözte a keresztényeket. Ő elsősorban a papságot és a püspököket akarta úgymond kiirtani, hogy szétrúzza az egyház szerkezetét. Ekkor lettek áldozatok Szent Kornél pápa, Szent Első István pápa, Szent Ciprián püspökő is Kartágóban, második Sixtus pápa, négy diakonusával együtt, valamint Szent Lőrinc, akinek igen nagy volt a kultusza, és a mai napig megvan. Valószínűleg ekkor ölték meg a minisztránsok védőszentjét, Szent Tarzíciust is. És végül talán a legnagyobb üldözés a római birodalom vége felé, 300 körül Diokleciánus császár idejében volt. Ő négy rendeletet is kiadott. Az utolsó szerint minden keresztény köteles áldozatot bemutatni az ő szobra előtt. Hát ekkor nagyon sok.

sokan lettek vértanúk, Szent Sebestyén, Szent Kozma és Damján. Itt zárójelben megjegyzem, hogy Zalamejében van ilyen falu, hogy Kozma Dombja, vagy Szent Kozma Dombja, hát ugye egy ilyen elfajzott név, Kozma és Damján, ez két vértanú volt. Hát amikor ugye a falut Kozma Dombjának nevezték, akkor sajnos fogalmuk se volt róla a híveknek, hogy kiről nevezték el a saját falujukat, de legalább mostan, ha véletlenül lenne egy Kozma Dombjai, vagy Szent Kozma Dombjai hallgatóm, ha neki mondom, hogy tudja, hogy Szent Kozma és Szent Damján két vértanúnak a emlékét hordozza az ő falujuk. Folytassuk tovább. Szent Marcellinus és Péter, Szent Pongrász fiatalon halt meg, Szent Ágnes szintén fiatalon halt meg, Szent Lúcia ugyancsak fiatalon lett áldozat Szirakúzában, a mai Szicíliában. Ekkor ölték meg Szent Vince diakonust Hispániában, a mai Spanyolországban, Szent Flóriánt, akit mi is tisztelünk, itt őt Felső Ausztriában ölték meg, Szent Nézeusz és Achilleusz, Szent Januárius püspök, alexandriai Szent Katalin, a kitűnő filozófus vértanú, akit 305 körül Alexandriában, vagyis a mai Egyiptomban öltek meg. Ekkor lett vértanú, kicsit később, Szent Quirinus püspök, akit Szombathelyen a Perint patakba folytottak bele. Őt 309-ben végezték ki, ekkor már hivatalosan megszűnt a keresztény üldözés, hiszen 305-ben meghalt Diokleciánus császár is. De hát sajnos vidéken még ezt nem mindenki tudta, úgyhogy itt Magyarországon is, meg főleg keletebbre még egy darabig bizony folytak keresztény üldözések. Vannak kiváló, nagyon népszerű szentek, akiknek nem tudjuk pontosan, hogy mikor haltak meg, azt se, hogy hol, de legendákká váltak. Ilyen Szent György katona, aztán Szent Balázs, a torokgyógyító püspök, aki valószínűleg Örményországban szenvedett vértanúságot 300 után. Nem tudjuk pontosan azt sem, hogy Szent Polikárp mikor lett vértanú, illetőleg ő nem a említett időszakokban, hanem valamikor egy közbülső időszakban, 155-ben. Első Kalixus pápa pedig 222-ben. Ez a kettő időpont van, hogy ekkor hivatalosan nem volt keresztény üldözés, de hát látható, hogy azért úgy mellékesen akkor is fordultak elő ilyen szörnyűségek. Most hadd beszéljek azokról a vértanúkról, akik 313 után szenvedtek halált Krisztusért, és akinek a neve bent van a misekönyvben, illetőleg a Zsolozsmás könyvben. Első János pápa 526-ban szenvedett vértanúságot. Nagy Teodorik Ariánus keleti gót király elküldte Bizáncba egy bizonyos ügyben, de ő nem járt sikerrel, és ezért utána Teodorik foglyaként börtönben halt meg. Szent Márton pápa 653-ban szenvedett vértanúságot. Őt az úgynevezett monoteretisták ölték meg, akik azt tanították Jézusról, hogy Jézusnak csak egy akarata van. Ugye Jézus, mint tudjuk, egy személy, de két természete van, isteni és emberi. Van isteni akarata is, van, volt emberi akarata is. Tehát ő ugye ragaszolt a két akarathoz, amit mi is vallunk mai napig, ezért megölték. Szent Taniszó püspök Varsónak volt a főpásztora, 1079-ben halt meg, Boleszláv lengyel király ölette meg, mert a bűneit szemére vetette. Beked Szent Tamás, a neve valószínűleg ismert a kedves hallgatóim előtt is, 1170-ben második Henrik angol király áldozata lett. Ő ennek a királynak kancellárja volt, és a király
őt nevezte ki a saját kancelláriát, Canterbury érsekévé. A Becket Szent Tamás azonban nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy ő neki minden lépését majd a Henrik császár fogja meghatározni. Ezért lemondott az állami hivatásáról, harcolt az egyház függetlenségért, ezért száműzték Franciaországba, majd 1170-ben, miután visszatért onnan, megölték. Magyarországon komoly kultusza van Nepomuki Szent Jánosnak. Ő a prágai érsek helynöke volt, 1393-ban a Moldvába dobták bele. Azért, mert védte az egyház jogait IV. Vencel cseh királlyal szemben, és nem volt hajlandó elárulni a gyónási titkot, azt, hogy a király felesége mit gyónt neki. Most megint angol szenteket említek. Fischer Szent János püspök és Mórus Szent Tamás mind a kettő 1535-ben lett vértanú. Fischer Szent János rochesteri püspök volt, Mórus Szent Tamás pedig 8. Henrik királynak a kancellárja. Mind a kettejüktől azt kívánta 8. Henrik, hogy ismerjék el az ő törvénytelen házasságát. Tudnék első feleségét elbocsátotta, utána az egyik udvarhölgyét vette el feleségül, és mivel sem a püspök, sem a kancellár, Mórus Szent Tamás nem volt hajlandó elismerni ezt a házasságot érvényesnek, ezért mind a kettejüket megölték. Miki Szent Pál és 25 társa 1597-ben Nagasakiban szenvedtek vértanúságot, méghozzá keresztre feszítették mindannyiukat. Köztük voltak jezsuita papok, voltak világi hívek, voltak még nők is. Ruiz Szent Lőrinc és társai ugyancsak Nagasakiban, Japánban szenvedtek vértanúságot, összesen 16-an voltak, 1633 és 1637 között. Zaorong Szent Ágoston 119 társával együtt Kínában lett vértanú, 1815 táján. A csapatban voltak még egész fiatalok is. Egy Anna Wang nevű 14 éves kislány és egy Xi Guizi nevű 22 éves fiú. Kim Taegon Szent András, Csong Hasang Szent Pál és társaik, ők pedig Koreában szenvedtek vértanúságot 1939 és 66 között. Összesen 103 vértanút avattak szenté. Vanga Szent Károly és 21 társa 1886. június 3-án Ugandában, Afrikában szenvedett vértanúhalált. Mindannyian fiatal fiúk voltak, akik nem voltak hajlandók a király fajtalan kérésének elégetteni, nem voltak hajlandók fajtalankodni a királlyal, ezért megölték őket. Egyeseket karddal lefejeztek, másokat pedig száraz kévébe kötve, élve elégettek. De egyébként 1885-1887 között Ugandában rajtunk kívül is még nagyon sok keresztényt megöltek. Aztán Dunglak Szent András és társai, összesen 117-ek, ők vietnámi vértanúk, akik valószínűleg a 19. században szenvedtek halált. Aztán Magellán Szent Kristóf és társai, mexikói vértanúk. Itten akiket szentté avattak, az összesen 25 személy, 22 pap és 3 világi hívő. Aztán hadd említsem meg, mint az eddig egyetlen olyan cigány szentet, akit II. János Pál pápa boldoggá avatott, Boldog El Pelé,
Severino Jiménez Maya, őt Spanyolországban 1936-ban ölték meg azért, mert egy katolikus papnak a védelmére kelt. Kedves hallgatóim, most röviden még hadd soroljam fel azokat a nagyobb keresztény üldözéseket, amelyek a 16. századtól a harmadik világban zajlottak le. 1614 és 1630 között Japánban több mint 4000 keresztényt megöltek. 1633 és 38 között ugyancsak Japánban közel 35 000 keresztényt öltek meg. Kínában 1899 és 1901 között több mint 30 000 keresztényt öltek meg. Köztük 5 püspök volt, a többi pap és világi hívő. Mexikóban 1920 és 30 között nem csak azt a pár embert ölték meg, akikről megemlékezünk a liturgiában, hanem összesen 5300 keresztényt. Ebből körülbelül 300 volt pap, a többi pedig világi hívő. Nos, kedves hallgatóim, a mai világban is folynak keresztény üldözések. A világon szerteszét igen sok helyen. Érdekes, hogy még Mexikóban és Latin-Amerikában is szenvednek keresztények vértanúhalált, elsősorban azért, mert vannak szervezett bűnöző csoportok, akik titokban ölnek meg keresztényeket. Mexikóban például én magam is hallottam egy olyan papról, amikor még Párizsban tanultam, ugyanott lakott korábban, ahol én. Ezt a papot azért ölték meg, mert prédikálta kábítószer fogyasztás ellen, és ezért a kábítószeres banda őt kért, kinyírta, megölte sajnos. Én hadd mondjam el azt, hogy a világ lakóinak körülbelül most gyenge egyharmad része keresztény. Körülbelül jó 32%, tehát nem egészen egyharmad. És az erőszak cselekményeknek pedig 3/4 részét ma is keresztények ellen követik el. 73 országban legalább 260 millió keresztény él életveszélyben. Évente körülbelül 3-4 000 keresztényt ölnek meg a világon, naponta átlagosan körülbelül 16-ot. Tehát ma, amikor én ezt mondom a kedves hallgatóknak, a mai napon is körülbelül 16 keresztényt megöltek, illetve megölnek a nagyvilágban. A keresztény üldözésben egyébként Észak-Korea áll az első helyen, ez egy ateista állam, ahol minden vallást üldöznek, és most is legalább 50 000 keresztény van kényszer munkatáborban. Vannak még ateista államok, ilyenek Kína, meg ilyen Vietnám, azokban ma ilyen véres keresztényüldözés, hála Istennek, nem folyik. De vannak muszlim államok, amelyekben igen, sajnos véres keresztényüldözés is folyik. Hadd soroljam fel őket: Szomália, Irak, Szíria, Afganisztán, Szudán, Irán, Pakisztán, Eritrea, és még Nigériában is nagyon veszélyes a keresztények helyzete, mert ott a keresztények majdnem ugyanannyian vannak, mint a muszlimok, de a muszlimok között vannak ilyen rendkívül agresszív csoportok, amelyek keresztényeket ölnek meg. Azt hiszem 2016-ban volt olyan, hogy egyszerre 500, körülbelül 500 keresztény földműves parasztot muszlim pásztoremberek megöltek, többségüket elégették.
Az iszlám államokban egyébként az a baj, hogy a keresztények nem egyen jobbak a muszlimokkal. Sok minden tilos nekik, nem építhetnek általában új templomot, nem harangozhatnak, nem tarthatnak például körmeneteket. És ami a legsúlyosabb az, hogy nem misszionálhatnak. Tehát ha egy muszlim államban megtudja az állam azt, hogy egy keresztény ember megtérítette egy muszlimot, megkeresztelte, akkor vagy egyszerűen legyilkolják mind a kettőt, vagy halálra ítélik őket is, felakasztják. Hát kedves testvérem, azt tudom csak mondani befejezésül, hogy imádkozzunk azért, hogy a világban szűnjék meg a keresztény üldözés, és azért, hogy a keresztények pedig üldözés ellenére se veszítsék el a hitüket. Most befejezésül még visszatérve az egyház egységére, arra mindannyiunknak dolgoznunk kell az egyház egységén, testvérként kell élnünk az egyházban, az olvassam föl Lizői Szent Teréznek az imáját. Legfőbb óhajom, hogy téged szeresselek, mint halálig, anyámnak, az egyháznak szívében szeretet leszek. Újra mondom, anyámnak, az egyháznak szívében szeretet leszek. Még hozzátoldom Koltai Gellérnek, ki szívét osztja szét című dalát, abból néhány sort. Ki szívét osztja szét, ő lesz a remény. Ki szívét osztja szét, az élet csak övé. Ki szívét osztja szét, követik merre jár. Hegyeken és tengereken túl értik majd szavát. Az légy ki sose fél, ki a szívek melegét összegyűjti két karjába, mit nem tépett senki szét. Köszönöm szépen a figyelmet!

Gondolatok az augusztusi életigéhez. Magasztalja lelkem az Urat. A hónap folyamán imádkozzuk el minél gyakrabban a Magnifikátot, belehelyezkedve Mária helyzetébe. Ahogy ő megosztotta örömét Erzsébettel, mi is tegyünk hasonlóképpen, mondjuk el kisebb, nagyobb örömeinket. Lehetőleg minden reggel keressük meg gondolatban azt a személyt, távolit vagy közelit, akinek segíteni fogunk. Legyünk nyitottak minden percben arra, hogy észrevegyük, ki szorul segítségre. Mária életadó szeretettel szeretett, elsőként szeretett, legyen ez programunk ebben a hónapban. Mária és Erzsébet csodálatos anyasága segítsen minket abban, hogy fölfedezzük saját életünkben a csodákat. Isten szeretete nagyobb, mint amire mi számíthatunk. Akkora, hogy nekünk adja Mária közreműködésével egyszülött fiát. A meglepetések Istene minden nap ajándékoz nekünk valamit, amit nyitottsággal, hittel tudunk felfedezni. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széjjel szórta, hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt, az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Magasztalja lelkem az Urat!

gyötrődő édesanyja imája. Uram Jézus, amikor rád tört a halálos félelem, hogy nem kerülheted el sorsodat, amikor szeretted volna megváltoztatni a megváltoztathatatlant, vérrel verítékezve imádkoztál az olajfák hegyén. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Harcod és szenvedésed órájában kereslek téged, és miközben hálával és együttérzéssel tisztellek értünk vállalt kínjaidért, csodálom erődet, amellyel elfogadtad az Atya megmásíthatatlan szent akaratát. Az én szívem igen gyenge, majd meghasad a fájdalomtól, és félek, nem tudom elfogadni és elviselni az Atya által rám mért sorsot. Azért imádkozom tehát, hogy én is szívből elfogadjam rendelését, és az engedelmességben megerősödve ne a magam fájdalma homályosítsa el minden gondolatomat, hanem meglátva az áldozat értelmét, azt elvállalva javát szolgáljam magamnak és mindenkinek. Úr Jézus, aki az olajfák hegyén tanultál engedelmességet, könyörülj rajtam. Úr Jézus, az olajfák hegyén megszenvedted önáltalásodért, könyörülj rajtam. Úr Jézus, akinek a szeretetét nem győzte le a szenvedés az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, akiben nem lett úrrá a keserűség az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, akinek türelme nem fogyatkozott meg az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki meggyötört a félelem és a szomorúság az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki mégis bátran kimondtad az olajfák hegyén, ne az történjék, amit én akarok, hanem amit te, Atyám. Könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki igen tudtál mondani az Atya akaratára az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki megerősített az angyal az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki az olajfák hegyén visszaborzattál a bűntől, de nem undorodtál meg a bűnös embertől, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki az elhagyottak között a legelhagyottabb voltál, az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki félelmedben is az Atyát kerested az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Úr Jézus, aki az imádságból erőt merítettél az olajfák hegyén, könyörülj rajtam. Uram Jézus, amit átéltél és szenvedtél az olajfák hegyén, alakította és még inkább megerősítette szívedet. Növelje bizalmadat a mennyei Atya iránt. Kérlek, légy velem gyötrelmes óráimban, hogy engedelmes lélekkel elfogadott áldozatom meghozza gyümölcsét. Tudjak hinni a küzdelemben és a győzelemben, bízni tudjak az igazság és a szeretet végső győzelmében, és abban részem legyen szeretteimmel és mindazokkal együtt, akikért gyötrelmeimet elszenvedem. Ámen.

0: a lélek hangja.
1: A Mária Rádió gyálon az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
2: 5 óra.
1: Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
3: Az örvendetes rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel. Kérjük az Urat, erősítse családjaikat, gyermekeik növekedjenek bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Az örvendetes rózsafüzért a Mária Rádió kápolnyában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a buklokra, a harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában, amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában,
4: amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
4: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária, a te igened az Amen, mellyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled,
0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
5: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Igen, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak írgalmatra.
4: Az örvendetes rózsafüzér második titka. akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, és a találkozáson kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákulumba válik Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit a Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hódoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hódoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, menj meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Figyeld, Mária, hódol a teljes magatartás, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lökik az istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként nyilván csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelt bölcsek, s nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozol, hát ha örvendezve az ő békébe indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott
3: a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszony.

0: Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka. Akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelki erejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy örökadni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítés nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az új útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton, minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fogad benned, ha fölveszed a keresztet, de ez az öröm legtöbbször nem értékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: taníts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse.

0: Bölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elegondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélked az evangéliumról, Mária fogja a kezed tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedezd föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszony.

0: áljon. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasok elmondása megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.
3: Az örvendetes rózsafüzért, a roma közösség családjaiért és gyermekeiért ajánlottuk fel.
4: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Augusztus 13-a. Ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Hósás prófétánál a második fejezet 17. versében olvasjuk ezt. Ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Ákor völgye Júda és Benyámin törzsének altárán feküdt. Sok szerencsétlenség érheti az embert élete során. Ezen a tényen nem változtat az sem, hogy többnyire saját tévesztéseink, saját tévedéseink, saját döntéseink hoznak ránk romlást. És nyomorúságunk letagadhatatlan. Ákor völgye, mint mondtam, Júda és Benyamin törzsének határán feküdt, Jerikó városa mellett. Jerikó elfoglalásakor egy Ákán nevű ember az úrnak szánt zsákmányból lopott. Ezért Ákor völgyében halálra kövezték őt. Ezt Józsuénál olvassuk a 7. fejezet 24. versében. Ákor völgyének a jelentése szerencsétlenség völgye. Hósás ebben a fejezetben felváltva hirdeti Isten jogos ítéletét és könyörülő irgalmát. A fejezet kerete az új kezdet. Ezek között olvasható az ítélet. Isten ugyanis azt ígéri, hogy a szerencsétlenség völgyét a reménység kapujává teszi. Ákor völgyét a reménység kapujává teszem. És erre csak az Úr képes. Kaput nyitni ott, ahol emberileg már csak áttörhetetlen falak magasodnak. Jézus Krisztus feltámadása tette a szerencsétlenség völgyét a reménység kapujává. Ezért a halál árnyékának völgyében járva sem félünk. Ákor völgyét a reménység kapujává teszem, mondja az Úr. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szűtelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében.
0: Dice Isaia.
1: Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásunk vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha.
0: Significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
3: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Támomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni. Tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket. Jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtéte. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos, az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
2: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat.
4: Köszöntök mindenkit szeretettel. Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almá dialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almá dialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almá dialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almá dialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin, Szabó Tamást hallottátok.
5: Hírpercek.
6: Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát, a katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Oroszhegyen tartották meg a Vándorbölcsű program második találkozóját Szent László oltáránál. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét is jelölték a Fipreszi nagydíjra. Most pedig jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 8-án tartották meg a székelyföldi Vándorbölcsű lakók második találkozóját Oroszhegyen, Szent László oltáránál, közli a Magyar Kurír. Az ünnepre a Kárpát-medence különböző pontjáról érkeztek családok, akik valamikor részt vettek a programban, valamint azok, akik kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez. A 2018-ban útjára indított székelyföldi vándorbölcsű program célja, hogy a bölcsők családról családra járva gyermekáldás, az összetartozás és az élet tiszteletének jelképei legyenek. Az ünnepi szent misét Obra István plébános mutatta be, a liturgiát követően pedig megáldották és jelképesen átadták az új családra váró bölcsőket. A programot elindító Nagy Balázs beszédében hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés mára túlnőtt a Székelyföldön. Bölcsők kerültek Kalotaszegre, Szatmára, Magyarországra és a Felvidékre is. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége az év legjobb filmjének járó nagydíj 5 jelöltje közé választotta Enyedi Ildikó Csendbarát című nagyjátékfilmjét, írja a kultúra.hu. A Csendes barát világpremiérje a 2025-ös Velencei Nemzetközi Filmfesztivál keretében volt, ahonnan 6 díjat is elhozott, azóta pedig számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. A szövetség minden évben egy nagy díjat is átad. Ez a legrangosabb elismerésük, hiszen a nyertest nem egyetlen fesztivál kínálatából, hanem a teljes éves filmtermésből választják ki. Éppen ezért már az is hatalmas elismerés, ha egy alkotást a jelöltek közé választanak. A díjátadóra 2026. szeptemberében a 74. San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztivál megnyitó ünnepsége keretében kerül sor. A nyertes alkotásra a szövetség tagjai a világ minden tájáról több mint 80 országból szavaznak. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Barbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
5: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 6 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.

Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik az Isten szavát hirdették nektek. Gondoljatok életútjuk végére, és kövessétek őket a hitben. Jézus Krisztus ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké. Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta jó hajért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá, Urunk, légy néped pásztora. Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat. Az ő közben járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néped pásztora.
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod.

0: Istenünk, te boldog 11. incepápát csodálatos lelki erővel ruháztad fel, hogy egyházod szabadságát megvédje, és a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa. Közben járására ad, hogy erősek legyünk a hitben, a gonosz lélek cselvetéseit legyőzzük, és elnyerjük tőled az örök jutalmat. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Központjában a heti és az évi húsvét megünneplése áll. Leó pápa a cseh fiatalokhoz. Tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa részvéttávirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Vatikán közzétette Leó pápa a San Marino-i és Rimini látogatásának programját.

0: 14. Leó pápa katekézise a liturgikus évről. Középpontban a heti és az évi húsvét megünneplése. Augusztus 12-én a Szent Péter Bazilikában tartott általános kiallgatáson 14. Leó pápa tovább folytatta a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójának elemzését, és ezúttal a liturgikus évről tanított, hangsúlyozva, hogy az Úr napjának megszentelése vasárnaponként alapvető és elengedhetetlen a keresztény közösség minden tagja számára. Az egyház a liturgiában Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, és így teszi lehetővé a hívők számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne.
1: Il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci.
0: A Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúció 5. fejezete a liturgikus évről szól, amelyről ma szeretnénk elmélkedni, hogy megvilágítsuk annak értékét minden hívő életében, kezdte beszédét a Szent Atya. A keresztény ünnepek ciklusának elnevezése, mint liturgikus év, Isten szolgája, Prosper Gérangib apátnak köszönhető, mert általa terjedt el a kifejezés az egyház nyelvezetében. A Mediator Dei kezdetű enciklikájában 12. Pius pápa kijelenti, hogy az egyházi év nem a múltbeli tények hideg és merev megjelenítése, vagy más idők valóságainak egyszerű felidézése. A liturgikus év sokkal inkább maga Krisztus, aki mindig az egyházában él, és aki tovább folytatja a fogyhatatlan irgalmasságának útját, amelyet ebben a halandó életben kezdett meg, azzal a céllal, hogy az emberi lelkeket kapcsolatba hozza misztériumaival, és azokon keresztül éltesse őket, amelyek örökké jelenvalóak és hatékonyak. A liturgikus évet át úgy kell értelmezni, folytatta a pápa, mint Krisztus történelemben végbevitt üdvözítő művének állandó megvalósulását. Ezen időbeli cikluson keresztül az egyház kapcsolatban marad az Úr megváltó művével, hogy minden hívőt betöltsön a kegyelme. Az értünk meghalt és feltámadt Jézussal való találkozás a cél, amelyet az egyház mindig követni akar, miközben a húsvéti esemény ünneplését helyezi minden pillanat középpontjába. Ezért a zsinati atyák a vasárnapot, az ősi ünnepnapot a liturgikus év alapjának és magjának tekintették. Több modern nyelvben, mint például olasz, spanyol, francia, a neve is bizonyítja, hogy a Dies Domini az Úr napja. Még azokban a nyelvekben is, mint például az angol Sunday és a német Sonntag, ahol a nap napjára való utalás marad fenn, felcsillan a Krisztussal való kapcsolat. Ő Krisztus az igazi igazságosság napja, aki minden embert megvilágosít.
1: San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni.
0: Szent II. János Pál pápa a Dies Domini kezdeti apostoli levelében, amelyet 1998 májusában adott ki, azt tanítja, hogy a vasárnap az Úr napja, az egyház napja, az ember napja és végső soron a napok napja. Mivel a vasárnap a heti húsvét, amelyben felidézik és jelenvalóvá teszik Krisztus feltámadásának a napját, ez a nap egyúttal feltárja az idő jelentését is. A feltámadásból adódóan felosztja az emberi időt hónapokra, évekre, évszázadokra, mint egy irányt adó nyíl, amely áthalad rajtuk, és Krisztus második eljövetelének célja felé irányítja őket. A vasárnap elővételezi egyben az utolsó napot, a parúziát, a végidőt, amikor mindannyian feltámadunk. A vasárnap megszenteléséhez elengedhetetlen az eukarisztia ünneplése, állapította meg Leó pápa. Az ige hallgatása és Krisztus testében való részesedés a zsinati atyák szerint magába foglalja a convenire in unum, az egybejönni elnevezésű ünnepi összejövetelt. Ebben az összejövetelben a keresztény közösség láthatóvá teszi közösségét az Úrral, és tanúságot tesz Krisztushoz tartozása és az egyház iránti hűsége mellett. Ez az összejövetel nem helyettesíthető pusztán virtuális jelenléttel, és nem is redukálható pusztán passzív összejövetelre. A liturgikus összejövetel a testvérek aktív részvételében valósul meg, akiket egybe hívtak meg, hogy hálát adjanak Istennek, aki minket nagy irgalmából Jézusnak a halálból való feltámadása által új életre hívott.
1: A tale proposito esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
0: A Szentatya ezzel kapcsolatban arra buzdít mindenkit, hogy törekedjen a legjobb feltételek megteremtésére, hogy azok is részt vehessenek a szentmisén, akik vasárnaponként nem tudnak szabadságot kivenni a munkájukból. Kedves barátaim, folytatta a Szentatya, a vasárnapok tagult a liturgikus évnek érdekes története van, amely összefonódik az egyház hitével és áhítatával. A Krisztus utáni második század óta a heti húsvét ünnepléséhez csatlakozik az évenkénti húsvét, a legnagyobb ünnep, amely az 50 napos legörömteribb időszakra terjed ki, amely a pünkösdzsel éri el a csúcspontját, és amelyre a nagybőj bumbánati ideje készít fel. A karácsonyi ciklus későbbi kialakulása a húsvéti ciklus mintájára lehetővé tette számunkra, hogy újra átéljük Isten igéje megtestesülésének, születésének és a világ számára való megjelenésének misztériumait. Az egyház különböző időkben beiktatta a boldogságos Szűz Mária tiszteletét, aki elválaszthatatlanul összekapcsolódik fia üdvözítő munkájával, valamint a vértanúk és más szentek emlékét, akik a mennyben tökéletes dicséretet énekelnek Istennek, és közben járnak értünk. A liturgikus év így szentségi formában jeleníti meg az üsztörténet pedagógiáját, elvezetve a hívőket a messiás várásától a húsvéti misztérium teljességéig és az eljövendő dicsőség elővételezéséig. Ebben az egyház Krisztus misztériumának üdvözítő valóságát ünnepli, lehetővé téve a hívek számára, hogy egyre mélyebben részesüljenek benne. Ezért a liturgikus év inspiráló elvet és lényeges keretet képez minden lelkipásztori tevékenység számára, zárta szerdai katekézisét 14. Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa a cseh fiatalokhoz: tegyetek tanúságot Krisztus szeretetéről családotokban és társadalmatokban. 14. Leó pápa arra buzdította az augusztus 11-e és 16-a között Osztravában, Csehországban megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. Fogadjátok buzgón Krisztus élő jelenlétét és igéjének világosságát, hogy tanúságot tehessetek szeretetéről családotokban, a társadalomban és az élet, a munka és a tanulás különböző területein. 14. Leó pápa ezt a tanácsot adta az országos ifjúsági találkozó résztvevőinek, amely augusztus 11-én kezdődött a csehországi Osztravában, és augusztus 16-áig vasárnapig tart. Több mint 3000, 14 és 26 év közötti fiatal vesz részt a programon. A vatikáni államtitkár Pietro Parolin bíboros által aláírt és József Nuzik érseknek, a cseh püspöki konferencia elnökének címzett üzenetben Leó pápa szeretetteljes üdvözletét küldte minden résztvevőnek. Arra buzdította őket, hogy bizalommal forduljanak az Úr Jézushoz, aki legyőzte a világot. A megváltó továbbra is vezeti minden tanítványát az útjukon, reményt, örömet és békét adva nekik szívükben erősítette meg a Szent Atya. 14. Leó arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén. Biztosította atyai imájáról az összes résztvevőt, és apostoli áldását adta rájuk. Végül annak a reményének adott hangot, hogy az esemény eredményes lesz, és alkalom arra, hogy az Úrban új és hiteles barátságok szülessenek.

0: 14. Leó pápa részvét távirata a kolumbiai földrengés áldozataiért. A Szentatya a kolumbiai földrengés másnapján, kedden délben, Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött Francisco Javier Munera Correa érseknek, a kolumbiai püspöki konferencia elnökének, amelyben együttérzéséről biztosítja a károsultakat és imáiról biztosítja őket. A Szentatya mély szomorúsággal értesült a tragikus földrengésről, amely Kolumbia számos területét súlyosan érintette, haláleseteket és számos sérülést okozva, valamint súlyos anyagi károkat eredményezve, itt többek között számos templom is megkárosodott. A Szentatya imádkozik az elhunytak örök nyugalmáért, és az Úrhoz fordul a tragédiában megsérültek mielőbbi felépüléséért. 14. Leó pápa szívből jövő részvétét fejezi ki azon családoknak, akik mély fájdalommal gyászolják szeretteik elvesztését. A pápa lelki közelségéről biztosítja őket, és háláját fejezi ki mindazoknak, akik nagylelki odaadással dolgoznak az áldozatok felkutatásán, mentésén és megsegítésén. Ugyanakkor a boldogságos Szűz Mária közbenjárására arra kéri az Urat, hogy árassza el a szeretett kolumbiai népet a lelki erő és a keresztény remény ajándékaival, és szívből adja rájuk apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírása a Vatikánban 2026. augusztus 11-én.
1: A Vatikán közzétette Leó pápa San Marinói és Rimini látogatásának programját. A Szentszék sajtóirodája augusztus 12-én közzétette 14. Leó pápa augusztus 22-i lelkipásztori látogatásának hivatalos programját a San Marinói köztársaságba és Riminibe. Az egynapos pápai út rövid, de tele van találkozókkal a San Marinói köztársaságban és Riminiben. Leó pápa részt vesz a népek barátságának találkozóján, amely a Comunione e Liberazione egyházi mozgalom által szervezett hagyományos közéleti találkozó az olaszországi Románia régió városában. Idén augusztus 21-e és 26-a között rendezik meg Riminiben a Szeretet, amely a napot és a többi csillagot mozgatja címmel. Leó pápa várhatóan reggel 8 órakor indul a vatikáni helikopter leszállópályáról. Egy órás repülés után a San Marinói köztársaságban található Torraccia repülőtéren száll le, ahonnan a Piazza della Libertára, a Szabadság térre siet. A kormánypalotában találkozik az államtitkárokkal, majd zárt körű megbeszélést tart a régens kapitányokkal a 12-ük tanács termében. Ott aláírja a vendégkönyvet. Délelőtt 10 óra 40-kor a tanács teremben találkozik a nagy tanács tagjaival. Ezt követően a kormánypalota központi erkélyéről Leó pápa üdvözli a téren összegyűlteket, és apostoli áldását adja rájuk. Ezután a San Marinói bazilikába megy, ahol Domenico Beneventi püspök, San Marino Montefeltro püspöke és Marco Mazzanti rektor atya fogadja. Szentségimádásra kerül sor, és a pápa lerója tiszteletét Szent Marinus erekéi előtt papok, megszentelt személyek és az egyházmegye egyházi élete képviselőinek részvételével. 12 óra 15-kor a téren üdvözli a híveket, és búcsút vesz a hatóságoktól. Szigorúan magánjellegű látogatás keretében 14. Leó pápa ezután meglátogatja az ágostonrendi apácák páduai Szent Antal kolostor közösségét is Pennabilliben. Pennabilli egy festői szépségű középkori hangulatú olasz kisváros Emilia-Románia régióban, Rimini megyében. A település az Appenninek hegyei között a Marrecchia völgyben fekszik, és különleges művészeti, kulturális, valamint spirituális örökségéről híres. A II. Világháború idején a szerzetes nők a háború atrocitásaira reagálva megnyitották kapuikat két olyan szerzetes női közösség előtt, akiket a németek Németországba akartak deportálni, valamint a Riminiből kitelepített családok fiatal leányai előtt. Ma a közösség 11 ünnepélyes fogadalmat tett apácából, 2 ideiglenes fogadalmat tett apácából és 1 novíciából áll. Robert Prevost, a mostani 14. leópápa, a rend akkori generális priória hagyta jóvá 4 szerzetes nő áthelyezését a sienai Lecceto Ágoston rendi kolostorból Pennabilibe, ami még jelentősebbé tette ezeknek a szemlélődő szerzetes nőknek a jelenlétét a környéken. A pápai helikopter várhatóan 14 óra 45-kor száll le a Rimini Expo területén. Ezután 14. Leo 2 kiállítást látogat meg, az egyiket Szent Ágostonról, a másikat Leon Armelről. Leon Armel egy úttörő francia textilgyáros és római katolikus társadalmi reformer volt, 1829 és 1915 között élt. Teljesen megváltoztatta a munkások és a vezetők viszonyát azzal, hogy bevezette a munkahelyi demokráciát. Valdeboában található gyárát keresztény szövetkezetté alakította, és közvetlen tanácsokat adott 13. Leó pápának a modern katolikus társadalmi tanítás megalapozásához. Leó pápa a kiállítások után megáll a gyermekfaluban is, ahol üdvözli a találkozó résztvevőit. Ezt követően délután 4 órakor egy találkozóra kerül sor a nagy auditoriumban. 14. Leó várhatóan 17 óra 30-kor érkezik a Rimini székesegyházba, ahol beteg emberekkel, fogyatékkal élőkkel és a Caritas által támogatott szegényekkel találkozik. Ezután a kikötő térre megy, ahol este 6:30-kor szent misét mutat be. A látogatás este 8 órakor ér véget, és este 9 órakor a pápa visszatér a Vatikánba. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Örömmel adjuk hírül, hogy augusztus 15-én megnyitja kapuit a Nagyboldogasszony ünnepi Mária kiállítás. Ünnepi megnyitó augusztus 15-én szombaton, 15 órakor Gera Olga vezetésével. Fellép a Lélek Harang együttes. Immár 11 éve várja látogatóit a Mennyek Királynője Mária kiállítás. A kiállítás egy különleges és egyedülálló gyűjtemény, amely közel 17 ezer műalkotást és emléktárgyat számlál. A kiállított alkotások a világ közel 50 országából származnak, neves Mária kegyhelyekről, búcsújáró helyekről, különböző művészeti ágakat ölelnek fel, mint festmények, szobrok, képeslapok és könyvek. Nyitvatartás 2-től vasárnapig 15 és 19 óra között, hétfőnként szünnap van. Tárlatvezetés szerdán és szombaton 17 órától 18 óráig. Csoportoknak előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időben bármikor. Az egyeztetés a plusz 36 20 299 33 33-as telefonszámon. A cím Budapest 5. kerület, Városház utca 4 szám. A belépés ingyenes. A kiállítás szeptember 8-áig látogatható. Szeretettel várja az érdeklődőket az Isten Anya Alapítvány. Mozdulj! Ezúton szeretnénk a figyelmükbe ajánlani a Mozdulj Közhasznú Egyesület 15. jubileumi Balaton körüli tandem túráját, amelyet kifejezetten látássérült emberek számára szerveznek. A túra augusztus 15-e és 20-a között valósul meg, mintegy 70 látó és látássérült résztvevővel. A tandem kerékpárokon elől egy látósegítő, hátul egy látássérült résztvevő teker, így közösen teljesítik a Balaton körüli többnapos útvonalat. A kezdeményezés 15 évvel ezelőtt egy testvérpár ötletéből indult, mára pedig valódi összetartó közösséggé vált. A túra nem sport teljesítmény, hanem a bizalom, az együttműködés, az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás hiteles példája is. Szeretettel várják az érdeklődőket a jubileumi túra hivatalos megnyitójára, amelyet augusztus 15-én szombaton Keszthelyen tartanak. A túra útvonala augusztus 15-e szombat hivatalos megnyitó Keszthelyen, augusztus 16-a vasárnap Keszthely Balatonboglár, augusztus 17-e hétfő Balatonboglár Balatonfüred kompátkeléssel, augusztus 18-a kedd Balatonfüred Szántód, augusztus 19-e szerda, Szántód, Révfülöp, kompátkeléssel. Augusztus 20-a csütörtök, Révfülöp, Keszthely. A túra korábbi éveiről és résztvevőiről a Mozdulj Közhasznú Egyesület Facebook oldalán található képes összeállítás.
0: Programajánlót hallottak.

0: hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat. Könyvben örökítették meg a boszniai katolikus nők hagyományos tetoválásának történetét. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat. Számol be a hírről az MTI. A választott mottó az erdélyi város nyitott szellemiségét is hangsúlyozza. Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke szavai szerint a város kincses ládáját nem zárják el zsugori módon, hanem kinyitják és értékeit közkincsé teszik. Ilyen módon nyer értelmet Kolozsvár gazdagsága, melyre lakói méltán büszkék lehetnek. A Kárpát-medence egyik legnagyobb magyar kulturális fesztiváljára mintegy 600 programmal készülnek a szervezők. A résztvevők többek között családos és gyermekprogramokon, kulturális és sporteseményeken és örömfőzésen is részt vehetnek. A rendezvény nem csak hidat képez a város lakók között, de az elvándoroltakat is hazavonza, Kolozsvárt pedig élő fővárossá teszi. 24 bosznia-hercegovinai nő visszaemlékezésén keresztül mutatja be a katolikus nők körében egykor elterjedt hagyományos tetoválás, a Széchenye történetét és jelentőségét egy szeptemberben megjelenő kötet, írja az MTI. A Széchenye a török hódítás idején alakult ki, és arra szolgált, hogy a nőket és a gyerekeket megvédjék az elhurcolástól, az erőszakos asszimilációtól vagy kényszerházasságtól. A keresztény jelképeket is tartalmazó tetoválások elsősorban Közép-Boszniában és Hercegovina egyes területein voltak elterjedtek, és szorosan kapcsolódtak a vallási és közösségi identitáshoz. Mária Maracsics és Josipa Karacsa kötete olyan nők vallomásait gyűjti össze, akik édesanyjuktól és nagyanyjuktól örökölték a több generáción át fennmaradt hagyományt. A kiadványt a horvát diaszpórának is szánják, különösen azoknak, akik családi történeteken keresztül ismerkednek meg felmenőik hagyományával. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigiénét és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok és érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Szíved minden bizodalmát Istenbe vesd, saját értelmedre ne igazán hagyatkozz. Cseperre mentem autóval, nem tudom pontosan hova mentem, de azt tudom, hogy siettem, és bedugultunk, tehát vagy baleset volt, vagy valami történt, de se előre, se hátra. És ugye megint elkezd az ember kis egója okoskodni, hogy de, hogy akkor fiú, arra van egy egérút, és rengeteget jártunk Cseperre versenyezni, és tudtam, hogy ott megy a Dunának a kisága, és ott sokszor jártam sportolóként is, meg edzőként is versenyekre, ott a csepeli vízitelepre, és tudtam, hogy van a Duna mellett egy ilyen út, ami nem ilyen aszfaltút, hanem egy földút, és mondom, na jó, akkor oda kimegyek valahogy, és akkor majd ott valahova kilakadok. Elindultam arra az útra, és valóban el is jutottam valameddig, és akkor egyszer csak így nagyon beszűkült, tele lett növényel, és tulajdonképpen csak egy fél autónyi út volt, és azt történt velem, hogy így megfeneklettem, és az autóm két kereke, tehát a két baloldali kerék, az így lezuttyant egy ilyen árokszerű valamibe. És akkor ott álltam, hogy na, hú, a fene egye meg, most mit csináljak, hogy fogok én innen kikerülni? Onnantól kezdve elkezdtem nem okoskodni, hanem valahogy akkor így rábíztam magam az isteni gondviselésre. Ilyenkor történik az, hogy az ember azt mondja magába, hogy valahogy csak kikerülök innen. És akkor elindultam árkon, bokron át, ilyen bozótokon, tudom, hogy ilyen derékig érő gaz volt, meg növények, és akkor eljutottam egy autószerelő műhelyhez, történnek kijutnom.
1: Géci Erika zenész, kajakozónő gondolatait hallották.

0: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Önök a Mária Rádió napindító című műsorát hallják augusztus 13-án. Csütörtökön így nagy szeretettel köszöntöm Önöket a veszprémi stúdióból. Földi Gábort hallják, és már is nagy örömmel, barátsággal, tényleg örömmel, mert régen volt itt a körünkben Szijjártó László esperes atyát, a várpalotai plébános, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké ámen, szeretettel köszöntelek én is barátsággal, kedves Gábor, és a kedves Mária Rádió hallgatókat is.
0: Nagy öröm, hogy itt vagy, mert hogy ilyenkor garantált a jó hangulat, és még sok minden más is. Laci atya, mit láttál idefelé Várpalotáról, hiszen tegnap ugye óriási bozott tűznek indult, tarlótűznek indult, ugye a Várpalota Inotán, ha jól tudom, aztán Őskün is elindult, és akkor egészen Hajmán jött ez az óriási tűz, nagyon nagy pánikot keltve.
1: Tegnap el kellett hagynom Várpalotát, át kellett mennünk Pétfürdőre, illetve Veszprémben is voltam, és amikor Veszprémből jöttem, innen mentem visszafelé, Várpalotára, Pétfürdő le kellett mennem, de egy nagy kitérővel, mert akkor már ugye a 8-as mindkét iránya személyeket segítettek a víz utánpótlásban, illetve nagyon sokan voltak olyanok, akik pedig a katasztrófa vagy az összefogás az példaértékű volt. És nyilván te is eszembe jutottál, hisz te elég közel laksz a tűzfészeknek a központjához, ami ott volt, hiszen Őskön is, Hajmáskéren is már lakóházakat veszélyeztetésben volt, település is veszélyben volt. Most, amikor reggel jöttem, az félelmetes volt, mert a 8-as jobb és bal oldala is tiszta fekete, és még a füstöt is lehet látni helyenként, illetve az autóban is be kellett kapcsolnom a külső levegő bejövetelét, el kellett zárnom, mert nagyon lehetett érezni, és tényleg belegondoltam abba, hogy sokszor látjuk a televízióban, Spanyolországban, ugye is voltak nagy erdőtüzek Amerikában, tavaly volt Horvátországban is. A televízióban ugye azért az más, mint ilyenkor látni tényleg a lángokat, és akkor vagy pillanatok alatt terjed, és a szakemberek küzdenek, ez nagyon nagy nyilván szaktudást is igényel, összehangoltságot, és tényleg az emberek is, az összefogás, az gondolom példaértékű volt.
0: Ez nagyon jó volt látni, hogy végre a Facebooknak volt értelme, mert ott nagyon gyorsan terjedt a hír, és nagyon gyorsan reagáltak az emberek, és mentek segíteni. És ahogy elnéztem a fotókat, még a Magyar Honvédség két helikoptere is besegített, hatalmas vízkosnállal röpködtek a levegőbe. Tehát nagyon ijesztő volt, de ahogy mondtad, hála Istennek, meg a szakembereknek ez estére sikerült megállítani.
1: Igen, és hát reméljük, hogy ez nem fog újra.

0: előjönni, hiszen azért nyilván ez óriási terület volt, és itt már ugye erdős részek is, fenyőerdő is lángra kapott, úgyhogy nyilván itt azért még a szakemberek a következő napokban is odafigyelnek arra, hogy nehogy valahol újra felcsapjanak a lángok.
1: Én amúgy is nagyon mérges szoktam lenni, mikor láttam a kedves autós társakat, mikor pöckölik ki a cigarettacsikkeket az ablakokon. Most nagyon szépen megkérem őket, akik hallgatnak minket, hogy ne tegyék, mert ez van belőle. Mert sok mindenre lehet fogni, de ezt 100%-ra meg tudjuk mondani, hogy ez biztosan az volt. Tehát nagyon kérem, hogy ne tegyék, mert nem is az, hogy mert elbomlik, mert környezet nem károsítjuk vele, de itt az eredménye. Arról nem is beszél, hogy azt különösen tetszik, mikor a szélbédőmon pattog, és még szikrázik is, hogyha éjszaka közlekedek, de
0: igen.
1: Nagyon mérges szoktam.
0: Ezt néha szoktam tapasztalni én is, és igen, hát ilyenkor az ember azért elgondolkodik.
1: Bizony.
0: De tényleg ilyenkor egy a legkisebb szikra is óriási kárt tud okozni, és sajnos ilyenkor ember életek
1: igen,
0: is
1: veszélybe kerülnek. Igen, és pillanatok alatt elképesztő. Na de hogy mivel is készültünk ma reggelre, ebben a szűk másfél órában Laci atya hamarosan felolvassa nekünk az evangéliumot. Egy kis rövid elmélkedést is fog tartani nekünk. Majd a Caritasszal fogunk foglalkozni. Legyen öröm az iskola kezdés, és ha minden jól megy, akkor Zagyva Rihárd már várja, hogy mikor fogjuk őt felhívni Budapesten. Aztán hívjuk Csengei Ágotát, a Zalaegerszegi Mincentineum igazgatónőjét, lesznek hírek, napszentje, és 8 óra 10-15 perc körül pedig Futató Norbert rendőr alezredes úr lesz a vendégünk telefonon keresztül, ő is, az online csalásokkal, bankkártya adatok kiadásával, és újra fellendültek a szerelmet ígérő csalók is, és még személyes példát is tudok majd hozni, ha minden igaz, de akkor nem szaporítom a szót, meg úgyse tudok beszélni megint. Laci atyakkal arra kérlek, hogy olvasd fel a mai evangéliumot.
0: Anyaszent egyházunk lehetőséget biztosít a mai napon arra, hogy vagy a köznapi evangéliumot, szentírási szakaszokat vegyük, vagy pedig a napszentjének a szentírási szakaszait. A mai napon boldog 11. ince pápára is emlékezünk. Ugye magyar vonatkozásai is vannak a pápának, és így arra gondoltam, hogy a mai napon az evangéliumot az ő emléknapi evangéliumából vennénk, János evangéliumának 21. fejezetéből. Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek? Igen, Uram, felelte, tudod, hogy szeretlek. Erre így szólt hozzá: legeltesd bárányaimat. Aztán másodszor is megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz engem? Igen, Uram, válaszolta, tudod, hogy szeretlek. Erre azt mondta neki: legeltesd juhaimat. Majd harmadszor is megkérdezte tőle: Simon, János fia, szeretsz? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: szeretsz engem? És így válaszolt: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Jézus ismét azt mondta: legeltesd juhaimat. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus. Kedves Mária Rádió hallgató testvéreim, vannak kérdések, amelyekre könnyű válaszolnunk. Mi a nevünk, hol lakunk, hány évesek vagyunk. És vannak kérdések, amelyek egészen a szívünk mélyéig tudnak hatolni. Jézus ma egy ilyen kérdést tesz fel Péternek, és valójában az evangélium szavain keresztül nekünk is. Simon, János fia, szeretsz engem? Nem egyszer kérdezi, nem kétszer, hanem háromszor. Miért? Talán azért, mert Péter háromszor is megtagadta a mestert azon a fájdalmas éjszakán. A főpap udvarán nem csak Jézus tagadta meg, hanem valójában önmagát is. Biztosan sokszor lejátszotta magában azt az éjszakát. Talán azt gondolta, én már nem lehetek ugyanaz az ember. Jézus bizonyára csalódott bennem, hisz megtagadtam háromszor is. De amikor a feltámadt Krisztus találkozik vele a Tibériás tó partján, Jézus nem szemrehányással kezdi. Nem azt mondja, Péter, miért voltál gyáva? Miért hagytál cserbe? Miért tagadtál meg? Hanem csak ennyit kérdez, szeretsz engem? Mert Jézus számára nem a múlt az utolsó szó, hanem a szeretet. És milyen jó ezt nekünk is hallani. Nyilván mi is hordozunk olyan emlékeket, amelyeket legszívesebben kitörölnénk. Elhamarkodott szavak, elmulasztott lehetőségek, sebek, amelyeket okoztunk, vagy éppen mi kaptunk. Olykor még évek múltán is előjön egy-egy emlék, és megszorul a szívünk. De Jézus nem azért jön, hogy újra meg újra felnyissa a sebeket. Ő azért jön, hogy begyógyítsa azt. Eszünkbe juthat egy idős hölgynek a története, 80 év felett járt már. Egy alkalommal azt mondta, Atya, én már sok mindent elfelejtettem. Néha azt sem tudom, hogy mit reggeliztem. De egy dolgot még mindig nem tudok elfelejteni. Egy régi bűnömet. A lelkipásztor csendesen csak ennyit válaszolt neki, lehet, hogy maga még emlékszik rá, de Isten már rég megbocsátotta. Különösen. Mi gyakran jobban emlékezünk a bűneinkre, mint most nagyon emberileg gondolkodva, mint maga az Isten. Ő nem a múltunkban tart bennünket fogva. Őt a jövőnk értekli, és ő jövőt akar nekünk adni. És valójában ezért kérdezi Pétertől újra és újra. Szeretsz engem? Nem azt kérdezi, hogy tökéletes vagy? Soha nem fogsz ezután már hibázni? Mindig erős tudsz maradni? Hanem csak ennyit kérdez. Szeretsz-e engem? Itt és most. Talán ma nekünk is ezt a kérdést teszi fel a Mester. Nem papként, vagy szerzetesként, nem édesanyaként, vagy nagyszülőként, nem betegként, vagy egészségesként, hanem egyszerűen emberként. Szeretsz engem? És milyen szép volt hallani Péter válaszát. Nem bizonygatja magát, nem sorolja fel az érdemeit, csak ennyit mond. Igen, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Ma egyházunk boldog 11. Ince pápára emlékezik. Tudjuk róla, hogy a 17. században vezette Krisztus egyházát, egy nagyon nehéz és egy nagyon bizonytalan korban. Sok politikai nyomás nehezedett rá, Európa háborúktól volt terhes, és ő mégis meg tudott maradni egyszerű, imádságos embernek. Nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 1683. szeptemberében Bécs felszabadul a törökök ostroma uralmáról, majd 3 évvel később pedig Buda is felszabadul. És tudjuk róla azt, hogy Bécs felszabadításakor éppen elrendeli Szűz Mária szent nevének az ünnepét. Segít Bécs felszabadításában. Az orvosairól tudjuk azt, amik ránk maradtak írások, hogy nagyon beteges természetű volt, sok betegséggel küszködött, és 1689-ben a Jóisten magához szólította őt. Azonban pápaként is meg tudott maradni egyszerű embernek, imádságos embernek, vállalva a mindennapi vértanúságot is a betegségeiben. Ő egész életével bizonyította azt, hogy szerette a Mestert. Nyilván, ha valaki most megkérdezné ugyanazt, amit Jézus Pétertől kérdezett, szeretsz engem, Valószínűleg a pápa sem hosszú beszédet mondott volna, hisz az egész élete volt a bizonyíték a válasza. A cselekedetei, az imádságai. És talán ez lehet a legfontosabb üzenet számunkra is. Jézus nem azt várja tőlünk, hogy rendkívül dolgokat vigyünk véghez. Nem mindenkiből lesz pápa. Nem mindenkiből lesz ismert szent, vagy éppen ismert ember. De mindannyiunkban lehet olyan ember, akinek az élete csendesen ezt mondja, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Egy nagymama, aki naponta elimádkozza a rózsafüzért a családjáért, egy édesapa, aki fáradtan is időt szán a gyermekeire, egy beteg ember, aki szenvedését Krisztusnak ajánlja, egy magányos idős asszony, aki minden este imádkozik azokért, akik már elfeledkeztek az imádságról. Ezek a csendes, rejtett szeretett cselekedetek ugyanúgy építik egyházunkat, mint egykor boldog 11. Ince pápa hűséges szolgálata. A szentek nem azért nagyok, mert hibátlanok voltak, hanem azért, mert engedték, hogy Krisztus szeresse és vezesse őket. Ezért lehetnek ma is útjelzőink. Arra emlékeztetnek bennünket, hogy a szeretet az mindig konkrét. Hűség a mindennapokban, kitartás a próbák között, és bizalom a gondviselésben. És ezt mi is meg tudjuk tenni. Amikor reggel felébredünk, mondjuk Jézusnak, Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Mondjuk el neki egy nehéz beszélgetés előtt. Mondjuk el este, lefekvéskor. És higgyük el, aki nap mint nap Krisztus szeretetében él, annak az élete lassan maga is örömhírré válik. A Jóisten áldása kísérje mindannyiunkat, a mai napunkat, a szűzanya oltalmazó szeretete legyen mindig az otthonunk és a szívünk felette. Áldott szép napot mindenkinek, szeretsz engem. Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek. Amen.

0: Folytatjuk a Mária Rádió csütörtök reggeli napindítóját innen a Veszprémi stúdióból, és ahogy a bevezetőben mondtam, egy kicsit a Caritas környékére fogunk elevezni. Az iskolakezdés sok családban az izgatott készülődés időszaka, vannak azonban olyanok, akik számára ez komoly anyagi terhet is tud jelenteni, hiszen az iskolatáska, a füzetek, az írószerek és a szükséges felszerelések beszerzése sokba is kerülhet. A katolikus Caritas legyen öröm az iskola kezdés elnevezésű országos segélyprogramjával azért dolgozik, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek is örömmel és megfelelő felszereléssel kezdhessék meg az új tanévet. A kezdeményezésről és a segítségnyújtás lehetőségeiről Zagyva Rihárddal, a katolikus Caritas országos igazgatójával beszélgetünk, aki telefonon itt vár már minket, kis meglepetéssel, de itt van körünkben. Szervusz, Ricsi, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt, Ricsi!
0: Ja, bocsánat, Laci atyát is fölkeverjük az adásban? Igen. legyen az öröm az iskola kezdési program. Mit tapasztal?

0: Bartók Ricsi, mekkora terhet jelent ezt valóságban a nehéz helyzetben élő családok számára ez a szeptemberi iskola kezdés?
1: Valóságban nehézség a családok számára, már 16 évvel ezelőtt elkezdtük ezt a és akkor az volt az elképzelés, hogy a családok számára segítséget tudjuk adni, akkor, amikor ugye az iskolatáskák, a tanszerek, az egyéb eszközök beszerzése valódi anyagi nehézséget jelent a családoknak. Viszont évről évre gondolkoztunk azon, hogy hogyan lehet erősíteni, fejleszteni ezt a programot, hogyan lehet válaszolni a családok kihívásaira. És akkor jött ez az ötlet, fejlesztés, hogy az iskola valóban szükséges ezek az eszközök. Hozzá tudunk járulni iskolatáska vagy tanszergyűjtéssel, táskák, tanszerek és egyéb eszközök vásárlásával, vagy esetleg utalvánnyal. De a későbbiekben az is kiderült, hogy a tanév során is nagyon komoly ezek a gyerekek, vagy egy egyéni vagy egy támogatására, zenei vagy sportprogram támogatására.
0: Igen, volt egy kis térerő probléma, ezt akartam itt gyorsan beledadogni neked a füledbe, hogy de nem, szerintem majd rendben lesz.
2: Jó.
0: Oké.
2: Okay. Igazgató úr, ugye most tudjuk azt, hogy a iskola kezdést a családok számára segíti és támogatja a kormány is bizonyos pénzösszeg, illetve utalvány formájában, és ugye így egy kicsit ugye most ezt az iskola kezdési támogatást valamilyen formában át kellett alakítani, és ugye a Legyen Öröm az iskola kezdés program keretén belül egy úgynevezett lépcsőfok program is most, ugye tavaly úgy tudom, hogy még ilyen kísérleti szinten, de nagyon jó tapasztalatokkal, most pedig már valójában szinte ebben lenni. Hogyha erről egy kicsit bővebben tudnál nekünk, illetve a hallgatóknak beszélni.
1: Igen, a lépcsőfok program elem jelenti azt a személyre szabott segítséget, ami végigkíséri a tanulókat egészen a tanév során. Mentorálást is jelent, de személyre szabott segítséget, tényleg amire szükség van. Illetve azt is jelenti, hogy motiválni tudjuk a gyermeket, amit ő kiválaszt, hogy szeretne elérni, azt segítjük támogatni, segítjük elérni, viszont célt kell kitűznie maga elé, például azt, hogy jobb tanulási eredményeket ér el, vagy például azt, hogy fölveszik egy olyan szakképzésre, ahova szeretne jelentkezni. Nagyon-nagyon sok jó példa volt már a tavalyi évben is, hogy milyen sikeres volt ez a program, és valódi változást jelentett a gyermekek életében, hiszen egy új szakmát tudtak elérni, vagy jelentősen javult a tanulmányi eredményük, amivel például az esélyeik a jövőben jelentősen javulnak. Tehát nagyon-nagyon sok plusz és pozitív eredményt ért el, és ebből kiindulva, valamint a kormányzati támogatásokra reagálva szerettük volna ezt bővíteni, ezt a programot, hiszen az nem cél, hogy duplikáljunk segítséget, vagy több támogatás érkezzen ugyanabban az időben több helyről, hanem pontosan az, hogy egy egész tanévben valódi segítségét jelenthessen, és esetleg fejlődést érjen el a gyermekek életében, és ez a Caritas célja is.
2: Azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen nagyon nagy segítség, és ami még talán ennél is fontosabb, a motiváció, hogy itt ugye a szülők is, illetve maguk a diákok is motiválva vannak arra, hogy egyre jobb és jobb, nyilván a saját lehetőségeikhez, tehetségükhöz mérten, képességeikhez mérten tudjanak fejlődni. És ahogy tudom, meg itt olvastam, itt még akár olyanra is van lehetőség ezen program kereten belül, hogy taneszközök, tehát ami segíti a fejlődést, akár laptop vagy tablet beszerzés, vagy éppen ahol nincs internet hozzáférés, ennek a segítése is beleférhet akkor ebbe a programba.
1: Igen, ebben a programban nagyon sok minden belefér, például egy sport tevékenység támogatása, vagy zenei fejlesztés, vagy például informatikai eszközbeszerzés, ami ahhoz szükséges, hogy ő elérje a céljait, hogy valóban jobb tanulmányi eredményt érjen el.

0: vagy például egy példát mondok, hogy volt olyan az elmúlt időszakban, hogy valakinek az edzését tudtuk támogatni azért, hogy például a rendőr szakképzési középiskolába tudjon menni, és ez volt a célja, és ezt tudtuk nyújtani, hogy megfelelő fizikai eredményeket tudjon majd produkálni a felvételen, és ez sikerült, és ez óriási eredmény, hogy utána fölvették. De számos ilyen példát lehet mondani, hogy hogyan tudjuk a gyermekeket segíteni céljaikban, illetve fejleszteni az, hogy jobb teljesítményt érjenek el.
1: Azt gondolom, hogy ez mindenképpen példaértékű, és tényleg ez azt gondolom, hogy egy nagyon jó program lesz a családok számára. És még arról esetleg, hogy hogyan kerülnek a gyerekek kiválasztásra. Tehát nyilván itt az önkéntesekre számítunk nagyban, hiszen ők vannak közel a családokhoz, vagy nyilván itt a kiválasztás az nagyon fontos lesz most, hogy tényleg olyan helyre jusson el a segítség, ahol motiváció van, cél van, és tényleg ugye szükséges a gyerekek fejlődéséhez.
0: Igen, ilyen programok esetében gyakori kérdés, hogy hogyan kerülnek látótérbe a családok, hogyan választjuk ki. Itt nagyon fontos, hogy a kiválasztás az nem egy-egy akcióra történik, nem egy eseményre, nem egy adományozásra, hanem egy együttműködéssel választják ki a családot a Caritas szervezeteink, ami azt jelenti, hogy már látótérben vannak általában ezek a családok is. Az önkéntes csoportok, az egyházmegyei Caritas szervezetek meg tudják találni azokat, hogy azok, akik ezek közül ilyen segítségre szorulnak, vagy akiknek egy ilyen támogatás valódi fejlesztést jelent. Hiszen itt nem egy adokat, egész évben kapcsolatban vannak a rászoruló, hátrányos helyzetű családokkal, így például a Veszprémi Főegyházmegyei Caritas is nagyon fontos szerepet játszik abban, hogy megtalálják azokat, akikkel lehet együttműködni ebben a tekintetben.
1: Köszönjük a Katolikus Caritasnak a támogatását ezzel kapcsolatban is, és akkor itt valójában még azt is lehet mondani, hogy egy kísérés is valójában a családok kísérése is, hisz ezen program kereten belül valójában folyamatosan kapcsolatban vannak a családdal, illetve a diákokkal, a munkatársak, az önkéntesek.
0: Mindenképpen is mondhatom is, hogy talán ez a programnak az egyik legfontosabb előnye, erénye, hogy személyes segítségnyújtás történik, és nem egyszeri, hanem egy folyamatos mentorálás, kísérés. De valahol a Caritasnak is ez a lényege, hogy mellettük lenni, jelen lenni az életükben, és segíteni abban őket, hogy ők tudjanak változni. Hiszen nem a mi egyszeri adományunkkal vagy támogatásunkkal tud egy élet megváltozni, hanem azzal, hogyha ők is szeretnének előrelépni, és mi ebben tudjuk támogatni őket. Ugye ez a program pontosan ezt jelenti, hogy lépésről lépésre, lépcsőfokról lépcsőfokra lépnek a tanulmányaikban, az előrelépésben, és mi ehhez apró dolgokkal segítjük, de nekik kell megtenni ezeket a lépéseket.
1: Ez nagyon szép, akár zárszó is lehetne, viszont...
2: Nekem még van kérdésem.
1: Igen, nekem még egy, és akkor átadom neked, Gábor. Az enyém egy kicsit most lazább kérdés lesz.
2: Igen.
1: Ugye tudjuk azt, hogy nyilván a segélyszervezetek életében, a Katolikus Caritas életében is a mindennapok azok mozgalmasak, viszont csak egy ilyen magánjellegű kérdés, igazgató úr, hogy azért pihenésre is jutott időd itt a nyár folyamán? Hiszen neked is van szép családod, nyilván azért arra is szükség van.
0: Igen, azért egy pici jutott, és egyébként pont a Veszprém Főegyházmegye területén, ami szívemhez is közel álló, de természetesen nagyon sok feladat volt itt a nyáron is, hiszen a programok zajlanak, például egy afrikai nemzetközi fejlesztési programot is elindítottunk, vagy Venezuela és Fülöp-szigeteki földrengésben tudtunk segítséget nyújtani, programot indítani, és természetesen a hazai programjaink is zajlanak. Tehát a pihenést csak úgy tudjuk megoldani, hogyha megszervezzük azt, hogy az egész éves tevékenység, ez a nyári tevékenység is zökkenőmentesen történjen, és ebbe óriási segítség az, hogy a Caritas munkatársai ilyenkor besegítenek,

0: hónapban is, hogy mi egy kicsit tudjunk pihenni, és óriási összefogás, összetartás van a munkatársak között is. Ugye ezúttal is köszönjük az önkéntesek és a munkatársak egész éves munkáját.
1: És én pedig gratulálok a tánchoz is, hiszen fantasztikus volt, ahogy ott ugye a lakosokkal, amikor ott a iskolaépítésnél jelen voltál, vagy annak a programnak a bemutatásánál, ugye ott mindjárt be is fogadtak a helyiek. Ez nagyon szépen lejött a videóból.
0: Igen, az Ugandában ugye egy ilyen nemzetközi fejlesztési program keretében egy iskolát építünk a helyiekkel, ahol a szülők is bevonásra kerültek, sőt nagyon akarják, ezt részt is vesznek benne, és nagyon megható volt, hogy úgy vártak minket, hogy maguk közé fogadva a helyi pásztorviseletet ránk adták, és együtt táncoltunk velük, énekeltek egy fél órán keresztül, kifejezték azt, hogy mennyire örülnek annak, hogy mi jelen vagyunk, és egy ilyen programot tudunk együtt csinálni, hiszen a jövőt jelenti például egy ilyen iskola. Nem úgy kell elképzelni, mint Magyarországon egy iskolát, hanem ott egy kis oázist jelent, a civilizáció központja, hogy van épület, van víz, tudnak növényeket termeszteni, a falunak ki tudják vezetni a vizet. Tehát az iskola ott valóban az életet és a jövőt jelenti.
2: Igen, köszönjük szépen. Az utolsó záró kérdésünk, vagy kérdésem pedig kicsit visszakanyarodna a lépcsőfokhoz, hogy a Mária Rádió hallgatói hogy tudnak ebbe a programba becsatlakozni, milyen lehetőségük van arra, hogy kifejezetten a lépcsőfokot támogassák?
0: Az egyik és egyik legfontosabb módja az, hogy akár tárgyi, akár pénzadományokkal a helyi karitás szervezeteken keresztül tudnak segítséget nyújtani, hogy nagyon fontos az, hogy fölkeressük a helyi karitást, támogatni tudjuk. A másodszorban pedig országos szinten is lehet, akár a 1356-os adományvonal hívásával, vagy online adományozással támogatni ezt a programot, utalás során megjegyezve, hogy lépcsőfok program, és akkor erre a programra kerül felhasználásra. Tehát mind a két módja nagyon hasznos támogatást jelent.
2: Igen, hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Talán érdemes arra gondolnunk, hogy amikor a gyermekek iskolatáskájában egy-egy füzet bekerül, illetve a lépcsőfok programon el tudnak indulni, akkor nem pusztán egy tárgyat vagy segítséget adunk, hanem biztosítjuk az ő jövőjüket a sulikban. Úgyhogy nagyon köszönjük a munkátokat, és köszönjük azt, hogy nem csak Magyarországon segítetek, hanem külföldön is. Ez elképesztő szerintem.
0: Köszönjük, hogy beszélhettünk erről, nagyon fontos ügyek, hiszen az oktatás valóban a gyermekeink jövője.
2: Kedves hallgatóink, Zagyva Rihárdot hallották, a Katolikus Karitás országos igazgatóját az elmúlt percekben. Ricsi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és szép napot kívánunk neked.
0: Én is köszönöm.
1: Szép napot, áldott szolgálatot neked és munkatársaidnak is.
0: Köszönöm szépen.

0: az Eucharist remek zenéjével zenét hallottuk az elmúlt pár percben. Valami zaj van itt a mikrofonban, vagy nem tudom. Ma reggel ilyen nagyon vidámak vagyunk. Hát így indultunk neki Daci atyával, és most tényleg van furcsaság történik itt a fülemben, de nem baj, reméljük a hallgatóink hallanak minket. Nem, szerintem biztos. Szóval a napindító műsorunkat Zalaegerszeggel folytatjuk a Mincentinummal, és nagy szeretettel köszöntjük a telefonvonalban Csengei Ágota igazgatót. Szervusz Ágota, jó reggelt!
1: Jó reggelt, dicsőtessék a Jézus Krisztus, szervusztok!
2: Mindenek kellemes, szervusz!
0: Ugye nem hallod vissza magad?
1: Nem, nem.
0: Akkor jó, szuper, örülök neki. Én nagyon, nagyon szerettek veled beszélgetni így reggelente, hiszen annyi csodás, gyönyörű programmal tudsz megörvendeztetni minket, hogy mi történik a Mincentineumban, és ma reggel is erre kérnénk, hogy mondd el nekünk, mivel várjátok a látogatókat.
1: Hát nagy örömmel, én is nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy mindig beszámolhatok az aktuális programjainkról. Hát egy kicsit szomorúak mondom, hogy mindjárt ugye bezárjuk a nyarat, és mi még jövő héten fogunk dolgozni, ami igazából egy nagyon szép ünnepi hét lesz, és erre biztatok mindenkit, hogy aki még szeretné megnézni most itt a nyári idő alatt, vagy a nyári szabadságok alatt a Mincentineumot, egyrészt a nyitvatartási időkben bármikor megteheti, mert csak hétfőn vagyunk zárva, másrészt jövő héten ugye Szent István nap lesz augusztus 8-án alkotmányunk ünnepére is emlékezünk, tehát ennek alkalmából mi ingyenesen fogunk nyitva tartani, egy ingyenes zarándoknapot tartunk, 10 órától egészen 18 óráig várjuk a látogatókat. Azt jelenti ez a zarándoknap, hogy mindenki kap egy 0 forintos jegyet, amivel megnézheti a kiállításainkat, de ehhez még kapcsolódik olyan foglalkozás, amit meglátogathat a gyerekeknek, a családoknak 14 órától, tehát 2 órakor lesz egy zseblámpás tárlatvezetés. Ezt nagyon szeretik, mert izgalmas, ugye a pincészinti kiállításunk teljesen zárt, tehát nem jön be a külső fény, úgyhogy valóban, ha lekapcsoljuk a világítást, akkor zseblámpával mutatja meg a kolléganő, hogy mi az, amit érdemes nagyon megfigyelni, mi az, amit érdemes megtapogatni, megtimogatni. Ez egy kicsike középkori kiállítás, viszont van benne két nagyon izgalmas középkori téglaégető kemence, ami itt ezen a helyen, amikor a Mincentinum alapjait esték, ott találták meg, és a régészek nagyon örültek, és mondták, hogy a 4 kemencéből 2-t vissza kell állítani, na erre épült rá ez a kis középkori kiállításunk. És ilyenkor teljes sötétségbe lemennek a családok, a gyerekek, fülökkel és zseblámpával világítunk. Nem csak a kiállításon ismerkednek meg, hanem utána elkészíthetik a saját kis templomukat, hiszen itt megismernek egy-két olyan templomot, ami a Tönyemi Zalavár megye területén épült a középkorban, és ennek alapján is a saját fantáziájukat használva egy nagyon szép templomot építhetnek ki, kis tégláink vannak, és a téglánkot kapnak templom alaprajzokat, amire ők rá tudnak csatlakozni, rá tudnak építeni, ezt nagyon szeretik. Ez a foglalkozás belépő díjas, de nagyon jelképes az ára, hiszen 900 forint. És hogy a felnőttek ne maradjanak program nélkül, és interaktív foglalkozás nélkül, ezért már a nyár eleje óta ez nagyon kedvelt foglalkozás, a bőrönbe zárt 70-es évek, hiszen többnyire, akik hozzánk jönnek a 70-es, 80-as, 60-as években voltak fiatalok, tehát azt mondom, hogy fonográf, vagy illészenekar, vagy karácsi időt, akkor mindenkinek felcsillan a szeme, hogy ú, de jó, hát a fiatalkoromat jutatja eszembe, na most mi erre a nosztalgikus emlékezetre próbálunk meg itt egy kicsit visszacsatlakozni, és egy bőrönbe zárt 60-as éve foglalkozásra invitáljuk a kedves látogatóinkat. Ez egyébként szintén a kiállításban zajlik, ez a második emeleti kiállításban, ahol be van rendezve egy komplex szoba, és itt a kolléganői mindenféle ruhadarabokat ismertetnek fel. Ugye az otthonka, az én nagymamámnak volt legalább 15 darab otthonkája, tehát mi ezt még tudjuk, az én gyerekeimnek már nem értik mi az, hogy otthonka. Úgyhogy tehát ilyenek bőrön raktuk ezeket a kis bakarit lemezeket, azt is abból is belehallgatnak, kell találni, énekelni kell együtt a lemezeket, tehát hihetetlenül jó hangulat alakult ilyenkor. Na erre a foglalkozásra is várjuk a kedves érdeklődőket. Tehát ez pedig délután 4 órakor kezdődik ez a foglalkozásunk, és ennek is 900 forint az összege a belépődik. Ezen kívül még, amit mindenképpen elmondanék, mert kettő történet nálunk most befejeződik. Az egyik ugye van egy nagyon szép időszaki kiállításunk, az élő népművészet. Ennek a kiállításnak is augusztus 23-án lett a vége, és erre is nagy szeretettel invitáljuk a kedves látogatókat, hiszen ez tényleg egy gyönyörű művészeti, népi iparművészeti kiállítás, a Nyugat-Dunántúli extra tárgyai gyűjtötték össze itt a Népművészeti Egyesület tagjai. Ezekből a tárgyakból több mint fele felkerült Budapesten Néprajzi Múzeumban a következő kiállításra, tehát augusztus 23-áig még nálunk megtekinthetik, hiszen utána ezt összepakoljuk és mondjuk ezt a kiállítást. De ugyanúgy véget ér, hiszen ugye vége a nyári szünetnek, augusztus 23-án az Árnyékliget Manó Kaland szabadulószobán is. Ezt a szabadulószobán kimondottan direkt a nyári szünetre, a nyári szabadság idejére hoztuk létre a kollégáimmal. És hát engedjétek meg, hogy annyira boldogság az nekem, hogy több mint 50 családnál tartunk. Múlt héten ünnepeltük, úgyhogy kihúztunk a regisztráltak között ajándékot, az 50. családot. Tehát ez azért hihetetlenül jó, és ami szintén nagyobb öröm a szívemnek, hogy Torontóból érkezett három unoka, és a nagyszülők hozták el, ők nyerték az 50. belépési lehetőséget, tehát ők voltak az 50. család, egy kis ajándékcsomagot adtam át a három gyerekecskének, három unoka. A kislány két nap múlva visszahozta az apukáját, mert azt mondta, hogy ő még egyszer be akar jönni, mert ez annyira fantasztikus volt, hogy nagyon zavarta őket a két unokatestvér. Mondta, tényleg így volt, és mondta, hogy hát ő visszajön az apukájával, nyugodt körülmények között, és meg szeretné csinálni a szabadulást. Ezen a héten 13 darab szabadulószobánál tartunk, tehát mondhatom azt, hogy folyamatosan vannak a szabadulószobáink, amihez nagyon örülünk. És továbbra is azt mondom, hogy akit szeretné még esetleg az unokáját, kisgyerekét megrövendeztetni, augusztus 23-áig megteheti. Szeptemberben egy új szabadulószoba lesz, annak a tematikáját most dolgozzuk ki, amit Johannitár Gráját kell megkeresni, tehát az is egy izgalmas téma lesz, és arra is természetesen majd fogunk hírt adni arról, és mindenkit nagy szeretettel várunk. A szeptemberi programunk is már össze van állítva, de szerintem arról még úgy is fogunk beszélni, mert akkor pedig nagyon szép programmal készülünk az Arcszakra Fesztiválhoz kapcsolódóan. És mi itt megyünk szabadságra, ami igazából nem szabadság, csak zárvatartásra Vincentineumban, hiszen akkorák a felületeink, hogy nekünk külső darusa utóval van az ablakputtalásunk, a belső takarítás, belső ablakputtalás, nagy takarítás, tehát jövő héten mi zárva leszünk, nem jövő héten, bocsánat, hanem már itt mondom, tehát az augusztus 20-át, 24-től egy héten keresztül a Vincentineum zárva lesz.
0: Igen, de azért egy pici pihenés lesz nektek is, ettől függetlenül.
1: Hát, én most vasárnap indulok szabadságra.
0: Na akkor jó, az jó. Ez a börtönbe zárt 70-es évek, nem tudom, eddig miért nem ütöttem meg a fülemet, hiszen ez egy nagyon jó kis tárlat. A kolléganő, aki tartja a tárlatvezetést, ő beöltözik olyan korabeli ruhába egyébként?
1: Nem
2: öltözik.
0: Otthonkába például, igen.
1: Nem, de egy egész bőrön ilyen ruhánk van, tényleg, tehát a sapkától van régi iskolaköpenyünk, tehát én nekem még kötelező volt már.
0: Igen, nekem is.
2: Még nekem is.
1: Tehát akkor emlékeztek, tehát kötelező volt iskolaköpeny, tehát a mai gyereknek a
2: fokat. Szép kékszíni volt.
1: Így van, vannak kockásfingjeink, csikosfingjeink, otthonkáink, iskolaköpenyeink, tehát teljes sapkáink, alapjaink, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmasan be szoktak költözni a gyerekek, hát ők ugye ezen nevetgetnek, hogy ilyen izgalmas, ugye.
0: Igen.
1: Hogy igen, hát így egy kicsit ezt a kiállításunkat is egy kicsit fel tudjuk más irányba dobni.
2: Most, hogy említetted a zseblámpás kiállítás túrát, kicsit nosztalgiázom itt magamban, mert nekem eszembe jutott, amikor még kis hittanosként jártunk kis, és ugye a legizgalmasabb mindig az volt, amikor besötétedett, és akkor vagy zseblámpás túrára mentünk az erdőbe, vagy csak éppen ott a sátrak között zseblámpáztunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a gyerekek számára egy nagyon fantasztikus és nagyon izgalmas dolog. Ez számunkra is az volt.
1: Hát ez nekem is nagyon kedves élményemet megosztom veletek, hogy rendszeresen sátoztam a gyerekeimmel, ugye három gyerekem van, rendszeresen sátoztam velük egy nyári táborban, fehér holló természetes a nyáritával, és egyik éjszaka, 5 éves volt a legkisebb lányom, mondja benne a sátor, hogy anya, mi volt a berepült Szent János a sátorban? Nagyon ki volt. Hogy ez itt, hogy valami bogár, meg hogy Szent János, de nem volt, hogy Szent János bogár. Szent János berepült a sátorban, nagyon jó. Szent János személyesen berepült a sátorban. És egyébként nálunk a túravezető nem engedte, hogy a zseblámpát kapcsoljuk. Mi a rezibárba mentünk minden nyáron. Így éjszakai túrára, 10 órakor indultunk el, és ott lekapkodtam, mondta, hogy aki előveszi a zseblámpáját, szerint sokja meg a sötétben tájékozódást, és hogy meg fogjuk látni úgyis az utat. Hát lehet, hogy én jobban aggódtam egyébként, mint a gyereket, hogy nehogy megtudtam. Azért 20 gyerekkel így elindultunk, de tényleg így van nagyon szép élmény, és ezt meg kell tapasztalni a gyerekeknek is, hogy minden sötétben lenni. Úgyhogy ehhez találtuk ki, és nagyon nagy sikere ennek a zseblámpás tárlatvezetésnek pont emiatt.
0: Nagyon szépen köszönjük, Ágota, hogy ma reggel is itt voltál velünk, és elmondtad a Mincentinum programjait, mert egy kicsit kitértünk másra is. Igen, így van, ezek mindig nagyon szép pillanatok.
2: Köszönöm. Igen, ez jó, visszajött újra a gyerekkorom.
0: Igen. Viszont a Mária Rádió napindítója a hírekkel folytatódik. Nagyon köszönjük még egyszer, Ágota, hogy itt voltál. Szép napot és jó pihenést.
3: Hírek.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát. A katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Szülőföldjére, Szigligetre érkezett boldog Bódi Mária Magdolna erekéje. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Most pedig jöjjenek a részletek. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aleteia. A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aleteia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aleteia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 9-én Szigligeten Bódi Mária Magdolna szülőfalu

0: Jában folytatódott a boldoggá avatott születésének 105. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat, számol be a Magyar Kurír. Az ünnep különleges jelentőségét az adta, hogy a Szűz Mária Szent Neve templom közössége ezen a napon vehette át boldog Bódi Mária Magdolna erekjéjét, Ferit jutott el az életszentségre. Életét családi nehézségek, a szegénység, a két világháború közötti társadalmi és gazdasági problémák, majd a háború közelsége is meghatározták. Mindezek között mégis boldog tudott lenni, mert hitt Krisztusban és bízott tanításában. Éppen ezért példája ma is bátorságot adhat a keresztény ember mindennapi döntéseihez. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a Budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok is érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok képzését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót!
1: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Boldog 11. Ince pápa. Komóban született 1611. május 19-én, Rómában halt meg 1689. augusztus 12-én. 78 évet élt. 11. Ince a 17. század legkiválóbb pápája volt. Nem csak szent életéért, az egyetemes anyaszentegyház kormányzásáért és nagy ember szeretetéért, de igénytelen életmódjáért is, hisz két szobában, egy közönséges faasztal mellett végezte kötelességeit, és jutott el az életszentség magaslataira. Benedetto Odescalci egy komói gazdag kereskedő családban született. Jogi képzettséget szerzett. Katonatiszt akart lenni, de végül a papi pályát választotta. 35 évesen már bíboros. Novarai püspökként kitűnően vezette egyházmegyéjét. Jövedelmét a szegényekre fordította. Gyenge egészsége miatt azonban le kellett mondania. Így került Rómába, ahol szentéletű bíborosként tisztelték. 10. Kelemen pápa halála után őt választották meg pápává. Ebbe csak úgy egyezett bele, ha a bíborosok elfogadják reformprogramját. A 11. Ince nevet vette föl. Pápasága mentes volt a nepotizmustól, a rokonok támogatásától, szembefordult a jezsuiták rendjében föllépő laxizmussal. Elkeseredett küzdelmet folytatott az akkor hatalma csúcspontján álló 14. Lajos francia királlyal, akit kortársai napkirálynak neveztek. A gőgös király elérte, hogy a francia püspökök 1682-ben megfogalmazták az úgynevezett gallikán cikkelyeket, amelyek kimondták, hogy a pápának csak lelkiügyekben van teljhatalma, ám mindenben alá van vetve az egyetemes zsinatnak, hatalmát korlátozzák a kánonok, Franciaországban pedig az ősi szokások. Válaszul a pápa megtagadta azoknak a püspököknek a kinevezéséhez való hozzájárulását, akik ezt a nyilatkozatot elfogadták. Erre 14. Lajos bosszúból megtiltotta, hogy az új püspökök pápai megerősítést kérjenek. 1685-ben a király visszavonta a Nanti ediktumot, amely a francia protestáns

0: Másoknak, a huganottáknak némi vallási jogokat biztosított. A pápa elítélte az ezt követő erőszak hullámot, később magát, a napkirályt is kiközösítette. A francia király Habsburg ellenes politikájával keresztezte a pápa egyik nagy törekvését, a törökök kiűzését Európából. Végül is 11. Incének sikerült kieszközölnie egy rövid fegyverszünetet, mivel időközben első Lipót német-római császár és magyar király, Lengyelország és Velence szövetségre lépett és létrehozta a Szentligát, amely Bécs sikertelen török ostroma után, ez az ostrom 1683-ban volt, 1686. szeptember 12-én felszabadította Budavárát, ami Magyarország számára a közel 150 éves török hódoltság végét jelentette. A nagypápa Magyarországot jelentős pénzösszeggel segítette a török elleni harcokban. Így érdemelte ki a magyar nép barátja címet is. Szobra ma is ott áll a budai várban, és illően fejezi ki a magyar nép háláját és szeretetét a nagypápa 11. Ince iránt. A pápa a győzelem alkalmából emlékérmét veretett, és elrendelte, hogy a nyugat fölszabadulásának emlékére szeptember 12-én Mária nevét hála ünnepként ünnepeljék a keresztények. A hadjárat folytatódott, fölszabadult Esztergom és Belgrád is. A pápa keresztes hadjárata a török ellen teljes sikert aratott. Legyünk hálásak a nagy és szentéletű pápának, és kérjük közben járását ma is, hogy magyar hazánkat, magyar népünket segítse közben járásával a mindenható Istennél, hogy ez a magyar nép boldoguljon a jelenben és a jövőben is. 1689. augusztus 12-én halt meg. A 18. század végén beindították boldoggávatását, de mivel azt a franciák élesen bírálták, le kellett állítani. Csak 1956. október 7-én iktatták a boldogok sorába. Mit is kérünk ezen a mai napon Istentől, emlékezve 11. Ince pápára? Istenünk, te bóztad fel, hogy egyházad szabadságát megvédje, és a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa. Közben járására add, hogy erősek legyünk a hitben, a gonosz lélek cselvetéseit legyőzzük, és elnyerjük tőled az örök jutalmat Krisztus a mi Urunk által.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: És már folytatjuk is a Mária Rádió csütörtök reggeli napindítóját innen a Veszprémi stúdióból. Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk ismét mindenkit Laci atyával.
1: Így van, és további áldott szép napot.
0: Köszönjük szépen. Futaton Norbert rendőr az alezredes úr, a telefonos vendégünk, a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője. Jó reggelt, Norbert, szeretettel köszöntünk itt.
2: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat, és én is köszöntök mindenkit szeretettel.
0: Hát mostanában, éppen erről beszéltünk így adáson kívül, hogy Csaba is csatlakozik majd újra, csak ő egy kicsit most más beosztásban fog vendégünk lenni a jövőben. De hogy az online csalásokra, illetve maradjunk inkább a bűnmegelőzésnél, hogy az online csalásokra hívjuk fel ismét hallgatóink figyelmét, hogy mire vigyázzanak pontosan. Erről nem tudunk eleget beszélni. Sokan megkérdezték már tőlem, hogy hát miért kell erről mindig havonta beszélni. Azért, mert mindig előfordul valami újdonság, és tényleg érdemes odafigyelnünk. Most például mobil klímákkal kapcsolatban árultál el nekem részleteket. Mit kell erről tudnunk?
2: Igen, hogy annyit térnék azért még vissza erre a kérdésre, hogy én is válaszolok, hogy miért kell ezzel itt foglalkozni. Azt kell tudni a hallgatóknak, hogy ezelőtt 15-20 évvel a bűncselekmények zöme úgynevezett vagyonelleni bűncselek, klasszikus vagyonelleni bűncselekmény volt. Ez azt jelentette, hogy 10-ből 6-7-7 és fél bűncselekmény klasszikus vagyonelleni volt, vagyis lopások, betörések, alkalmi lopás, gépkocsi feltörés, ilyenek. Ez viszont az elmúlt 5-6 évben olyan szinten megváltozott, hogy egy fokozatos csökkenés után ma már ezt már az egyharmadára ment le, és a nagyobb részét viszont az online cselekmények vették át, az szintén a vagyonkárgyak meg a pénznek a megkárosítása a cél, csak áthelyeződött ez a bűncselekmény olyan térbe, ebbe az online térbe, ahol sokkal nehezebb dolgunk van, mert kevesebb a nyom, kevesebb a szemtanú. Itt igazából egyre jobban a sértettek, áldozatoknak az ellenállására kell törekednünk, hogy ők ne váljanak áldozattá, ezért nagyon fontos ezzel foglalkozni. És ami miatt még mindig ezekről lehet beszélni, mert ez az online csalás ez olyan, hogy az online csalók, ezek nagyon ügyesek. Tehát ők mindig ilyen aktuális események irányába fordulnak. Például, hogyha itt van most a nyári, meg a rendkívüli meleg időszak, meg a hőkupola, meg ezek, akkor ők ugye tudják, hogy az emberek érzékenyebbé válnak erre, és egyre több ilyen mobil klíma, vagy klíma akció jelenik meg, és az online csalók is beállnak ebbe a hullámba, hogy így mondjam. És ugye ők rengeteg ilyen felületet látunk az interneten, ahol ilyen mobil klímákat kínálnak, például ez nem a klasszikus, amikor bemegyünk egy áruházba és veszünk 100 000 forint, vagy 200 000 egy nagyméretű ilyen hűtőt, hanem itt ezekben a hirdetésekben több mint valószínűleg ilyen AI által generált képek, vagy egy valós eszközről lévő kép olyan jellemzőkkel feltöltve, ami nem igaz, úgy kell elképzelni, hogy akkora, mint egy ilyen nagyobb méretű rádió, de ez a leírás szerint ez 10 perc alatt képes ilyen sportcsarnok méretű szobákat is lehűteni, és ott ezt nyilván nem fogyat semmit, nincs szükség kivezetésre, bedugjuk a konnektorba, megnyomjuk a gombot, és ez teljes mértékben működik, és nem egy sima ventilátor, hanem ezt kérem, ez egy mobil klíma, és rengeteg ilyen hirdetéssel találkozunk a közösségi felületen, oldalokon is, meg egyéb oldalakon is, és nyilván az emberek többsége most ebben a meleg időszakban, mondom azt, hogy naponta egy-kettő ilyen esetünk volt az elmúlt egy-két hétben, hogy ilyeneket rendelnek meg. És ugye ennek, ami nagyon csábító még, az ára. Én, amiket láttam személyesen hirdetéséget, ott a 18 000-től a 37 000 forintig van. Ugye el tudjuk képzelni, hogy ennyi pénzért milyen csúsztektorógiát lehet árusítani. És utána, amikor ezt megrendelik az áldozatok, vagy az emberek megrendelik, akkor ilyen vagy egy semmit kapnak, vagy egy olyan eszközt, ami működésképtelen, és amúgy sem semmire, volt, aki egy leharcolt ventilátort kapott a csomagban. Tehát ugye itt kétfelé kell tennünk a dolgot, az egyik az, hogy informálódjunk, meg egy kicsit úgy helyezzük magunkat képbe, hogy valóban egy ilyen rádió méretű eszköz képes-e lehűteni, tehát képes-e azokra a funkciókra, amiket róla hirdetnek akkora összegért. A másik pedig az, hogy minden ilyen vásárlásnál, ahol nincs cégtelefonszám, nem lehet utána járni, nincs műszaki leírás, nincs semmi róla, akkor, hanem csak egy magáneladó hirdet egy ilyet, akkor ott nagy valószínűséggel valami online csalás van. És ilyenkor elutaljuk a pénzt, megérkezik a nagy semmi, és ugye elbuktuk a pénzt. És ugye nyilván ez a 17-37 ezer forint, ez nem tűnik nagy összegnek, tehát nekem nyilván nagy lenne személyesen, de hogyha ezt 8-10-20-30 embertől tudja az online csaló beszedni akár egy nap, akkor ez egy jelentős összeg. És itt tényleg csak a sértetteken tudunk, a sértettek tudnak ellenállni, vagy az áldozatok, hogy egyszerűen nem rendelik meg, hogy nem hiszik el ezeket a amiket odaírnak, mert abban a percben, hogy elküldik a pénzt, azt már visszaszerezni nagyon nehéz lesz.
0: Így van. Hát pontosan, hogy mondtad is, kicsit gondolkodjunk, mielőtt ezt megrendeljük, hogy egy rendes klíma 3-400 ezer forintnál kezdődik, és az a 17 ezer forint, az kicsit óriási a különbség a kettő között, tehát hogy maga.
2: Igen, meg ugye mindenki olyat szeretne, hogy nem jár piszokkal, mocsokkal, igen. Nem kell fúrni a fát, csak berakom az ablakba, és az lehűti. Tehát ez... Hát nyilván én is szeretnék egy ilyet.
0: Igen, eszembe jutott egy karikatúra, ami velem szembe jött, vagy videó volt, nem is tudom pontosan, hogy egy bizonyos típusú hajószínű hölgy volt a karikatúrán, és akkor ő wifi-s klímát rendelt, és mi ahogy, mert hogy bésték a falat. Ja. Bocsánat, kitérő. Oké.
1: Nálunk a családban most volt egy hasonló helyzet, egyik családtagom rendelt az internetről egy ilyen mobil klímát. Istennek hála, ő megúszta azzal, hogy csak bosszankodott, mert semmiféle visszajelzés nem érkezett, azon kívül, hogy regisztrálták a megrendelését, de szerencsére nem utalt el semmit, nem is jött semmi, úgyhogy mondtam neki, hogy valószínűleg ezen nem is kell foglalkozni, mert ez biztos, hogy valami átveréses oldal, vagy valami, de most Alezredes úr megerősített ebben, és fogom neki mondani, esetleg most nem hallgatja a műsort, vagy az adást, hogy jobb is volt, hogyha nem ment tovább utalás, meg ilyen adatok megadása szempontjából.
2: Igen, ez mindenképpen. Tehát itt gondolkodni kell. Tehát ezek mind ilyen áleszközök, hogy így mondjam. Nem megsértve a gyártókat, akik esetleg ezt készítik.
1: Igen.
0: Így van. Menjünk tovább ezzel a témával, hogy dugulás, elhárítás, akár csatornázás, meg ilyen hasonló dolgok, hogy ott mire figyeljünk.
2: Igen, tehát ez a másik örökzöld téma, ez úgy örökzöld téma, hogy azt el kell mondanunk, hogy ezelőtt pár évig valóban nem találkoztunk ilyennel. Mert úgy valahogy eltűntek ezek a dolgok. Most egy a másfél éve szintén megjelentek, és ez is ilyen szezonális. Mondhatom, és itt ezek a javítási munkálatok, amikor mi kinézünk egy mesterembet, vagy valaki ajánl nekünk valamit, vagy rákattintunk egy hirdetésre, ami nagyon jónak tűnik, és akkor ezzel a hirdetéssel ugye ajánlanak valamilyen szolgáltatást nekünk. Itt mindig arra kell figyelni, hogy előtte tisztázzuk a feltételeket, mert csak egy példát mondok, ez igaz ereszcsatornára és dugulás elhárításra is igaz, hogy mondjuk mondanak egy összeget, hogy 5000 vagy 20000 forint, és akkor utána azzal szembesülhet a sértett, hogy azt mondják, hogy ez a folyóméterenként 20000 forint, vagy a beengedett ilyen csőgörény hosszához képest 20000 forint, és leengedtem 15 métert, akkor az nyilván 15-ször 20 ezer forint. És akkor ugye ilyenkor már megy a vita, én ezt tisztázni kell, ha irreálisan magasnak érezzük az árat, vagy nem az, amiben megállapodtunk, akkor ne fizessük ezt ki, ha kell, akkor hívjunk a helyszínre rendőrt, vagy tegyünk feljelentést, mert itt valószínűleg akkor csalással állunk szemben. Tehát ez a tanácsunk, hogy mindig tisztázzuk le előre, ha van lehetőség, akkor írásban, egy e-mail váltásban, hogy mennyibe fog ez kerülni, mik a feltételek, és csak megbízható, ismert és hát bejegyzett szakemberrel dolgoztasson.
0: Igen, ez nagyon fontos. Még egy témánk lenne, az pedig a bankkártyás csalások, az adatok, adataink kiadása.

0: előfordul, még a mai nap, vagy a múlt héten is volt egy idős hölgy, aki bement, és mindenáron egy külföldi számlára akart utalni pénzt, és a fiók vezető helyettes asszony volt, aztán alig tudta róla lebeszélni, hogy elutalja neki 4 millió forintot talán, tehát hogy elképesztő, hogy ez még mindig van.
1: Igen, de azt tudom mondani, hogy ez a romantikus csalások, ezek most egy kicsit úgy megtorpantak, ezek is ilyen hullámokba jönnek, de ez az utaljon át, meg a biztonsági számla, meg azért ezek élők. Tehát ezeket tényleg nagyon kell figyelni, és itt azt kell átfogni itt a tudatunknak, hogy nincs biztonsági számla, soha nem kérnek pénzutalást a bankok sehova, vagy legyen gyanús, hogy külföldi számlaszámra kell utalni, és igen, ugye a pénzintézeti dolgozóknak pedig fel kell, hogy tűnjön az, hogyha van egy idős ember mondjuk, de lehet ez fiatal is, akinek a havi pénzmozgása maximum a rezsi, meg a nyugdíj beérkezése, és ha ő egyszerre csak 3-4 milliót akar utalni, ami az persze joga van neki utalni, akkor tűnjön fel, legalább egy kérdést tegyünk fel, vagy győzködjük meg kicsit, hogy ez biztos, hogy amit meg akarja tenni, mert ezzel nagyon sokat segíthetünk az érintetteknek.
2: Mi a plébánián, akár a hivatalos e-mail címre, vagy akár magán e-mail címre is, általában 2-3 hetente kapunk 3-4 olyan e-mailt, amikor pedig a világ nem tudom milyen részeiből jelzik nekünk azt, hogy 200, 300 vagy 500 ezer dollárt valaki ránk akar hagyományozni, csak ezt meg ezt az adatot adjuk meg. Nyilván azonnal törlöm, vagy töröljük ezeket az e-maileket, de még akár ilyennel is kecsegtethetnek, hogy valaki ránk hagyott valamit, vagy ránk akar hagyni valamit, csak adatainkat adjuk meg.
1: Igen, ez mindig megy, és utána jönnek kéne egy kis pénz, hogy a vámon átmenjen az áru, meg az adót meg kell fizetni, stb. Tehát abból kell indulnunk, hogy ezek alapcsalások. 100%, hogy ezek csalások.
0: Így van. És eszembe jutott még egy dolog egyébként, hogyha nem vagyunk benne biztosak például egy webshop alkalmával, amikor rendelünk online valamit, én javaslom, akik már használtak mesterséges intelligenciát, hogy kérdezzék meg tőle, hogy mit tud arról a cégről a rendszerben. Aztán a múltkor így néztem valamit, és megírta, hogy óvatosan.
1: Tehát, hogy... Igen, tehát az AI-nak vannak előnyei is, igen. Mert ő hamarabb összegyűjti, mint ami megtaláljuk. Igen, nyugodtan rá lehet kérdezni konkrétan. És igen. Akkor ott milyen? De ezt úgy kell tenni, hogy tehát ne azt kérdezzük, hogy vegyek-e vagy ne vegyek, és igen. Akkor igen, persze vegyi, hanem hogy mi a vélemények erről a cég. Tehát ne kérjünk olyan tanácsot, hogy valamit tegyek-e vagy ne tegyek. Ez nagyon fontos. Igen. Azt mi döntsük el, hogy mit szeretnénk tenni, vagy nem.
0: Igen, pont erről beszéltünk egyébként, hogy az AI-t is úgy kell használni, hogy okosan, persze, meg kell neki mondani.
2: És az a hihetetlen, hogy ezekben a csalásokban még akár a rendőrséget is belepróbálják ugye keverni, mert hallottam én már olyat is, hogy valaki kapott valami e-mailt, vagy levelet, nem is tudom milyen, talán e-mail formájában, vagy SMS formájában, hogy gyors hajtás van, és fizessen be ennyi és ennyi pénzt. Gyorshajtás miatt. De hát nyilván ugye a rendőrség az nem SMS-be küldi ezt.
1: Igen, és a megfelelő helyen lehet csak befizetni megfelelő számla számokra. Igen. De ezek még léteznek, de most kicsit visszaszorult ez is, de mindig ébernek kell lenni.
0: Igen. Nagyon szépen köszönjük Norbert, hogy itt voltál velünk, elengedünk, hiszen útra kell, hogy kell. Úgyhogy várunk a jövő hónapban is vissza.
1: És nagyon szépen köszönöm, és a lehetőséget is.
0: Minden jót kívánunk, Norbi, köszönjük szépen még egyszer.
1: Köszönöm szépen, viszontlátás.
0: Viszontlátásra. Szervusz. Hallgatóinknak pedig megköszönjük a figyelmet, hiszen műsoridőnk lejárt, a budapesti adás menetben folytatódik majd az aktuális magazin műsor. Most eltűnt a képernyőről, csak azért a dolgok. Laci, te nagyon köszönöm, hogy bejöttél ma reggel is hozzánk, és itt voltál velünk, úgyhogy várunk vissza téged is úgy, mint Norbertet a jövő hónapban.
2: Én is köszönöm, hogy elviseltetek engem a mai reggel folyamán.
0: Ez is. Igen. És nagyon köszönjük a Gáver testvérnek.

0: testvéreknek, hogy ma reggel is itt zenéltek nekünk, igaz felvételről, de majd egyszer valami stúdiós dolgot is össze fogunk hozni. Áldott szép napot kívánunk mindenkinek, és tartsanak velünk továbbra is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindenek jelmen, vidám napot minden!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál Németh Petra köszönti a kedves hallgatókat. Július 1-én ismét elindította a Mária Rádió a Mária Kertje kampányát. A cél, hogy a rádió 20 éves évfordulóján 20 000 virtuális virággal és ennek árával támogassuk a Szűzanya Rádióját. A rendkívüli adománygyűjtésre azért van szükség, mert az elmúlt hónapokban kevesebb adomány érkezett, mint amennyi a működési költségeket lefette volna. Így most a rádió 14 millió forintos negatív egyenleget görget maga előtt. A következő percekben Galgóci Né Szabó Zsófiával, a Mária út koordinátorával, majd Kohár László önkéntesünkkel hallgathatnak meg egy-egy beszélgetést a kampányhoz kapcsolódóan. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Galgóci Né Szabó Zsófiát, a Mária út koordinátorát.
1: Nagy szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és szia!
0: Lelkes zarándok vagy, nagyon lelkesen szervezel zarándoklatokat. Bizonyára sokan ismernek téged, akik a Mária úton szoktak zarándokolni. Mit jelent számodra a természet? Mit ad számodra a természetben töltött idő?
1: Szerintem a mai ember számára egy óriási kincs. Mert hogyha belegondolunk, hogy milyen hihetetlen harmóniát teremtett a Jóisten azzal, hogy mi ennek a teremtett világnak részei, és nagyon fontos, nem urai vagyunk. Azért van ez a gondolat most előttem, mert ugye az Egyúton Nemzetközi Zarándoknapra készülünk most per pillanat, ami augusztus 15-én lesz a teljes Mária úton, és a béke lesz ennek a zarándoknapnak a motto, és annak az egyik gondolata az ökológiai létben való béke. És ennek kapcsán hát kaptam azt a szeretetteljes feladatot, hogy ezt az elmélkedést én írtam meg. Ezért most nagyon-nagyon sokat gondolkodtam abban, hogy én magam is hogyan vagyok jelen a természetben. Mennyire akarom én irányítani, hogyan tudok beleilleszkedni, mennyire fogadom el a tökéletlenségét, hogyan vagyok akkor jelen, amikor nagy a hőség, amikor olyan természeti jelenséggel szembesülök, ami abszolút kihoz a komfortzónámból, hogyan vagyok ilyenkor Istennel jelen. Mennyire keresem a felelősöket, mennyire érzem a saját felelősségemet, hogyan élem azt meg, ami miatt néha még rám is rám tör, de hogy hogyan nyilvánul meg mégis a Jóisten szándéka, mert hogy ott van. És én mindig ezt tapasztalom meg egyébként a természetben, mert van, amikor a zarándoklat vezetés során is a feladatok, meg a csoportkísérés, meg egyéni problémáknak a menedzselése eltereli a figyelmemet arról, hogy néha egy fűszálban is meg lehet látni, még akkor is, hogyha a fűszál éppen már kiszáradt. De tudom azt, hogy a Jóisten majd megadja, hogy ha újra víz éri, akkor majd ő újra kizöldül, és újra élet fakad belőle. Szóval valahol nekem ilyesmi gondolataim vannak ennek kapcsán, hogy éljünk abban a teremtett harmóniában, és ne akarjuk azt uralni, ne akarjuk azt irányítani, hanem illeszkedjünk bele, és tartsuk tiszteletben minden teremtett élőlénynek az élethez való jogát.
0: Milyen új tulajdonságait fedezted fel Istennek a természetben?
1: Egyrészt nagyon érdekes, mert én a humorát is fel tudom ismerni, meg a nevelő szándékát. Hogy mennyire elfogad minket, hogy mennyire, mint egy ilyen végtelen türelmű apa, én nekem mindig ez jelenik meg, hogy annak ellenére, hogy mi milyen, bocsánat,

0: idióták tudunk lenni, meg felelőtlenek, meg önzők, meg ilyen kis irányítatlan tinédzserek, ahhoz képest ő mindig odáll, és mindig megmutatja, hogy ha jó, hát most ezt is szétromboltad, meg ezt is fölélted, meg ezt is tönkretetted, de nézd, én még mindig egy mozdulattal ezt helyre tudom hozni. A humora meg mindig abban szokott megnyilvánulni, hogy idehozzak egy nagyon-nagyon jó kis példát, amikor mondjuk zarándoklatot szervezünk, van nekem egy nagyon kedves önkéntes társam. Ha nem hívő lennék, én már boszorkánynak hívnám, de nyilván nem az, de ő valahogy annyira be van kötve az ökológiába meg a jóistenbe, hogy ő egy időjósként szokott szerepelni, és ő egy ilyen vezércsillaga a zarándoklatoknak, mindig meg kell kérdezni, hogy mire számítsunk, és általában mindig az van, amit ő mond, hogy most esni fog, most szél fog fújni, most a jóisten nagyon-nagyon fog minket szeretni a napsütés által, tehát hozzatok kalapot, mert 40 fok lesz, meg mindenféle dolgot, és azért...
1: Van egy ilyen középkorosztályt, egy idősebb korosztályt látok. Hogyan próbálsz nyitni a fiatalok felé?
0: Nagyon sok olyan ajándékot vélünk mi most felfedezni a Jóisten akaratával, amire azt gondoljuk, hogy ezek már nem is nekünk szólnak, hanem a fiatalabbaknak. És a mi dolgunk, hogy ezt az ajándékot az ő orruk elé odarakjuk, és engedjük, hogy ők csomagolják ki, és ők örüljenek neki. Ezért több olyan gondolatunk, programunk van most, amivel pont a fiatalokat szeretnénk meghívni erre az ajándékra, amiben megtalálhatja saját magát, elindulhat egy olyan önismereti és spirituális úton is, ami az ő magánéletét végtelenül ki tudja teljesíteni, egészen más tudatállapottal tud a felnőtt korba belelépni, mint mondjuk amiben én voltam, teljes tudattalanul és naivan. És most ez jut eszembe, hogyha én ezt akkor megkaptam volna, akkor vajon én mit kezdtem volna ezzel a lehetőséggel? Éltem-e volna vele, vagy nem? Ez egy óriási kérdés számomra is. De én nagyon bízom benne, hogy valami majd a Jóisten segítségével megszólítja őket, hogy na kezdjetek el ki, mert keresünk meg arra, hogy engedjenek minket beszélni a Mária úton megtapasztalt élményekről, hogy tegyünk tanúságot. Igazából nem akarjuk a gyerekeket tanítani, én nem is hiszem, hogy ezt tanítani lehet. Ez egy élmény, amit át kell élni, csak el kell odáig jutatni őket, hogy merjetek ebbe belevágni. Tehát, hogy ha, bocsánat, a profán kifejezésért, ha van egy ajánlat egy nyaralásra, meg van egy ajánlat egy zarándoklatra, akkor mi alapján dönt egy mai fiatal a mentén, hogy most ő mégiscsak zarándoklatra indul? Na ez itt a nagy kérdés. Hogyan tudjuk neki elmondani, hogy lehet, hogy értékesebb, értelmesebb és jobb zarándok útra indulni, vagy megragadni azokat a lehetőségeket, amik a Mária útban rejlenek, és hát nagyon örülök, hogy például a mai nap során is gimnazisták vettek részt a Mária Rádió Mária Utas műsorának a folyamában, bár még nem voltak feltétlen aktívak, de csak azért jöttek, hogy most egy élményt kapjanak, egy inspirációt arra, hogy döntést tudjanak hozni, hogy például ők a Mária útnak ezt a fajta ajándékozó szeretetét meg akarják-e élni, maguknak akarják-e tudni, és hát tovább akarják-e adni a társaik felé, ami küldetésünk valahol azt hiszem, hogy itt van.
1: Mária kertje kampányunk kapcsán beszélgetünk. A lélekhangja.hu honlapon különböző színű virágokat fel lehet ajánlani, többek között hálavirágokat is. A Mária rádióval kapcsolatban te miért vagy nagyon hálás?
0: Hát köszönöm a kérdést, mert ma erről is beszéltem a fiataloknak, hogy amikor én először ide kerültem a Mária Rádióba, nagyon rövid ideig tanulhattam csak a szerkesztést és a műsorvezetést, és nagyon hamar bedobtak a mély vízbe itt a kedves kollégák, amiért akkor kicsit mérges voltam, ezt őszintén bevallom, ma meg végtelen hálás vagyok érte. Mert tudom, hogy ha nem dobtak volna meg ezzel a lehetőséggel, akkor én még nyilván odáztam volna, mert ismerem magamat, hogy én azért nagyon maximalista tudok lenni, és nem tudom, hogy mikor jutottam volna el arra a bátorság szintre, hogy azt mondjam, hogy én egy élő műsorban most már megmerek szólalni, mert már tudok úgy beszélni, vagy fel vagyok annyira készülve, soha nem leszek én annyira felkészülve magam számára, de mivel be voltam, és hogy én nem tudok ennek a szolgálatnak megfelelni, de most már hát így több év távlatából azt tudom mondani, hogy nyilván megérkezett az a fajta tapasztalás, meg az a fajta gyakorlat, ami nyilván ahhoz kellett, hogy én ma már önállóan tudjam a műsorvezetést felvállalni, és most már szeretem ezt az elején, nem tudtam elképzelni, hogy én ezt szeretni fogom, mert annyira ideges voltam, és most már ez elérkezett ide. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok ezért a lehetőségért, meg azért a bátorságért, amit én itt a kollégáktól, önkéntesektől bátorító szavakba formájában

0: is megkaptam. Úgyhogy én köszönöm szépen ezt a lehetőséget.
1: Miért fontos szerinted a Mária Rádiót támogatni?
0: Ez a fajta ajándék, amit én is megkaptam, nyilvánvalóan csak akkor tud a mai világban megvalósulni, ha van meghatározott infrastruktúra, vannak kollégák, vannak lehetőségek. Ehhez sajnos pénz kell, mindannyian tudjuk. Nem kell sok, de pont annyi, hogy ez menni tudjon. Ez a pont annyi, ez pont annyi, amit mi fel tudunk ajánlani. Vagy egy szár rózsa, vagy egy egyedi ajándék, vagy egy adomány keretében. Én azt hiszem, hogy abból, amit mi kapunk, abból adunk vissza. Én így gondolok mindig az adományozásra, hogy itt nem hozzájárulunk egy költséghez, hanem csak a hálánkat fejezzük ki azzal, hogy támogatjuk a Mária Rádió működését.
1: Nagyon köszönöm, Zsófi, hogy megosztottad ezeket a gondolatokat.
0: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és sok áldást kívánok a Mária Rádió munkájához.

0: Vendégünk a stúdióban Kohár László, a Jó Hírek című műsorunk keddi műsorvezetője. Szeretettel köszöntelek, Laci.
1: Szeretettel köszöntelek én is.
0: Zajlik a Mária kertje adománygyűjtő kampányunk. Neked mi jut eszedbe, ha meghallod azt a szót, hogy kert?
1: Hát én falusi gyerek voltam, falun nevelkedtem, és ott minden háznak volt kertje, ahol szinte mindent, amit ma a piacon meg lehet kapni, a családok megtermeltek saját maguknak. Aztán később, ugye elkerültem nagyobb helyekre, akkor kibontakozott egy kastélynak a kertje. De az igazi kert, az nekem továbbra is csak a családi házak mellett elhelyezkedő kertek.
0: Milyen virágok jelennek meg így az emlékeidben, hogyha akár a gyermekkori udvarotok, kertetek eszedbe jut?
1: Nekem a mi udvarunkban kérlek szépen orgonabokor volt, elég terjedelmes, és én nagyon szerettem az orgonát. Édesanyám különösebben érdekes módon a kertjébe virágokat nem nevelt. De az orgona az csodálatos volt, ugye a május első, hát ha nem is első, de május korai virága, csodálatos illattal, csodálatos színekkel. És hát abból, amikor virágzott, mindig volt a szobába, vázában.
0: Szeretsz-e kertészkedni?
1: Hát kérlek szépen, szeretek, mert azért édesanyámnak sokszor segítettem. Aztán, mikor már felnőttem, akkor sajnos nem vidéken éltem tovább, hanem felkerültem városba, ahol nem állt rendelkezésemre kert, tehát kertészkedni nem tudtam, de míg édesanyámnak kellett segíteni, azt nagyon szerettem.
0: Mi, akik itt dolgozunk, megszoktuk, illetve megszerettük a te keddi jelenlétedet, hogy jössz keddenként, és gyakorlatilag órát tudunk hozzád igazítani, mindig ahogy érkezel a jó hírek előtt. Számodra mit adnak ezek a keddi bejövetelek itt a Mária Rádióban?
1: Igen, hálás vagyok érte, hogy közreműködhetek, mert az az igazság, ugye, hogy nyugdíjas vagyok, egyéb elfoglaltságom nincsen, és nagyon szeretem a hétfői napot, mert akkor rendszerint megkapom, hogy kivel készíthetek riportot, akkor azt az egyént fel kell hívni, meg kell beszélni vele, hogy miről fogunk beszélgetni, és akkor rendszerint kedden délelőtt szoktam összeállítani a műsort, úgyhogy hát mire bejövök ide a stúdióba, addig már a táskámban bent van a kész műsor.
0: A kampány keretében, hogyha ellátogatnak a hallgatók a lélekhangja.hu honlapra, imaszándékokat is meg lehet osztani, illetve négyféle virágot lehet felajánlani szimbolikusan. Piros virágot a hálánk jeléül, zöld virágot valakinek a gyógyulásáért, sárga virágot a szeretteinkért, és fehéret valaki emlékére. Milyen színű virágot választanál?
1: Hát főleg fehéret meg sárgát. Szüleim emlékére, testvéreim emlékére, és hát a élő családtagjaim, ismerősök iránt érzett szeretetből és tiszteletből.
0: A Mária Rádióval kapcsolatban miért vagy különösen hálás?
1: Amint említettem, tehát ad majd másnapi elfoglaltságot, másrészt meg édesanyám emlékére. Édesapám is vallásos volt, de édesanyám különösen vallásos volt. Tulajdonképpen a hitre főleg ő nevelt bennünket, templomba ővele mentünk, és biztos, hogyha élne, nagyon-nagyon örülne ennek, hogy én a Mária Rádiónak lehetek önkéntes munkatársa.
0: Hát, ha odafentről hallgat téged keddenként.
1: Így is lehet mondani.
0: Mivel biztatnád a hallgatókat, miért jó támogatni a Mária Rádiót?
1: Óriási szükség van rá. Óriási szükség van rá. Tegnap egy gyönyörű filmélményem volt a televízióban, a Szent II. János Pál pápáról szóló négy részes filmnek az utolsó befejező része volt, és ebbe volt egy gyönyörű jelenet. Nevezetesen az, hogy a pápa el akart menni Párizsban azért, mert egy sajtótájékoztatón egy fiatal bekiabált neki, hogy miért hisz Istenbe, ki az Isten, ilyen kérdéseket vetett fel, és említette, hogy Párizsból van, és ez motiválta Szent II. János Pál pápát elmenjen Párizsba. A francia püspökök figyelmeztették, hogy ne menjen el, mert félő, hogy csalódás fogja érni az érdeklődés miatt. A pápa nem engedett, és elment Párizsba. Nem tudom, hogy melyik volt az a tér, de hát legalább 3 futballpálya nagyságú tér volt. Most is elérzékenyük tőle. Tömbe volt fiatalokkal, és most azt érzem, hogy a fiatalok hiányoznak a templomból.
0: Hogy látod, hogyan lehetne őket elérni jobban?
1: Hát itt a Árpádházi Szent Margit templomban, itt nagyon sűrű program van. Hétvégeken, hétközben zarándoklatokat, táborokat szerveznek, úgyhogy itt tulajdonképpen én a László atya hozzáállásával nagyon meg vagyok elégedve. Ezt kellene állandóan, úgymond, nyomás alatt tartani a fiatalokat.
0: A téri templomba jársz, és
1: úgy
0: a monostori László atya az, aki
1: úgy
0: ott
1: van.
0: Szolgál.
1: Úgy van.
0: És ha már ugye említetted a fiatalokat, illetve hogy az előző példát Szent II. János Pál pápa kapcsán, hogy látod, hogy a Mária Rádió hogyan szolgálhatna a fiatalok felé?
1: Hát ez fogós kérdés. Nem tudom, hogy milyen műsorokkal tudná a Mária Rádió a fiatal hallgatóságnak a figyelmét lekötni. Nem egyszerű feladat.
0: Azon vagyunk, hogy egyre inkább bevonjuk őket akár a műsorkészítésbe, illetve hát mindannyiunknak szerintem fontos feladata, akár magánemberként, akár hogyha valaki esetleg fiatalokkal dolgozik, vagy akár a média területén, hogy minél inkább több értékes tartalom szülessen, és ezeket ugye minél több olyan csatornán közé tegyük, amelyeket a fiatalok használnak, tehát fontos oda mennünk, ahol ők vannak, az ő hangjukon szólni. De köszönöm ezt a példát, amit említettél a Szent II. János Pál pápa kapcsán, mert nagyon fontos célunk és feladatunk, azt hiszem, mindannyiunknak. Erről is szól a Mária Rádió. Köszönöm, Laci, hogy a vendégünk voltál ma, köszönöm a beszélgetést, és nagyon jó egészséget kívánok neked a további műsorvezetéshez, és hát az életed minden területére sok áldást kívánok. Az elmúlt percekben Galgóczyné Szabó Zsófiával, a Mária út koordinátorával és Kohár László önkéntesünkkel hallhattak egy-egy beszélgetést a Mária kertje adománygyűjtő kampányunk kapcsán. Bíztatom a hallgatókat továbbra is, hogy látogassanak el a lélekhangja.hu honlapunkra, ültessenek el egy-egy virtuális virágot hazánk térképén, és fűzzék hozzá személyes imaszándékukat. Hálásan köszönjük a támogatásukat! Műsorunk végén megköszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Németh Petrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírek.
1: Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát, a katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Orosz hegyen tartották meg a Vándorbölcsű program második találkozóját Szent László oltáránál. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét is jelölték a Fipre Színai díjra. Most pedig jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 8-án tartották meg a székelyföldi Vándorbölcsű lakók második találkozóját Oroszhegyen, Szent László oltáránál, közli a Magyar Kurír. Az ünnepre a Kárpát-medence különböző pontjáról érkeztek családok, akik valamikor részt vettek a programban, valamint azok, akik kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez. A 2018-ban útjára indított székelyföldi vándorbölcsű program célja, hogy a bölcsők családról családra járva gyermekáldás, az összetartozás és az élet tiszteletének jelképei legyenek. Az ünnepi szent misét Obra István plébános mutatta be, a liturgiát követően pedig megáldották és jelképesen átadták az új családra váró bölcsőket. A programot elindító Nagy Balázs beszédében hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés mára túlnőtt a Székelyföldön. Bölcsők kerültek Kalotaszegre, Szatmára, Magyarországra és a Felvidékre is. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége az év legjobb filmjének járó nagydíj 5 jelöltje közé választotta Enyedi Ildikó Csendes barát című nagyjátékfilmjét, írja a kultúra.hu. A Csendes barát világpremiérje a 2025-ös Velencei Nemzetközi Filmfesztivál keretében volt, ahonnan 6 díjat is elhozott, azóta pedig számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. A szövetség minden évben egy nagy díjat is átad, ez a legrangosabb elismerésük, hiszen a nyertest nem egyetlen fesztivál kínálatából, hanem a teljes éves filmtermésből választják ki. Éppen ezért már az is hatalmas elismerés, ha egy alkotást a jelöltek közé választanak. A díjátadóra 2026. szeptemberében a 74. San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztivál megnyitó ünnepsége keretében kerül sor. A nyertes alkotásra a szövetség tagjai a világ minden tájáról több mint 80 országból szavaznak. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.

0: lélek hangja.
1: 9 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szentmisét közvetítünk a Budapesti Mária Rádió kápolnájából. A szertartást Kirer Imre atya mutatja be.

csütörtök van, a papi hivatás a két könyörgő nap. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mindenható Isten, te elküldted fiadat a világba, hogy megváltunk és örök főkapunk legyen, és kiárasztottad a Szent Lelket, hogy működjön egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezetd az élet szentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad egyházadat. Ébreszd papi hivatásokat, adj bátorságot fiataljainknak, hogy igen mondjanak hívásodra, és álhatatosak maradjanak küldetésükben. Adj áldozatként húzóságot minden hívőnek, hogy imával és tettekkel segítsék papjaikat és egymást a hozzád vezető úton. Amen. Nagy szerepe volt a török alódi felszabadításokban. A Szent Misét pedig majd beteg papokért és szerzetesekért ajánljuk fel.

mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kiválasztotta és főpapjává szentelte őt az Úr, megnyitotta kincstárát és elhalmozta őt kegyelmeivel. Testvéreim, vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt ebben a szent áldozatban. Nyúlom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztek.

0: Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtől elszűk Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Könyörögjünk! Istenünk, te boldog Ince pápát csodálatos lelki erővel ruháztad fel, hogy egyházad szabadságát megvédje, és a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa. Közbenjárására ad, hogy erősek legyünk a hitben, a gonosz lélek cselvetéseit legyőzzük, és elnyerjük tőled az örök jutalmat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki

0: és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Az Úr hűtlen népnek számkivetés lesz a büntetése. A Babilonban való elhurcoltatás előtt a prófétának ezt parancsolta az Úr. Emberfia, te ellenszegülő nép körében élsz. Van szemük és látásra, de nem látnak. Van fülük a hallásra, de nem hallanak. Mert hiszen lázongó nemzedék ez. Ezért most fogd a holmidat, készülj fel, emberfia. Költözködésre készülj, hadd lássák ezek, hogy fényes nappal elhagyod lakóhelyed, és más helyre indulsz. Hát, ha felfigyelnek arra majd, mert hiszen lázongó nemzedék ez. Szemük láttára fényes nappal vidd ki holmidat, mint ahogy a költözködéskor szokás. Te pedig este a szemük láttára indulj el, mint aki költözködik. Üsrést a falon, azon keresztül távozzál. Hadd lássák, milyen rést üt a falon, és azon keresztül távozol. Vedd háladra holmid, válladra holmidat, és sötétedéskor indulj el. Arcodat takard el, hogy ne lásd a földet, mert én téged a népnek intőjelül adtalak. Úgy cselekedtem, amint parancsolta az Úr. Költözködésre összeszedtem holmimat, kivittem nappal, este felé kézzel áttörtem a falat, és sötétben vállamon kivittem holmimat a szemük láttára. Reggel pedig az Úr ezt a szózatot intézte hozzám. Emberfia, ugye Izrael háza ez, a mindig ellenszegülő nép megkérdezte tőled. Mit csinálsz? Mondd nekik, így szól az Úr, az Isten. Ez a fenyegető jövendelés a Jeruzsálemben levő fejedelemnek és Izrael egész házának szól. És így folytasd. Én számotokra intőjel vagyok. Amit én cselekszem, az történik majd velük. Fogság és számkivetés lesz a sorsuk. A fejedelem, aki köztünk van, vállára veszi a holmiát, és a sötétben megy ki. Áttörik neki a falat, hogy ki lehessen menni rajta. A fejedelem pedig beföli az arcát, hogy országát többé ne lássák elsötétült szemei. Ez az Isten igéje.
0: Isten legyen a
2: Zsoltár válasza. Isten tetteit el ne feledjétek.
0: Isten tetteit el ne feledjétek.
2: Megkísértették és ingerelték a fölséges Isten szövetségével, mit sem törődtek. Elpártoltak tőle, hűtlenné lettek, ugyanúgy, mint atyáik, mint a csalfai eltérültek.
0: Isten tetteit el ne feledjétek.
2: Pogány oltáraikkal fölingerelték az urat, bálványaikkal féltékenyé tették. Isten hallotta, és haragra gerjedt, és nagyon megutálta Izraelt.
0: Isten tetteit el ne feledjétek.
2: Fogságba juttatta hatalma jelét, ékességét az ellenség kezére adta. Népét kiszolgáltatta a kardnak, szívét harag töltötte el öröksége ellen.
0: Isten tetteit el ne feledjétek.
2: Alleluja.
0: Alleluja.
2: Ragyogtass szolgád fölé arcodat, igazságaidra taníts meg engem.
0: Alleluja. Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkedben.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
3: Dicsőséges Istenünk.
0: Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felel: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akar számolni a szolgáival. Amikor elkezdted, hozták egyik adósát, aki 10,000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre hullott előtte és kérlelte: légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor a szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak, elmentek és elbeszélték uroknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönnyörülni a szolgatársadon, mint ahogyan én megkönnyörültem rajtad. És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet minden, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Judea vidékére ment a Jordánon túlra. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek! A király végső ítéletét hallva, a közmondás ötlik fel az emberben: amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten. A magunk viselkedése határozza meg, hogy milyen válaszra találunk Istennél. De a hegyi beszédben egy pontosabb utasítást is találunk az Úrtól. Mindazt, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ha ezt tekintjük a példázat igazi tanításának, akkor nem is a gonosz szolgát, sem a királyembert kell a tanítás meghatározó szereplőjének tartanunk, hanem azokat a szolgatársakat, akik megbotránkoztak a kegyelmet kapott, de szívtelen ember cselekedetén. Bennük volt emberi érzés és alapvető becsületesség. Nem érítség vezette őket, amikor uroknak beszámoltak az eseményről, hanem az igazságosság és méltányosság késztette őket szólásra. Mert a gonosz szolgát ma úgy mondanánk, valami korrupciós lelkület vezérelte, mindenből és mindenütt hasznot húzni, ahol csak alkalom nyílik erre. Élvezni a király nagy lelkűségét és behajtani a szegény szolgatás adósságát. Nem számít, hogy miként bántak ő vele, hanem csak az, hogy neki milyen joga és lehetősége van. Ha a példázat végét nézzük, akkor igen kilátástalannak tűnik az emberiség végső sorsa. Hiszen Isten mindig nagy lelkű velünk, magunk pedig rendszeresen az önzés fogjainak mutatkozunk. Még szerencse, hogy ott vannak ezek a szolgatások. Talán ebben van annak a reménye, amit az Úr Péter szavaira válaszolt. Nem túlzó a 70-szer 7-szer való megbocsátás, mert másokat is a jóra kell biztatnunk, illetve a bennünk élő jót megerősítenünk. Ha a magunk életére vonatkoztatjuk a példázatot, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy nekünk nem csak azért kell nagylelkűen cselekednünk, mert Isten végtelenül jóságos hozzánk. Minket igazán annak tudata kell, hogy vezéreljen, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Nem csupán kegy tehát Isten jósága, hanem atyai szeretetének meg.

0: nyilvánulása. Ez pedig még súlyosabb indok arra, hogy elhagyjuk az önzés kísértését, és valóban megértőek legyünk másokkal. Testvérek vagyunk, egy atyának a gyermekei, és egy örökség várományosai. Ez pedig a méltányosságnál is sokkal nyomatékosabb indok a nagylelkű viselkedésre. Ha nem ezt tennénk, akkor az atyára hoznánk szégyent, amit méltatlan, mint méltatlan fiai, sőt magából a családból is kirínánk szégyenletes viselkedésünkkel. Megtagadnánk a családi közösséget és szeretetet. Síralmas tettünkkel kiközösítenénk magunkat Isten gyermekei közül. Erre is komoly figyelmeztetés ez a történet. A mai evangélium valójában két tanítást is ad elénk. Az első arra figyelmeztet, hogy mindig meg kell bocsátanunk embertársainknak, ha azok őszintén bocsánatot kérnek. Érdekes módon a szövegben nem is szerepel a bocsánatkérés, de az erkölcsi alapelvből következtethetünk arra, hogy ez is megtörténik. Hiszen magától értetődő dolog, hogy bánat nélkül nincs megbocsátás. Ahol ugyanis konfliktus van, az csak úgy rendezhető, ha meg is nevezzük, hogy mi mit akarunk elrendezni. Ezért lényeges része a szentgyónásainknak a bűnök megnevezése. Ha valaki csak általában mondja magát bűnösnek, a kijelentés ugyan igaz lehet, csak éppen nem visz közelebb a megoldáshoz. A megváltozáshoz, a cselekedethez ugyanis szükséges, hogy az ember meg tudja fogalmazni, miben akar jobbá lenni, miben akar megváltozni. Csak a célzott erőfeszítés hoz eredményt. Éppen ezért Péter kérdése és az Úr Jézus válasza is inkább a megbocsátásra való készségre vonatkozik, mint egy meghatározott esetre. Tehát ne zárkózzunk el az ellentétek rendezése elől. A másik tanítás viszont arra vonatkozik, amit a mi atyánkba is beleszőtt az Úr Jézus. Bocsájt meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk. A tanítás tehát az, hogy miközben Isten irgalma és megbocsátásra való készsége valóban végtelen, mégis éppen mi magunk szabunk ennek a jóságnak határt. Akár azzal, hogy nem ismerjük el vétkességünket, akár azzal, hogy hiába vesszük, visszaérünk Isten jóságával. Hiszen a megbocsátásnak az az értelme, hogy helyreállítsuk a normális kapcsolatot, szót értsünk egymással, és készek legyünk az együttműködésre. A megbocsátó Istennel pedig csak a megbocsátó ember tud együttműködni. Nem képviselhetünk másfajta erkölcsöt, mint amit Istentől kérünk és elvárunk. Az Úr Jézus példázata tehát arra figyel, viselkedhet úgy, mint az Isten jóságának ellenképe. Ezzel ugyanis nem csak cáfolnánk Isten irgalmát, hanem el is fordulnánk tőle, nem keresve és elfogadva a szeretet kapcsolatot. Szent Péter kérdése igazából arra vonatkozik, hogy lehet-e Isten gyermekei között maradandó ellentét, felfüggeszthető-e a szeretet. A válasz értelmű, Isten maga a szeretet, ezért az általa teremtett világban is ez a legfontosabb. Még inkább az ő képére teremtett embernek kell megvalósítani ezt az isteni vonást. Tudjuk, hogy a gonosz működik ebben a világban, de az a mi feladatunk, hogy egyre jobban kiszorítsuk őt magunk közül, és megvalósítsuk Isten országát. A megbocsátás tehát nem csak egy kemény erény gyakorlat, hanem megváltást kiterjesztése egyre több emberre a mi jóságunk által. Amen.
1: Isten fizesse meg.
0: Kérő testvéreim, Krisztus Urunkat, a jó pásztor, hogy mutassa meg szeretetét irántunk, és hallgassa meg kéréseinket.

0: Urunk, te vagy a pásztorok fejedelme, ne hagyd egyházadat szent és kiváló lelki pásztorok nélkül.
1: Kérünk, hallgass meg minket!
0: Aki nyájadat Péterre és utódaidra bíztad, add, hogy Leó pápánk az apostoli lelkű szent főpapok nyomdokait kövesse.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Aki jóságosan tanítod és neveled a népeket, ne engedd, hogy a világ elveszítse érzékét a lelki táplálék iránt.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Aki ismered tiédet, ne engedd, hogy egy is elvesszen azok közül, akikért véredet ontottad.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Aki válladra veszed a gyengét, és felkutatod az elveszett bárányt, erősítsd meg gyenge hitünket, és térítsd vissza magadhoz azokat, akik elhagytak téged.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Beteg papoknak, szerzeteseknek, akikért a szentmisét fölajánljuk, add meg a felgyógyulás kegyelmét, és adj erőt a bátor szenvedéshez, és az fordítsd üdvösségükre, hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Térítsd meg mindazokat, akik a kereszténység ellenségévé szegődtek, hallgass meg, Urunk! Tarts távol tőlünk az elemi csapásokat, járványokat, gonosz embereket és a háborút, hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk,
2: hallgass meg minket! A Szentatyaim a szándéka, hogy a városok ne nyeljék el a névtelenségbe és a magányba az ott lakókat, hanem az evangelizáció és a közösségek új telepei legyenek, hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk,
2: Jézus Krisztus, hallgass meg néped kéréseit, és örvendeztek meg nyájadat a pásztorok gondosságával, a pásztorokat pedig a rájuk bizott lelkek engedelmességével, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
3: Amen.
2: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
3: Áldott legyen az Isten, mint a jövőnk.
2: A bor és a víz.

0: Áldott vagy Urunk mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bor. Felajánljuk neked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
1: Áldott legyen

0: imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom is a ti áldozatotok kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el néped áldozatát, hogy amit boldog 11. Ince pápád tisztelve fölajánlunk a te dicsőségedre, adja meg nekünk az örök üdvösséget. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkedet.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megad egyházadnak, hogy örvendezzék boldog 11. Ince pápa ünnepén, és erősödjék buzgóságának példája láttán. Ige hirdetésével oktatod, és előtted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és a szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül mondjuk. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áradd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, és néked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott odott a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme megváltásunk szent titka. Valahányszor esszük ezt a kenyeret, és iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsön egyből a szent élet mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben 14. Leó pápánkkal, Péter főpásztorunkkal és az egész

0: papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében álló testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben, minden tiszteleti dicsőség, mindörökkör örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert ígér az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodó, mindörökkör örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét.
0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomból jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Tamam.
1: Kes tuş.
0: Tamam.
1: Kes tuş.

Uram Jézus Krisztus, hiszek benne, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költöz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, én szegény szívemben, neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is.

0: Krisztus lelke szentelj meg engem, Krisztus teste üdvözíts engem, Krisztus vére ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz most tisztál engem. Krisztus kínszenvedése erősíts meg engem, új jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled. A gonosz ellenségtől oltalmazz engem, halálom óráján hívj magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy az áldozat, amelyben részesültünk, szítsa föl bennünk az odaadó szeretet lángját, amely boldog 11. incepápát képessé tette arra, hogy egész életét az egyház szolgálatára szentelje. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Szent Mihály főangyal, védelmed minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedetbe kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátán és a többi gonosz szellemek, kik a lelkek veszélyre kölyök járnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére.
1: Amen.
0: Imádkozzunk a békéért. Urunk Jézus Krisztus, az örök Atya fia, küldelmes lelkedet az egész földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet édes anyja, a boldogságos Szűz Mária, legyen, ami közben járunk. Amen. Magyarország fővédő szentjét is kérjük. Üdvözlégy, Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözlégy, hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozz rá papokért, hogy országodból senki el ne veszik. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És
0: áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ér, menjetek békével.
1: És Isten.

0: enciklikák.
1: Az eltűnő biológiai sokféleség. Néhány ország haladást ért el bizonyos szárazföldi és óceáni területek hatékony megóvásában, ahol tilos minden olyan emberi beavatkozás, amely megváltoztathatná azok arculatát, vagy módosíthatná eredeti összetételét. A biológiai sokféleség megőrzése terén a szakértők hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy különös figyelmet kell fordítani azokra a területekre, amelyek a fajok sokféleségében az endemikus, azaz őshonos, ritka vagy kevésbé hatékony védelmet élvező fajokban a leggazdagabbak. Vannak helyek, amelyek különös odafigyelést igényelnek, mert hatalmas jelentőségük van a globális ökoszisztéma szempontjából, illetve amelyek nagy vízkészlettel rendelkeznek, és ezáltal más életformák fennmaradását biztosítják. Az előbbiekre példaképpen megemlítjük a bolygó biológiai sokféleségben oly gazdag tüdőit, mint az Amazónia és a

ringóvíz gyűjtő területe. Az utóbbiakra pedig a nagy felszín alatti vízrétegeket és a gleccsereket. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a helyek fontosságát, az egész bolygó és az emberiség jövőjének szempontjából. A trópusi erdők ökoszisztémáinak rendkívül összetett biológiai sokfélesége van. Szinte lehetetlen teljes mértékben kiismerni. De amikor ezeket az erdőket felégetik vagy kivágják, hogy ültetvényeket hozzanak létre, néhány éven belül számtalan faj eltűnik. Még jó, ha nem válnak kopár sivataggá. Mindazonáltal kényes egyensúlyt tartva kell beszélnünk ezekről a helyekről, mert nem lehet figyelmen kívül hagyni azokat a hatalmas nemzetközi gazdasági érdekeket sem, amelyek a gondoskodás ürügyét használhatják fel a nemzeti szuverenitás megsértésére. Ténylegesen léteznek javaslatok Amazónia nemzetközivé tételére, amelyek csak a multinacionális gazdasági érdekeit szolgálják. Dicséretes azoknak a nemzetközi szerveknek és civil szervezeteknek a munkája, amelyek igyekeznek fogékonnyá tenni a lakosságot, és kritikusan, törvényes nyomásgyakorlással is élve együttműködnek annak érdekében, hogy minden kormány teljesítse azt az áthíthatatlan kötelességét, hogy megóvja országának környezetét és természeti erőforrásait anélkül, hogy eladná magát helyi vagy nemzetközi szintű hamis érdekeknek. Általában azt sem kíséri megfelelő elemzés, amikor a természetes növényzetet erdősítéssel, általában monokultúrában tehát fafajtákkal helyettesítik. Pedig ez a folyamat komolyan befolyásolhatja a biológiai sokféleséget, amely nem fogadja be a betelepített új fajokat. Hasonlóképpen a mezőgazdasági területté átalakított vizes élőhelyek is elvesztik azt a hatalmas biológiai sokféleséget, amelynek otthont adtak. Egyes tengerparti területeken aggasztó a mangrove erdőkből álló ökoszisztémáknak az eltűnése. Az óceánok nem csak a bolygó vizeinek legnagyobb részét foglalják magukba, hanem az élőlények széles körének nagy részét is, amelyek közül sok még ismeretlen számunkra, nagy részét tápláló életet a folyókban, tavakban, tengerekben és óceánokban erősen befolyásolja a halászati erőforrások ellenőrizetlen kiaknázása, ami egyes fajok egyed számának drasztikus csökkenését eredményezi. Még mindig olyan szelektív halászati módszerekkel dolgoznak, amelyek elpazarolják a kifogott fajok nagy részét. Különösen veszélyeztetettek az olyan figyelemre sem méltatott tengeri élőlények, mint a planktonok bizonyos formái, amelyek a tengeri tápláléklánc fontos elemét jelentik, és amelyekről végeredményben az emberi táplálkozása használt fajok is függnek. Ha lemerülünk a trópusi és szubtrópusi tengerekbe, korallzátonyokkal találkozunk, amelyek a szárazföldi nagy erdőinek felelnek meg, mert megközelítőleg 1 millió fajnak, köztük halaknak, rákoknak, puhatestőknek, szivacsoknak, algáknak, és mi minden másnak adnak otthont. A világ sok korallzátonya mára már elszegényedett, vagy a folyamatos pusztulás állapotában van. Kitette a csodálatos tengeri világot élettől és színektől megfosztott víz alatti temetőkké? Ez a jelenség főként a tengert érő szennyezésnek tulajdonítható, ami az erdőirtás, a mezőgazdasági monokultúrák, az ipari károsanyag kibocsátás és a pusztító, különösen a ciánt és a dinamitot használó halászati módszerek eredménye. Súlyosbítja mindezt az óceánok hőmérsékleteinek az emelkedése. Ez segít megértenünk, hogy bármilyen beavatkozás a természetbe szabad szemmel nem látható következményekkel járhat, és hogy az erőforrás kiaknázás bizonyos formáinak olyan pusztulás az ára, amely végül az óceánok mélyét is el fogja érni. Sokkal több pénz kell a kutatásra, hogy jobban megértsük az ökoszisztémák működését, és kellőképpen megvizsgáljuk, milyen hatásokkal járhat a környezet bármilyen komolyabb megváltoztatása. A teremtmények ugyanis mind kapcsolatban állnak egymással, mindegyiket szeretettel és csodálattal meg kell becsülni, és mindnyájunknak, teremtett lényeknek

0: szükségünk van egymásra. Minden vidék felelősséggel tartozik egy család gondozásáért. Ennek érdekében gondos leltárt kellene készíteni az egyes élőhelyek fajairól, hogy megőrző programokat és stratégiákat dolgozzon ki, különös gonddal kísérve a veszélyeztetett fajokat.
1: Encikliká.
2: Mária Rádió. Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják.
3: Amikor a névfogalommá válik, vannak nevek, amelyek már régen túlnőttek eredeti szerepükön. Ha azt mondjuk, Salamon, a bölcsesség jut eszünkbe. Ha valakiről azt halljuk, hogy Jób türelmével viseli a megpróbáltatásokat, vagy egy küzdelmet Dávid és Góliát harcának neveznek, a jelentést akkor is értjük, ha nem ismerjük részletesen a bibliai történetet. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ferenczi Gábor vagyok, ez pedig a Mária Rádió Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő műsora, amelyben adásról adásra a bibliai eredetű fordulataink jelentését fedezzük fel közérthetően. A Biblia szereplőinek nevei közül több önálló életre kelt a nyelvben. A személyekből jelképek, a történetekből tömör jelentésű kifejezések lettek. Elsőként Salamon királyt idézzük fel. A Biblia szerint uralkodása kezdetén Isten megkérdezte tőle, mit kíván. Salamon nem gazdagságot vagy hosszú életet kért, hanem bölcsességet, hogy igazságosan tudjon ítélni. Éppen ezért a bibliai elbeszélés szerint bölcsesség mellé gazdagságot és dicsőséget is kapott. Innen ered a salamoni bölcsesség kifejezés. Nem egyszerűen nagy tudást jelent, hanem azt a képességet, hogy valaki embereket és helyzeteket igazságosan tud megítélni. Ezt példázza Salamon ítélete is. Két asszony ugyanannak a gyermeknek az anyjának vallotta magát. Salamon azt parancsolta, hogy osszák ketté a gyermeket. A valódi anya ekkor inkább lemondott róla, csak hogy életben maradjon. A király ebből ismerte fel az igazságot. Ma a salamoni ítélet olyan megoldást jelent, amely különleges bölcsességgel tárja fel az igazságot. Néha azonban kissé ironikusan is használjuk olyan kompromisszumra, amely két fél között próbál igazságot tenni. Egészen más emberi magatartást jelképez Jób neve. Jób rövid idő alatt elveszítette vagyonát, gyermekeit és egészségét is. Barátai bűnt kerestek mögötte, ő azonban kitartott ártatlansága és hite mellett. A köznyelv ebből a történetből főként a türelmet emelte ki. Ezért mondjuk valakire, hogy Jób türelmével viseli a nehézségeket. A kifejezést gyakran tréfásan is használjuk. Egy türelmes szülőre, tanárra vagy arra, aki hosszasan várakozik. A bibliai történet így a mindennapi beszédben új árnyalatot kapott. A legismertebb bibliai párharc Dávid és Góliát története. Góliát hatalmas, tapasztalt harcos volt, Dávid pedig fiatal pásztor, aki csupán parittyával állt ki ellene. Góliát erejében bízott, Dávid pedig Isten segítségében és egyetlen jól irányzott kővel legyőzte ellenfelét. Azóta Dávid és Góliát harca az egyenlőtlen küzdelem jelképe. Kis ország nagyhatalommal, kisvállalkozás óriás céggel vagy esélytelen csapat bajnok ellen mind ilyen helyzetekre alkalmazzuk. A hasonlat mindig azt a reményt is magában hordozza, hogy bátorsággal és leleményességgel a gyengébb fél is győzhet. Góliát neve önmagában is közszói jelentéshez közelített. Hatalmas embert, vállalatot vagy építményt is nevezhetünk Góliátnak, amikor rendkívüli méretét akarjuk érzékeltetni. Salamon, Jób, Dávid és Góliát neve tehát nem csupán bibliai emlék, a nyelvben fogalmakká váltak. Egyetlen név képes felidézni a bölcsességet, a türelmet, a bátorságot vagy a legyőzhetetlennek tűnő erőt. A nyelv így őrzi meg a történeteket. Néhány szóban egész emberi sorsokat és erkölcsi tanulságokat sűrít össze. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is a Bábel örökösei című műsorban. A viszonthallásra!

0: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallották.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat. Könyvben örökítették meg a boszniai katolikus nők hagyományos tetoválásának történetét. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat, számol be a hírről az MTI. A választott mottó az erdélyi város nyitott szellemiségét is hangsúlyozza. Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke szavai szerint a város kincses ládáját nem zárják el zsugori módon, hanem kinyitják és értékeit közkincsé teszik. Ilyen módon nyer értelmet Kolozsvár gazdagsága, melyre lakói méltán büszkék lehetnek. A Kárpát-medence egyik legnagyobb magyar kulturális fesztiváljára mintegy 600 programmal készülnek a szervezők. A résztvevők többek között családos és gyermekprogramokon, kulturális és sporteseményeken és örömfőzésen is részt vehetnek. A rendezvény nem csak hidat képez a város lakók között, de az elvándoroltakat is hazavonza, Kolozsvárt pedig élő fővárossá teszi. 24 bosznia-hercegovinai nő visszaemlékezésén keresztül mutatja be a katolikus nők körében egykor elterjedt hagyományos tetoválás, a Széchenye történetét és jelentőségét egy szeptemberben megjelenő kötet, írja az MTI. A Széchenye a török hódítás idején alakult ki, és arra szolgált, hogy a nőket és a gyerekeket megvédjék az elhurcolástól, az erőszaképeket is tartalmazó tetoválások elsősorban Közép-Boszniában és Hercegovina egyes területein voltak elterjedtek, és szorosan kapcsolódtak a vallási és közösségi identitáshoz. Mária Maracsics és Josipa Karacsek kötete olyan nők vallomásait gyűjti össze, akik édesanyjuktól és nagyanyjuktól örökölték a több generáción át fennmaradt hagyományt. A kiadványt a horvát diaszpórának is szánják, különösen azoknak, akik családi történeteken keresztül ismerkednek meg felmenőik hagyományával. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok és érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 10 óra. Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.

0: Hitünk és életünk. Felnőtt katekézis Kírer Imre atyával.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. A mai nap egy olyan szentet ünneplünk, aki nem magyar, és a szobra mégis itt van, méghozzá Budán. Boldog 11. Ince pápáról van szó, aki nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország felszabaduljon a török nyomás, kiszolgáltatottság és birtoklás alól. Egy szent életű pápa, aki egész életében beteges volt, és azt írják róla, legalábbis az orvosa így nyilatkozott, hogy iszonyú vértanúság volt az élete, különféle bajok gyötörték, ennek ellenére nagyszerűen vezette az egyházat, és nagyon jól tudott gazdálkodni a pénzzel. Hát így lehetett aztán erős befolyás arra is, hogy összeálljon az a hadsereg, ami aztán Magyarország felszabadítását is segítette, de hát itt elsősorban ugye Bécs megmentéséről volt szó. Aztán jöttek tovább, és így szabadult fel Buda is, a Buda várában pedig ott van 11. Ince pápa szobra. Ez a története. Ami hetünk azonban nyilvánvaló izgalommal teljes a kérdések miatt. Ma még van három kérdésem. Egy hét múlva Szent István király ünnepe. Nem lesz élő adás a Mária Rádióban, éppen ezért három kérdés sem lesz. Hittanúra ugyan lesz, de három kérdés nem lesz hozzá, hanem majd csak Isten segítségével két hét múlva. Úgyhogy tessenek jól meghegyezni most a ceruzákat, és megválaszolni ezt a három kérdést. Ha valakinek már megvan a három teli találata, de még nem kapta meg a csokoládét, megnyugtatom, hogy nincs elfelejtve, csak nagy meleg van, nem akarjuk cseppfolyósan küldeni a csokoládét, úgyhogy mihelyt egy kicsit enyhébb lesz az idő, meg fogja kapni, nem feledkezünk meg róla, és betartjuk az ígéretünket. Na, ezek után kérem szépen nézzük a mostani három kérdést. Először is mondom a telefonszámot. 061-374-0904-es. Tehát 061-374-0904. Az első kérdés pedig. Kik lettek a Szent Sátor favágói és vízhordói? Nyilván az áldozatokhoz, ugye az áldozatokhoz kellett a tűz, fát kellett odavinni, és kellett a víz a liturgikus mosakodáshoz, meg az edények elmosásához is. Tehát kik lettek a Szent Sátor favágói és vízhordói? Második kérdés. Szent Lukács evangéliumára vonatkozik, kell-e gyűlölnünk a szüleinket, ugyanis a Lukács 14.26-ban ezt olvassuk, hogy az Úr Jézus kijelenti, aki nem gyűlöli apját, anyját, testvérét, stb., nem méltó hozzám. Hát ugyanakkor pedig van a 10 parancsolat, ami a 4., éppen apádat és anyádat tiszteld, nem azt mondja, hogy gyűlöld. Harmadik kérdés. Alapjaiban melyik szentséget nem az Úr Jézus alapította? Alapjaiban hangsúlyozom, melyiket nem az Úr Jézus alapította? Majd aztán részletesen visszatérek rá, hogy mit is jelent az alapjaiban. Amire készülünk, holnap után nagy boldogasszony ünnepe, a boldogságos szűzanya mennybevételének az ünnepe, ami egyszer s mind Magyarországnak a szűzanya oltalmába való felajánlásának napja, és Szent István királyunk halálának napja. Tehát a nagy boldogasszonyban mi ugyan valóban a szűzanyát, a mennybe vett szűzanyát és Magyarország nagyasszonyát ünnepeljük, de ugyanakkor ne feledkezzünk meg erről sem, hogy ez a magyarok felajánlása, tehát ettől kezdve lett a Magyarország a szűzanya oltalmába ajánlva. És éppen ezért szűzanyát Magyarország királynőjének, nagyasszonyának nevezzük. Hát így egy sajátos elnevezés maga az is, hogy a szűzanya születésnapja. Hát ez pedig az égi születésnapja, hogy aztán meghalt, nem halt meg, ez egy vitatott kérdés. Minden esetre testestül, lelkestül a mennyben van. Szent fia az anyjamban odavitte őt. Méltó és igazságos, hiszen teljesen bűntelen, szeplőtelen fogantatott, éppen ezért igazán a mennyországban van a helye. És édesanyánk tehát törődik velünk, és azt szeretné, hogy mi is ott legyünk mellette. Csak kérnünk kell a segítségét ehhez, nem elkeserednünk, hogyha nem sikerül valami jót megvalósítanunk, hanem bízni a szűzanya segítségében és az Úristen irgalmában, és akkor valóban ott lehetünk mellette a mennyben. Tehát most szombat parancsolt ünnep, hangsúlyozom. Tehát szombaton is és vasárnap is kötelező szentmisén való részvétel. De ezt ne úgy tekintsük, hogy kötelező, hanem mint egy örömöt, hogy az Isten iránti szeretetünket kimutathatjuk ezáltal, hogy az egyház parancsát megtartjuk. Tessék tehát úgy kontemplálni a hétvégét, hogy szombaton is, meg vasárnap is el lehessen jutni. Nem fontos ugyanabba a templomba, bárhol lehet, tehát a kirándulások vagy üdülések közepette is lehet templomba eljutni. Mindenütt nagy boldogasszony ünnepe lesz, minden faluban és városban. Na, egy kicsit zenélünk, és utána neki kezdünk a hittanórának.

Mielőtt a hittanóra imádságát elkezdenénk, még egyszer a telefonszám 061-374-0904-es. A három kérdés pedig, kik lettek a Szent Sátor favágói és vízhordói? Második, kell-e gyűlölnünk a szüleinket? Harmadik, alapjaiban melyik szentséget nem az Úr Jézus alapította? És akkor imádsággal kezdünk a hittanhoz. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Kérünk téged, Úristen, erőzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hát eddig az egyház életének igen sötét oldalát láttuk a 1085 környéki időszakban, már ezredforduló időszakában, és ebből kezdett kilábalni egy századdal később az egyház a második lateráni egyetemes zsinat döntéseivel is. Ez 1139-ben történt. Bár ugyan az egyház tekintélyét igyekezett emelni, nehogyis a papság életszentségét emelni, azért a tekintély teljes helyreállításától még messze van az egyház. Igazi békét a császár és pápai hatalom között sem tudott még megteremteni. A 7. Gergely pápa által megindított reform nagy föllendülést hozott ugyanakkor a vallási életben, ami elsősorban a vándor prédátoroknak köszönhető. Hát ez az idő Assisi Szent Ferenc és Szent Domonkos ideje. A nagy lendületet adott ennek a buzgóságnak az új rendek megjelenése. Ilyenek a cisszerciták, vagy a premontreiek, és a koldulendek, vagyis a ferences és a domonkos rend. A császárságot azonban sértette a hatalmának megfogyatkozása. Ugyanis a császár azt szerette volna, hogy ő a világ ura, de hát végül is nem ez történt, mert ahogy a latin elnevezés mondja, ő nem Vicarius Christi, hanem csak Miles Christi. Vagyis nem helyettese Krisztusnak, az a római pápa, hanem Krisztus katonája, vagy inkább védője, így is mondhatnánk. Na hát olyan ember kerül a császári trónra, aki minden áron szeretne igazán Vicarius Christi lenni, vagyis egy isteni hatalommal rendelkezni az egész világ fölött. Ehhez mindent elkövet, hát találunk a történelemben ehhez hasonlókat bőségesen. Bizonytalan helyzetet teremtett a bíborosok megosztottsága, ami a császár kezére játszott, mert hiszen az idősebb bíborosok megelégedtek a 7. Szent Gergely által meghozott reformokkal és annak eredményeivel. A kisebbségben lévő fiatalabb bíborosok azonban szerették volna tovább fejleszteni ezeket a reformokat. Vagyis nem elég, hogy jó, most már nem szólhat bele, legalábbis elvben, a császár a pápa választásba, vagy a helyi hatalmasságok a püspök kinevezésbe, ez az investitúra. De hát azért ez elvben megvolt, vagy ki lett mondva, de gyakorlatban azért egészen más történt. Ilyen módon történt, hogy aztán 1130-ban két pápát választottak Rómában.

Második anaklétot is. Az egyik az idősebbek pápája volt, az ince, az anakléta fiatalabb pápája. Na, hát ebből természetes, hogy nem csak torzsalkodás, hanem igen komoly ellentét származott, ami végül is az egyház pillanatnyi, a római egyház pillanatnyi szakadásához vezetett. Ezt a második lateráni egyetemes zsinat szüntette meg, reform intézkedést hozva sok minden dologban. Rómában azonban a polgárok, ennek megerősítője jellemzően egy kiközösített kanonok lett, vagyis hát megtalálta a zsák a foltját. Bressai Arnold volt az, aki kik lett közösítve, és aztán ő lett a köztársasági elnök. Ebben az időben működött ugyanakkor Szent Bernát is, de a római belviszályt mégiscsak első Barbarossa Frigyes császárnak sikerült megszüntetnie. Még Szent Bernát nagyszerű prédikációi sem voltak elegek ahhoz, hogy a keresztények, a római keresztények valamennyire észhez térjenek. Hát kérem szépen, igen szomorú dolgok fordulnak elő az egyházban. Ez mutatja, hogy bár ugyan Krisztus alapítása az egyház, de emberekből és emberekre alapított. Ilyen módon sajnos a hibák, bűnök sem hiányoznak az egyházból. Az egyház egész életében jelen volt mindez, vagyis nekünk meg kell harcolnunk az élet szentségért és a kereszténységnek ahhoz, hogy valóban tudjon hatni az emberekre. Hát ehhez kérem szépen szent papokra van szükség, szent hívekre van szükség, engedelmességre van szükség, és igazán krisztusi lelkületre van szükség. Vagyis mindig az egyház semper reformanda, mindig megújítandó, ez pedig annyit jelent, hogy nekünk kell hívőknek a lelkületünkben egyre buzgóbbaknak lennünk, és felfedezni, hogy mi mindent kellene még elhagynunk ahhoz, hogy igazán krisztusiak legyünk. Hát az egyház soha nincs beérkezve, amíg csak az utolsó ítélet meg nem születik. Addig persze, aki már itt hagyja a földi életet, az már beérkezett valamennyire, már még nem kapta meg a végső ítéletet, de hát aznak már nincs alkalma jót vagy rosszat tenni. Hogy nem tehet már rosszat, hála Istennek, hogy nem tehet továbbá jót, sajnálatos, de hát lezárult a földi élet, ami a földi életünk ideje az, ami alatt jót tehetünk, és elnyerhetjük az üdvösséget. Vagyis most kell nekünk krisztusivá formálódnunk, amíg még formálhatók vagyunk. Akkor aztán jön kérem szépen az a megszáradás, megcsontosodás ideje, majd a kiégetés, ami az utolsó ítélet. Akkor már olyanok vagyunk, amilyenné igyekeztünk lenni. Tehát most még van időnk, használjuk ki. Ezt az egész egyháznak meg kell valósítania, de hát az egyház személyekből tevődik össze, tehát nekünk magunknak kell a saját személyünkben megvalósítani mindezt.

0: Ennek az időszaknak a főszereplője első Frigyes császár, vagy Barbarossa Frigyes császár. Barbarossa annyit jelent, hogy rőt szakállú. Hát vöröses szakálla volt. Na, kérem szépen, keleten megismerkedett a bizánci császárok, a hajdani bizánci császárok és a szultánok korlátlan hatalmával. Na, amikor császári trónra kerül, ő szeretné ezt a nyugaton is megvalósítani. 1152-ben lett császár, illetve lépett trónra. Eszméjének megvalósításához akaratlanul is hozzásegítette őt a tudományok fejlődése és egyetemek létrehozása. Vagyis a sötét középkor egyáltalán nem volt olyan sötét, hiszen ebben az időben alakulnak meg az egyetemek, és a tudományok is egyre rohamosabban fejlődnek. Mint hogy itten már egyetemi tanulmányokról van szó, a jogtanulmányok is hozzátartoznak, és éppen ezért nyilván mi mást taníthattak volna, mint éppen a római jogot. Így ez megerősítette a régi császár eszményt, és megerősítette magát Frigyest is ennek megvalósításában. Tessék parancsolni, hallgatom.
1: Dicsőjtessék,
0: ha így. Mindörökké, amen.
1: A gibeoniták voltak azok, akik favágók és vishordók lettek a Szent Sátornál, mert így menekültek meg Izrael pusztításától.
0: Igen.
1: Én úgy tudom.
0: Aztán.
1: A másik, hogy hát gyűlölni nem lehet a szülőket, legfeljebb a Jóistent jobban szeretni, de gyűlölni nem. Én úgy gondolom. A harmadik pedig csak gondolat szintén a betegek szentsége.
0: Jó, kérem
1: és
0: szépen.
1: Én gondolkozom azon, hogy esetleg a bírmálás az is egy olyan, amit hát utólag.
0: Jó, megtetszik hallgatni majd az én válaszaimat.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm szépen a merészséget, vállalkozó szellemet, és az, hogy mégiscsak vette a bátorságot és a fáradtságot, hogy megválaszolja. Köszönöm szépen. Áldott napot kívánok.
1: Köszönöm, viszont kívánom.
0: No kérem szépen, tehát a rőt szakállúról van szó. Fejlődnek, megalapulnak az egyetemek, fejlődnek a tudományok, és így a régi vagy római jogot kezdi tanítani az egyetemen, ezzel pedig a

0: a maga evejét, hogy döntő bíróként beavatkozott egy vitás pápa választásba, noha a pártfogoltja egyáltalán nem volt méltó a pápai székhez. A törvényes pápa, második Sándor francia földre kényszerült menekülni, pártjára állt ugyan egész Nyugat-Európa, elsősorban a ciszterci rend, akiknél már ebben az időben 700 apátság volt, a németek kivételével, tehát így is mondhatnánk, hogy a németek ismét szembe álltak az egész világgal, nyugati világgal. Frigyes, aki a Római Köztársaság megszüntetésekor elnyerte a császári koronát, vagyis mert segítette ezzel a pápaságot, jutalmul megkapta a császári koronát, most már az ellenpápával újra koronáztatta magát. Vagyis egészen mellé állt. Talán Isten ítélet volt számára mégis, hogy aznap a koronázása napján, hát nem kell babonásnak lenni, de minden esetre kitört a pest is a seregében. Így aztán kénytelen volt visszavonulni, majd Legnanónál vereséget szenvedett a Lombard Városok Szövetségétől. Tehát összeálltak a városi polgárok, hadsereget szerveztek, és jól elpüfölték a Barbarossa seregét. Ez az ébredező olasz nacionalizmusnak a kezdete. Szabadságharc volt ez végül is, és ez a pápaság mellett döntött akkor még, aztán később már ez is szembeáll a pápasággal. Velencében történt meg végül is a békekötés 1177-ben. Ennek következtében Barbarossa Frigyes bocsánatot kért a pápától. Ez a bocsánatkérés tettekben is megnyilvánult, volt egy ilyen szokás a kengyelszolgálat, tehát a pápának, mint a nagyobb úrnak, amikor lóra ült, akkor a kengyelét oda tartotta, és segítette őt a lóhátára. Na hát ezt is vállalta a Barbarossa, ezt a megalázó szerepet. Később azonban természetesen majd mindez visszavonja a tetteivel. Arra is ígéretet tett, hogy keresztes hadat fog vezetni a Szentföldre, a szent helyek visszaszerzésére. Hát ebben az időszakban már bizony a Szentföld a török uralom alatt van. Ilyen módon tehát azt kell mondani, hogy nagyon billenékeny a béke a pápaság és császárság között. Éppen kinek kedvez a különféle külső körülmények hatása, az érzi magát nyeregben. Barbarossa minden esetre most még csak a kengyelnél szolgál, de aztán majd hamarosan megint nyeregben érzi magát. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
1: Dicsértessék.
0: Mindörökké, amen.
1: Hát megpróbálom. Jó. Az első kérdés, a gibeoniták lettek a szent sátor favágói és vízhordozói. A második, hogy kell-e gyűlölni a szüleinket? Nem, egyáltalán nem kell gyűlölnünk a szüleinket. A gyűlölet egy rendkívül nehéz és romboló érzelem, amely hosszú távon leginkább annak állt, aki hordozza. A harmadik pedig a betegek kenete és a bérmálás.
0: Köszönöm. Köszönöm szépen, tessék hallgatni, hogy mi a végeredmény. Köszönöm. Mindörökké, amen. No, kérem szépen. 1179-ben, tehát két évvel később, a harmadik lateráni egyetemes zsinat újra szabályozza a pápa választás rendjét. Ugye most ez van, hogy tilos beleszólni a császárnak vagy másoknak. Itt azonban most már elrendezi és elrendeli, méghozzá a túlnyomó szótöbbséget a pápa személyéről, vagyis a kardinálisoknak legalább kétharmad részebbnek kell meghatározónak lenni, ki lesz a pápa. Így döntő bíróságra, mint Barbarossa

Frigyes már nincs szükség. Ezzel ki is lett zárva a császár beleszólása a pápa választásba. Hát, amíg a püspök választásba való beleszólást is elintézik, az bizony még egy hosszú idő. Minden esetre ez egy döntő, lényeges lépés volt a pápaság részéről. Barbarossa pedig betartotta a fogadalmát, hogy menj a Szentföldre, és keresztes hadat indít. Ennek azonban áldozata lett, mert egy baleset közben meghalt, úgyhogy igazándiból nagyon sokat tenni nem tudott a Szentföld felszabadításáért. Fia 6. Henrik lett utána a császár. No, megint csak a külső körülmények neki kedveztek, ugyanis 6. Henrik házasság révén megszerezte magának a nápolyi királyságot, és így fölülről meg alulról két tűz közé szorították a pápai államot. Ezt aztán igyekezett ki is használni. A pápai állam esendősége növekedett. Ennek lehetőségét nem tudta igazán érvényesíteni, bár próbálta, de fiatalon meghalt ő is. Tehát azért az Úristen bele-bele szól ezeknek a dolgoknak az alakulásába. Kisgyermekének, aki majd a 2. Frigyes lesz a császári trónon, de csak jóval később, most még gyermek, éppen a pápa lett a gyámja. Hát, tetszik látni, hol jobbról, hol balról. Ezzel a pápa lett egy csapásra a világura. Az ekkor 37 éves 3. Ince pápa, aki aztán igen hosszan uralkodott, igyekezett ezt jól ki is használni, de itt a szó nem csak annyit jelent, hogy alaposan, hanem valóban a jóra kihasználni ezt a lehetőséget, és nagyon sokat köszönhet neki az egyház is. De hát erről majd egy hét múlva beszélek, amikor nem lesz közvetlen a tehát nem élő lesz a hittanóra, hanem csak fölvételről, tehát kérdések nem lesznek, viszont azért hittanóra lesz, kérdések nélkül, ki tetszenek bírni egy hetet, én is igyekszem kibírni, és utána már, tehát 20-a után, aztán már megint visszaáll a rend. 20-án, ami nem parancsolt ünnep, de fontos magyar ünnep, illő szentmisén részt venni, de nem bűn, ha az ember elhagyja, mert nem parancsolt ünnep. Hát tetszenek tudni, 6 órakor a bazilikában lesz szentmise, utána pedig a Szent Jobb körmenet, ami igazán fönséges és igazán impozáns hitvallás a Szent István tisztelete mellett. No, kérem szépen, akkor most nézzük a kérdésekre adott válaszokat. Kik lettek a Szent Sátor favágói, vízhordói? Valóban a gibeoniták, de hogyan? Kérem szépen, ravasság útján, amikor Józsué alatt kezdték egymás után elfoglalni a Szentföld városait, a gibeoniták megneszelték ezt, és egy csellel mentek a zsidókhoz. Rongyos ruhában, szánalomra méltó koldusokként jelentett meg előttük, és segítségüket kérték, és a zsidók segítettek is annak rendje módja szerint. Ennek aztán egy szövetségkötés lett az eredménye, amikor a kiderült, hogy ezek a gibeoniták nem koldusok egyáltalán, hanem nagyon ravaszok, akkor már nem tudtak mit tenni a zsidók, mivel hogy a szövetség kötelezte őket, Isten előtti szavukat adták, tehát megmaradtak a földön, tehát őket nem írtották ki, mint a többieket, Isten ennek az volt a parancsa, hogy ne maradjanak a helyben lakók, benszülöttek, mert rossz hatással vannak a zsidókra. Ez később be is igazolódott súlyosan. Na, a gibeoniták így megmenekültek, de hát éppen ezért arra kényszerítették, kötelezték őket, hogy ők legyenek az áldozatokhoz.

0: a favágók és a vízhordók, így gibeoniták, tehát Gibeon lakói. Bocsánat. Gyűlölnünk kell a szüleinket. Kérem szépen, ez egy eklatáns példa arra, hogy a Szentírásnak nem a magyar, mai magyar értelmezése a lényeges, hanem az akkori szóhasználatot kell tudomásul vennünk. A Jézus Krisztus idejében a gyűlölet nem okvetlen azt jelentette, amit ma, egy áldás érzelmet elpusztítására másiknak, hanem itt a szó összefüggésből, hogy a jobban szeretni Jézust, ez jelenti a szülők gyűlöletét. Tehát jobban kell szeretni az Úr Jézust, mint a szülőket. Azaz, itt végül is a negyedik parancsolat valami módon módosul, mert hiszen eddig az volt, hogy a szülők az Isten helyettesei, most azonban Isten helyettese helyett itt van maga Isten közöttünk, Jézus Krisztus, ezért Jézus Krisztus jobban kell szeretnünk, mint a szüleinket. Ezt fejezi ki ez az akkori kifejezés, hogy gyűlöljük. Na, a harmadik kérdése is nézzük a választ. Alapjaiban melyik szentséget nem az Úr Jézus alapította? Szentség mindig megszentelő kegyelmet közvetít. És ezt Jézus Krisztus hozta meg nekünk a maga megváltó kereszthalálával és föltámadásával. Tehát ebből a szempontból, hogy megszentelő kegyelmet kapjunk, csak a 7 darab szentség az út ehhez. Ugyanakkor a házasság már a teremtés által megvalósult, vagyis a házasság az a dolog, amit nem Jézus Krisztus alapított, hanem a teremtő Isten alapította. Hát persze ott volt a Szent Háromság, mint a Fiú Isten, de Jézus Krisztus ezt a teremtés által megalapított rendet szentséggé emelte, amikor amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza, jelentette ki, és ettől kezdve a házasság már megszentelő kegyelmet is közvetít. Sajnos a ma házasuló felek, még a templomban kötik is a házasságot, ezzel alig törődnek, vagyis a házasságuk az egy megszentelő egymást és önmagukat is megszentelő kapcsolat. És erre kellene igazán alapítaniuk a házasságukat, hogy egymást megszenteljék, de hát eleinte még mindig csak torzsalkodás megy, kinek legyen igaza, ki a fontosabb, egyformán fontosak, a szentség a legfontosabb közöttük. Na, akkor tehát a harmadikra a házasság a válasz. Nem a bérmálás, nem a szentkenet, a házasság. Köszönöm szépen, és akkor imádsággal fejezzük be a hittanórát. Szent II. János pápa imája. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ó, élet, Ura, add meg, hogy életünk minden szakaszát ajándékként éljük meg, és értékeljük, mert telve van a további ígéretekkel. Szeretettel valósítsd meg ránk vonatkozó akaratodat azáltal, hogy minden nap irgalmas karjaidba veszel minket, és ha eljön a végső átmenet pillanata, add, hogy erős szívvel induljunk, nem sajnálva azt, amit magunk mögött hagyunk, hiszen ha a hosszú keresés után veled találkozhatunk, újra megtalálunk minden igazi értéket, amit itt a Földön megismerhettünk. Akkor újra találkozhatunk mindazokkal, akik előttünk távoztak a hit és a remény szellemében. Amen. Magyarország fővédő szentjének segítségét is kérjük. Üdvözlé Szent István király néped áldott reménye. Üdvözlé hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál popokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet, ne felejtsük, nagy boldogasszony parancsolt ünnep. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát. A katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Szülőföldjére, Szigligetre érkezett boldog Bódi Mária Magdolna erekéje. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Most pedig jöjjenek a részletek. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentrum a San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 9-én Szigligeten, Bódi Mária Magdolna szülőfalujában folytatódott a boldoggá avatott születésének 105. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat, számol be a Magyar Kurír. Az ünnep különleges jelentőségét az adta, hogy a Szűz Mária Szent Neve templom közössége ezen a napon vehette át boldog Bódi Mária Magdolna erekjéjét a Veszprémi Főegyház megyétől. Udvardi György érsek köszöntőjében felidézte, hogy a boldog nem ideális, minden nehézségektől mentes körülmények között jutott el az életszentségre. Életét családi nehézségek, a szegénység, a két világháború közötti társadalmi és gazdasági problémák, majd a háború közelsége is meghatározták. Mindezek között mégis boldog tudott lenni, mert hitt Krisztusban és bízott tanításában. Éppen ezért példája ma is bátorságot adhat a keresztény ember mindennapi döntéseihez. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok is érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A csodálatos kenyérszaporításkor a tanítványok így szólnak Jézushoz. Nincs másunk itt, csak 5 kenyerünk és 2 halunk. Kevésnek érezték. Jézus azonban azt mondta, hozzátok ide. És ez a kevés az Úr kezében több ezer ember számára lett áldássá. Eszembe jut egy mai történet. Egy iskolában gyűjtést szerveztek egy beteg kisfiú javára. A legtöbb gyermek csak néhány apró pénzt tudott hozni. Volt, aki szégyelte is, hogy ilyen keveset tud adni. Amikor azonban összeszámolták az adományokat, kiderült, hogy együtt elegendő pénz gyűlt össze ahhoz, hogy a kisfiú kezelésének első költségeit fedezzék. Egyetlen gyermek sem tudta volna egyedül megtenni, de mindenki hozzátette a maga kis részét, és abból valami nagy dolog született. Pontosan így működik a Mária Rádió is. Lehet, hogy valaki csak egy kisebb összeget tud felajánlani, más valamivel többet. Önmagában talán az egyik adomány sem tűnik nagynak, de amikor mindezek összeadódnak, akkor nap mint nap megszólalhat a rádió. Eljuthat az evangélium az idősekhez, a betegekhez, a magányos emberekhez, a családokhoz, és mindazokhoz, akik vigasztalást, reményt és hitet keresnek. Ne azt nézzük, hogy mennyit tudunk adni, hanem azt, hogy szeretettel adjuk. Ahogyan az 5 kenyér és a 2 hal Jézus kezében bőséges áldássá vált, úgy válhat minden felajánlás is Isten eszközévé. Ha fontos önnek, hogy a Mária Rádió továbbra is hirdesse Krisztus örömhírét, kérjük, lehetőségei szerint támogassa szolgálatunkat. Minden adomány számít, mert a sok kicsi együtt nagy ajándékká válik. Isten fizesse meg nagylelkűségüket.
2: Kedves hallgatóink! A Szűzanya Rádiója most komoly nehézségekkel küzd. 14 millió forintos működési hiányunk van, előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, miközben gőzerővel készítjük elő az új 60-i frekvencia elindítását, hogy még több lélekhez eljussunk. Így újra önökhöz fordulunk segítségül. Látogassanak el a honlapunkra, helyezzék el imaszándékukat a digitális térképen, és támogassák a rádió fennmaradását. Akár banki utalással, csekken, bankkártyával, akár személyesen a Gogol utca 28-ban adakoznak, a megjegyzésbe írják be Mária kertje. Érjük el együtt a 20 000 virágot, hogy szeretett rádiónk tovább szólhasson.

valami, ami nyomja a szívét? Egy szeretéért imádkozna, vagy hálát adna minden kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Kedves hallgatóink, a következő percekben Kéder Imre atyatanúságtétele hangzik el a 20 éves Mária Rádió kapcsán. A beszélgetést Szigled Lujza készítette.
1: A vonalban Kéder Imre atya. Köszönöm szépen a hallgatóink nevében is. 2006. januárjában megszólalt Mária Rádió, azóta eltelt 20 év, hogy kérem Imre atyát, hogy hogy tekint vissza az elmúlt 15-16 évre, amióta itt szolgálja Mária Rádiót ilyen módon is, meg hát főként ez az evangéliumi magyarázatban, és hát egyéb dolgokban is hallottuk. Szent misét mutat be minden csütörtökön. Sok minden történt.
2: 2010. januárjában kezdtem neki, és hát most már ez éppen betelik a 16 év.
1: Igen.
2: Valahogy véletlenül keveredtem bele, részben nem is nagyon tudtam, vagy hát nem vettem komolyan. Jó, van már rádió, nagyon derék dolog. De aztán az egyik paptársam, aki már működött benne, a feladatai egy részét kiosztotta nekem, hogy megtenném-e. Hát persze, miért ne tenném meg, hiszen szűzanyatisztelő vagyok komolyan, és ha pedig az ember valami jót tehet, akkor tegye meg. Volt rá időm is, és volt rá lehetőségem is, így aztán bekapcsolódtam, és azóta történik az, hogy csütörtökönként itt tanórát tartok, előtte, tehát 9 órakor szentmisét mutatok be a Mária Rádió kápolnájában, amire kezdetben többen, manapság már elég kevesen jönnek, hát nyilván közlekedési, meg időjárási, meg nyilván családi problémák is azok, amik nem mindig kedveznek annak, hogy el tudjanak jönni. Ennek a prédikációit szokták aztán leadni a napi evangélium magyarázataként. Utána 10 órától pedig itt tanórát tartok, ez 40 perc. Ebben igyekszem az egyház tanítását a maga teljességében átadni. Van ugyanis egy olyan rendelete az egyháznak, hogy mindenről kell beszélni a hívőknek. Vagyis nincs olyan, hogy jó, az evangéliumokat magyarázok, aztán a többi nem érdekes. De hát az evangéliumban nem szerepel minden a teljességben. Igen. Úgyhogy én a módszeresen a teológiát vettem át, szentmisétől kezdve a dogmatika minden részét, aztán erkölcstan is szerepelt benne, és most kezdtem el éppen múlt csütörtökön, hogy az egyház történelmét is a hívők elé adjuk apránként adagokban, és ezáltal a szenteket is előhozzuk, mert hiszen így amúgy kevés szó esik a szentekről, már pedig ők is alakították a történelmet, nem csak az egyház történelmét, hanem a világ történelmet is. És ennek gyümölcseit ma is élvezzük.
1: A hittanórákban úgy tudom, nem tudom, hogy most is van-e még, a hallgatóknak van betelefonálási lehetőség, kérdezhetnek, és Imre atya válaszol, reagál a felmerült kérdésekre.
2: Igen, hát vannak olyan részek, amiknél valóban vannak kérdések, ez elsősorban az erkölcstani dolgok, azon már túl vagyunk, viszont azzal igyekeztem fölkelteni a hallgatóknak az érdeklődését és betelefonáló kedvét, hogy minden hittanórán, ez most már vagy egy éve tart, vannak hittan kérdések. 3 kérdés van a hittanóra elején, amiket a hittanóra végén megválaszolok. Aki betelefonál, vagy más módon jelzi, hogy mi az ő válasza a kérdésekre, a 3 jó választ ad, akkor kap érte egy csokoládét, amit elküldtünk. Ez a csokoládé pedig a karmelita nővérek kézműves csokoládéja. Hát most például csütörtökön 5 is telefonáltak. A válasz azonban egy szem volt jó, vagy egy alkalommal volt csak jó, de volt olyan, hogy mind a 3 kérdése jól tudtak válaszolni. Nem volt nagyon furfangos a mostani kérdés, de nem gondoltam, hogy ennyire nehéznek tűnik majd a hallgatók számára.
1: Imre atya, hogy látja a hallgatói reagálásokból, hogy milyen a hallgatottsága a hittanóráknak úgy általában, illetve a saját tapasztalat, ugye a kérdésekből le lehet mérni, hogy mennyire felkészültek, vagy mennyire emlékeznek a gyerekkori hittanoktatásra, vagy egyáltalán, amit az egész életük folyamán tapasztaltak, tanultak, hallottak.
2: Nem objektív az én fölmérésem, mert csak azokból tudok következtetni, akiknek van bátorságuk, betelefonálnokkal többen ismerik az hittant, vagyis tudnak válaszolni a különféle kérdésekre. Hát eleve, aki már veszi a bátorságot, hogy betelefonáljon, az azért nyilvánvalóan tudja, tehát nem tudatlanul telefonál, hogy ő ezt gondolja, hanem van annak megfelelő alapja. Annak örülök, hogy általában ugye az idősek szokták hallgatni, nem csak idősek telefonálnak be. Tehát, sőt, azt kell mondani, hogy ha betelefonálok, legalábbis úgy vélem, hogy javakorabeli ember, olyan felnőtt, aki hallgatja már a rádiót, és van bátorságot telefonálni. A többiről nem tudok, mert hiszen nincs ilyen fölmérés, hogy hányan hallgatják. Én szerintem sokan hallgatják. Legalábbis ami a külső reakciókat, hogy ismerem ám az atyát a Mária rádióból, hallogatom. Na, ez elég gyakran előfordul. Van, aki aztán lelkes is, hogy jaj, de jó volt, hogy ilyen kérdés föltettem. De mindenféleképpen arra nagyszerű a Mária rádió, hogy akár telefonál, akár nem az illető, bizonyos hittani dolgokat lehet tisztázni, mert időközben akár elfelejtette, akár valami módon elferdült a jónak gondolt válasz, akkor így megkaphatja a helyes és értelmes választ.
1: Hát részben már választ kaptunk a következő kérdésemre, hogy Imre atyának mit jelentett ez a 16 év? Változott-e valami a lelkipásztori életében, gondolkodásában, és hogy látja a Mária rádió jövőjét?
2: Bennem nagyon nagy változást hozott a Mária rádióban való működésem, mert a hittanórákra való készülés révén én a teljes hittant átismételtem a magam részéről, és nekem így a hittamban világos válaszokat kaptam, a volt is kérdésem, vagy hát volt olyan, ami nem került téma, én megtanultam, azt így nem csak, hogy átismételtem, hanem teljes világossággá lett, mert hiszen apró kérdéseket is kiszőrözgethettem, és megtudtam a választ ezekre. Tehát nekem nagyon hasznos volt. Én nagyon hálás vagyok a Mária rádiónak mindezért.
1: A jó Isten áldását, jó egészséget és további szép szolgálatot kívánunk.
2: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kírer Imre atyatanúság tétele hangzott el a 20 éves Mária rádió kapcsán. A beszélgetést Szigle Újza készítette.

0: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatói családot. A mi rádiónk eheti műsorában most a promóció került sorra. Csertomi vagyok, és itt van velem.
1: Heim Krisztina, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Készülünk ugye itt az előttünk álló programokra, illetve hát természetesen szó esik majd a Mária kertje adománygyűjtő kampányunkról is, hiszen júliusban és augusztusban is kiemelten kérjük a kedves hallgatói család segítségét, hogy imáikkal, illetve anyagi támogatásukkal segítsenek a Mária Rádiónak. Erre most különösen is nagy szükség van. Lehet, hogy akkor rögtön bele is csapok a közepébe, és elmondom itt a kedves hallgatóknak, hogy miért van erre szükség. Most a legfrissebb információink alapján, még egy júliusi információ, akkor mínusz 18 millió forintos egyenlege volt a Mária Rádiónak. Ez azt jelenti, hogy egy negatív egyenleg van, nem is kicsi, ami most már ténylegesen veszélyezteti a rádiónak a működését. Tavalyi évben is egyébként egy hasonlóan nagy negatív egyenleggel rendelkeztünk ezen időszakban. Úgy tűnik, hogy ez a nyári időszak, ez egy ilyen, hogy kevesebb, vagy lényegesen kevesebb adomány érkezik sajnos be, mint amennyi a működési költségünket fedezné, és ilyenkor görgetjük magunk előtt ezt a egyre növekvő negatív számot, és hát most már a rádiónak a működését, úgyhogy megkongattuk a vészharangokat, és elindítottuk ismét ezt a Mária kertje kampányunkat. Ugye arra kérjük a kedves hallgatói családot, hogy legalább egy virág árával, aki tudja természetesen több virág árával is, de támogassa a Mária Rádiót, és ha lehetséges, arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy ezt a normál, vagy akár a rendszeres adományaikon felül támogassák a rádiót, tehát ne az legyen, hogy Milán atya is kérte ezt a korábbiakban, hogy lehetőség szerint ne azt csináljuk, hogy amit egyébként is adományoztunk volna az adott hónapban a Mária Rádiónak, azt átcímezzük Mária kertjére, hanem hogyha tudunk, akkor egy kicsit többet is, vagy aki esetleg nem szokott egyébként rendszeresen adományozni, ez most tegyen egy ilyen egyszeri felajánlást a szűzanyának, meg hát az ő rádiójának, egy-egy szál virág árát, ha már elutaljuk, vagy csekken befizetjük a rádiónak, az hatalmas segítség, hiszen ezekből a kisebb-nagyobb összegekből aztán össze tud jönni az a nagy, az a 18 millió forint, amire szükség van ahhoz, hogy egyáltalán nullszaldóba legyen a rádió, és biztonságos lehessen a működés. És a biztonságos működés akkor tudna megvalósulni, hogyha minden hónapban ugye elérnénk legalább a működési költségünk fedezését, az még jobb lenne, mindig egy pici tartalékot még félre is tudnánk tenni, és esetleges nagyobb hirtelen kiadásoknál, mint például egy adóberendezés meghibásodása, vagy egy olyan örömteli eseménynél, mint például 60-i új frekvenciánk elindításakor, ezeket a beruházási költségeket, ezeket ebből a félretett pénzből tudnánk finanszírozni. Ehhez azért arra is szükség van, hogy a hallgatói család összefogjon, minél többen legyünk, akár szóljunk így az ismeretségi körünkbe is, akit tudjuk gyerekeinknek, unokáinknak, vagy barátainknak, szomszédainknak, akár a misén, akikkel jóba vagyunk, mondjuk el ezeknek az embereknek, hogy a Mária Rádió milyen jó szolgálatot tud tenni, hogy evangelizációs szempontból milyen fontos, és hogy nekünk mit adott, hát ha az ő szívükbe is felgyullad valami, és mondjuk támogatják valamilyen formában a rádiót, de nagy szükség van. A támogatás formáit megtalálják a honlapunkon, egyébként rögtön a főoldalon ott van ez a Mária kertje kampánya, tovább megyünk, akkor látjuk a kis térképen, hogy hány virágocskát gyújtottak már itt a kedves hallgatók. Nagyon hálásan köszönjük annak,

0: aki már csatlakozott. És ne felejtsük el, hogy ez ugye júliusban és augusztusban is gyűjtünk erre a célra. Ez azt jelenti, hogy aki már esetleg júliusban adományozott, de még augusztusban is tud valamekkora összeggel csatlakozni, az nagyon hálásan megköszönjük. Aki pedig csak most tud, annak is köszönjük, hogyha segít. Aki esetleg anyagilag nem tudja, a honlapunkon megtalálják a részleteket, adományozni lehet banki utalással, csekken keresztül, illetve személyesen is, illetve most már bankkártyával is a honlapunkon keresztül. Arra kérjük a kedves hallgatókat, hogy ha ezt megteszik, akkor a megjegyzés rovatba tüntessék fel, hogy Mária kertje. Innen tudjuk, hogy erre a kampányra külön érkező adomány ez az, amit felajánlanak.
1: Olyan nagy öröm látni egyébként a honlapunkon, a nyitó oldalunkon a szép Magyarország térképet, és rajta az egyre több megjelenő kigyulladó kis virágot, és egy kicsi játék is kapcsolódik ehhez, hiszen kiválaszthatjuk, hogy milyen színű virágot szeretnénk elhelyezni. Így a piros a hálavirág, a zöld ez a gyógyulásért virág, a sárga a szeretteimért virág, és a fehér pedig az emlékül virág. Tomi, te miért választanál, hogyha neked kellene választani?
0: Én a szeretteimért mindenképpen. Nekem mindig az esti imádságomban is ez a első, hogy felsorolom itt a szeretteimet, barátaimat, akikért nagyon hálás vagyok, és akik minden nap így bearanyozzák a mindennapjaimat, vagy hát a nap történéseit, tehát ugye a feleségem és a gyerekeim azok, akik ezt dominálják, de nagyon sok, tehát a hála is abszolút beleférne nálam, illetve ott is tudnék nagyon sok mindent írni, és igazad van, kis játékot is vittünk ebbe, nem csak, hogy elhelyezni egy kis virágot itt a Magyarország térképen, ami a miénk lehet valamilyen formában, hanem ima szándékot is, vagy akár ilyen hála üzenetet is lehet hozzácsatolni egy-egy ilyen kis virághoz. És most van itt előttem egy táblázat, amiben az összes ilyen imádság, vagy imakérés, vagy akár ilyen hála üzenet itt van benne. Egy-kettőt így felolvasnék belőle, csak hogy így a kedves hallgatók is érzékeljék, hogy milyen szép üzenetek érkeznek itt. Például szeretteimért küldték ezt Pécsről. Istenem, adj egészséget, összetartást, szeretetet, erősített szűkebb és tágabb családom tagjainak. Halottainknak pedig békességet. Nagyon kis szép. Aztán van, aki a gyerekei jövőért és jó párkapcsolatáért kéri az imákat kedves hallgatóktól. Van, aki például drága szűzanyám jár, értem közbe, hogy a műtétem sikeres legyen és meggyógyuljak. Van, aki például a gyógyulásért kért itt ilyet, anyósom, apósom gyógyulásáért. Szóval nagyon sokszínű, nagyon szép üzeneteket, imaszándékokat kapunk. Természetesen ezt igyekszünk így az imádkozó csoportjainkhoz is eljuttatni, illetve egyes műsorainkba felolvasásra is kerül egy-kettő. Talán pont a tegnapi nap volt erről szó valamelyik műsorban, ott közösen is imádkoztak egy-két ilyen szándékért. Úgyhogy biztatok mindenkit, hogy aki megteszi a felajánlását, az látogasson el ide a honlapunkra is, és hát írjon be egy kis üzenetet, írja meg ezt a kis, vagy töltse ki ezt a kis űrlapot, és írjon bele egy szándékot, vagy egy kis hálaüzenetet. Ezeket nagyon jó olvasni, és szerintem az imádkozóinknak is, meg a kedves hallgatói családnak is hallani ezeket.
1: Nagyon szépen köszönjük az adományaikat, és természetesen az imádságaikat is. És akkor menjünk egy picikét tovább. A nyári szünet után meghirdetésre kerültek ismét a Mária Rádió lelki gyakorlatai, az őszi lelki gyakorlatok, illetve a decemberi lelki gyakorlat is már megtalálható a honlapunkon. Egy picit, hogy felelevenítsük, tehát a Mária Rádió 2023-ban indította útjára lelki gyakorlat sorozatát Balatonalmádiban, a Ciszterci Rekreációs Központban, hogy hónapról hónapra feltöltődést tudjunk nyújtani mindazoknak, akik szeretnének egy kicsit megállni, egy kicsit kiszakadni a mindennapokból, szeretnének egy kicsit hátralépni, egy picit másképp rátekinteni az életükre, és akik vágynak arra, hogy elcsendesedjenek, vágynak az Istenre és a vele való aktív, intenzív együttlétre.

0: létre. A lelki gyakorlat ugyanakkor és mindehhez közösséget is teremt. Lehetőségünk van arra, hogy olyan emberekkel hozzánk hasebb, egy Krisztussal telibb életre vágynak. Olyan jó az ilyen emberekkel találkozni, picit beszélgetni, meghallgatni egymást. Én azt gondolom, hogy igazi kis oázisok lehetnek ezek a lelki gyakorlatok, kivéve minden hónapban igyekszünk szervezni tehát lelki gyakorlatot. És akkor mondanám is, hogy kik lesznek a szeptemberi, októberi, novemberi, illetve decemberi lelkivezetőink. Szeptember 18-a és 20-a között Mohos Gábor püspökatya vár bennünket. A téma nagyon izgalmas, személyes hivatás, avagy a teremtő munkatársa vagy. Ez nekem egyébként is nagyon kedvenc téma, mivel későn találtam meg úgy gondolom a hivatásomat. Hát a teremtés nem egy lezárt múltbeli esemény, hanem egy folyamatosan zajló tevékenység, amelyre mi is újra meg újra nap mint nap meghívást kapunk, és azáltal válhatunk az Isten munkatársaivá, hogyha engedjük a saját életünkben kibontakozni Isten szavát. És hát vele együtt megvalósítani az ő csodálatos álmát és tervét, ez egy nagyon szép feladat, egy felemelő érzés, egy nagy kaland, de hát persze felelősség is. És hát erre hívunk, illetve erre hív bennünket Püspök atya, mindannyiunkat, hogy meghalljuk a Jóisten hangját, és utána, ahova a Jóisten állít bennünket, bármelyik nap, a nap bármelyik órájában, akkor legyünk ott, és szolgáljunk neki, és szolgáljuk embertársainkat is. Jelentkezni tehát a honlapunkon lehet, ezt már most mondom, www.mariaradio.hu/almádialógus, és akkor rá lehet tekinteni már a naptára, tehát fenn vannak az októberi, novemberi és decemberi lelki gyakorlatok is. Október 16-a és 18-a között Várszegi Asztrik Emeritus Pannonhalmi apát várja a jelentkezőket, témája a személyes boldogság, illetve arany, ami fénylik. Ez is nagyon-nagyon szép, épp úgy, ahogyan a következő november 13-a és 15-e között P. György Alfréd Kamilliánus tartományfőnök, a tavalyi csíksomlyói búcsú szónoka várja a lelki gyakorlatra érkezőket, gyógyulás, vagy alcímként ne cipeld tovább ezzel a témával. És akkor az utolsó nagy ágyú a sorban, december 4-e és 6-a között Marton Zsolt püspökatya, lesz majd a lelkivezető, az ő témája pedig szív, a benned lakó élet hangja. Úgyhogy nagyon különleges lelki gyakorlatok várnak ránk. Háromnapos lelki gyakorlatok, ezek a Balatonalmádi almádialógusok. Azt gondolom, hogy mindegyik nagyon intenzív, sok-sok gondolatébresztő előadással, kiscsoportos beszélgetéssel, gyónási lehetőséggel, szokott lenni szentségimádás, vasárnap természetesen szentmise, és kirándulás is színesítik a programot. A sok-sok minden mellett természetesen a lényeg és a hangsúly az mindig is a személyes Isten kapcsolatunk elmélyítésén van, úgyhogy erre várjuk nagy szeretettel a kedves hallgatókat.
1: Egyébként ez mindig egy nagyszerű alkalom, mert a lelki gyakorlaton egy kicsit tudjuk trenírozni tényleg a lelkünket, kicsit valami pluszt tudunk adni, ami aztán nagyon sokáig ki tud tartani, nagyon sokáig tud minket motiválni. És azért is nagyon jó alkalom ez az almádialógus, mert Balaton Almádi egyrészt nagyon gyönyörű, és ott a Balaton mellett aztán tényleg ki lehet kapcsolódni úgy fejben is, és ki tudjuk nyitni talán még jobban a lelkünket. És az, hogy van ez a lehetőség, hogy teljes ellátással, ez még inkább megkönnyíti, mert tudom magamon is, vagy a mi családunkon keresztül is, hogy az embernek elveszi a fókuszát az, hogy ezen gondolkodik, hogy na, akkor most reggelire mit csináljunk, vagy ebédre mi készüljön el, vagy elkészült-e, mi az, ami vagy csináltunk-e valami finomat, és ez ott megvan. Ezen már nem kell gondolkodni, és tényleg tudunk arra fókuszálni, ami igazán fontos. Ezek a témák, például a személyes hivatás, az ugye mondtad, hogy most lesz szeptemberben, ez egy különösen izgalmas téma. Számomra is egyébként nagy a csábítás, hogy valamilyen úton, módon ezt meghallgassam majd. Mindenképpen javaslom, hogy még most jelentkezzenek, most kicsit talán még így augusztusban távolinak tűnik ez a szeptember.

0: mert 18-20, de nagyon sokszor előfordul az, hogy nagyon hirtelen betelnek a helyek, tehát hogy hirtelen eljut annyi emberhez, akik szeretnének jönni, hogy betelnek a helyek, és utána már csak vár. Talán nem titok, hogy a Mária Rádió magazinban Milán atya minden hónapban szokott írni az adott havi témával kapcsolatban. Ugye hivatás lesz egyébként a szeptemberi téma így a magazinon keresztül is, és egy nagyon szép gondolat volt benne, ha valaki szeretné egyébként, és nem kapja a magazint, az még most gyorsan megrendelheti, hogy a szeptemberi számot is kézbe vess, és elolvassa ezt, hogy a hivatásnál nem azt kell várnunk, vagy nem arra kell számítanunk, hogy majd álmunkba egy angyal jön, és akkor elmondja, hogy mi a mi hivatásunk, hanem hogy azt aktívan keresni kell, és hogy azt sokszor az, amiben jól érezzük magunkat, az, amit úgy érezzük, hogy ebbe ki tudunk teljesedni, arra kell kérni a Jóisten áldását. Hmm. És ettől lesz az a hivatás. De ez most csak egy pici részlete volt ennek a szövegnek, úgyhogy biztatok mindenkit, hogy rendelje meg a magazinunkat, vagy ha már kapja, akkor nyissa ki majd szeptemberben. Milán atya nagyon szép írást írt ezzel kapcsolatban, aki pedig még mélyebben szeretné ezt a témát boncolgatni, és a saját életébe a legfontosabb gondolatokat áthelyezni, az pedig jelentkezzen az almádialógus lelki gyakorlatra.
1: És hát egy pici biztatás, hogy sosincs késő megtalálni a hivatásunkat, 60-70 éves korban is, vagy később is akár.
0: Abszolút.
1: Úgyhogy szeretettel várjuk akkor a kedves hallgatókat erre a lelki gyakorlatra, mariaradio.hu/almádialógus, vagy info@mariaradio.hu, de akár a recepciónkat is hívhatják mindenhol nagy egy témával tovább. Ezek pedig a beavató zarándoklataink. A Mária Rádió most már 4. éve minden szombaton, ez szinte hihetetlen, de minden szombaton elindítja zarándoklatait Normafától Mária Remetéig. Ez egy 16 kilométeres, viszonylag könnyen teljesíthető, bő félnapos útvonal. Önkéntes zarándokvezetők szárnyai alatt indul minden szombaton a zarándokcsoport. Egy tematikus útvonal, 7 megállóval, és hát ilyenkor nyáron, nagy melegben, az árnyas fák alatt haladni, ha már csak egy szempontot kell kiemelnem, akkor ez nagyon jó érzés, és fel lehet lélegezni. Úgyhogy arra biztatjuk a kedves hallgatókat, ha még nem tették azért, ha pedig már zarándokoltak velünk azért, tehát minden szombaton 10:30-tól van gyülekező, Normafához közel eső Szent Anna réten, a kis Szent Anna kápolnánál innen indul a csapat, indul tovább a 3 ismeretlen katona sírja, majd Makkos Mária felé, utána következik majd a Himnusz szobor, majd a Pálos kolostorromok, Tótasszony sírja, és végül Mária remete, ahol este 6-tól van szombatonként szentmise. Egy nagyon-nagyon szép útvonal, felemelő útvonal, és hát minden egyes lépéssel a Jóisten fele teszünk lépéseket. Úgyhogy hát szintén biztatjuk a kedves hallgatókat, hogy jelentkezzenek erre a zarándoklatra. Megköszönjük, hogy regisztrálnak a honlapunkon, szintén a mariaradio.hu per zarándoklatok oldalon találhatnak meg róla minden információt.
0: Egyébként éppen a stáb is megtette már ezt a beavató zarándoklat útvonalat teljes hosszán a távnak, és éppen egyébként nyár volt, amikor ezt megtettük, ha jól emlékszem, nagyon meleg volt, és tényleg nagyon kellemes volt ott a fák alatt a hűvösebb szélgetni. Betértünk a templomokba, és ott is kellemes volt az idő, úgyhogy biztatok mindenkit én is, hogy hát próbálja ki. Egyébként nagyon sokan vannak, akik kipróbálták, és aztán azóta úgy hétről hétre jönnek vissza, vagy akár nem tudom, havi egyszer legalább megjelennek egy ilyen beavató zarándoklaton.
1: Vagy éppen 151-ére, hiszen éppen legutóbbi alkalommal egy nagyon kedves zarándokunkat ünnepeltük, aki 150-szer volt eddig ezen a beavató zarándoklaton, nyilván neki számára már nem beavató, hiszen már csukott szemmel is végig tud ezen az útvonalon menni, de ez is csak azt bizonyítja, hogy nagyon jó és szerethető. Utolsó témánk, nem tudom még hány percen maradt.
0: Még 5 perc.
1: Váci országos önkéntes találkozót hirdetjük nagy szeretettel, amelynek a módosított, de most már végleges időpont

0: Ja, szeptember 26-a szombat lesz. Szeretettel várjuk erre az egyébként minden évben megrendezésre kerülő rendezvényünkre a kedves önkénteseinket, és mindenkit, a hallgatóinkat is egyébként, de különösen azokat, akik az önkéntesség iránt érdeklődnek. Bátran hozhatják családtagjaikat, barátaikat is magukkal. A program úgy fog, vagy a tervek szerint úgy fog kinézni, hogy ezen a napon, tehát szeptember 26-án a Mária Rádiótól indulunk. Bevallom, a pontos időpontot még nem tudom, azt hamarosan kiírom majd a honlapra, olvasható lesz. Az biztos, hogy a Székesegyházban fogunk találkozni, ahol a Székesegyházat, illetve az Égvelet kiállítást fogjuk megtekinteni. Ezek után csapatépítő programra kerül sor, egy kicsit összedugjuk a fejünket, kitaláltunk már néhány olyan témát, amelyről érdemes lenne beszélgetnünk így az önkéntesek között, egy picit a Mária Rádió jövőjével kapcsolatban. Ezt követően ebéd, majd pedig barangoló programunk keretében választható programként, vagy a Püspöki Palotába, vagy a Váci Egyház művészeti gyűjteménybe, vagy a Memento Mori kiállításba lehet betekinteni. És ezt követően pedig átballagunk a Barátok templomához, ott egy picit ismerkedünk ezzel a nagyon-nagyon-nagyon szép és különleges templommal, és este, illetve ez délután 4 órától Beer Miklós fog, a Váci Egyház megye nyugalmazott püspöke fog szentmisét bemutatni, én azt gondolom, hogy mindannyiunk nagy örömére. Erre is várjuk tehát nagy szeretettel azokat is egyébként, akik esetleg csak a szentmisére jönnek, és végül pedig a Váci hétkápolna érintésével fogunk hazaindulni, legalábbis azok, akik busszal tartanak velünk. És így érkezünk vissza, körülbelül 6 óra körül a Mária Rádióhoz. Van némi költség is, buszos utazás esetén egy picivel több, mindent meg fognak találni, vagy megtalálhatnak a honlapunkon, a mariaradio.hu/önkéntesség honlapon.
1: Én többekkel beszéltem így mindig egy-egy ilyen országos önkéntes találkozó után, természetesen azokkal, akik részt vettek rajta, mindig nagyon pozitívan nyilatkoztak erről, és számunkra így a stábtagoknak is ez mindig egy nagyon nagy feltöltődést jelent találkozni ott a kedves önkéntesekkel, a családtagjaikkal, egymással is, ahogy találkoznak, és így jót beszélgetnek, sokan itt el szokták kerülni egymást, van, aki mondjuk csak csomagolni szokott járni, és akkor havi 2-3-szor van fönn, akkor lehet, hogy pont elkerüli azokat a kedves önkéntes testvéreit, akikkel régebben találkozott már, vagy régebben akár rendszeresen is találkoztak egy-egy más szolgálat kapcsán, úgyhogy mindig egy ilyen nagyon jó hangulatú, szuper programokkal megfűszerezett nap ez az önkéntes találkozó. És hát tényleg biztatunk mindenkit, azokat is, akik még nem önkénteseink, de mondjuk gondolkodnak, vagy nyitottak rá, ez nem jelent egy elköteleződést, jöjjenek el, nézzék meg mondjuk ezt az önkéntes találkozó napot, hogy viselkednek egymásos találkozó napot, hogy viselkednek egymásos

0: milyen szolgálatok vannak itt nálunk.
1: Így van. Aki pedig távolabb van, mondjuk Budapestről egy kicsit távolabb helyezkedik el, az se dőljön hátra, fogalmazhatok így, mert futárokat is mindig keresünk, és gyakorlatilag az a teljes országot lefedő szolgálatot jelent. Az ország bármely részén lehet futárszolgálatot vállalni, ugye ez a magazinunknak az elvitelét jelenti, ezzel csökkentve a postaköltséget és egy személyes kapcsolatot kialakítva itt az olvasóink között. Sajnos közben ránéztem így az órára, és lejárt a műsoridőnk. Köszönjük szépen a figyelmet! Krisztust!
2: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
3: Istenem, jaj segítségemre, Uram, segíts meg engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Halleluja! Pásztorok áldott, főpásztora Krisztus,

Péterre bízott botladozó nyájat, hogy szent léje mindenütt a földön.

0: Menj be, kövessük! Himnusszal hajtjuk mindeneknek Atyát, felmagasztalván Isten fia téged. Szent lélek Istent ugyanúgy dicsérjük, szerte a földön. Amen.
1: Urunk, nézz ránk! Tekint szégyenünkre. Mégis elvetetted és félredobtad. Fölgerjedt haragot fölkented ellen. Szolgált szövetségét felbontottad, koronáját a porba aláztad. Falait mind leromboltad, erődítményeit romhalmazzá tetted. Minden arra járó fosztogatja. Szomszédai előtt csúffá tetted. Elnyomóinak jobbját fölemelted. Ellenségeinek örömet szereztél. Kicsorbítottad kardjának élét, és nem segítetted őt a harcban. Fényes tündöklésének véget vetettél. Trónját a sárba taszítottad. Megrövidítetted ifjúsága napjait, és őt szégyenbe öltöztetted. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk, nézz ránk, tekints szégyenünkre. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag. Meddig rejtőzöl el, Uram? Talán végleg. Meddig lángol haragot?

0: tüze. Emlékezz arra, hogy mi rövid az életem. Milyen mulandónak teremtettél minden embert. Ki az az élő ember, aki halált nem lát, és megmenthetné lelkét az alvilágtól? A régi szereteted, Uram, hol van? És hűséged, melyet Dávidnak ígértél. Emlékezz, Uram, szolgáid gyalázatára, amit el kell tűrnöm sok nép részéről, amelyel, Uram, ellenségeid gyaláznak, gyalázzák fölkented lépteit. Áldott legyen az Úr mindörökké. Amen, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Én vagyok Dávid gyökere és sarja, a fényes hajnalcsillag. Éveink elmúlnak, mint a virág, te Istenünk öröktől fogva vagy. Menedékünk te vagy, Urunk, nemzedékről nemzedékre. Mielőtt a hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ kialakult, mindöröktől örökre vagy te Istenünk. Visszaparancsolod az embert a porba, csak annyit szólsz, emberfiak, térjetek vissza. Mert ezer év a te szemedben annyi, mint a tegnapi nap, amely tova tűnt, vagy mint egy őrállás ideje éjszaka. Álmod bocsájtasz rájuk. Olyanná lesznek, mint a reggel sarjadó virág. Hajnalban szirmodban kivirul, estére lehull és elszárad. Bizony haragottól semmivé leszünk, és indulatottól elpusztulunk. Szemed előtt állnak gonoszságaink, titkos bűneinkre arcot fény derít. Üresen telnek napjaink, mert haragszol. Esztendeink sóhajként szállnak el. Életkorunk mindössze 70 év. Jó erőben lehet tán 80 is. De javarészt még az is baj és törődés. Bizony hamar elszáll, és mi elmegyünk. Ki tudja fölmérni haragod erejét, ki fél eléggé haragod hevétől? Taníts meg számot vetni napjaink sorával, hogy bölcsességre neveljük szívünket. Tégy hozzánk, Urunk, meddig vársz még? Indítson meg szolgáid könyörgése. Árassz el minket reggel irgalmaddal, hogy minden nap ujjongjunk és vigadozzunk. Kárpótolj örömmel a sanyarú napokért, az évekért, amikor rosszul ment sorunk. Lássák meg szolgáid gondviselésedet, és gyermekeik dicsőségedet. Az Úrnak, Istenünknek jósága ragyogjon fölöttünk. Kezünk munkáját kísérje áldásod felülről. Kezünk munkáját kísérje áldásod. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Éveink elmúlnak, mint a virág, te Istenünk öröktől fogva vagy.
1: Uram, te nálad van az élet forrása, s a te fényedben látjuk az igazi fény.
2: Olvasmány Mikás próféta könyvéből. Ezt mondja az Úr, most aztán légy erős erőd. Sáncot emeltek ellenünk, vesszővel verték arcul Izrael bíráját. De te, Betlehem Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevében. Letelepedhetnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig. Ő maga a béke lesz. megszabadít minket Asszíriától, ha betör országunkba, és határainkat tiporja. Ha Asszíria betör országunkba, és földünket tiporja, 7 pásztort állítunk fel ellene, 8 vezető embert. Karddal őrzik majd Asszíria földjét, pallossal Nimród földjét. Jákob maradéka olyan lesz majd a sok nép között, mint a harmat, amely az Úrtól jő, mint az esőcsepp a zöldellő mezőn. Nem emberben bízik, és nem szorul az ember fiára. Akkor Jákob maradéka olyan lesz majd a sok nép között, mint az oroszlán az erdő vadjai között, mint az oroszlán kölyök a juhnyájban. Amerre jár, gázol és zsákmányol, és senki nem ragadja el tőle a zsákmányt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Fölséges Isten városa Betlehem, belőled születik majd, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre nyúlik vissza, és hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig. Ő maga lesz a béke földünkön. Békét hirdet a népeknek, uralkodik tengertől tengerig. Ő maga lesz a béke földünkön.
3: Olvasmány 12. Pius pápa e Vulnerato kezdetű apostoli leveléből. A Krisztus megsebzett oldalából született egyház, mint bíborköntösbe öltözött, ékszerekkel díszített jegyes, születésétől kezdve e világ végéig a szentség fényében ragyog. Mivel az egyház isteni alapítója, az emberiség megváltója és a titokzatos testfeje minden szentség forrása is kezdete, sohasem hiányoztak titokzatos testében sem a tagok, akik erényeikkel minden keresztény számára példaképül szolgálnak. A történelem 20 évszázada tanítja, hogy Krisztus egyházában mindig voltak, sőt bőségesen voltak mind a lelki pásztorok, mind a hívek között olyanok, akik eljutottak az életszentség csúcsára, és közöttük, mint illik életszentségük példájával, ott tündököl előttünk a pápák dicső és jeles csapata is. Most beszéljünk Isten tiszteletre méltó szolgájáról, 11. Ince pápáról, aki, bár több mint 2 évszázaddal ezelőtt hunyt el, az időbeli nagy távolság ellenére erényeinek és csodáinak emlékével mégis mindenkor közel állt az egész egyházhoz. Isten tiszteletre méltó szolgájának érdemei között meg kell említenünk a törökök elleni küzdelemre való buzdítását, amelynek gyümölcse az a minden időkre szóló győzelem, amellyel 1683. szeptember 12-én Bécs a török támadás alól felszabadult. Nem kevésbé értékes és csodálatos eredménye Buda felszabadítása 1686. szeptember 2-án, ugyancsak a török megszállás alól. Ezen győzelmeknek, a Szűz Mária segítségének emlékére a Szentpápa az egész egyház számára ünnepelt rendelt Szűz Mária szent nevének tiszteletére, valamint Rómában Trajanus fóruma mellett emléktemplomot szentelt, és az ott megalapított Mária társulatban a Szentpápa elsőként kívánt belépni. Krisztus rendíthetetlen földi helyettese, Isten és az egyház ügyeinek bátor védelmezője nem félt szembeszállni, akár a legnagyobb királyokkal és fejedelmekkel sem. Valahányszor a helyzet úgy kívánta. A Szent Cég anyagi javainak kezelésében rendkívüli adottsággal rendelkezett, amikor a kincstár kimerült, és nem állt elegendő élelmiszer a rendelkezésére, Ince pápa akkor is bőkezű tudott lenni a szegényekhez. Ha emlékezetbe idézzük, hogy Isten tiszteletre méltó szolgája kora ifjúságától kezdve gyenge egészségű volt, és életében többféle betegség gyötörte úgy, hogy háziorvosa tanúsága szerint a pápa életének utolsó szakasza kimondhatatlan vértanúság volt. Csak csodálni lehet hősies türelmét, lelki erejét, életszentségét és akaratának az isteni akarattal való megegyezését. Így a halált is, amelyre minden nap készült, hiszen szüntelenül buzgó imával kérte a szent halál kegyelmét. Örvendező szívvel és bizalommal fogadta 1689. augusztus 12-én. Életszentségének a híre, amely addig is körülvette, alig, hogy az örökké valóságba költözött, még jobban elterjedt. Jézus e szavakkal fordult Simonhoz. Én is mondom neked, te Péter vagy, én erre a sziklára építem egyházamat, és az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta. Mindörökre építette azt az Úr, és az alvilág kapui sem vesznek erőt rajta.
1: Dicsérjék dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesek, az óra ímed érre jár, s bennünket imádságra hív. E szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most.

Atyám, és egyszül lettelek fiát, s a szent lelket kivigaszom.

0: Oltalmaz, Uram, amint ígérted, és élni fogok. Oly gyűlöletes a megosztott szív nekem, de kedvemet találom törvényeidben. Oltalmazó rejtek helyem vagy, és pajzsom, igédben nagyon reménykedem. Orcátlan gonosztevők, távozzatok tőlem. Istenem parancsolatait megtartom. Oltalmazza, mint ígérted, és élni fogok. Ne szégyeníts meg várakozásomban. Óvj és segíts, hogy megszabaduljak, és mindig rendelkezéseidben gyönyörködjem. Odavész mind, aki végzéseid útjáról letér, mert hazugságot forgat fejében. Olcsó salaknak tartod a föld minden bűnösét, intelmeidben ezért telik kedvem. Oly félelmetes vagy, testem is remeg, ítéleteidtől reszketve félek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Oltalmazz, Uram, amint ígérted, és élni fogok. Segíts rajtunk, szabadító Istenünk, és bocsásd meg bűneinket. Pogányok törtek örökségedre, Istenünk, meggyalázták szent templomodat, Jeruzsálemet romba döntötték. Szolgáid holttestét az ég madarainak adták eledelül, híveid testét a föld vadjainak. Vérüket úgy ontották Jeruzsálem körül, mint a vizet, s nem volt, aki eltemesse őket. Gyalázattá lettünk szomszédaink előtt. Kinevetnek és csúfolnak a körülöttünk lakók. Meddig még, Urunk, vég nélkül haragszol? Haragod úgy lángol, mint a tűz. Atyáink vétkét ne tartsd számon. Irgalmat siessen segítségünkre, mert igen nagy a mi nyomorúságunk. Segíts rajtunk, szabadító Istenünk. Neved dicsőségéért szabadíts meg minket. Bűneinket bocsásd meg a te szent nevedért. Miért mondhatják a pogányok, hol az ő Istenük? Szemünk láttára legyenek tanúi a nemzetek, hogy szolgáit, kiontott vérét számon kéred. A rabláncon sínlődők jajszava jusson eléd. Hatalmas karod erejével tartsd meg az életnek a halálfiait. Mi pedig a te néped és nyájad juhai, mindörökké áldunk. Nemzedékről nemzedékre hirdetjük dicsőségedet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Segíts rajtunk, szabadító Istenünk, és bocsásd meg bűneinket. Mindenható Istenünk, tekints le ránk, és látogasd meg ezt a szőlőt. Figyelj ránk, Izrael pásztora, aki nyájadként vezeted József népét, aki a kerubokon trónolsz jelenj meg ragyogva, Efraim, Benjamin és Manasse törzse előtt. Mutasd meg hatalmadat és jöjj, hogy megszabadíts minket. Újíts meg minket, Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk. Urunk, mindenható Isten, meddig haragszol még néped imádsága ellenére? Könnyek kenyerével táplálsz minket, és italul könnyeink árját adtad nekünk. Szomszédaink előtt csúffá lettünk, ellenségeink gúnyolódnak rajtunk. Újíts meg minket, mindenható Isten, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk. Egyiptomból telepítetted át szőlődet. Népeket űztél el, hogy elültethesd. Helyét jól megtisztítottad. Gyökeret vert, és betöltötte már a földet. Beborítja árnyéka a hegyeket. Ágai magasabbak a hatalmas cédrusoknál. indáig a tengerig elértek, hajtásai meg a folyamig. Miért romboltad le kerítését, hogy akik arra járnak, mind leszüreteljék? Elpusztította az erdei vatkan, és a magányos vad lelegelte. Újíts meg minket, mindenható Isten, tekints le ránk, lásd és látogasd meg ezt a szőlőt. Védd meg, amit jobbod ültetett, és az emberfiát, akit magadhoz emeltél. Tűzzel égetik és feldújják, de arcod feddésétől elpusztulnak. Jobbod embere fölé tárt ki kezedet, az emberfia fölé, akit magadhoz emeltél. Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, és mi segítségül hívjuk nevedet. Újíts meg minket, Urunk, mindenható Istenünk, ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mindenható Istenünk, tekints le ránk, és látogasd meg ezt a szőlőt. Hol van olyan nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk a mi Istenünk, amikor csak hozzá folyamodunk? Közel az Úr azokhoz, akik őt hívják, kérésüket meghallgatja. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, benned nincs semmi sötétség, semmi homály. Árazd ránk fényességed ragyogását, hogy parancsai törvényét felfogva, tágra nyílt szívvel hűségesen járjunk utadon, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírperc.
1: Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát, a katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Orosz hegyen tartották meg a Vándorbölcsű program második találkozóját Szent László oltáránál. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét is jelölték a Fipreszi nagydíjra. Most pedig jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristaki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 8-án tartották meg a székelyföldi Vándorbölcsű lakók második találkozóját Oroszhegyen, Szent László oltáránál, közli a Magyar Kurír. Az ünnepre a Kárpát-medence különböző pontjáról érkeztek családok, akik valamikor részt vettek a programban, valamint azok, akik kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez. A 2018-ban útjára indított székelyföldi vándorbölcsű program célja, hogy a bölcsők családról családra járva gyermekáldás, az összetartozás és az élet tiszteletének jelképei legyenek. Az ünnepi szent misét Obra István plébános mutatta be, a liturgiát követően pedig megáldották és jelképesen átadták az új családra való bölcsőket. A programot elindító Nagy Balázs beszédében hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés mára túlnőtt a Székelyföldön. Bölcsők kerültek Kalotaszegre, Szatmára, Magyarországra és a Felvidékre is. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége az év legjobb filmjének járó nagydíj 5 jelöltje közé választotta Enyedi Ildikó Csendes barát című nagyjátékfilmjét, írja a kultúra.hu. A Csendes barát világpremiérje a 2025-ös Velencei Nemzetközi Filmfesztivál keretében volt, ahonnan 6 díjat is elhozott, azóta pedig számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. A szövetség minden évben egy nagy díjat is átad, ez a legrangosabb elismerésük, hiszen a nyertest nem egyetlen fesztivál kínálatából, hanem a teljes éves filmtermésből választják ki. Éppen ezért már az is hatalmas elismerés, ha egy alkotást a jelöltek közé választanak. A díjátadóra 2026. szeptemberében a 74. San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztivál megnyitó ünnepsége keretében kerül sor. A nyertes alkotásra a szövetség tagjai a világ minden tájáról több mint 80 országból szavaznak. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristaki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadás Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz

0: Istennek, Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessük. Krisztus a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Augusztus 13-án csütörtökön a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor. Programajánló 12 óra 10 perckor. A világosság rózsafüzérét imádkozzuk, a magyar nyelvű Mária Rádió közös imádsága 12 óra 15 perckor. Részletek a Szentírásból 13 órakor. Szemelvények, lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor. Dr. Erdő Péter bíboros primás Esztergom budapesti ések sorozata 13 óra 25 perckor. A nap evangéliuma, Szentírás magyarázat Kirer Imre atyával 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órakor. A fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Beszélgetés életről és a Szentírásról 16 órakor. M. Kriszti Pilates oktató műsora 16 óra 30 perckor. Elnökök dialógusa Székely János katolikus és Steinbach József református püspök beszélgetését 16 óra 35-kor hallgathatják meg. Környezetről, vízről, klímáról Áder János műsora 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolos ma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Schindler Mátyás atya homiliái 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Dr. Körösi István közgazdász műsora a keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről 20 óra 16 perckor. A Mátra Verebés Szentkút Nemzeti Kegyhely műsora hangzik el, Szentkút Podcast 21 óra 5 perckor. Zenei időutazása 60-as, 70-es években 22 órától. Bábel örökösei, dr. Ferenci Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozata 22 óra 50 perckor. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása 23 órakor hangzik el. Új szövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor. Végül a Zsolozsma befejező ima óráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, szép nyári napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
3: Mária Géza, csak egy éjszakára. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a pártoskodókat, a vitézkedőket. Csak egy éjszakára, akik fent hirdetik, hogy mi nem felejtünk. Mikor a halálgép muzsikál felettünk, mikor láthatatlan magjak él a ködnek, s gyilkos ólomfecskék szanaszét röpködnek. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, gerendatöréskor szák a keresőket. Csak egy éjszakára, mikor siketítőn bőgni kezd a gránát, s úgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák. Robbanó golyónak, mikor fénye támad, s véres vize kicsap a vén víztulának. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, az uzsoragarast fogukhoz verőket. Csak egy éjszakára, mikor gránát vulkán izzó közepén úgy forog a férfi, mint a falevél, s mire földre omlik, ó, iszonyú omlás. Szép piros vitézből csak fekete csontváz. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a hitetleneket s az üzérkedőket. Csak egy éjszakára, mikor a pokolnak égő torka tárul, s vér csurog a földön, vér csurog a fáról, mikor a roncsátor nyöszörög a szélben, s haló honvéd sóhajt, fiam, feleségem. Csak egy éjszakára küldjétek el őket, hosszú csahos nyelvel hazaszeretőket. Csak egy éjszakára, vakító csillagnak, mikor fénye támad, lássák meg arcuk a San folyó tükrébe, amikor magyart vért kőzölve hömpölyget, s hogy sírva sikoltsák, Istenem, ne többet! Küldjétek el őket csak egy éjszakára, hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára. Csak egy éjszakára, hogy bújnának össze megrémülve, fázva. Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna, hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét, hogy kiáltná bőgve, Krisztusom, mi kell még? Krisztusom, mi kell még? Véreim, mit adjak? Árjáért a vérnek, csak én megmaradjak. Hogy esküdne mind-mind, s hitetlen gőgében, akit sosem ismert, hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent, magyar vérem ellen soha, soha többet, csak egy éjszakára küldjétek el őket.
4: Programajánló következik.
5: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária.
6: Örömmel adjuk hírül, hogy augusztus 15-én megnyitja kapuit a Nagyboldogasszony ünnepi Mária kiállítás. Ünnepi megnyitó augusztus 15-én szombaton 15 órakor Gera Olga vezetésével. Fellép a Lélek Harang együttes. Immár 11 éve várja látogatóit a Mennyek Királynője Mária kiállítás. A kiállítás egy különleges és egyedülálló gyűjtemény, amely közel 17 ezer műhelyekről, búcsújáró helyekről különböző művészeti ágakat ölelnek fel, mint festmények, szobrok, képeslapok és könyvek. Nyitvatartás 2-től vasárnapig 15 és 19 óra között, hétfőnként szünnap van. Tárlatvezetés szerdán és szombaton 17 órától 18 óráig. Csoportoknak előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időben bármikor. Az egyeztetés a plusz 3620 299 3333-as telefonszámon. A cím Budapest 5. kerület, Városház utca 4 szám. A belépés ingyenes. A kiállítás szeptember 8-áig látogatható. Szeretettel várja az érdeklődőket az Istenanya Alapítvány. Mozdulj! Ezúton szeretnénk a figyelmükbe ajánlani a Mozdulj Közhasznú Egyesület 15. jubileumi Balaton körüli tandem túráját, amelyet kifejezett 70 látó és látássérült résztvevővel. A tandem kerékpárokon elől egy látósegítő, hátul egy látássérült résztvevő teker, így közösen teljesítik a Balaton körüli több napos útvonalat. A kezdeményezés 15 évvel ezelőtt egy testvérpár ötletéből indult,

0: pedig valódi összetartó közösséggé vált. A túra nem csupán sportteljesítmény, hanem a bizalom, az együttműködés, az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás hiteles példája is. Szeretettel várják az érdeklődőket a jubileumi túra hivatalos megnyitójára, amelyet augusztus 15-én szombaton Keszthelyen tartanak. A túra útvonala. Augusztus 15-e szombat, hivatalos megnyitó Keszthelyen. Augusztus 16-a vasárnap, Keszthely, Balatonboglár. Augusztus 17-e hétfő, Balatonboglár, Balatonfüred, kompátkeléssel. Augusztus 18-a kedd, Balatonfüred, Szántód. Augusztus 19-e szerda, Szántód, Révfülöp, kompátkeléssel. Augusztus 20-a csütörtök, Révfülöp, Keszthely. A túra korábbi éveiről és résztvevőiről a Mozdulj Közhasznú Egyesület Facebook oldalán található képes összeállítás.
1: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltartását.

0: támadását, és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnök.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben, nem mi vagyunk. A világosság rózsafüzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Könyörülj rajtam, Istenem, hiszen irgalmas és jóságos vagy. Mérhetetlen irgalmadban töröld el a gonoszságomat. Mosd le bűnömet teljesen, tisztíts meg vétkeimtől. Ilyen szívvel jöttünk a bűnösök keresztelő Szent Jánoshoz, hogy felvegyék a bűnbánat keresztségét. Az emberiség bűneinek tudatában várakozott az isteni irgalmasságra. Isten a megváltás után vágyakozva válaszolva kinyilatkoztatja a Jordán vizében Krisztust, mint Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Megváltó Krisztus, te azt mondtad, boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent. Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy meg tudjuk tartani a keresztségben tett fogadalmunkat.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek tól.

0: anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

világos sárrózsa füzérének második titka, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Erre anyja így szólt a szolgáknak. Tegyetek meg mindent, amit csak mond. Ő fogkat

0: úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzér harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus elkezdett tanítani. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van a mennyek országa. Isten országa nem ebből a világból való. Példabeszédekben szükségünk van arra, hogy tanítsanak minket róla. Ezért szólt hozzánk Jézus példabeszédekben, és mint szemtanú lépett fel, tanított a zsinagógákban, hirdette országa örömhírét, és gyógyított minden beteget, minden gyengeséget. Jelek és csodák álltak hozzá közel. Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad, senki sem jöhet hozzám, ha az atya, aki küldött, nem vonza, és én feltámasztom az utolsó napon. Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk téged, add, hogy az atyával együtt vonz minket, hitetlen embert országod megismerésére.

0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mind

0: Kétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek.
0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk,

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért,

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: A világosság Rózsa Fűzsérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Ruhája olyan ragyogó fehér lett, hogy a földön semmiféle ványoló nem képes így ruhát kifehéríteni. Egyszerre megjelent nekik Illés meg Mózes, és beszélgettek Jézussal. Péter így szólt Jézushoz: Mester, olyan jó itt lenni, hagyj verjünk három sátrat, egyet neked, egyet Mózesnek, és egyet Illésnek. Nem is tudta, mit mond, annyira meg volt ijedve. Jézusnak Illéssel és Mózessel folytatott beszélgetése döbbenetet és félelmet keltett. A megdöbbent Péter meg akarja hosszabbítani ezt a találkozást. Ez az ember vágya az ég dicsősége után. Megváltó Krisztus, te azt mondtad, ha világot gyújtanának, nem rejtik véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házba. Édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy dicsőséget hirdetői és részesei lehessünk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen. A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ne romlandó elederért fáradozzatok, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az emberfia adja nektek. Az utolsó vacsora termében Jézus megmosta tanítványai lábát, asztalhoz ült velük, nagyon vágyott rá, hogy elköltse velük ezt az utolsó húsvéti lakomát földi életében. Ekkor elmondta főpapi imáját, és megalapította teste és vére szentségét. Megváltó Jézus Krisztus, te azt mondtad, én vagyok a mennyből alászállott élő édesanyánk, Mária közbenjárására kérünk, add, hogy mindig szeretettel fogadjuk tested és véred, hogy elmondhassuk Szent Pállal, most már nem élek, hanem Krisztus él bennem.

0: minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a ti méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a ti méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a ti méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a ti méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a ti méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az elhangzott titkokat a felvidéki rádióból, a délvidéki rádióból, az erdélyi rádióból és a budapesti stúdióból közvetítettük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
4: A világosság rózsafűszérét imádkoztuk.

0: Hír perce.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat. Könyvben örökítették meg a boszniai katolikus nők hagyományos tetoválásának történetét. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat. Számol be a hírről az MTI. A választott mottó az erdélyi város nyitott szellemiségét is hangsúlyozza. Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke szavai szerint a város kincses ládáját nem zárják el zsugori módon, hanem kinyitják és értékeit közkincsé teszik. Ilyen módon nyer értelmet Kolozsvár gazdagsága, melyre lakói méltán büszkék lehetnek. A Kárpát-medence egyik legnagyobb magyar kulturális fesztiváljára mintegy 600 programmal készülnek a szervezők. A résztvevők többek között családos és gyermekprogramokon, kulturális és sporteseményeken és örömfőzésen is részt vehetnek. A rendezvény nem csak hidat képez a város lakók között, de az elvándoroltakat is hazavonza, Kolozsvárt pedig élő fővárossá teszi. 24 bosznia-hercegovinai nő visszaemlékezésén keresztül mutatja

0: be a katolikus nők körében egykor elterjedt hagyományos tetoválás, a Széchenye történetét és jelentőségét egy szeptemberben megjelenő kötet, írja az MTI. A Széchenye a török hódítás idején alakult ki, és arra szolgált, hogy a nőket és a gyerekeket megvédjék az elhurcolástól, az erőszakos asszimilációtól vagy kényszerházasságtól. A keresztény jelképeket is tartalmazó tetoválások elsősorban Közép-Boszniában és Hercegovina egyes területein voltak elterjedtek, és szorosan kapcsolódtak a vallási és közösségi identitáshoz. Mária Maracsics és Josipa Karacsa kötete olyan nők vallomásait gyűjti össze, akik édesanyjuktól és nagyanyjuktól örökölték a több generáción át fennmaradt hagyományt. A kiadványt a horvát diaszpórának is szánják, különösen azoknak, akik családi történeteken keresztül ismerkednek meg felmenőik hagyományával. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a Budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok és érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Márk szerint. Egyszer farizeusok és néhány Jeruzsálemből jött írástudó gyűlt köréje. Észrevették, hogy némely tanítványa tisztátalan, azaz mosdatlan kézzel étkezik. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek anélkül, hogy az ősök hagyományához híven előbb jól meg nem mossák kezüket. A piacról hozott ételt sem eszik meg, amíg meg nem hintették vízzel. Sok mást is megtartanak, még hagyományuk szerint, mint például a poharak, korsók, rézedények és ágyak megmosását. Erre megkérdezték tőle a farizeusok és az írástudók. Miért nem tartják meg tanítványaid az ősök hagyományát? Miért étkeznek tisztátalan kézzel? Mire ő így felelt? Ti képmutatók, találóan jövendőlt rólatok Izaiás. Ez a nép ajkával tisztel engem, de szíve távol maradt tőlem. Hamisan tisztelnek engem, tanításuk csak emberi parancs. Isten parancsát nem tartjátok meg, de emberi hagyományokhoz, mint például korsók, poharak mosogatásához, meg sok más hasonló dologhoz ragaszkodtok. Aztán így folytatta. Isten parancsát ügyesen kijátszátok, hogy megtartsátok hagyományaitokat. Mózes ugyanis azt mondta, tiszteld atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyját átkozza, halállal bűnhődjék. A ti tanítástok pedig ez, aki atyához vagy anyához így szól, korbán, vagyis Istennek szánt ajándék az, amivel segítenem kellene téged, annak nem engeditek meg, hogy atyát vagy anyját továbbra is segítse. Az általatok tanított hagyománnyal tehát kijátszátok Isten parancsát, s még sok más ehhez hasonlót tesztek. Akkor ismét magához hívta a tömeget, és azt mondta nekik. Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg. Nem az szennyezi be az embert, ami kívülről jut a szájába, hanem az szennyezi be, ami az emberből távozik. Akinek füle van, hallja meg. Amikor a tömeg elől bement a házba, tanítványai megkérdezték tőle a példabeszéd értelmét. Ő így felelt. Ti is oktalanok vagytok. Nem értitek, hogy ami kívülről jut a szájba, nem szennyezheti be az embert, mert nem a szívébe jut, hanem a gyomrába, és a félreeső helyre kerül. Ezzel tisztának jelentett ki minden ételt. Ami azonban az embertől ered, folytatta, azt teszi tisztátalanná az embert. A szívből származik ugyanis minden rossz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kabzsiság, rossz indulat, hamisság, kicsapongás, irítség, káromkodás, kevésség, léhaság. Mindez a gonoszság belülről ered, és tisztátalanná teszi az embert. Onnan tovább indulva, Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. Betért egy házba, de nem akarta, hogy fölismerjék. Mégsem tudott rejtve maradni. Mihelyt hallott róla egy asszony, akinek leányát tisztátalan lélek szállta meg, odajött és a lábához borult. Az asszony szirföníciai származású pogánynő volt. Azt kérte tőle, hogy üzze ki leányából az ördögöt. De ő elutasította. Hadd lakjanak jól előbb a gyermekek. Nem helyes, ha elveszik a gyermekek kenyerét és a kutyáknak dobják. Az viszont csak erősítgette. De bizony, uram, hiszen a kiskutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Erre ő így szólt. Mivel ezt mondtad, menj. Az ördög elhagyta leányodat. Haza is ment, és a gyermeket az ágyon fekve találta. Már elhagyta az ördög. Ismét eltávozott Tírusz vidékéről, és Szidonon át a galileai tengerhez érkezett Dekapolisz területére. Ott egy süket némát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Félrehívta őt a tömegből, ujját a fülébe dugta, és nyállal megérintette a nyelvét. Aztán föltekintve az égre fohászkodott, és így szólt. Effeta, vagyis nyílj meg. Tüstént meg is nyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. Megparancsolta, hogy ezt senkinek sem mondják el. De minél szigorúbban tiltotta nekik, annál inkább hirdették, s a csodálkozástól magukon kívül annál lelkesebben hangoztatták. Mindent jól tett, a süketeknek visszaadta a hallást, a némáknak a beszédet.
0: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Augusztus 13-a. Ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Hósás profitánál a második fejezet 17. versében olvasjuk ezt. Ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Ákor völgye Júda és Benyámin törzsének altárán feküdt. Sok szerencsétlenség érheti az embert élete során. Ezen a tényen nem változtat az sem, hogy többnyire saját tévesztéseink, saját tévedéseink, saját döntéseink hoznak ránk romlást. És nyomorúságunk letagadhatatlan. Ákor völgye, mint mondtam, Júda és Benyamin törzsének határán feküdt, Jerikó városa mellett. Jerikó elfoglalásakor egy Ákán nevű ember az úrnak szánt zsákmányból lopott. Ezért Ákor völgyében halálra kövezték őt. Ezt Józsuénál olvassuk a 7. fejezet 24. versében.

0: Ákor völgyének a jelentése szerencsétlenség völgye. Hussás ebben a fejezetben felváltva hirdeti Isten jogos ítéletét és könyörülő irgalmát. A fejezet kerete az új kezdet. Ezek között olvasható az ítélet. Isten ugyanis azt ígéri, hogy a szerencsétlenség völgyét a reménység kapujává teszi. Ákor völgyét a reménység kapujává teszem. És erre csak az Úr képes. Kaput nyitni ott, ahol emberileg már csak áttörhetetlen falak magasodnak. Jézus Krisztus feltámadása tette a szerencsétlenség völgyét a reménység kapujává. Ezért a halál árnyékának völgyében járva sem félünk. Ákor völgyét a reménység kapujává teszem, mondja az Úr. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
1: Vágyaink felszabadítása. Mária a konzultáció nélkülözhetetlen eszközét alkalmazza, amikor az angyal megjelenik nála, a szent kíváncsiságot. Kérdez. Hogyan válik ez valóra, amikor férfit nem ismerek? És az angyal azt válaszolta. A szent lélek száll rád. A magasságbeli ereje borít be árnyékával. A szűz megérzi, hogy nem csak a szíve duzzad egy csodálatos tervtől, hanem a vállára is egy felsőbbrendű és hűséges erő, Isten ereje borul. Annak érzése, hogy lelepleződtek mélységes vágyai, ugyanakkor feltárultak jogos félelmei, lehetővé teszi Máriának, hogy folytassa imáját, és párbeszédben maradjon az Úr angyalával. A mi imádságunk is annyiban bontakozik ki és halad előre, amennyiben sikerül legyőznünk attól való félelmünket, hogy felismerjük, mi for Isten ránk vonatkozó tervének fazekában. Akkor jövünk rá, hogy kivel beszélgetünk valójában? Ha rákérdezünk azokra a gondolatokra, amelyek megszületnek bennünk, amikor elcsendesedünk, és a lelket hallgatjuk. Az imádság során bennünk kialakul a gondolatmenet, gyakran a spirituális meglátások és az emberi értékítéletek kaotikus változásai és mixei. Az egyetlen lehetőségünk arra, hogy megengedjük Istennek, hogy továbbra is beszéljen a szívünkhöz, hogy meghallgatjuk és elmélyítjük azt, ami leginkább megérint és megrendít bennünket. Fel kell szabadítanunk a bennünk élő vágyat. Ha túl akarunk jutni a félelmen, amelynek az ima tapasztalata kitesz bennünket, ezt csak úgy tehetjük meg, ha rákérdezünk arra, hogy megvizsgáljuk azt, amit Isten suttogó hangjának vélünk magunkban. Ez egyébként nagyon hasznos művelet ahhoz, hogy ne fenyegessen bennünket annak a veszélye, hogy az imát merőben a saját érzékenységünkhöz laposítjuk. Isten fokozatosan a kölcsönös szabadság és tisztelet légkörében tárja fel magát előttünk. És ekkor helye van a kérdéseknek, ha nem kételj vagy a bizalmatlanság keltésére irányulnak. Híres dolog Szent Pálnak ez a buzdítása. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseiteket az Úr elé. Hálaadásotokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban. Annyira fontos, hogy megfogalmazzuk kéréseinket Isten felé, hogy egyes lelki mesterek azt javasolják, hogy azt már az ima elején tegyük meg. Ez elhamarkodottnak tűnhet, ha manipulatív szándékkal tesszük. Az imában nem szabad feltételeket diktálni, hanem teljesen szabadon kell egymással találkozni és beszélni. Azért tartják fontosnak a kérdést, az ima elején, közepén és végén, mert nincs más módunk arra, hogy ráneveljük magunkat, ráneveljük vágyunkat a kockáztatásra. Hogy ráneveljük magunkat és a vágyunkat, a kockáztatásra az Istennel való kapcsolatban, mint azt, hogy képezzük arra, hogy egyszerű és konkrét módon feltárja a tartalmait. A Máriának szóló híradás befejezése ennek a megerősítését kínálja számunkra. Mária így válaszolt: íme az Úr szolgálója vagyok. Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Roberto Pezzolini a Pápai Ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
2: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigasságairól.

0: Bíboros úrral folytatjuk az apostoli hitvallásról szóló elmélkedés sorozatot, és elértünk ebben a harmadik hitágazathoz, amely úgy szól, hogy aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától.
1: Kiről állítja azt a hitvallás, hogy Szentlélektől fogant és Szűz Máriától született? Arról a Jézus Krisztusról, akit az Úrnak vallottunk az előző mondatban. Tehát a második isteni személyről állítjuk, hogy emberré lett. Ez a hitágazat a megtestesülés titkát tartalmazza. Csodálatos dolog ez a fogantatás. Valódi emberként született Szűz Máriától. Maga a szűzi foganás is csodálatos, bár a mai fantáziánk természettudományosan egy kicsit mást mond erről, hiszen a klónozástól kezdve nagyon sok minden fölmerült a kutatás számára, azonban itt nem természetes magyarázatról van szó, hanem egy olyan rendkívül titokzatos tényről, amely a mi emberi fantáziánk számára tiszta önellentmondás. Mert hogyan lehetne az Isten egyszerre ember is? Tehát nem azt valljuk, hogy a názáreti Jézus az életének egy bizonyos pontján, mondjuk a Jordánban való megkeresztelkedéskor, Istennek a fogadott fia lett, azt se valljuk, hogy élete végén mint egy megistenült, ahogyan a pogány mitológiában néhány hősről ezt elbeszélik, hanem azt valljuk, hogy fogantatásánál fogva ő már Isten ember. A valódi emberség azonban hát időben kezdődik, térben bontakozik ki, az ember fejlődik, az ember tanul, Isten pedig változhatatlan, tökéletes, egységes, homogén, fölül van a téren és az időn. De hogy lehet valaki egyszerre időbeli és időtlen, kezdet nélküli és fogantatott? Ez a mi logikánk számára ellentmondás. Ezért is mondjuk többek között, hogy amikor az isteni szféra találkozik az emberrel, találkozik az ember tudatával, ott nagyon gyakran, szinte törvényszerűen valami olyasmi történik, amit mi paradoxonnak érzünk. De éppen ez jelzi, hogy mennyire magasabb rendű valóság lép be itt az emberi történelembe. Miért történik a megtestesülés?

0: azt mondjuk, hogy valóságos Isten és valóságos ember. Méghozzá az istensége és embersége egymást nem oltja ki, nem keveredik, de nem is választható el egymástól. Tehát nem későbbi megistenülés, nem fogadott fiúság esetével állunk szemben. Úgy mondja ezt a 4.-5. század során megszilárdult teológiai tanítás, hogy egyetlen személy Jézus Krisztus, de két természet van benne, az emberi és az isteni természet. De ez a két természet nem választható el, nem keveredik, és az isteni természet nem szívja fel magába, nem olvasztja magába az emberi természetet, hanem megőrzi azt. Tehát később, már a feltámadás után is, Jézus Krisztus embersége szerint is megdicsőül. Ez számunkra rendkívül fontos és nagy reményt hordoz. Na most, nagyon fontos dolog az is, hogy Jézus embersége nem puszta látszat. Ezzel viaskodnak már az Újszövetség későbbi könyvei is, például Szent Jánosnak az írásai, amelyekben azt olvassuk, hogy minden lélek, amely vallja, hogy Krisztus testben jött, van. Mert az ember hajlamos arra, hogy egy kicsit manicheus legyen, hogy egy kicsit túl igényes legyen, és azt mondja, hogy csak a tökéletesség az igazi, hogy az ember, a valódi ember, a tanulásra kész, a korlátokkal rendelkező ember, az nem elfogadható, hanem vagy tagadjuk a hibáit, vagy vessük el az egészet, és mondjuk azt, hogy ettől mind meg kell szabadulni, a test börtönéből a léleknek ki kell szabadulni, és hogy a jó és a rossz viaskodása az tulajdonképpen az anyag és a szellem feszültsége, hogy az emberi lélek a jó és a test volna a rossz. Most a kereszténységtől ez teljesen idegen. És azért idegen, mert Isten megtestesült, mert Jézus Krisztusban nem csak látszott az emberség, hanem teljes valóságában ember lett, ahogyan olvassuk a Szentírásban, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Tehát ő bűnt el nem követett, de minden gyöngeséget, fájdalmat magára vett, tanult is. Volt emberi lelke? Persze, hogy volt, különben nem lett volna ember. Volt emberi tudata? Persze, hogy volt. Képes volt tanulni is, esetleg akár a tapasztalataiból? Biztosan. De akkor mi volt a különös? Hogy néha az emberségében is fölvillan, hogy az isteni tudásban részes. Tudja például embereknek a legtitkosabb rejtelmeit, azt mondja például Fülöpnek, hogy láttalak a fügefa alatt. És ettől ő azonnal tanítványá lesz. Valami olyasmi történt, valami olyanról volt tudomása, ami a lélek belsejében zajlik, amiről csak az Isten tudhatott. Természetesen máskor is lát a jövőbe, és Istennek a szeretetével tud megnyilatkozni. Tehát úgy tűnik, hogy a valóságos emberségén átragyog az Istenség. Éppen ez az, ami a megtestesülésnek a célját is fölvillantja. Azt mondtuk, hogy az üdvösségünkért. De mit jelent ez? Hát jelenti például magát a kinyilatkoztatást. Tehát nekünk embereknek, éppen mert az isteni szférát mi nem tudjuk a földi fogalmainkkal megragadni, hogyan nyilatkoztassa ki magát az Isten? Hát a legtökéletesebben úgy, hogy emberré lesz, és egy embernek a teljes életében, a szavaiban, a sorsában, a viselkedésében mutatja meg, hogy milyen hozzánk az Isten. Természetesen mi gyöngék vagyunk az, hogy Istenség egészét befogadjuk, akár az ismeret, akár egyéb szinten, de ha ő emberként lép közénk, akkor őt tudjuk szeretni, akkor neki tudunk válaszolni. Tehát a legnagyobb elköteleződés az emberiség mellett. Ugyanakkor azért ennek a hitágazatnak van egy nagyon diszkrét üzenete is. Ez pedig Szűz Máriára vonatkozik. Ugye azt mondtuk, hogy született Szűz Máriától. Ki született Szűz Máriától? Az Isten ember. Az a Jézus Krisztus, aki egyszerre valóságos Isten és valóságos ember. De sokat küzdött ezzel az első néhány évszázad kereszténysége, hogy hogyan fogalmazza meg ezt. És végül az efezusi zsinaton 431-ben jutottunk el oda, hogy azt mondta, ebben kifejezi, hogy mi az, amit az egyház állít, és mi az, amit ma is hiszünk és vallunk. Tehát nem csak az ember Jézusnak az édesanyja, hanem az elválaszthatatlanság miatt egyben Isten szülő is. Ezért tudjuk az imádságainkban és az énekeinkben ezeket az ősi szövegeket ma is teljes meggyőződéssel imádkozni és énekelni. Oltalmad alá futunk Istennek szent szülője. Ez az imádság, ez akkorról való. Tehát ez régebbi, mint a dogma. Mondjuk, hogy Mária tisztelők legyünk. És ez az, ami újra és újra a katolikus hit alapján föltör az embernek a lelkéből. Tehát a Mária tisztelet nem egy járulékos, nem egy későbbi felépítmény, hanem szervesen következik a hitünknek a lényegéből. Vagyis abból, hogy valóságos emberré lett a második isteni személy. Egyébként az, hogy Isten és ember Jézus Krisztusban elválaszthatatlan, ez azt is jelenti, hogy amikor Jézusról beszélünk, akkor sokszor emberi módon isteni mélység nyílik meg. Jézus szíve tiszteletére gondolok. Ugye Jézus szívének a tiszteletekor mi nem egyszerűen az ember Jézus testének egy részét, a szívét tiszteljük, nem is csak az ember Jézusnak valamilyen tulajdonságát, hanem a végtelen isteni szeretetet. Ugye a Jézus szíve litániában nagyon szépen felbukkannak ezek a pontok is. Ezért mondjuk azt is, Jézus szíve litániában mondjuk, hogy irgalmaz nekünk. Tehát olyat kérünk tőle, amit Istentől kér az ember. Természetesen. Egyébként az isteni irgalmasságnak a képi ábrázolásában, ugye Faustina nővér révén ez elterjedt az egész világon, egyfajta Jézus szíveképet találunk, hiszen a Jézus alaknak a szívéből áradnak ki a sugarak. Tehát azt hiszem, hogy ez is teljes mértékben helyes és a hitünkben megalapozott ábrázolás, illetve vallásossági forma. Azt hiszem tehát, hogy lehet a koroknak különböző ízlése, lehet különböző imádság formákban és módokon kifejezni ezt, de alapvetően ott vagyunk a hitünknek a fővonalában, ebben a tekintetben is. Azaz, nem kell félnünk attól, hogy nem modern, keresni kell esetleg új és új változatait annak a közös imádságnak, vagy közös liturgikus cselekménynek, amit végzünk ilyenkor, de alapvetően nagyon is méltó arra ez a tisztelet, hogy folytassuk és korszerűnek tartsuk.
1: Egy furcsa kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy miért a Szentlélektől fogantatott, miért nem az Atyától?
0: Erre a választ egy kis nyelvészkedéssel kezdeném. A nyugati nyelvekben, mondjuk a latinban a lélek himnemi, a spiritus. Azonban a héberben, az arámban, a szírben nőnemű. Olyannyira az, hogy az egész képzeletvilágot, ami a lélekkel kapcsolatos, valamiképpen a női principiummal kötötték össze. Nagyon érdekes az, hogy például a péntek esti gyertyagyújtás kinek a feladata a családban. Ugye, hát a zsidó hagyomány szerint természetesen ez női feladat. És valamiképpen a léleknek, ha nem is a keresztény dogmatikus megfogalmazásban megjelenő Szentlélek tiszteletnek a kifejezése. Ehhez a háttérhöz kell viszonyítani a kérdést. Azaz, nem az emberi fogantatásnak valamilyen leképezéséről van szó, hanem sokkal inkább a bibliai teremtésnek a történetére utal ez. Ugye a teremtés könyvének az elején azt olvassuk, hogy az Úr lelke ott lebegett a vizek fölött. És ahogyan a teremtésben a teljes Szent Háromság működik, és különleges szerepe van a Szentléleknek, úgy Jézus Krisztusban megjelenik egy olyan ember, aki új teremtmény, aki mentes az áteredő bűntől, aki az Isten akaratának tökéletesen megfelel, mégpedig egy magasabb szinten, mint az eredeti, ha tetszik, a régi Ádám. Magyarul a Szentléleknek a szerepe a teremtésben játszott szerepéhez hasonlít.
1: Mária személye ugye bennünk sokszor a női principiumot idézi, de most hallottuk, hogy a Szentlélek is kapcsolatban van ezzel. Hogy lehet, hogy több keresztény felekezetben hát nem annyira követik ezt a tiszteletet.

Máriát, mint Jézus anyját, azért a keresztények minden felekezetben egy bizonyos tisztelettel említik. De abban már különbség van, hogy Isten szülőnek tartják-e, hiszen ehhez Jézus Krisztusnak a kezdettől fogva való istenségét, Isten emberségét kell vallani. De még akik ezt vallják is, sokszor gátlásokat éreznek a szentek tiszteletével kapcsolatban. Tehát tisztelik, mint Jézus édesanyját, de azt a fajta vallásos tiszteletet, amit mi a szenteknek tulajdonítunk, vagy amivel illetjük a szenteket, különösen Szűz Máriát, akit ugye a többieknél magasabb szintű tisztelet illet meg, ezt valamiképpen túlzásnak érzik. Na most régi vita ez, de megint csak a megtestesülés titkánál vagyunk. Ugyanis a képrombolás korában azon folyt Bizáncban a vita, hogy egyáltalán a szentek ábrázolásait, sőt magának Krisztusnak az ábrázolását lehet-e különleges tisztelettel illetni. Senki nem akarta a szentképeket imádni, tehát eltérően a pogány kultuszoktól, itt tiszteletről volt szó, azonban a tisztelet nem a képet illette természetesen, hanem azt, akit ábrázol, sőt, Istennek a nagyszerűségét, aki az ő szentjeiben csodálatos. Ugye a bizánci liturgiában így is énekeljük, hogy ki szentjeidben csodálatos, vagy énekelünk néked. Jézus Krisztus ábrázolásai egészen különlegesek ebből a szempontból. Az ő esetében az emberség az istenségtől annyira elszakadhatatlan, hogy az ő arcát mindenki látni szerette volna, mert tudta, bérfájdalom födé. Tehát Jézus arca nem csak egy emberi arc, hanem egyben Isten arc. Ezért szerették volna az évszázadok során az emberek újra és újra látni Jézus arcát. Erre válaszol például a katolikus egyház katekizmusának a kompendiuma, amelyik a hivatalos kiadásban egy Krisztus ikont iktatott be a kötetbe, és előírták, hogy minden népnyelvű fordításban, vagy idegen nyelvű fordításban ezt a képet közölni kell. Voltak aztán, miért pont ilyen, hát tudom én, a mi országunkban az emberek másképp néznek ki, miért nem ábrázolja olyannak, természetesen ábrázolhatjuk nagy szeretettel szőkehajjal, vagy amilyennek gondoljuk, de valahogyan ténylegesen megjelent. Tehát Jézus Krisztusnak volt konkrét történelmi arca és megjelenése, és ezt az arcot gondolják sokan úgy, hogy ránk hagyta örökül, esetleg a torinói lepel szenvedéstől megkínzott arcán, esetleg a manopellói Bisszus sejem kendőnek a lenyomatán. Az biztos, hogy ezt keresték, és voltak olyan művészek, akik látták. Legalábbis a Veronika kendő néven tisztelt kendőt, mert bizonyos ikonokon és festményeken azok a vonások jelennek meg. Tehát nagy volt a vágy arra, hogy Jézus arcát lássák. Ehhez hozzáteszem, hogy Isten arca az mindenképpen a boldogságnak a kifejezése. Tehát ragyogtasd ránk arcod, és mi szabadok leszünk, mondja a Zsoltár. Egyébként ez volt annak idején a párizsi városmissziónak is a központi gondolata, ahol ugye Lüsztizsé bíboros úr azt kérte, hogy az legyen a motto, hogy kimutatja meg nekünk a boldogságot, ugye? És az a válasz a Zsoltárban, hogy ragyogtasson ránk arcodat, és mi szabadok leszünk. Tehát Isten arca tesz bennünket boldoggá. Mondjuk úgy is, hogy a színeváltás, a színről színre látás, hát nyilván másképpen van ez az üdvözültek esetében, mint ahogy mi látjuk egymást. Azonban kétségtelen, hogy ez a látás és ennek a vágya, ez kihatott a Szűz Mária ábrázolásokra is. Mert joggal gondolták úgy a hívő emberek, hogy hát Jézus az hasonlított az édesanyjára. Hát ha hasonlított rá, akkor az Isten arc megjelenése és Mária arcának a megjelenése között valami egész különös kapcsolat lehet. Azt hiszem, ez valami olyanféle gondolatmenet, mint a szeplőtelen fogamtatásnak a tanítása, hogy Isten előkészítette Máriában azt az embert, aki aztán az örökítő anyagát is átadta az Isten embernek, aki egyszerre volt már az emberiségnek a teljes jogú tagja, és ugyanakkor isteni személy. Tehát

0: Szűz Mária ábrázolásában a Krisztus ábrázolásnak a vágya is visszatükröződik a művészetben. Éppen ezért a Szűz Mária iránti sajátos tisztelet és a Mária ábrázolásoknak ilyenfajta, tehát nem önmagában nem a képnek, nem a tárgynak az odaadása, hanem az odaadó imádása különösen, hanem a Mária iránti sajátos tiszteletnek egyfajta kifejezése figyelhető meg. Nem véletlen az egyébként, hogy a búcsújáró helyeken nagyon gyakran éppen Szűz Mária képhöz kapcsolódnak a csodálatos gyógyulások és az ima meghallgatások. Tehát van olyan kegyhelyünk, amelyik eredetileg valamilyen szent kúthoz vagy forráshoz kapcsolódott. Még az is lehet, hogy az odajáróknak a szokásai kereszténység előtti időből valók. És aztán egyszerre föltűnik egy Mária kép, és ahhoz irányul attól kezdve az zarándoklat, és úgy tűnik, hogy ez válik aztán tartósan középpontjába az egész kegyhelynek. Ilyen például Mátra Verebély Szentkút. De ez nem egyedülálló egyébként a történetben. Úgyhogy azt hiszem, hogy a Szűz Mária képek az ikonoknak egy nagyon sajátos kategóriáját képviselik.
1: A Krisztus ábrázolások kapcsán bennem mindig felötlik az az idézet, hogy ő a fájdalmak férfia volt, aki külsejére nézve nem volt vonzó. És én ezt itt sose tudtam magamban helyre tenni, hogy ő, mint istenember, hogy nem volt vonzó, hiszen az Isten közelség, ez tényleg egy ilyen boldogság állapot.
0: Vonzó volt-e, vagy nem volt vonzó? Az Izaiás prófétánál található szöveget mindig a szenvedő Krisztusra alkalmazzák. Tehát az, hogy ő fiatal korában szép ember volt-e, vagy nem, erre ez nem vonatkozik, hanem ez a megkínzott, a kereszten szenvedő Krisztusra vonatkozik, aki természetesen vérrel és fájdalommal takart arcát mutatja. Az biztos, hogy a tekintetének, vagy a vele való személyes találkozásnak egészen különös kisugárzása volt, hiszen tömegek tódultak hozzá, és megbontották a háztetőt, hogy a beteget odaengedjék a szobába, ahol tanított. Olyan jeleneteket is hallunk az ószövetségben, hogy Jézus ránéz valakire. Ezeknek mindig különleges hatása van. Biztos, hogy a megjelenése is, vagy az arca, vagy a tekintete, az nagyon sajátos erejű volt. Bár ezt is lehet természettudományosan vizsgálni, mert azt hiszem, hogy nagyon sok olyan kontaktus van ember és ember között, ami nem írható le egyszerűen például a fizikai érintésnek a mechanizmusával. Valóban igaz az, amiről beszéltünk az imént, hogy itt paradoxonok jelentkeznek. Tehát a végtelen Isten és a véges ember. Az örökkévaló Isten és az időben élő ember. Tehát ezek olyan állítások, amelyek a hétköznapi élet síkján kizárják egymást. Vagy-vagy. És Jézus Krisztusról azt valljuk, hogy egyszerre, keveredés nélkül, de elválaszthatatlanul, valóságosan Isten és ember.
2: De azért az szerintem eléggé nyilvánvaló, hogyha ezt kizárjuk az életünkből, akkor egész másképpen élünk, mint ha nem zárjuk ki.
0: Jézus Krisztusnak a személye az megnyitja az emberségnek a horizontját. Különben azt mondjuk, hogy hát az általunk is ismert, tapasztalható anyagi világnak a részei vagyunk, élünk, ameddig élünk, az alatt igyekszünk arra, hogy kellemesen alakítsuk a környezetünket, de tulajdonképpen ennyi az egész. És Jézusnak a személye nem hagyja ennyiben a dolgot, hanem az ő titka az felszakítja fölöttünk az eget. Megint egy régi világképnek a hasonlata ez, amikor buroknak képzelték persze az égboltozatot, ma nem tudom milyen tudományos kifejezésekkel lehetne élni, de az biztos, hogy a lét dimenzióinak a gazdagságát nyitja meg, szóval egy másik perspektíva. És ez egyben azt is jelenti, hogy tehát akkor az életünkben másút van az értékeknek a viszonya egymáshoz, és ennek az a következménye, hogy mivel mindenki lehetőleg a valóságra tekintettel akar élni, tehát másképp kell élni, mintha ez nem így volna. Tehát feladatot ad. Ez az, ami a mai embernek nagyon is aktuális, és könnyen elképzelhető, vagy megragadható, mert nem arról van szó, hogyha nem ennek megfelelően élünk, akkor Isten emberi szóval megharagszik, és megbüntet minket. Lehet így is mondani, de azt hiszem, hogy ma inkább érzékelhető az, hogy elszalasztunk egy hatalmas lehetőséget. És a mai ember nem szereti a lehetőséget elszalasztani. Akkor elszalasztjuk a vele való szeretetnek azt a közösségét, ami az örök boldogságba tart. Olyan akadályt állítunk magunkban, ami nem tesz minket alkalmas erre, hogy befogadjuk. Ez olyan szépen mondja ezt a János prológus. Ugye, hogy a világosság a világosba jött, de a sötétség nem fogadta be azt, aztán azt, hogy akik azonban mégis befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiai legyenek. Azoknak, akik hisznek benne. Tehát erről van szó.
3: Dr. Erdő Péter, bíboros, prémás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.

0: Köszöntelek benneteket szeretettel. A Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Zsirusz Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer, a Rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek a Mária Rádió oldalán az egész interjúkat.
1: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
2: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítókba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállal lelkesíteni, Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni, tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket, jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéleznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
1: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát. A katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Szülőföldjére, Szigligetre érkezett boldog Bódi Mária Magdolna erekéje. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Most pedig jöjjenek a részletek. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségi királyra. Augusztus 9-én Szigligeten, Bódi Mária Magdolna szülőfalujában folytatódott a boldoggá avatott születésének 105. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat, számol be a Magyar Kurír. Az ünnep különleges jelentőségét az adta, hogy a Szűz Mária Szent Neve templom közössége ezen a napon vehette át boldog Bódi Mária Magdolna erekéjét a Veszprémi Főegyház megyétől.

Udvardi György érsek köszöntőjében felidézte, hogy a boldog nem ideális, minden nehézségektől mentes körülmények között jutott el az életszentségre. Életét családi nehézségek, a szegénység, a két világháború közötti társadalmi és gazdasági problémák, majd a háború közelsége is meghatározták. Mindezek között mégis boldog tudott lenni, mert hitt Krisztusban és bízott tanítában. Éppen ezért példája ma is bátorságot adhat a keresztény ember mindennapi döntéseihez. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a Budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok is érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.

0: lélek hangja.
1: 14 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óránkban Kírer Imre atya magyarázza a nap evangéliumát.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer. Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akar számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilyen csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte: légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta, és folytogatni kezdte: add meg, amivel tartozol. Szolgatársa lett térdre hullott előtte, és kérlelte: légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment, a börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak, elmentek és elbeszélték uroknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá: te gonosz szolga! Amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogyan én megkönyörültem rajtad. És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Júdea hegyvidékére ment a Jordánon túlra. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek! A király végső ítéletét hallva, a közmondás ott ötlik fel az emberben: amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten. Magunk viselkedése határozza meg, hogy milyen választ találhatunk Istennél. De a hegyi beszédben egy pontosabb utasítást találunk az Úrtól. Mindaz, amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ha ezt tekintjük a példázat igazi tanításának, akkor nem is a gonosz szolgát, sem a királyi embert kell a tanítás meghatározó szereplőinek tartanunk, hanem azokat a szolgatársakat, akik megbotránkoztak a kegyelmet kapott ember szívtelen viselkedésén. Bennük volt emberi érzés és alapvető becsületesség. Nem irítség vezette őket, amikor uruknak beszámoltak az eseményről, hanem az igazságosság és méltányosság késztette őket szólásra. Mert a gonosz szolgát ma úgy mondanánk, valami korrupciós lelkület vezérelte. Mindenből és mindenütt hasznot húzni, ahol csak alkalom nyílik rá. Élvezni a király nagy lelkűségét, és behajtani szegény szolgatársa adósságát. Nem számít, hogy miként bántak vele, hanem csak az, hogy neki milyen joga és lehetősége van. Ha a példázat végét nézzük, akkor igen kilátástalannak tűnik az emberiség végső sorsa. hiszen Isten mindig nagy lelkű velünk, magunk pedig rendszeresen, amit az Úr Péter szavaira válaszolt. Nem túlzó a 70-szer-7-szer való megbocsátás, mert másokat is jóra bíztathat, illetve a bennünk élő jót megerősíteti. Ha magunk életére vonatkoztatjuk a példázatot, akkor nem szabad elfelejtenünk, hogy nekünk nem csak azért kell nagylelkűen cselekednünk, mert Isten végtelenül jóságos hozzánk. Minket igazán annak tudata kell, hogy vezéreljen, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Nem csupán kegy tehát Isten jósága, hanem atyai szeretetének megnyilvánulása. Ez pedig még súlyosabb indok arra, hogy elhagyjuk az önzés kísértését, és valóban megértőek legyünk másokkal. Testvérek vagyunk, egy atyának a gyermekei, és egy örökség várományosai. Ez pedig a méltányosságnál sokkal nyomatékosabb indok a nagylelkű viselkedésre. Ha nem ezt tennénk, akkor az atyára hoznánk szégyent, mint méltatlan gyermekei, sőt, magából a családból is kirínánk szégyenletes viselkedésünkkel. Megtagadnánk a családi közösséget és szeretetet. Siralmas tettünkkel kiközösítenénk magunkat Isten gyermekei közül. Erre is komoly figyelmeztetés ez a történet. A mai evangélium valójában két tanítást ad elénk. Az első arra figyelmeztet, hogy mindig meg kell bocsátanunk embertársunknak, ha az őszintén bocsánatot kér. Érdekes módon a szövegben nem szerepel a bocsánatkérés, de az erkölcsi alapelvből következtethetünk arra, hogy ez is megtörténik. Hiszen magától értetődő, hogy bánat nélkül nincs bocsánat. Ahol ugyanis konfliktus van, csak úgy rendezhető, ha meg is nevezik, mit akarnak elrendezni. Ezért lényeges része a szentgyónásainknak a bűnök megnevezése. Ha valaki csak általában mondja magát bűnösnek, a kijelentés ugyan igaz lehet, csak éppen nem visz közelebb a megoldáshoz. A megváltozáshoz, a cselekedetekhez ugyanis szükséges, hogy az ember

meg tudja fogalmazni, miben akar jobbá lenni, miben akar megváltozni. Csak a célzott erőfeszítés hoz eredményt. Éppen ezért Péter kérdésére is az Úr Jézus válasza is inkább a megbocsátásra való készségre vonatkozik, mint egy meghatározott esetre. Tehát ne zárkozzunk el az ellentétkozik meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk. A tanítás tehát az, hogy miközben Isten irgalma és megbocsátásra való készsége valóban végtelen, mégis éppen mi magunk szabunk ennek a jóságnak határt. Akár azzal, hogy nem ismerjük el vétkességünket, akár azzal, hogy hiába vesszük, visszaélünk Isten jóságával. Hiszen a megbocsátásnak az az értelme, hogy helyreállítsuk a normális kapcsolatot, szót értsünk egymással, és készek legyünk az együttműködésre. A megbocsátó Isten pedig csak a megbocsátó emberrel tud együttműködni. Nem képviselhetünk másfajta erkölcsöt, mint amit Istentől kérünk és elvárunk. Az Úr Jézus példázata tehát arra is figyelmeztet minket, hogy az Isten képére teremtett ember nem viselkedhet úgy, hogy az Isten jóságának ellenképe legyen. Ezzel ugyanis nem csak cáfolnánk Isten irgalmát, hanem el is fordulnánk tőle, nem keresve és elfogadva a szeretet kapcsolatot. Szent Péter kérdése igazából arra vonatkozik, hogy lehet-e Isten gyermekei között maradandó ellentét, felfüggeszthető-e a szeretet? A válasz egyértelmű, Isten maga a szeretet, ezért az általa teremtett világban is ez a legfontosabb. Még inkább az ő képére teremtett embernek kell megvalósítania ezt az isteni vonást. Tudjuk, hogy a gonosz működik ebben a világban, de az a mi feladatunk, hogy egyre jobban kiszorítsuk őt magunk közül, és megvalósítsuk Isten országát. A megbocsátás tehát nem csak egy kemény erénygyakorlat számunkra, hanem a megváltás kiterjesztése egyre több emberre. Amen.

0: راديو.
1: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hír összeállításait hallják.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai augusztus 13-ai csütörtöki Jó hírek szerkesztő műsorvezetője. Szent István király ünnepére készülve 10 részes videós elmélkedés sorozattal várja követőit a zarándok.ma hírportál. A Király intelmei Bőte Csaba testvérrel című sorozat Szent István király fiához, Imre herceghez írt intelmeinek 10 fejezetét veszi sorra. Augusztus 11-e és 20-a között minden nap egy-egy intelem kerül a középpontba, amelyhez Bőte Csaba ferences szerzetes fűzi gondolatait. Az intelmek több mint 1000 év távlatából is meglepő erővel szólalnak meg. Nem csupán egy leendő uralkodónak szánt tanácsokat őriznek, hanem hitre, hűségre, alázatra, igazságosságra, türelemre és felelős szolgálatra hívnak. Csaba testvér elmélkedései azt keresik, hogyan válhat Szent István öröksége a ma embere számára is élő útmutatássá. A 10 napos sorozattal lélekben is szeretnének készülni augusztus 20-ára, Szent István király ünnepére. Az első részben, 11-én Csaba testvér arról elmélkedett, hogy Szent István örökségének részeseiként Isten áldása nyugszik. A kérdésre a szerzetes megadja a választ is, szerinte ehhez mindennek előtt hitre van szükség. Arra a hitre, amely bízik abban, hogy Isten országa előttünk van. A történelem sebei és kudarcai nem feltétlenül Isten utolsó esztelődés és egy békésebb világ építése. De ehhez mindannyiunknak hozzá kell tennünk a magunk cseppjét. Az első nap végén ezért Csaba testvér egyszerű, de komoly önvizsgálatra hív, mennyire élő az én hitem. Mennyire bízom Istenben? Hiszek-e abban, hogy Isten szeretett és értékes teremtménye vagyok? Hiszem-e, hogy képes vagyok megtenni azt, amit rám bízott? Csaba testvér útravalót is ad, ha Isten feladatot ad, erőt is ad hozzá. És egy aznapra vonatkozó kérdés is feltesz a nézőknek. Ha osztályoznom kellene magamat, hányast adnék az élő hitemre? A teljes elmélkedések augusztus 11-től 20-áig minden nap exkluzívan a Zarándok mobil alkalmazásban lesznek meghallgathatók és megtekinthetők, de emellett

0: a Zarándok pont ma YouTube csatornáján és közösségi felületein is elérhetőek. A Magyar Kurír katolikus hírportál arról tudósít, hogy Kocsis Fülöp hajdutarogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedű Zsolt egészségügyi miniszternek a szívhangrendelettel, az esemény utáni tabletta vénkötelezettségének megszüntetésével és az abortusz tabletta bevezetésének lehetőségével kapcsolatban. A levelet augusztus 8-án tette közzé Facebook oldalán a Metropolita. A levélben megfogalmazza a görög katolikus egyház álláspontját, amely természetesen teljes mértékben megegyezik a katolikus egyház tanításával is. Abból az alapállásból indul ki, hogy a magzat valóságos ember a fogantatása pillanatától. Emberként jogai vannak, amelyeket önállóan képtelen képviselni, ezért külső jogvédelemre szorul. A szívhangrendelettel kapcsolatban a görög katolikus egyház álláspontja az, hogy az édesanyja tájékoztatása arról, hogy méhében ember fejlődik, nem szívtelenség, nem az ő megalázása, hanem segítség ahhoz, hogy egy életre szóló döntést a lehető legnagyobb körültekintéssel hozhasson meg. Az abortusz tabletta alkalmazásával kapcsolatban az az aggodalmuk, hogy könnyen azt a benyomást keltheti, mintha az abortusz egy egyszerű, hétköznapi és következmények nélküli eljárás volna. A kémiai módszer sem változtat ugyanakkor azon, hogy egy megfogant emberi élet kioltásáról van szó. Véleményük szerint az esemény utáni tabletta sem elfogadható. Nem tartják helyesnek, hogy egy hormonális hatású szer orvosi kontroll nélkül váljon széles körben hozzáférhetővé, különösen az ellenjavallatok és a lehetséges kockázatok miatt. Ezért tisztelettel, de határozottan kérik az egészségügyi minisztert, hogy személyes egyeztetésre hívja meg az érintett egyházi intézmények és az életvédő szakmai szervezetek képviselőit is. A görög katolikus egyház és intézményei készen állnak az együttműködésre. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia augusztus 10-én közzétett nyilatkozatában szintén az élet védelméről olvashatunk. Álláspontjuk, hogy az emberi jogok között az első, az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, akkor olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket a katolikus egyház súlyosan helytelennek tart. A válsághelyzeteket a valódi segítséggel lehet megoldani, és nem a mindennapi, kézzelfogható segítségben áll a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatában. A teljes nyilatkozat a Magyar Kurír hírportálon olvasható. A reformátusok is életpárti megoldást sürgetnek a szívhangrendelet ügyében. Steinbach József református püspök, a zsinat lelkészi elnöke személyes találkozóra hívta meg Hegedű Zsolt egészségügyi minisztert a szívhangrendelet életpárti szemlélet szerinti rendezése érdekében, adja hírül a vasárnap.hu hírportál. A Székesfehérvár egykori szőlőhegyén álló Szent Donát kápolnánál mutatott be szentmisét Spányi Antal püspök, Szakács Péter püspöki titkáról és Ugris Tamás plébánossal a szőlős gazdák védőszentjének tiszteletére. Sokan jöttek el, hívek az egyházközségekből, hogy a város legmagasabb pontján imádkozzanak a fehérváriakért, a plébániai közösségekért. Az eseményről a Székesfehérvári egyházmegyei stúdió.
1: Székesfehérvár egykori szőlőhegyén álló Szent Donát kápolnánál mutatott be szentmisét Spányi Antal püspök, Szakács Péter püspöki titkárral és Ugrics Tamás plébánossal, a szőlőgazdák védőszentje.

0: ének tiszteletére. Sokan jöttek el hívek az egyházközségekből, hogy a város legmagasabb pontján imádkozzanak a fehérváriakért, a plébániai közösségekért.
1: Kérem püspök atyát, hogy imádkozzon velünk együtt és értünk, hogy a lelkünk is felemelkedjék Istenhez, hogy az ember belássa, hogy nem lehet annyira földhöz ragadt, hogy elfelejtse az Isten, Istenének törvényeit, mert ha Isten áldása nincsen az életünkön, az emberi munka hiába való.
0: Spányi Antal püspök beszédében azt hangsúlyozta, ma, amikor annyi aggodalom, bizonytalanság és félelem kíséri napjainkat, életünket imádságos lélekkel, hittel, az Istenben vetett bizalommal éljük meg.
2: Van egy Isten fölöttem, aki megmutatta a hatalmát, megmutatta a szeretetét, és amíg készek vagyunk rá hallgatni, készek vagyunk a tanítását befogadni, és akarjuk a tőle kapott igazságokat az életünkbe elültetni, legalább törekszünk erre, akkor bízhatunk abban, hogy az, ami most bizonytalansággal tölt el, ami most rossz érzést hoz a szívünkbe, ami aggodalommal tölti el az életünket, azt valahogyan Istenre is bízhatjuk. Nem azt jelenti, hogy tehetünk, amit akarunk, hogy nem kell felelősen döntenünk, gondoskodnunk arról, hogy milyen mennyiségben használunk különböző energiákat, de bízhatunk az Istenbe. Ha megtesszük, amit teszünk, amit tennünk kell, akkor az Isten biztos megadja a segítséget. Ahogy az itt szőlőbe dolgozó emberek is biztos mondták, tudták, emberi a munka, isteni az áldás. És ezt az áldást biztos megtapasztalták sokszor, és mi is megtapasztaljuk és megtapasztalhatjuk.
0: Az ünnepen részt vettek a város vezetői, Cserpalkovics András polgármester és Róth Péter alpolgármester, a Prohászka cserkész csapat, a Noé hegyi Szent István borrend tagjai, és a templomzászlókkal elzarándokoltak a város egyház községeinek képviselői is.
3: Kedves hallgatóink, mai műsorunk végéhez ért, elköszön a szerkesztő műsorvezető Patkoló Éva, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
5: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
6: Csütörtök van, évközi 19.

megemlékezik rólunk az Úr, s áldását adja ránk. Áldjon meg az Úr titeket, aki az eget és a földet alkotta. Az ég az Úr ege, de a földet az emberek fiainak adta. Nem a holtak dicsérnek téged, Uram, és egy sem azok közül, akik leszálltak a némaság honába, hanem mi, akik élünk, dicsérjük az Urat most és mindörökké. Emlékezz meg rólam, Uram, add áldásodat a mai napomra. Neked ajánlom ezt az időt, amit most imádsággal töltök. Dícsérlek téged, és hálát adok a földért, amit gondoskodó szereteteddel lakhatóvá tettél számomra.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Akkor Péter odament hozzá, és azt mondta neki: Uram, hányszor vétkezhet ellenem a testvérem? Hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus azt felelte: Nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem hogy 70-szer 7-szer. Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, oda vitték hozzá az egyiket, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt és a feleségét, a gyermekeit és mindent, amilye csak van, úgy fizessen. A szolga erre a földig hajolt, és leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked. Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgálótársával, aki tartozott neki 100 dénárral. Megragadta őt, folytogatta és követelte: Add meg, amivel tartozol. A szolgatársa a földig hajolt és kérlelte: Légy türelemmel irántam, és megadom neked. Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, amíg megadja a tartozását. Amikor a szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt. Akkor az úr magához hívta őt, és azt mondta neki: Te gonosz szolga, én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad. És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. Itt tesz majd mennyei atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének. Történt, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a szavakat,

Isten megbocsátó szeretetében elengedi minden tartozásunkat, mert Jézus megváltott minket. Isten hív, hogy tartsunk bűnbánatot, és életünket újítsuk meg minden nap. Nem korlátozza, hogy hányszor hajlandó megbocsátani. Jézus nem vakmerőségre buzdít ezzel a tanítással, nem azt akarja mondani, hogy vétkezzetek bátran, Isten akárhányszor megbocsát. Azonban bármennyire is esendőek vagyunk, mindig bizalommal fordulhatunk Istenhez megbocsátásért. A gonosz szolga két színűsége nyilvánvaló a történetben. Miközben neki nagy tartozást enged el az ura, ő a kisebb tartozást is kegyetlenül bevasalja attól, aki neki tartozik. Mielőtt elkönyvelnénk, hogy felháborító a gonosz szolga viselkedése, látnunk kell, hogy Jézus tükröt tart elénk ezzel a példabeszéddel. Nekünk is meg kell bocsátanunk a társainknak, nem 7-szer, hanem 70-szer 7-szer, vagyis akárhányszor, amikor erre szükség van.

felidézhetek most egy kapcsolatot, amiben úgy érzem, tartoznak nekem, vagy amiben én tartozom valakinek. Valaki esetleg megbántott, megkárosított, megalázott, vagy bármilyen módon szeretetlenül viselkedett velem szemben, vagy én tettem ugyanezt. Meg tudok-e bocsátani? El tudom-e engedni a tartozást? Tudok-e bocsánatot kérni? Milyen érzéseket vált ki bennem egy ilyen élmény? Haragot? Sértődöttséget? Szomorúságot? Csalódottságot? Félelmet? Mit kezdek ezekkel az érzésekkel?

0: meghallgatom újra az evangéliumot, miközben megpróbálhatom Jézus tanítását arra az esetre vonatkoztatni, amire az imént gondoltam.
1: Akkor Péter odament hozzá, és azt mondta neki: Uram, hányszor vétkezhet ellenem a testvérem? Hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus azt felelte: Nem azt mondom, hogy 7-szer, hanem hogy 70-szer 7-szer. Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte az elszámolást, oda vitték hozzá az egyiket, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megadnia, az úr megparancsolta, hogy adják el őt és a feleségét, a gyermekeit és mindent, amiért csak van, úgy fizessen. A szolga erre a földig hajolt és leborulva kérte: Légy türelemmel irántam, és mindent megadok neked. Megesett a szíve az úrnak a szolgán, elbocsátotta hát őt, és még az adósságot is elengedte neki. Ez a szolga azonban, mihelyt kiment, találkozott egyik szolgálótársával, aki tartozott neki 100 dénárral. Megragadta őt, folytogatta és követelte: Add meg, amivel tartozol. A szolgatársa a földig hajolt és kérlelte: Légy türelemmel irántam, és megadom neked. Az azonban nem engedett, hanem elvitte és börtönbe vetette őt, megadja a tartozását. Amikor a szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszéltek uruknak mindent, ami történt. Akkor az úr magához hívta őt, és azt mondta neki: Te gonosz szolga, én az egész tartozást elengedtem neked, mert kértél engem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy én is megkönyörültem rajtad. És az úr haragjában átadta őt a kínzóknak, amíg csak meg nem adja egész tartozását. Így tesz majd mennyei atyám is veletek, ha mindegyiktek szívből meg nem bocsát a testvérének. Történt, hogy amikor Jézus befejezte ezeket a szavakat, elhagyta Galileát, és Júdea határába ment a Jordánon túlra.

Most kérhetem Jézust, táplálja bennem a bizalmat, hogy a kapcsolataimban tudjak megbocsátani és bocsánatot kérni. Beszélgethetek azokról a tartozásokról, amikről úgy érzem, nem sikerült még elengednem, vagy amiért nem tudtam még bocsánatot kérni. Elmondhatom Istennek nehézségeimet ezzel kapcsolatban.

dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát, a katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Orosz hegyen tartották meg a Vándorbölcsű program második találkozóját Szent László oltáránál. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét is jelölték a Fipreszi nagydíjra. Most pedig jöjjenek a részletek. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 8-án tartották meg a székelyföldi Vándorbölcsű lakók második találkozóját Oroszhegyen, Szent László oltáránál, közli a Magyar Kurír. Az ünnepre a Kárpát-medence különböző pontjáról érkeztek családok, akik valamikor részt vettek a programban, valamint azok, akik kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez. A 2018-ban útjára indított székelyföldi vándorbölcsű program célja, hogy a bölcsők családról családra járva gyermekáldás, az összetartozás és az élet tiszteletének jelképei legyenek. Az ünnepi szent misét Obra István plébános mutatta be, a liturgiát követően pedig megáldották és jelképesen átadták az új családra váró bölcsőket. A programot elindító Nagy Balázs beszédében hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés mára túlnőtt a Székelyföldön. Bölcsők kerültek Kalotaszegre, Szatmára, Magyarországra és a Felvidékre is. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége az év legjobb filmjének járó nagydíj 5 jelöltje közé választotta Enyedi Ildikó Csendes barát című nagyjátékfilmjét. Írja a kultúra.hu. A Csendes barát világpremiérje a 2025-ös Velencei Nemzetközi Filmfesztivál keretében volt, ahonnan 6 díjat is elhozott, azóta pedig számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. A szövetség minden évben egy nagy díjat is átad, ez a legrangosabb elismerésük, hiszen a nyertest nem egyetlen fesztivál kínálatából, hanem a teljes éves filmtermésből választják ki. Éppen ezért már az is hatalmas elismerés, ha egy alkotást a jelöltek közé választanak. A díjátadóra 2026. szeptemberében a 74. San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztivál megnyitó ünnepsége keretében kerül sor. A nyertes alkotásra a szövetség tagjai a világ minden tájáról több mint 80 országból szavaznak. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

Élő imalenc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Békés szép délután kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Ma a csütörtök délután Imaláncot hallják a budapesti stúdióból. Telefonszámunk elhangzott 061-374-0904-es. 14 óra 58-ig várjuk a hívásaikat, és közben beadjuk azokat a kéréseket is, amelyek az üzenetrögzítőre érkeztek. Kérem önöket, hogyha adásba kerüljenek, akkor kapcsolják a rádiót, és összeszedetten, röviden mondják el kéréseiket. Mária Rádió, tessék!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálát adok a sok kegyelemért, amit kapott a családom, és kérem továbbra is az imát az egészségünkért, a megélhetésünkért, a halottak lelki nyugalmáért, és a nagy családomból az unokám szerencsés hazatéréséért egy táborból. Köszönöm szépen.
0: Imádkozzunk értük. Isten áldja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké,
0: amen. Imádkozzunk elhunyt András Henriett Sándor és Péter lelkeüdvért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és önkéntes társainkért is, akik már elköltöztek innen a földről. Örök nyugodalmat adjon a Jóisten nekik, és mindazokat, akik itt szolgálnak a Mária Rádióban. Akkor várjuk a hívásaikat, és közben beadjuk az üzenetrögzítőt is, ha nem érkezik.
2: Hálát adok a kegyelmekért, és imád szeretnék kérni a családunk testi-lelki egészségéért, a Szentlélek vezetéséért, és gyermekeim találják meg a helyüket az életbe, fiamatását. Köszönöm szépen!
3: Imád szeretnék kérni élő és elhunyt családunkért, és jelenleg halva fekvő testvérünkért. Köszönöm szépen unokájaimért, gyermekeimért, férjemért, anyósomért, és magam gyógyulásáért. Köszönöm szépen!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Katalin, Zsuzsanna és Ilona testvéreink gyógyulásáért, a leányoméknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket!
0: Várjuk a hívásaikat a csütörtök délután Imaláncon.
5: Minden nap
0: várjuk a hívásaikat 061-374-0904-es, 14-ből 50 perc van, 8 percünk van még hátra, úgyhogy most telefonáljanak.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megköszönöm minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imád kérni, elhunyt családtagjám lelki üdvért, lányunokáim hídben való megmaradásukért, egészségükért, a szünidő hasznos eltöltésért, a maga egészségéért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a támogatóért és a dolgozóért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mária Rádió, tessék. Halló, tessék.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Én hálát adok Isten irgalmas szeretetéért, és szeretnék imád kérni, hogy a Szentlélek töltse be az emberi szíveket az őszintesség lelkével, és az orvosokért szeretnék imád kérni, hogy szívükkel és értelmükkel gyógyítsák az embereket, a betegeket, és minden betegért, beteg gyógyulásáért, és a gyógyszerekért, hogy azok a gyógyszerek, amik gyógyítanak, hogy meg lehessen kapni, hozzájuthassunk. És még kérnék imád lakáshelyzet megoldódásáért. Nagyon szépen köszönöm.
0: Mi is köszönjük. Isten áldja. Mária Rádió, tessék.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék imád kérni édes hazánkért, nemzetünk egységéért, az ifjúságért és esőért. Nagyon szépen köszönöm.
0: Imádkozzunk érte. Mária Rádió, tessék.
9: Kedvesek az Úr Jézus Krisztus.
5: kérek szépen imád egy házas párért, mert nagyon nagy veszélybe kerültek, sajnos. Szétmentek, két kisgyermek van, és értük, imádkozok éjjel-nappal szinte, hogy újra kérjenek bocsánatot Istentől, és őre együtt neveljék a gyermeküket, ne védkezzenek, de ugyanakkor kérek minden olyan házas párért is imád, akik sajnos veszélybe került a házasságuk. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, mi is köszönjük ezt a kérést. Mária Rádió, tessék.
9: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Szeretnék imád kérni további derekam gyógyulásáért. Problém, ez a nagy gond, iszonyatos gond megszűnéséért. Egészségemért, problémák megoldásáért. Most van is egy nagyobb probléma. Életem rendezéséért, családunk segít a rokonainkért, egészségükért, betegek gyógyulásáért, egy hölgynek jó vizsgálati eredményéért, egy súlyos beteg a édesanyja gyógyulásáért, a békéért, az egyházért, szentatyáért, püspökökért, papokért, elhunyt szeretteimért, elhunyt rokonokért, tisztító tűzben szenvedő lelkekért és a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért. Köszönöm szépen, dicsértessék.
0: Köszönjük szépen, jobbulást kívánunk önnek. Mária Rádió, tessék.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Köszönöm a kegyelmeket, amit kaptam a bizony a közben járására. Kérek imád a gyermekeim részére, a Szentlélek vezetéséért, jó baráti társaságért, jó közösségért, fiam gyógyulásáért és szabadulásáért, és a Mária Rádió minden hallgatójáért és dolgozójáért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Isten áldja. Még van néhány percünk a délután Émaláncban. 14 óra 55 perc van, úgyhogy várjuk még hívásaikat ebben a következő 3-4 percben. Most akkor adjunk be egy üzenetrögzítőt, ha nincs kérés.

0: Mária Rádió, tessék!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretném kérni a közös imát egy hölgyért, aki ma elezuhant egy ilyen medencébe, és össze-vissza törte magát, és vagy három helyre mentünk, amíg végre bekötözték, úgyhogy nyakig vizes lett, úgyhogy ő értene, hogy tüdőgyulladása legyen, mert aztán utána a légkondicionált helyen kellett ücsörögnie még egy nagyon sok időt. Köszönöm szépen,
0: Dicsértessék! Hát reméljük, hogy jobban lesz, nagyon szívesen. Mária Rádió, tessék! Halló! Tessék mondani, hallgatom.
2: Dicsőség Jézus Krisztus, imádkozzunk Márkuk unokámért, aki most van a műtőben, jó Isten állja, segítse az orvosnak a kezét, hogy sikeres legyen a műtétje, azt hisz anya volt halmazza, és mielőbbi gyógyulásért.
0: Mi is köszönöm ezt kívánjuk szépen. Neki, Isten áldjon.
2: Isten áldjon önöket is.
0: Mária Rádió, tessék. Halló.
3: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretnénk imád kérni a Mária Rádió fennmaradásáért, a családom egészségéért, és hogy jó így érdekében eljárjon a drágod. Nagyon köszönöm.
0: Azért imádkozunk önért is. Mária Rádió, tessék! Halló!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálát adok az eddig kapott kegyelmekért, és kérem a közösség imáját nővérem vizsgálatáinak jó eredményéért, István és Viktor jó egészségéért, a Ciszterci nővérekért, valamint a Mária Rádió összes dolgozójáért. Köszönöm szépen.
0: Dicsőtessék
4: a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Hát akkor lesz még egy üzenet rögzítő, aztán lassan elköszönünk. Ja, van telefonunk is. Mária Rádió, tessék!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, imádkozzunk esőért, hogy a jó Isten nyissa meg a csomjas földeknek az eget csatornáit. Imádkozzunk tovább a Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóiért. Köszönöm szépen!
0: Mi is köszönjük szépen! Isten áldja! Kedves hallgatóink, vége a csütörtök délutáni imaláncnak, hamarosan kapcsoljuk az imádkozókat, és minden szándékot felajánlunk, azt is, amit nem tudtak elmondani. További békés, szép délutánt kívánok mindnyájuknak.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kedves rádióhallgatók, határon ön és határon túl. Tisztelettel és szeretettel köszönjük kedves mindnyájunkat a Bodolói Sarlós Boldogasszony filiális templomból, ahol ma délután fél órai kezdettel hálát adva itt kapott kegyelmekért a Fatima Engesszel imatalálkozót tartunk. Imádkozunk közösen határon ön és határon túl kérve nemzet szentjeinknek, a mennyország boldog lakóit, támogassanak bennünket, mindenek előtt gyermekeinket, hogy életutunkon el ne fáradjanak. Kétségtelen, hogy olykor vémes körülöttünk a világ, de lépkedjünk felemelt fejjel, és szemléljük bátran Urunkat, Jézus irgalmas szívét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldottabb vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.

0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az őt szülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben,
0: hiszem a katolikus anyaszentek házat,

0: imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: A fájdalmas Rózsa Füzér első titka, aki életünk vérrel verítékezett. Soha senki sem fogja tudni elképzelni Isten éjszakáját. A világosság belemerül a bűn feneketlen mélységébe. Szolgai alakot öltve kiüresítette magát, és hasonló lett az emberekhez. Részese lett a szenvedésnek, amellyel szemben az ember tehetetlen, és a szeretet kelyhét nyújtja nekünk, amely gyógyír minden szenvedésünkben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Szenvednek gyümölcseid is, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most is mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Ő a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmunkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen, az ő sebei árán gyógyultunk meg. Mindnyájan tévejektünk, mint a juhok, mindenki a maga útját járta, de az Úr őt sújtotta, mindnyájunk bűnéért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megosztoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te

0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: lálunk. Teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Zálimben.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.

0: akit érettünk, tövissel koronáztak. Beletiprás az emberi becsületbe, az emberi méltóság megalázása és meggyalázása, sátáni mű. De ha ilyenkor engedjük Krisztus szeretetét lelkünkbe áradni, ellenkezőleg megnöveli emberi méltóságunkat, becsületünket. Kérjük Jézust, hogy tudjuk csöndben elviselni az igazságtalan meggyalázásokat. A gonosz most Jézussal rakja a tövis koronát, mert ő szeretne lenni a király, az Úr, hogy neki hódoljanak. Az Isten adta korona azonban nem szúr, mert az alázattal és szeretettel ékesít. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsánat.

0: Ez meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka. Aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges? Összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amelyet a kereszt hordozás jár végig. Emberileg képtelenség. Botladulásokkal és elesésekkel, és a sireneinek karjaira is rászorulva, de végre is maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség. Lélekben és testben. Erejüket az atya toldotta meg. Már odaértek. Már hozzák a szegeket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te ország. Legyen meg a te akaratod.
1: Amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
1: Áldott vagy te az asszonyok között,
2: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érett.
1: Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.

0: napunk óráján. Amen.
1: Üdvözléd, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a nevednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: A fájdalmas rózsafűzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Ha odaadja engesztelő áldozatul életét, meglátja majd utódait, hosszúra nyújtja napjait, és az Úr tetszése az ő keze által teljesül. Lelkének gyötrelme után meglátja a világosságot, meleg, megelégedett lesz. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögünk. Urunk Isten, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen.
2: Kedves hallgatóink, a rózsafűzért a stúdióból Labundi Mária és Szigler Luizi. A tizedeket telefonon Szegedi Ági, Ágnes nővér, Varga Edit, Svágerné Emília és Lőrinc Józsefné imádkozták. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A rózsafűzérünk köztelefonon keresztül önök is csatlakozhatnak. Jelentkezni a 061-373-0701-es telefonszámon lehet. Várjuk hívásaikat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat. Könyvben örökítették meg a boszniai katolikus nők hagyományos tetoválásának történetét. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat, számol be a hírről az MTI. A választott mottó az erdélyi város nyitott szellemiségét is hangsúlyozza. Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke szavai szerint a város kincses ládáját nem zárják el zsugori módon, hanem kinyitják és értékik legnagyobb magyar kulturális fesztiváljára, mintegy 600 programmal készülnek a szervezők. A résztvevők többek között családos és gyermekprogramokon, kulturális és sporteseményeken és örömfőzésen is részt vehetnek. A rendezvény nem csak hidat képez a város lakók között, de az elvándoroltakat is hazavonza, Kolozsvárt pedig élő fővárossá teszi. 24 bosznia-hercegovinai nő visszaemlékezésén keresztül mutatja be a katolikus nők körében egykor elterjedt hagyományos tetoválás, a Széchenyi történetét és jelentőségét egy szeptemberben megjelenő kötet, írja az MTI. A Széchenyi a török hódítás idején alakult ki, és arra szolgált, hogy a nőket és a gyerekeket megvédjék az elhurcolástól, az erőszakos asszimilációtól vagy kényszerházasságtól. A keresztény jelképeket is tartalmazó tetoválások elsősorban Közép-Boszniában és Hercegovina egyes területein voltak elterjedtek, és szorosan kapcsolódtak a vallási és közösségi identitáshoz. Mária Maracsics és Josipa Karacsek kötete olyan nők vallomásait gyűjti össze, akik édesanyjuktól és nagyanyjuktól örökölték a több generáción át fennmaradt hagyományt. A kiadványt a horvát diaszpórának is szánják, különösen azoknak, akik családi történeteken keresztül ismerkednek meg felmenőik hagyományával. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok és érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma

0: származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Patkoló Éva Bajzát Máriával beszélget, aki a Népmese Kincstár mesepedagógiai program szakmai vezetője, mesepedagógus, neveléstudományi bölcsész, évgyermekkönyvedíjas, kétszeres Fitz József díjas és Nőklapja irodalmi díjas író.
4: Köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Bajzát Mária kincstár iskolás gyerekek számára.
5: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást.
4: A mesepedagógia egy nagyon talányos hivatás, erről is fogom kérdezni, de előtte kezdjük önnel, a mesepedagógussal. Milyen családból jön? A hitet a családból hozza-e?
5: A családból hozom a hitet. Tiszaföldváron születtem, 1970-ben kereszteltek meg, és a legelső családi történeteimhez nagyon erősen kapcsolódik a hit. Az első hang, ami nagyon erősen él az emlékezetemben, az a tiszaföldvári református templom harangja. Négy harangja van.
4: Közel volt a...
5: Nem, de lehetett hallani a harangszót, és a nagymamám mindig felemelte az ujját, és mondta, hogy figyeld, hallgass csak. És a nagymama tanított meg tulajdonképpen a harangok szavára, és nagyon gyorsan tudtam hozzáigazítani tulajdonképpen az időt, a hétköznapit is, és a szent és szakrális időt is. Tudtam, hogy mikor van reggel, mikor van dél, nagymamám még az a generáció, aki délben rakja az asztalra az ételt, és tudtam, hogy ha az utcán játszom, akkor amint meghallom, akkor iszkiri futás hazafelé. Nagyon hamar megtanította, hogy mikor hív Isten tiszteletre a harang, mikor hív temetésre, és tulajdonképpen ezzel a hanggal illesztett bele az időbe és a világba. És azt is elmondta hozzá, hogy szoros családi kötődésünk van, mert az első világháborúban a földvári harangokat elvitték, és az 1920-as évek közepén öntötték Sopronban újra a négy harangot, és az én egyik dédnagypapám ennek nagy anyagi és szellemi támogatója volt, a nagypapa presbiter volt, és a nagymama volt az is, aki a templomba először elvisz, nem voltam még 3 éves, és azt a jelenetet máig föl tudom idézni, ahogyan előkészíti, és megállunk a földvári református templom előtt, és akkor azt mondja nekem a nagymama, aki egy nagyon pici, őszhajú asszony volt, hogy becsüld meg magad, mert Isten házába lépsz be. És 3 éves sem vagyok, és megmutatja, hogy a második pad, ami ez a családi pad, és tulajdonképpen elhelyez engem a családi rendszeren túl egy kisvárosi és egy szakrális rendbe. És onnantól kezdve nekem ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy melyik a mi padunk, hol az én helyem a templomba. És később, amikor már felnőtt vagyok, és megszűnik ez a fajta tudás, hogy kinek a padja, ki hova ül, hogyan van a rend, akkor nagyon sokáig személyes sértésnek érem.

0: sikerült persze túllépni. Nagyon sokat köszönhetek a nagymamának a hittel kapcsolatban, mert hogy a családom egy tipikus múlt századi család, ahol a mátus hit azt, hogy elveszi tőlük a szocialista-kommunista rendszer a szabad vallásgyakorlást épp úgy, mint a földet és a boltot és a vagyont, és megfosztják őket mindentől. És apai ágon az apám katolikus volt, viszont egy nagyon-nagyon-nagyon szegény családból való fiatalember, aki 40-es évek végén katonatiszt lesz. És akkor a két családi kultúra találkozik. És nagyon jó, hogy az 50-es évek végére az apám kiábrándul az eszméből, kiábrándul a pártból, visszaadja a pártak könyvét, meg is fosztják mindentől. És amikor én már megszületek, addigra igaz, hogy ő nem jár templomba, de nem tiltja azt, hogy én menjek, hogy mi menjünk, hogy engem megkereszteljenek, hogy konfirmáljak. És hogy tulajdonképpen ez az ellentmondás, ez folyamatosan ott van. A keresztanyám pártitkár, a keresztapám katonatiszt az előző rendszerben, de följönnek és megesküsznek a Pozsonyi úti református templomba, majd a rendszerváltás után, és közben is gyakorolják a vallást, lányukat megkeresztelik, konfirmálják, tehát ugyanúgy nő föl, mint én. Így nagyon ellentmondásos környezet, de a nagyanyám miatt, és ez nem elsősorban a szüleimnek köszönhető, hanem a nagymamámnak, én egy nagyon erős hitet kapok. És nagyon-nagyon sokféle üzenetet. Például gondolkoztam azon, hogy a harangszó mellett mi az első gyerekkori emlékem. Nagyon erős gyerekkori emlékem. És egyrészt az első templomba belépés, a helyünk, másrészt pedig emlékszem egy olyan jelenetre, hogy egy Éva nevű lány megbánt engem az utcai játék közben. És volt egy titkos helyem a nagymamám kertjében, egy lugas, bebújtam alá, és teli torokból óbégattam a szívemet hozzád, emelem, és benned bízom, Uram, 25. Zsoltárt, mert hogy ez jelentette egy belső vigasztalást. Vagy ugyanígy a kamaszkor egyik nagyon-nagyon meghatározó élménye, hogy meghalt az egyik nagyon, általam nagyon tisztelt és nagyon szeretett nagybátyám. És akkor a temetésén elhangzik az ige, hogy a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem. És akkor 16 éves vagyok, és tulajdonképpen ott megértem, és így nagyon mélyen, hogy ennyi a cél. Hogy tulajdonképpen ez a lényeg, hogy tudok-e nemes harcot harcolni, hogy tudom-e megfutni azt, amit nekem kell, ami nekem rendeltetett.
1: Ez érdekes, amit most mond, mert 10 éves korban nagyon sok gyerek eltávolodik a hittől, akkor önnél ilyen váltás nem volt.
0: Nekem nem volt könnyű gyerekkorom, anyukám és apukám nagyon viharosan szerették egymást. És nagymamám és a nővérem adta tulajdonképpen azt a biztos bázist, ami nélkül nem tudtam felnőni, és ennek nagyanyám részéről nagyon erős része volt a hit. Emlékszem, amikor imádkozni tanított bennünket, és nagyon érdekes ez is, és itt is megjelenik ez a családi furcsa ellentmondás, hogy a nővérem nem lett mélyen hívő. Templomba járó volt, de nem volt mélyen hívő. Én igen. És amikor imádkozni tanít bennünket, akkor a legelső ima az, amit nagyon sok gyereknek tanítanak meg, az én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, és az utolsó sora az, hogy vigyázz az én testvéremre. És akkor bennem már akkor ott volt a mesélő, és én mindig tovább mondtam, és az volt az én utolsó két záró sorom, hogy és az egész családra, meg a kerek világra. És gyakorlatilag hozzá költöttem egy népköltés részletet. Tehát népköltés részletekből raktam össze a saját esti imádságomat. És hogy ez a gyerekkori gyökér, ez mit tud adni? A tavalyi évem elsősorban arról szólt, hogy a nővéremet ápoltam, aki bulbáros motoneuron megbetegedés, az ALS-nek egy változata sújtotta, utolsó évét töltötte. Ez ugyanaz a betegség, amiben az alkotmányjogász Karsai Dániel elhunyt. Ez egy nagyon nehéz és nagyon súlyos tragédia a betegnek is, és a hozzátartozóknak is. És itt tulajdonképpen az a hit tudott ebben az egy évben segíteni, hogy valamiképpen ez mégiscsak vigyázás, és hogy tudom, hogy még ebben a nehéz helyzetben is vigyáz a Jóisten az én testvéremre.
1: El lehet fogadni ilyenkor, ilyen esetben azt, hogy ez Isten akarata?
0: Igen. Nem jelenti azt, hogy ez nem egy mély gyász, nem jelenti azt, hogy nem sírtam és sírok még mindig nagyon sokat, és rettentesen hiányzik az életemből, mert hát anyám helyett anyám volt, tehát egy nagyon szoros kapcsolat fűz hozzá, rengeteget köszönhetek neki. De el tudom fogadni, hogy ez egy isteni rend része. Itt muszáj behozni.

0: hoznom egy mesét, mert hát ezt nagyon sokszor kínálom oda sokaknak, pont azért, hogy bele tudjanak nyugodni Isten akaratába. Van egy magyar népmese, amiben egy anya hal meg, és ott marad két szopós csecsemő. És akkor azt mondja a Jóisten, egyes változatokban Szent Mihálynak, más változatokban egy angyalnak, vagy a halál angyalának, hogy amikor megtagadja, hogy elhozza az anyát az Úr színe elé, hogy mit gondolsz te? Én a tenger mélyén egy kavicsban egy apró kis féregről is tudok, és azzal is tervem van. Hát gondolod, hogy nekem ezzel nincsen terve? A hosszú-hosszú népmese végére bebizonyosodik, hogy volt terve, és csak úgy teljesedhetett a terve, hogy elvette az anyát. És én is úgy gondolkodom erről, miközben beleszakad a szívem nagyon sokszor, hogy ez valaminek a része, amit én nem értek, kicsi vagyok hozzá, de tudom, hogy vigyázz rám. Nekem ez az egyik ősélményem, hogy abban a nagyon nehéz családi, sokszor nagyon perpatvaros környezetben én ott ülök az Isten tenyerén. A két fiamat, mind a kettőt megkereszteltük, mind a kettőt igyekeztem hitre nevelni, és ugyanúgy megjelenik a két fiúnál ez a fajta mintázat, hogy az egyik fiam egyáltalán vagy nagyon ritkán jár templomba, nem gyakorolja a vallást, és a másik fiam pedig mélyen hívő. Egyébként ő katolikus lett az apukája után, tehát ez egy nagyon komplex és komoly szülői kihívás. Nagyon sokat tanultam miatta a katolikus vallásról, és nagyon sokszor járok miatta a katolikus templomba, tehát közelebb is hoztam.
1: Akkor most két vallást. Nincs rossz helyen.
0: Jó helyen vagyok, teljesen jó helyen vagyok.
1: Térjünk rá akkor a mesepedagógiára. Már egy-két mondatban említette a mesét. Mi indította arra, hogy ezt a módszert kidolgozza?
0: Nagyon-nagyon ügyetlen voltam a gyerekekkel. Nem tudtam fegyelmezni végzett tanárként. Nem találtam utat, nem találtam hangot, nem figyeltek rám. És akkor elkezdtem mesélni. Móra Ferenc is mesélt.
1: Valami melyik órán? Egyszerűen egy tanórán?
0: Tanórán. Azt gondoltam, hogy hát, ha nem figyelnek arra, ami a tananyag, akkor hát, ha mesélre figyelnek, mert nagyon sok történet szól arról. Például Móra Ferenc Kacinált Szóda című elbeszélésre, hogy hogyan lehet egy tanárnak mesével megszólítani a gyerekeket. És ez egy annyira régi és ősi tudás, hogy azt gondoltam, hogy ha ezzel sem megy, akkor legjobb lesz, hogyha én elhagyom ezt a pályát. És akkor egyszer csak attól, hogy mesélni kezdtem, megváltozott a tér, megváltozott a hangulat, megváltozott a kapcsolódás minősége és módja. Én is megváltoztam, megváltozott a hangom, megváltozott az a fajta figyelem, ami addig egyáltalán nem járt nekem a gyerekek részéről, és felépült közöttünk egy lelki híd. És ehhez egyébként nagyon szorosan kapcsolódik a választott igém, amiről később majd biztosan beszélünk, és rájöttem arra, hogy tulajdonképpen a történetek azok, amelyeknek a segítségével föl tudom kelteni a figyelmet az iránt, amiről én beszélni akarok, és a mesélő szerep az a szerep, ami a gyerekek számára bennem izgalmas, érdekes és valamilyen módon tiszteletre méltó. És ezek elengedhetetlen feltételei annak, hogy 25-30 gyerek 45 percen keresztül figyeljen valakire. És én meséken keresztül tudtam megteremteni azt az osztatlan fókuszált figyelmet, ami aztán később megalapozta a tananyag iránti osztatlan fókuszált figyelmet is, és el tudtam érni, hogy én magam kezdjek el úgy beszélni és mesélni a tananyagról, hogy ugyanúgy meg tudjam teremteni a történethallgatási transz állapotát, a tátott száj, a csillogó szem, a mozdulatlan. Mert tulajdonképpen egyrészt megtanítottam a gyerekeket erre, másrészt pedig odafordítottam a pszichét, odafordítottam a lelket, és egyfajta módon kondicionáltam is arra a hangra, ami behívja őket, akár a mesélés terébe, akár a tudásátadás a tananyag terébe.
1: Tehát így indult az egész, később aztán több mesekönyve is megjelent, amelyben meséket válogatott össze, és megjelent egy olyan kiadvány is, hogy a Népmese Kincstár módszertanának gyakorlati kézikönyve. Tehát akkor ez már valamiféle oktatás formájában is, és akkor ez mit tartalmaz ez a könyv, hogyan segíti a pedagógusokat?
0: amiről az előbb beszéltem, az a 90-es évek eleje, és akkor elkezdtem nagyon tudatosan használni a mesét. Különböző természetes fejlődést támogató és segítő tevékenységekben, különböző tanórákon, és egyszer csak 90 és 2000 között összeállt egy rendszer, ami 10 év, onnantól kezdve elkezdtem bemutatóórákat tartani, képzéseket, workshopokat, szakmai műhelyeket tartani pedagógusoknak, és rájöttem arra, hogy tulajdonképpen a népmese és a népköltészeti alkotások egy olyan komplex rendszert alkotnak, aminek a segítségével rengeteg mindenre meg lehet észrevétlenül, didaxis nélkül tanítani a gyerekeket. És amikor a módszertankönyv megszületett, akkor már nagyon sok képzésen és nagyon sok konferencián és nagyon sokféle workshopon, műhelyen voltam túl, és óriási igény fogalmazódott meg arra a pedagógusok részéről, hogy legyen egy elérhető, kézikönyv, használható kézikönyv, aminek segítségével ők is tudnak mesefoglalkozásokat vagy meseórákat tartani, és ez tulajdonképpen ez lett a mesepedagógia módszertana.
1: Amikor én erről a módszerről először hallottam, akkor az volt az első gondolatom, hogy ez egy nagyon jó dolog lehet, de utána eszembe jutott, hogy a mai felgyorsult világban, amikor a gyerekek már állandóan mobilt, egész kicsik is mobiltelefonnal járnak, hogy ott lehet-e tartani a gyerekeket a mese mellett?
0: Abban az esetben igen, hogyha nagyon tudatos pedagógiai munkával mesehallgatóvá neveljük és szeretjük őket. Úgy születünk, hogy képesek vagyunk meséket hallgatni, de az a fajta külső környezet, ami most körülvesz bennünket, ezt nehezíti. Ugyanakkor úgy születünk, és úgy vagyunk jelen a világban, hogy történetiségünk van, szomjazzuk a történeteket, akarjuk, ezért nézegetjük a képeket is, ezért pörgetjük a Facebookot is, mi a történeted? Ez a kérdés. És most a tét az, hogy elég lesz-e a kép, vagy kell nekünk történet. És ahhoz, hogy a gyerek oda tudja adni a figyelmét, saját magát, ki tudja nyitni a lelkét egy-egy történetre, és a tudatát, ahhoz nekünk, pedagógusoknak és szülőknek összefogva, az egész társadalomnak összefogva föl kell építenünk egy olyan lehetőséget, amiben a gyerek történeteket hallgathat. Ez a szülő felelőssége akkor, amikor az asztalnál vacsoráznak, és nem a tévét kapcsolják be, hanem beszélgetni kezdenek, és családi történeteket mesélnek születésnapokon, és az ünnepeken, és a hétköznapokon, és megkérdezik a gyereket azon túl, hogy mi történt az iskolában, a semmi válaszon túl, számtalan konkrét kérdést feltéve az ő hétköznapjéről, és ők is mesélnek a hétköznapjérükről, ünnepnapjaikról és életükről, tehát kicserélődnek a történetek. A pedagógusok részéről pedig óriási felelősség, hogy minden nap a családi mesélések mellett hangozzon el az iskolában, az óvodában, a bölcsödében is mese. És hogy ha ezt közösen sokszor mondjuk, és nem csak mondjuk, hanem tesszük, ahány szó csak lehetséges, akkor az emberi pszichének igénye van arra, hogy kapjon történeteket, mesét hallgatni öröm, és akkor a gyerekek egyszer csak maguktól kérik ezt, és ők maguk fogalmazzák meg, hogy mondj egy mesét, még egyet, még egyet, még egyet, és tulajdonképpen akár egész nap lehetne mesélni egy jól előkészített mesehallgatóvá nevelt és szeretett közösségben.
1: A gyerekek Isten hitre való nevelésében segíthette a népmese? Ez azért jutott eszembe ez a kérdés, mert az unokám nemrég volt első áldozó, és ő mesélte, hogy a gyerekek egy része nagyon rendetlenül viselkedett a hittanórán, a hitoktatóra nem nagyon figyeltek, viccelődtek, tehát valahogy nem kötötte le őket. Segíthet-e a mese ilyen területen is? Evangelizálhatja-e a gyerekeket?
0: Nem akarok belemenni most az iskolai a láthatatlannal, a transzcendenssel, az éggel. Nem csak a keresztény legenda mesék, hanem a varázsmesék, a tündérmesék is azt üzenik, hogy van valami, ami fölöttünk áll, ami láthatatlan. Vannak erők, amelyek sokkal hatalmasabbak, mint az ember. A legendamesék, a keresztény legendamesék, egyébként természetesen minden vallásnak megvan a saját legendamese korpusza, de a keresztény legendamesék pedig abban tudnak segíteni, hogy a régi ember hite szerint Jézus, Szent Péter, a Jóisten családtag. Rendkívül közel voltak a szentekhez, rendkívül közel voltak a mennyországhoz és a pokolhoz. Pontosan tudták, miközben soha vagy nagyon ritkán verbalizálták, hogy ez bennünk is lakik. És úgy éltek, és úgy voltak jelen, hogy bármikor lehet találkozni a szenttel, és bármikor lehet találkozni az Úrral. az ünnepek és jeles napok kapcsán

0: megjelent egy könyvem, a Kerek Élet Fáj, a Lesnapok mesekalendárium, és ebben nagyon sok egyházi ünnephez is választottam mesét. Nem azért, mert az volt a szokás a hagyományban, hogy meséket mondtak ilyenkor, hanem azt gondolom, hogy a történetek segítenek a gyerekeknek megérteni ezeket az ünnepeket és ünnepnapokat, és a különböző egyházi ünnepek, szentek élete, és egyáltalán a vallás legmélyebb üzenetei kapcsán is tudnak a mesék árnyalatokat hozzátenni ahhoz, hogy a gyerekek értsék, és főleg érezzék ezeket a fontos üzeneteket.
1: A meseterápiáról már többet hallottunk, azt hiszem, hogy ez talán ismertebb ez a fogalom. Mi a különbség a meseterápia és a mesepedagógia között?
0: Én nagyon-nagyon fontosnak tartom a kettő szó jelentését.
1: Van átfedés esetleg?
0: Igen, de a cél különbözik. A terápia egy betegség testi vagy lelki panasz szakszerű kezelése, illetve a gyógyítás során alkalmazott eljárások összessége. A pedagógia kísérést jelent, nevelést jelent, oktatást jelent. Abból indulok ki, hogy egy kerek egész személyiséghez közelítek, és azt akarom megtanítani valamire, őt akarom meséken keresztül szocializálni, az ő ismereteit akarom meséken keresztül tágítani, nincs benne a gyógyítás lehetősége. Miközben a mese észrevétlenül gyógyít, és észrevétlenül fejlesztet, a természetes fejlődést támogatja. De bárki, bármikor bárkinek elmesélhetünk egy jól megválasztott történetet. Korosztályos válogatást nagyon fontosnak tartom, a mesepedagógia, és tulajdonképpen a népmesekincstár sorozat, ami a nevemhez fűződik, az első olyan sorozat, ami korosztályos válogatást ad a szülők és a pedagógusok kezében népmesékből és népköltészeti alkotásokból, hiszen egészen más mesélek egy 3 évesnek, és egészen más mesélek egy 16 évesnek.
1: Hány éves kortól hány éves korig lehet ez?
0: Magzati kortól mesélünk. Kodály azt mondta, hogy a zenei nevelés magzati korban kezdődik, a mesei nevelés is magzati korban kezdődik. Nyugodtan lehet mesélni családi történeteket, és nyugodtan lehet meséket és mondókákat mondani már magzati kortól, hiszen a gyerek már az anya szíve alatt hall. És miért ne hallhatná az anyanyelve legcizeláltabb, legkifinomultabb szövegeit, hiszen ezeket a szövegeket évszázadokon keresztül csiszolta a kollektív tudat és tudatalatti, és tulajdonképpen a népmesék népköltéseken keresztül összekötetésbe kerül így már a nagymamájával, a dédnagypapájával, hiszen ők is hallhatták és mondhatták is ezeket a történeteket.
1: És hány éves korig?
0: Amíg csak élünk, és még azon is túl.
1: Tehát felnőttek számára is?
0: Teljes mértékben. A népmesét a hagyományban felnőttek mondták felnőtteknek, a folklórnak mindössze 5%-a a gyerek folklór.
1: Már említette azt, hogy hozott nekünk egy igét, melyik lenne az, és milyen személyes élménye fűződik hozzá?
0: Máté evangéliumából hoztam, és ott azt kérdezik a tanítványok Jézustól, hogy miért beszél példázatokban, és ő azt feleli rá, hogy mert látván nem látnak, és halván nem hallanak. Számomra ez is egy nagyon-nagyon fiatal korban megérkező ige. De tulajdonképpen, amikor elkezdettem tanítani, akkor értettem meg azt, hogy nem beszélhetek csak is és kizárólag a szemnek, a fülnek, hanem muszáj kinyitnom a lélek kapuját. A mese pont ugyanoda nyit kaput, ahova Jézus példázatai. És ezért is gondolom azt, hogy a mesepedagógia a szív pedagógiája. Mert abban a pillanatban, amikor az ünnepekről mondok mesét, amikor erdőről, mezőről, állatokról, növényekről mondok mesét, akkor a történeteken keresztül rácsodálkoztatom a gyereket a világ csodájára, és a teremtés csodájára, és az élet csodájára. És hogy ezt lehet a tudomány oldaláról, de kell a lélek és a szív oldaláról is támogatni. És ezt tudja a mese a maga mágikus, csodálatos nyelvével, és ezt tudják a példázatok. Az agy azóta, amióta Jézus elmondta a maga példázatait, tudjuk, hogy történeteken keresztül tanul. Azóta eltelt 2000 év, és megszületik a Narratív Agy című tudományos kötet, amiből tudjuk, hogy történeteken keresztül tudunk leghatékonyabban tanulni. És ezt Jézus a valahelyett szerintem legnagyobb mester 2000 évvel ezelőtt is tudta.
1: Köszönöm szépen az elmondottakat, és nagyon sok áldást kívánok a további hivatásához, missziójához.
0: Köszönöm szépen.
2: Patkoló Éva Bajzát Máriával beszélgetett, aki a Népmesekincstár mesepedagógiai program szakmai vezetője, mesepedagógus, neveléstudományi bölcsész, év gyermekkönyvedíjas, kétszeres Ficz József díjas és Nőklapja irodalmi díjas író.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát. A katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Szülőföldjére, Szigligetre érkezett boldog Bódi Mária Magdolna erekéje. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Most pedig jöjjenek a részletek. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erőű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentrum a San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 9-én Szigligeten, Bódi Mária Magdolna szülőfalujában folytatódott a boldoggá avatott születésének 105. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat, számol be a Magyar Kurír. Az ünnep különleges jelentőségét az adta, hogy a Szűz Mária Szent Neve templom közössége ezen a napon vehette át boldog Bódi Mária Magdolna erekéjét a Veszprémi Főegyház megyétől. Udvardi György érsek köszöntőjében felidézte, hogy a boldog nem ideális, minden nehézségektől mentes körülmények között jutott el az életszentségre. Életét családi nehézségek, a szegénység, a két világháború közötti társadalmi és gazdasági problémák, majd a háború közelsége is meghatározták. Mindezek között mégis boldog tudott lenni, mert hitt Krisztusban és bízott tanításában. Éppen ezért példája ma is bátorságot adhat a keresztény ember mindennapi döntéseihez. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a Budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat.

0: tisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim, könnyű átmozgató tornára hívom önöket, tartsanak velem. Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el hanyatfekvésben, kényelmesen az ágyon vagy a matracon, lábakat hajlítsuk be, talpak a talajon. Figyeljünk végig a helyes testtartásra. Szorosan zárjuk össze a két térdet, dolgozzon a comb és a farizom is, húzzuk mélyre a hasat, mellkast emeljük ki, tarkon megnyújtózkodik a matracon, karokkal és vállakkal ellentétesen a sarkak irányába nyújtózunk. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülhöz, nyújtsuk meg az egész felső testet, billentsük hátra a fejünket, nyissuk meg a torkunkat, majd fújjuk a levegőt, csúsztatjuk le mindkét vállunkat, állat hozzuk a mellkashoz, és megnyúlik a tarkó. Egyik tenyerünket csúsztassuk a tarkó alá, vegyünk egy nagy levegőt, majd fújjuk a levegőt, húzzuk az állat a mellkashoz, a tarkó még a talajon nyújtózik, majd elemeljük a fejünket, a lapocka aljáig felgördülünk, megnézzük a köldökünket, és szépen visszaengedjük a fejünket a talajra. Még egyszer levegő kifújása közben állat csúsztatjuk a mellkashoz, elemeljük a tarkót lapocka aljáig, feljövünk, megnézzük a köldökünket, és végül letesszük a fejünket. Rézsutosan fogunk megemelkedni, veszünk egy nagy levegőt, majd levegő kifújása közben gördülünk fel rézsutosan, könyökkel unkadünk, elnyújtózunk az ellentétestért felé, és vissza leengedjük magunkat kartartáscsere. Rézsutosan megemelkedünk, ellentétestért felé nyújtózunk, és vissza leengedjük magunkat. Emelkedünk, nyújtózunk a térd irányába, ellentétesen fújjuk a levegőt, majd vissza szépen hanyatfekvésben megérkezünk. Törzshajlítás következik, talpakat talajon, farizmot, hasat megfeszítjük, veszünk egy nagy levegőt, majd levegő kifújása közben jobb kezünkkel indulunk a jobb sarok irányába, csúsztatjuk a törzset, fejünket is billentjük, közelítünk a sarok felé, majd jövünk vissza középre, húz a has, szorít a fenék, és indulunk a másik irányba, és csúsztatjuk a felső testet karral, közelítünk a sarok irányába, és jövünk vissza középre. Következik a medence billentés, beszívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben megszorítjuk a farizmainkat, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a derékrészt, majd veszünk egy levegőt, előre billentjük a medencét, és csinálunk a derekunk alatt egy alagutat. Mellkast kiemeljük, szívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben ugyanúgy billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, derekunkat nekipréseljük a talajnak, majd szívjuk a levegőt, billentjük előre a medencét, megnyújtózkodunk, és visszajövünk középre. Oldalra hozzuk a két kart, két térdet billentjük egyszerre jobb kéz felé, csípővel utána nyújtózkodunk, elnézünk a másik irányba, mellkast kiemeljük, és jövünk vissza középre. Két térdet billentjük a másik irányba is, hosszan toljuk előre a medencét, kiemeljük a derekunkat,

0: és jövünk vissza középre. Ismételjük meg a feladatot, két térdet billentjük az egyik irányba, ellentétesen elnyújtózkodunk, majd billentjük át a másik irányba, hosszan elnyújtózkodunk, és jövünk vissza középre. Picit megnyújtózkodunk, húzzuk a vállat fel, hosszan elnyújtózunk, kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
1: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallottál.

Mária Rádió. Hazafelé, a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Kedves hallgatóink, elnökök dialógusa. Székely János katolikus és Steinbach József református püspök 2026 májusi beszélgetését hallják.
1: Szeretettel köszöntöm Önöket, kiemelten Székely János és Steinbach József püspök urakat, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét és a Magyarország Református Egyház Zsinatának lelkészéját. Ma mindketten Dunántúlon vagytok püspökök, János püspök úr Szombathelyen, József püspök úr, pedig az az egyetlen református püspök, aki erősen kötődik pápához. De kanyarodjunk vissza a papi lelkészi hivatás ébredéséhez, az 1980-as évek elején. Hogyan döntöttétek el, hogy az egyház és tagjai szolgálatának szentelitek életeteket? Akkor tehát ez nem volt fényes jövővel kecsegtető hivatás, úgy gondolom, inkább a nehézségei, mint a szépségei láthattak. Hogy értétek ezt meg? Mit szólt a család? A hivatásról szóló döntés még az egyáltalán nem támogató állam időszakában született. Mi lehetett mégis annak az oka, hogy akkor nem volt hiány a papi lelkészi hivatásunknak?
2: Nagyon nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Körülbelül 7 éves voltam, állatkertben sétáltunk a családdal, illetőleg az unokatestvéreimmel is. Egyik unoka húgom, akivel nagyon jobban voltunk, német nyelven, mert németül beszélgettünk, ugyanis a édesanyám öccse, a nagybátyám, az 56-os forradalom idején volt első éves műegyetemista. És hát óriási módon lelkesedett a forradalomért, és a végén félve a megtorlástól is néhány jó barátjával együtt kimenekültek. Először Ausztriába, és utána ő Németországba került. Német felesége lett, tehát az unokatestvéreim anyanyelve német. És akkoriban már gyakran jöttek hozzánk, és mi is kisgyerekként kagyogtunk egy kicsit németül. Unokahúgom, akivel rendkívül jóba voltunk, megkérdezte tőlem, hogy ha megnövök, őt feleségül fogom venni. És erre én azt válaszoltam, hogy sajnos nem, mert én pap leszek. Tehát ez 7 évesen körülbelül. Nagyon hamar megszületett bennem, hogy pontosan miért nem is tudnám megmondani. Benne van ebben a szüleimnek rendkívül mély, erős, nagyon hiteles hite és élete. Édesanyám világ életében, amit csak tudott, minden nap ment szentmisére. Mise második felét mindig végig térdelte. Szemem sarkából, mint kis mistás, mindig őt néztem. És lassanként rájöttem, hogy a családunk egysége, békéje, boldogsága leginkább az ő nagy szeretetén és hitén nyugszik. De egyik nagy forrás biztos, hogy ő. A templom, ahova jártunk, az is nekem egy csodavilág volt. Legelső nagy templom élményem az volt, kb. 5 éves lehettem, én 5 éves koromtól kezdtem minisztrálni. És egyik alkalom majd nem vettem észre, hogy a cipőfűzőm kibomlott. Ott éppen voltam a sekrestjében, és az idős ferences atya nehezen mozgott már. Észrevette, és egyszer csak lekuporodott, és elkezdte kötni a cipőfűzőmet. Többenetes volt ezt átélni. Mondhatnék még, ami ott van a hivatás élmény mögött. Voltam a sorkatona, nem volt egyszerű. Rengeteg gúnyolódás, elhárító stiszt sorba hívott minket, kiderült, hogy rengeteg félideépített ember van körülöttünk. Tehát az ember érezte, hogy milyen világban van. Nem nagyon foglalkoztunk ezzel. 87-ben kerültem ki Betlehembe tanulni, akkoriban még egy repülőjegy nagyon-nagyon drága volt. A mi családunk azt nem tudta megengedni magának, hogy én minden évben legalább nyári első 2 év alatt egyetlen egyszer sem voltam itthon. A rendszerváltozás 89-et eleinte onnan kintről Betlehemből elsegítem. Azt hittem, ez valami ügyes trükkje a pártállamnak, és nagyjából folytatódik minden más felállásban, mint addig. De nem nagyon határozta meg a döntésemet. Az, hogy milyen rendszer van, bátran, lelkesen futottunk neki a papi életnek.
3: Ökumenikus családban nőttem fel, hívő családban, tehát a szüleim felvállalták a hitvallást, status confessionis. Édesapám római katolikus volt, nagyanyám is, minden este, minden litánián ott voltam, csak a vasárnapi misén. Nekem komoly érintéseim voltak édesapám révén a helyi katolikus templomból. Azt a mai napig nem tudtam édesanyámból kiszedni, hogy hogyan történhetett meg, hogy az akkori korban mégis mind a két fia reformátusnak lett keresztelve, és a szentgáli református templomba jártunk át. Határozottan emlékszem kisgyerekként igehirdetés élményekre, amikor megszólította az Isten igéje, és persze telt az idő, kertészeti szakközépiskolában érettségiztem, ahogy az elhangzott Balatonfüreden, és ott az átszállások között a Veszprém megyei könyvtárban én folyamatosan olvastam, elsősorban humán beállítottságú voltam, és tényleg komoly zenehallgatások közben keresztül a nagy kérdésekre a választ, filozófiát, világirodalmat, Szerbant a világirodalom történet alapján próbáltam ennek végigolvasni, és akkor újból megnyitottam a Biblia, és gyakorlatilag, hát mit keresel? Itt van a válasz. Megszólítottak igék Ószövetségből, Újszövetségből, és akkor kaptam tulajdonképpen az elhívást a szolgálatra, és valóban, köszönöm, hogy mondod, a 80-as évek elején ez nem kecsegtetett karrierrel. Marcaliban ugyanott voltunk katonák, tehát tudom, hogy János püspök miről beszél. Bennünket ez csak megerősített az elhívásunkban, és én a mai napig állom az urat, hogy református felkész lehetek, és közel négy évtizede szolgálatom az urat.
1: 1991-ben lettetek ugye felszentelve, és 2008-2009-ben lettetek püspököt. János püspököt kinevezte a pápa, József püspököt pedig megválasztotta a Dunántúli egyházkerület. Mindkét egyházban küszöben állnak püspöki pozícióban személycserék. Hogy megy ez a katolikus egyházban, ahol két egyházmegyében van folyamatban püspök kinevezése, illetve hogy történik ez a reformátusban, ahol idén a 6 évente esedékes választási folyamat fog megtörténni?
2: A katolikus egyházban kezdetben a püspököket alapvetően a nép, a közösség, annak a papjai, néha a környékbeli püspökök választott.

0: De sokáig így folyt emlékszünk talán arra, hogy Szent Ambrus Milánónak a prefektusa volt. Még ittben csak katekumen, de egy nagyszerű. Valaki, egy kisgyerek kiáltott föl a tömegből, ahogy nagy vita volt, hogy ki legyen a püspök, mondta, hogy Ambrus legyen. A püspök így is lett. Szent Mártont valahogyan így választják meg Tourban a város püspökévé. Aztán nyilván egyre jobban a pátriárkák, az öt nagy pátriárka engedélye szükséges volt a püspöknek a választását, hogy megerősítsék. És aztán, ahogy indul a kor, a középkor, a püspököknek, mivel lett világi funkciója is, földbirtokok, aminek a fejében neki igen gyakran hadsereget is kellett kiállítani, a hiteles hely volt a püspökség és sok minden más, az uralkodók egyre inkább maguknak követelték a püspök kinevezés jogát. Egy nagyon nagy küzdelem indult el, amit Investitúra harcnak ismerünk, amelynek a végén a katolikus egyház kivívta azt a szabadságot, hogy világi hatóság nem szólhat bele a püspök kinevezésbe, és ekkortól egyre jobban maga a pápa nevezi ki közvetlenül a világ összes püspökét. Ennek van egy kettős, nagyon nagy előnye. Az egyik megőrzi az egyház egységét. Az egyház egy óriási nagy család. Sok kontinens, rengeteg kultúra. És megőrzi a püspök választást függetlenül a közhangulattól, korszellemtől, politikai befolyásoktól. Tehát van ennek egy óriási előnye. Nyilván a hátránya a nagy központosítás. Azért jó azt tudni, hogy jelenleg is a nuncius, aki javasol mindig a római püspöki dikasztérium felé neveket, egy nagyon széles véleménykérési folyamatot végez. Tehát kér nagyon sok javaslatot. Püspököktől, papoktól, világiaktól, egyetemeknek a vezetőitől nagyon sokakat megkérdez. Utána, amikor hogy nagyjából körvonalazódik egy 4-5 embernek a lehetséges kinevezés, akkor róluk, szintén mindegyikről egy 15-20 ember oldaláról nagyon részletes véleményt kér. Olyanoktól, akik ezeket a jelölteket mélyen ismerik. És ez alapján állít össze jellemzéseket, és ezeket küldi föl a római dikasztériumnak, ahol szabad, hogy is konzultáció születik meg az öntés, vagy készítik elő az ő döntését.
1: A református egyházban egy nagyon bonyolult, hosszú folyamat, ugye 6 évente, ha jól szerintem elég a bonyolítása.
2: Próbálom röviden összefoglalni, nem annyira bonyolult egyébként, tehát ugye a kálvini elvet figyelembe véve nálunk ugye az úgynevezett paritási rend van, hogy a képviselői rendszer a lelkészi, és az úgynevezett nem lelkészi presbiteri tisztségviselőből áll, és alulról gyakorlatilag egy az egyházmegyét képviselő összes lelkész és összes főgondokból álló testület jelölt püspöknek, és mondjuk a Dunántúlon ez 6 egyházmegyét jelent, ez egy 600 fős testület, valaki a jelölésben a 30%-át eléri, az lehet jelölt, és onnantól kezdve pedig a gyülekezetek képviselői, ahol szintén lelkészék és presbiterek választják meg a püspököt. Ez egy 6 évre szóló mandátum, maximum 18 évig lehet valaki püspök, tehát egyszer választható, kétszer újra választható, tehát így maximálva van. Hangsúlyozom, hogy az egész választási folyamatot jövesztettél, Úristen, pünkösd előtt vagyunk, azért egy imádságos légkör kell, hogy képviselje, és ezért imádkozunk, hogy ez így is legyen, és ezt a gyarló emberi akarat meg indulat nélje felül. Akit viszont megválasztottak, akkor egy hangban mögé állunk. És amikor letelik a 6 év, akkor tessenek úgy elképzelni, hogy mintha semmit nem csinált volna az ember, akkor nulláról indul, újból jelölni kell, újból el kell fordni a

0: jelölést újból át kell menni a választási folyamaton. Tehát könnyen előfordulhat, hogyha az ember nem jól viselkedik, akkor 6 év után elköszönnek tőle, vagy van egy komoly kihívója. Én úgy gondolom, hogy mindegyiknek van előnye, hátránya, de teológiailag azért ugyanaz, a legalkalmasabb embert elkérni az Úrtól, aki szolgálni akar és nem uralkodni az Isten lelkével, és egyedül Jézus Krisztusnak, az evangéliumnak és az Isten országának a közös, egyetemes ügyét nézi a saját szolgálati helyén. Amikor engem megválasztottak, én bennem megválasztott a lélek, és szerintem, bocsánat a kifejezésért, illik ebben a felelősségben egy picit összeroppanni. Én ezt egyre inkább tapasztalom, így a vége felé, a 18. évben vagyok már a szolgálatnál, de kezdettől fogva átéreztem, és feleségemmel együtt lélekben térve álló könyörgünk, hogy az Úr tegyen bennünket alkalmassá erre alkalmas feladatra.
1: Igen, kedves feleséged, ide is elkísért, köszöntjük őt is. Püspöki Szinódus főtitkársága 2 hetet tett közé egy jelentést, amely szerint a katolikus püspöki jelöltállítási folyamatnak legyen része egy széleskörű konzultáció, egyebek mellett a szerzetesekkel, aki a szerzetesi főiskolában, a fiatalok és a szegények képviselőivel is. Úgy tűnik, hogy még jobban közelíteni látszik a kétfajta megközelítés, és a protestáns, a püspöki kiválasztás folyamatában. Beszélgettünk itt a fiatal korotokról. Most szeretném, hogyha el tudnánk térni a mai fiatalok kérdéskörére. Van egy ifjúságkutatási sorozat Magyarországon, amely 2000-ben indult, egy nagymintás ifjúságkutatás, azóta 4 évente kérdezik meg, igen, szerteágazóan széleskörűen reprezentatívan a 15-29 éves fiatalok miről mit gondolnak, hogyan vélekednek, hogyan alakult az életük. Azt állapítja meg ez a vizsgálat, hogy a 2024-ben volt az utolsó, hogy tulajdonképpen a fiatalok transzcendens iránti érdeklődése az nem csökken, stagnál, vallásos a maga módján, csak nem a populáció fele. És ez nem csökken. Ugyanakkor vallásos az egyház tanítása szerint, tehát az egyház tanítását követi, ez a kategória az elmúlt 25 évben felére olvadt, 10%-ról 5%-ra. A 15-29 éves fiatalok problématérképén az első helyeken a bizonytalanság és a céltalanság szerepel. Az anyagi és elhelyezkedési nehézségek, a lakáshoz jutás, csak ezt követően van a listákon. 2012 óta állapítja meg a vizsgálat, folyamatosan nő a korosztály politikai érdeklődése. Az áprilisi választási részvételi arányból úgy tűnik, a politika meg tudta szólítani a fiatalokat, különben véletlenül nem jött volna létre ez a 79%-os részvételi arány. Tölgyesi Péter elemző a választások után négy elemzésében arra mutatott rá, hogy évente nagyjából 130 ezer ember hal meg Magyarországon. Ezek jó részt az előző kormány pártjának szavazói voltak. Miközben a szavazókorba belépő fiatalok között alig vannak ilyenek. Mit tesznek az egyházak, hogy ne járjanak hasonlóan?
0: Bizonyítványunkat akarjuk magyarázni, mert vannak adatok, vannak eredmények. A módszert kellene átgondolni. Én nagyon szeretem a mostani fiatalokat, és egy lelkipásztornak szeretni kell az embereket, és szeretni kell a fiatalokat. Itt kezdődik minden. Nem lehet direkt módszerekkel a mai fiatalt megközelíteni, tehát a Jakab apostol levelében gyorsra tenni a hallásra és késedelmesnek a szólásra, beszélgetni velük, te mit gondolsz a világról, hogy látod, olvasol, mit hallgatsz, hol tájékozódsz, milyen zene érdekel. Na most ez egy időigényes, ez egy nagyon

0: időigényes feladat, de ez a lelki pásztorság. Na most onnantól kezdve, ha egy fiatal közösség a bizalmába fogad, onnantól kezdve viszont lehet formálni. Na most én nem akarnám politikai síkra terelni ezt a beszélgetést, ha nem választó polgárokat nem első renden, hanem szeretnénk, ha elindulnának a hit útján, a hitet nem mi adjuk, hanem Istennek lelke, illetve egy örökké való értékrendszert szeretnénk neki átadni, azt a szent medret megépíteni, amiben kiteljesedhet és megérkezhet az emberi élet. És onnantól kezdve ő akkor jó úton lesz elvetni a magot. Most ezek a fiatalok, ami elhangzott egyébként, nézzük meg, hogy hát egyrészt egy jóléti társadalomban, másrészt nagyon, nagyon elhagyatottak valóban a bizonytalanság, a kiüresedés, az életértelmének a keresése, hogy mert ez a helyzet, hogy magára hagytuk, és az egyház is magára hagyta a következő generációt, és folyamatosan ez érdekel, hogy hogyan tudnánk megszólítani a mostani generációt, a fiatalokat. Nem elég az, hogy nagyon fontos, hogy egyházi iskolák magvetés, és hiszem, hogy akik egyházi iskolába jártak, egyébként az nem múlik el nyomtalanul, én azt vallom. Tehát az előbb-utóbb kihajt, nem akarok sokat és többet beszélni, mert mondtad, hogy röviden válaszoljunk, de üljünk egy témánál. Én igazából csak megnyitni akartam ezt az óriási problémakört. Én reménységgel vagyok a fiatalok felé. Nagyon-nagyon szeretném őket. Ez az első lépés, és akkor utána tudjuk őket formálni. És ebben nagyon sokan hiányzik.
1: János püspök úr, te biztos nem volt olyan helyzet, hogy mentél valahova bérmálni, és akkor a plébánossal vonultatok be a orgonaszóra a templomba, ami tömbbe volt, szépen felöltözött a bérmálkodásra váró fiatalok, szülők, rokonok, és a plébános úr beúrás közben aggódó tekintettel szemléli a templom egyik belső-felső sarkát. Püspök a történet szerint, mikor ezt látja, nem állja meg, hogy oda súgja, megkérdezze tőle a beúrás közben, hogy hát miért nézel, plébános úr ilyen aggodalmaskodva, hát minden rendben van, szól az orgona, tele van a templom, szépen felöltöztek a hívek, várják a bérmásnak. Hát püspök úr, az a helyzet, hogy mindent megtettünk, de a denevéreket nem tudtuk eltávolítani. Mire a püspök? Ne aggódjon, plébános úr, megvérmálom őket, és a templom környékéről is elfogadjuk. Tehát, hogy van-e ilyen helyzet?
0: Konfirmációval.
1: Nyilván ebben is nem fogom, hogy nincsen denevér, ezt politikam, de hogy mit gondolsz, és akkor a fiatalok az egyházban?
2: Én nagyon szívesen kitágítanám egy kicsit ezt a témát Magyarországról elmozdulva Európa nyugat. Mi történik velünk az utóbbi 200 évben? Tehát miért vallástalanodik a nyugati ember? Ez nem csak fiatalok gondja, nem csak Magyarország, ez egy sokkal általánosabb nagy világfolyamat. Talán ez is jó ehhez észben tartani, hogy az emberiség javíthatatlanul vallásos. Ez diktálja a fejünk, hogy ez a gyönyörű, hatalmas világmindenség nem a semmiből, nem véletlen. Ennek van elégséges oka, és ez diktálja a szívünk is. Az ember az élete legnagyszerűbb pillanataiban, amikor gyermeke születik, amikor szerelmes, amikor átéli a szépséget, a jó parancsát a lelkiismeret alapjában, vagy a halál szent közelségének a megrendült megtapasztalásakor érzi a teremtőt. Vagyis a vallásosság az emberiség egészében egyáltalán nem csökkent, hanem növekszik. A nyugati kultúrának és ezen belül is főleg Európának van ez a nagyon különleges, vallástól eltávolodó története, ami körülbelül 200 évvel ezelőtt a felvilágosodással indul meg nagyon intenzív módon. mi van e mögött? És például mi mozog egy mai fiatalban, amikor az könnyen kimondja, hogy ő úgy, ahogy vallásos, de nagyon nehezen mondja ki, hogy az egyház tanítása szerint. Azt gondolom, hogy aki a nyugat válságát talán legmélyebben értette a 20. század vége felé, az 16. Benedek pápa volt. És a többek között azt mondja, hogy a nyugat válságának az egyik legfőbb oka az, hogy gyökeresen félreérti a szabadság fogalmát. És azt gondolja, hogy a szabadság lényege az, hogy amit éppen szeretnék, ez bele van ültetve a sejtjeinkbe, atomokban, galaxisokban, a lelkünkben. A teremtőnek a gyönyörű, objektív rendje. Van rendje a családi életnek, az emberi viselkedésnek, a társadalomnak. És hát a harmadik nagy probléma, a legsúlyosabb talán, Benedek pápa azt mondja, hogy akik a szabadságot a pillanatnyi önkét korlátok nélküli megvalósíthatóságának tartják, megfeledkeznek arra, hogy az ember lényege szerint társas. Csak egymás által lehetünk önmagunká, szeretetre születtünk. Ha valakinek az életében a legfontosabb érték, ez az állandó, korlátlan szabadság, választási lehetőség, az soha nem fog tudni életre szólóan elköteleződni, például megházasodni. Minden igazi szeretett kapcsolat köteléket hoz létre, elköteleződ, és ebből kötelességek fakadnak. Vagyis a szabadság lényege nem a pillanatnyi önké, nem az objektív valóságtól, meg a szeretett kötelékektől, a másik embertől és a társadalomtól független szubjektív önké. Visszakanyarodva, tehát ennek a vallástól való eltávolodásnak a gyökerei nagyon mélyek. És azt gondolom, hogy összefüggenek az európai kultúra bizonyos értelemben vett válságával. De hogy kanyarodjak a kérdés felé, és egy kicsit nagyon egyetért József püspökkel abban, hogy kellene a fiatalok felé eleven kapcsolatokat, szálakat építeni. És az egyháznak talán jelenleg az egyik legnagyobb kihívása és legnagyobb feladata ez. Azt gondolom, hogy minden papnak, minden főleg fiatal papnak egyik legfontosabb kötelessége az lenne, hogy ifjúsági csoportok sokaságát hozza létre, ahol a fiatal kérdezhet, vitatkozhat, jól érzi magát, ahol a plébánia ajtaja nyitva van, ő ott otthon van, születésnapját is ünnepelheti ott, ahol összejöhetnek nem is csak bibliaórára, hanem sok minden más céldal is. Ebben azt gondolom, hogy sokat gyöngült az egyházunkban utóbbi 30-40-50 évben, és nagyon fontos lenne ez újra megtalálni. Kellene a fiataloknak igazi, vonzó kihívásokat adni. Bérmálkozókat gyakran kértem például arra, hogy idős otthonokat látogassunk együtt. Eleinte énekelve, utána külön-külön egy-egy beteg ágy mellé leülve, vigyenek süteményt, kérdezzék az idős ember. Óriás élmény volt. Emlékszem olyan lányra, aki rettentően lázadt a templomban járása ellen. De nagy nehezen szülei rávették, hogy bírmálkozzon, és hát azt találtak ki hirtelenül, hogy Esztergom szélén volt egy tanda, menjen oda korrepetálni egyszerű kis óriási szegénységben élő roma gyerekeket. Kislánynak, aki nagyon okos, nagyon tehetséges volt, megtetszett az ötlet. Elkezdett lejárni. Egy-két hét után, ha megérkezett, rohantak felé a cigány gyerekek, átölelték. Ezt éveken át csinálta. Éveken át templomba nem járt, de a tanodába igen. Tetszett neki, hogy az egyház ilyen szép dolgokat tesz. És aztán lassanként visszatért a templomba is. Talán ez a két alapunk, amit a fiatalok felé építenünk kellene, élő közösségek, ahol lehet kérdezni, lehet vitázni. És olyan fölekvalitatív szolgálatok, ahol átéli azt, hogy a hit az nem csak szép szavak, hanem valóság.
0: Tehát egy gondot, hogy 100%-ig egyetértve, hogy az a kérdésem, de hogyan jutok el idáig? Én arra felkészülök, mert ő mondjuk azt szereti, és akkor úgy alakul ki az a egy kapcsolat, tehát nem mindjárt a tempónál kezdjük. De ahhoz nekem fel kell készülni, tehát akkor az együttesnek az alait meghallgatni egyebek, tehát melyikünk nem lázadt kamaszkorába szülők ellen a szabadság ellen, ez a kornak a jellemzője, a mód, ami engem izgat, és nem is akarok ebbe belemenni, de voltam már például most egy olyan kimbi koncerten, ahol egészen véletlenül elhozott egy bizonyságtétel, hogy hú, de jó lett volna, ha mondjuk az ifiseim ott vannak velem, hogy nézzétek ezek a dalok, ezek emberi terhekről szólnak. És amikor elénekeljük nektek, akkor kikiáltjuk és közösen hordozzuk, és jobb együtt hordozni, és valaki lát bennünket, aki segít ezt hordozni. Hát ez egy bizonyságtétel volt. Hogy vannak-e ilyen indirekt utak, és a másik akkor az egyházi oldalról megvilágítva, nekem óriási problémám, hogy Uram, jövő Szentlélek Úristen, adj olyan egyházi szolgákat és benne lelkipásztorokat nekünk, akik azt csinálják, ami a dolguk, hogy lelkipásztorok, hogy a személyes beszélgetésre szánnak időt, hogy látogatnak vidéken, olyan helyeken elevenedett meg gyülekezet, ahol már csak romok voltak, és lemondtuk mindenről, és megelevenedett az élet, mert oda került egy alkalmas ember, aki nem mellékesként lelki pásztor, hanem főállásban. Tehát nem akarom folytatni, hogy minden csinálnak a lelkészek. Csak éppen nem a dolgukat, nagyon sokszor, és ez engem nagyon bánt. Miatt a költöznek már ott a család. És egyébként van olyan roma községcsoport, ahol közülük került lelki pásztor, és csodákat tesz. Mert közben érti a nyelvüket, és ott vannak a fiatalok. Na most ott megtérnek közülük, hát az meg egy egészen szent lelkes élmény is olyan.
1: De nem formalizált és nagyon érdekes utakat vázoltatok fel, hogy hogyan lehet a fiatalokat megszólítani, de én szeretnék egy gondolat elég visszakanyarodni egy az elmúlt 11 évben felkínált, formalizált úthoz, hogy erről mondjunk pár gondolatot. Az állam biztosította az elmúlt 16 évben a fiatalok megszólíthatóságát, a hozzáférést a fiatalokhoz, bevezette a harmadik típusú hitoktatást, ugye a fakultatív hitoktatás, illetve a már általatok említett egyházi iskolában folyó hitoktatás, mert az állami általános iskolákban hit és lelkős tanoktatást 2013 óta. És kiterjesztette, teljesítette az állami finanszírozást az egyházak számára, mind a három hitoktatás összes költségére vonatkozóan. Ezeken a előbentett három csatornán az egyházak hozzáférnek a fiatal populáció több mint feléhez. Sikerült megszólítani majd egyházi közösségbe integrálni ezeket a fiatalokat? Vagy az ifjúság kutatásnak a számait nézzük, akkor minden tizedik elvetett mag úgy csak jó földbe, ugye itt a kertészetben járatosok erőkben vannak. Én azt szeretném kérdezni, hogy siker története az általános iskolákban bevezetett, állami általános iskolákban bevezetett és lelkösben oktatás, és hát nem árulunk zsákba a macskát, hogy annak idején, amikor ez 2010-ben döntött erről a parlament, és 13-tól bevezető, hogy legyen felkészülés idő, akkor az egyházaknak, a katolikus egyháznak és a református egyháznak nem teljesen egybevágó volt az álláspontja, hogy érdemesen kell-e ilyet csinálni, vagy nem. Kit igazol az idő vajon? Melyik álláspontot?
0: A hagyományos alkalmak fontossága.

0: Hát azt inkább aláhúznám. Most sikertörténet, azt nem tudom, de hogy áldott történet, az való. És nagyon köszönjük ezt a lehetőséget. Az egy másik kérdés, hogy hogyan éltünk vele, és tudtunk egyébként képzett hitoktatókat, és megint csak ugyanúgy a jogadók ki, hogy elhívott hitoktatókat beletenni a rendszerbe, de mi a terepen vagyunk, tehát én úgy vagyok püspök, hogy gyülekezeti lelkész is vagyok, közel 4 évtizede, és kétszeresére, háromszorosára nőtt a hitoktatásban résztvevők száma, mert vagy etikám volt, nem focizott, vagy hittalra jött, és akkor ott a mi felelősségünk, hogy a szülő hogy nyilatkozott a következő évben, hogy valóban vonzóvá tudtuk-e tenni. Áldott történet, és hála Istennek, hogy nem úgy működik az Isten magvetése, mint ahogy egyébként a kertészetben működhet, bár ugye erre Jézus mondott egy gyönyörű példázatot, amit mindannyian ismerünk, de én azt mondom, hogy az Úr Jézus Krisztus azt is mondta, hogy az Isten kegyelme az határtalan, és az ő váltság áldozatában ezt mutatta meg. Én hiszem azt, hogy a hit és erkölcs oktatásban a hitoktatás az áldássá lesz. Az egy másik kérdés, hogy mennyire tudjuk mi pótolni azt, hogy a gyülekezeti hitoktatásba is más programokként bevigyük őket. Hogy legyen templom élménye, gyülekezet élménye a gyermeknek. Én vallom azt, hogy a mi munkánk 1 Korintus 15-58 nem hiával az Úrban. Csak tegyük meg, amit meg tudunk tenni, és várjunk mindent az Istentől. Tehát sikertörténet, azt nem tudom, de hogy áldott történet, azt vallom.
1: Az európai emberben sokáig megvolt mégis valamilyen töredékes formában, máig is van, az a halvány sejtés, hogy a kereszténység fontos. Ez a társadalmunknak valahol alapja, gyökere, megtermékenyítő forrása. Magyarországon jelenleg a gyerekek, általános iskolás gyerekeknek körülbelül 55%-a jár felekezeti hitoktatásra. Tehát nagyon sok család ezt fontosnak tartja és kéri. Nyilvánvalóan ennek a rendszernek a bevezetése járt egy nagyon nagy hátránnyal is. Mégpedig azzal, hogy a plébániai hitoktatás eltűnt. Gyakorlatilag teljesen. Amiben mi valaha fölöttünk, hogy sekrestében, plébánián, családias környezetben, és tényleg azok a fiatalok, akik ezt halálosan komolyan gondoltuk, mi voltunk együtt, valószínűleg nem 55%, hanem 2-3%, de azok nagyon is komolyan vették. Tehát ez a része sajnos az ifjúsági vagy a gyermek hitoktatásnak eltűnt. Első áldozásra való fölkészítés, bérváltozásra, ami nem iskolában történik, legalább ezt 200%-ban használjuk föl. Tehát szülessenek újra plébániai hitoktatási csoportok, és főleg aztán ifjúsági csoportok. Van tehát ennek egy vesztesége, de azt gondolom, hogy a nagy nyereség pont az, amit hallottunk, hogy rengeteg fiatalhoz eljutunk. A kötelezően választható hittan és etika tantárnak a válsága, vagy a nehézsége, az talán nem is a hittanból fakad, hanem az etikából, amelyet nem nagyon tudtak igazán mély tartalommal megtölteni. Én azt gondolom, hogy könnyedén kidobni ezt az értéket nem lenne szabad az ablakon. Legalább meg kellene vizsgálni, hogy mi is volt ennek az elmúlt több mint 10 évben az eredménye, gyümölcse, és hogyan lehetne ezt esetleg nyilván lehetne javítani vagy módosítani, de önmagában azt gondolom, hogy rengeteg értéket hordozott.
2: Ha már az oktatásnál tartunk, egy hónappal ezelőtt kiszivárgott az oktatási miniszterjelölt személye. A hír komment cunamit váltott ki a virtuális óceánban. Jelölt személyet leginkább azért támadták, mert katolikus egyházi háttérből jön, szakmai tapasztalat egy jelentős részben egyházi köznevelési intézményekben szereztem, ez a környékén. Többen védelmére keltek, de végül vélhetően nem függ.

0: Egyetlenül az erős reakcióktól nem lett belőle oktatási miniszter. Úgy gondolom, ez nem specifikusan katolikus téma. Tartsuk távol az egyházakat a gyerekektől, az oktatástól, kiáltották hangos, semmiképpen sem szájoblítő reklámarcaként elhíresült véleményezére. Ha már úgy tűnik, a kommentokráciával együtt kell élnünk, mit lehet ezzel ellen tenni, hogy a közvéleményben ne ez legyen az uralkodó nézet az egyházakról. Tehát én most erről az gondolok közvéleménynek, hogy van egy ilyen általános szembenállás, legalábbis aki hangosan kifejti a véleményét a aktuális térben, azok nem barátságosak az egyházakkal. Tudnak-e valamit az egyházak ezzel ellen tenni, akarnak-e valami eszközt?
1: Tegnap három órát Zsinórban együtt voltunk, három egyház, történelmi egyház püspökei, vezetői találkoztunk, és erről a témáról is szóltunk. És nagyon köszönjük az Úrnak, hogy az a miniszter jelölt, akiről beszéltél, az hivatalosan már, ha mondhatom, püspököri konferenciának a megbízottja, és a református és az evangélikus egyház is szeretné felkérni, hogy a kormányzattal való együttműködésben legyen segítségünkre. Az ő szakértelme, bölcsessége, egyháziassága számunkra nagyon fontos, és áldott egyház az Isten, hogy adott egy ilyen embert nekünk, aki ezt felvállalja, és akkor ez a szolgálathoz kérünk áldást. Ez nagyon fontos, hogy a mostani kormányzattal mi együttműködésre törekszünk. Így döntött a jogrendünk szerint az ország. De azt mi tudjuk, hogy Isten a történelem ura, és az események ura, és az igazi győztes az mindig a feltámadott Jézus Krisztus. Az egyház az nem adott hatalmi tényezőtől függ, hanem szolgálja az urát, és a kisebbségben is van, és adatik majd áldás. Viszont amit felvetettél, az bennünket nagyon komolyan vizsgálatra hív. Hogy miért ilyen egyházellenes a hangulat. Ennek nagyon-nagyon sok oka van. Egyébként én megfordítom, szerintem Európában, amely keresztény emberben nevelkedett, egy olyan vákum fog kialakulni, amely beszippantja a szent lelket. Ez titelképpelés. Tehát elfelé haladunk, én ebben is jó reménységgel vagyok, és vagyunk, várjuk ki a megfelelő kajroszt, és azt se felejtsük el, hogy az a szabadság, amely Európában létrejöhetett, és amely leválasztotta az Istent, és szekularizálódott, az csak keresztény talajon. Jézus Krisztus nyitott, határtalan szeretetének és irgalmának a talaján jöhetett létre. És hát itt van a nagy kérdés, hogy olyan jó lenne ezt a fiataljaink felé közvetíteni, de méltatlan eszközök vagyunk, az Isten lelke készen áll adott ponton.
0: Azt gondolom, hogy nagyon sokat mondó ez a történet, amit lejátszódott a szemeink előtt, és azt gondolom, hogy a mögöttes üzenete az egy nagy küzdelem annak kapcsán, hogy az oktatás, ami az egyik legfontosabb feladata az államnak, az lehet-e egy értékalapú konzervatív gondoknak a legfőbb szereplői közül, úgy gondolták, hogy jobb, ha nem.

0: Tehát itt egy nagy csata zajlott le a szemeink előtt. A kommentek az csak egy másodlagos kísérete ennek az ütközetnek. A kommentek kapcsán én elsősorban azt szeretném világossá tenni, hogy sajnos a szintén újabb 2-300 évben jellemző az, hogy a kereszténységet sokfajta erő próbálja gyönyörteni. Hadd mondjak egy éves történelmi analógiát. Amerika meghódítása. Angolok és spanyolok küzdenek, és az angoloknak az egyik nagy hadviselése a spanyolok ellen az úgynevezett fekete legenda. Vagyis terjeszteni azt, hogy a spanyol konkvisztádorok azok az erőszaknak, a pusztításnak a netovábbját hajtják végre Latin-Amerikában. Ami részben talán igaz is. A történelemben ez a felfokozott propaganda háború, vagy ennek az eredmények a történelmi tudatomban mind a mai napig benne van. Így tanítják a történelmi könyvekben, a spanyol hódítók borzalmakat műveltek. Kicsit elfelejtjük azt, hogy Latin-Amerikában hatalmas indián törzsek megmaradtak mind a mai napig. A nyelvük is. Kecsuák, guaranék, stb. Aymárák. Észak-Amerikában, ahol az angol gentlemanek hódítottak, gyakorlatilag senki. De nem így tanulnak. Ez egy óriási ideológiai hadviselés. Én azt gondolom, hogy ennek nagyon gyakran most is tanulni vagyunk. Tehát sajnos az ellenszél erős, nagyon nehéz is ezzel megküzdeni. Én egy kicsit azt várnám a világi keresztényektől, hogy szólaljunk meg, szólaljatok meg. Nagyon sokan várják ezt, hogy miért nem szól a püspök. Én azt gondolom, hogy rengeteg témában nem nekünk kellene megszólalni, hanem művelt világiaknak, egyetemeknek, médiában forgat jelentős személyeknek, művészetben, kultúrában jelentős személyiségeknek szólaljatok meg. Mondjátok ki, ami igazságtalan, ami jogtalan. Ezer helyről kellene hallani ugyanezt. Nem egy-két embertől kellene várni, nem is mindig a leghatékonyabb az, ha a püspök szólal meg. Meg kellene szólalnunk ezer hangban, ezer csatornán, akár egy ilyen esetben is, amikor valakit egy teljesen méltánytalan támadás ér. Én nagyon örülök annak, hogy voltak ilyen hangok. Nem is kevesen. Tehát megszólalt a társadalomnak, azt gondolom, a jobb érzésű oldala is.
1: Én az eseményeket követően a vasárnapi homiliában azt hallottam és jegyeztem meg magamnak, a ferences domján atya mondta, hogy ha legalább egyszer nem utálnak azért, mert keresztény vagy, valamit nagyon rosszul csinálsz. Rubovszky Rita, te neked ez már pipa, egy tapsot kérek. És hát itt vagyunk a témánál, ugye egyház és állam kapcsolata, sokan megszólaltak az utóbbi napokban, hetekben erről. Egy pár sort hadd idézzek, József Püspök úrtól, református.hu-n jelent meg. Az egyháznak Bonhoeffer szerint kérdőre is kell vonnia az államot, és szólni, illetve felelősen cselekednie kell az Isten szerinti életet megnyomorító rossz ellen. Végsőben ez aktív ellenállást is jelenthet, ez lenne az egyház profétai tiszte és bátorsága. Bizony ebben sokat kellene erősödnünk, mondta József Püspök úr. Már a sláger témává vált az egyházak és állam kapcsolata. Ezt szabályozza az állam törvényeivel, de az egyházaknak is vannak erre vonatkozó normáik. Mit mond erről a katolikus tanítás? Mit mondtad erről, mindenkinek ez a református hagyomány?
0: A katolikus egyházak az alap meggyőződésed az van, hogy ebben hasonlítunk, hogy állam és egyház két egymástól független, autonóm, közösség, intézmény, szervezet, család, más célokkal és más eszközökkel. Az államnak a célja a közjó, szorosabban a földi jól létnek a biztosítása, eszközei, akár adók, hadsereg, utaképítése, egészségügyi intézmények, stb. Az egyháznak a lényeg célja a szeretetben, hitben való élet. Erkölcsös és hittel élt élet itt a Földön, amelynek beteljesedése távlata az örök élet. Ez szolgálja. És alapeszközei az igehirdetés, a szentségek, a közösségei. Régen ezt így is hívták, hogy két tökéletes társaság, societas perfecta, ez nem abban az értelem, erkölcsileg tökéletes, hanem mindegyiknek megvan a maga célja, és a maga eszközrendszere arra, hogy ezt elérje. Tehát lényegét tekintve a kettő független, autonóm. Az egyháznak a meggyőződése, hogy helyes dolog az állam és az egyház szétválasztása. És fontos az egyház autonómiájának tiszteletben tartása az állam részéből, és megfordítva az állam autonómiájának tiszteletben tartása az egyház részéből. Ugyanakkor van nagyon sok olyan terület, ahol a kettő tud együtt működni, és kell is, hogy együtt működjön, leginkább oktatás, szociális terület, kultúra, stb., ahol állami feladatokat is átvállal, hogy végez az egyház. Amiben talán egy kicsit eltér a protestáns és a katolikus szemléletmód, a katolikus egyház azt gondolja, hogy papok, szerzetesek, egyáltalán az egyház intézményesen pártoknak ne legyen tagja. Ne azonosuljon ilyen szinten a pártpolitika egy-egy szereplőivel. Miért? Maga ez a szó, hogy párt, a pars partis rész szóból ered, egy érdekcsoportot, egy érték világot próbál megjeleníteni, soha nem tudja ezt teljes mértékben megtenni, vagy az összes értéket teljesen hitelesen képviselni, hanem egy részt tökéletlen volna. A politika soha nem fehér és fekete. És éppen ezért a katolikus egyház azt gondolja, hogy teljes egészében nem azonosulhatunk egy párttal, egyfajta politikai programmal. Mert a dolog nem fehér és fekete, és a hibeink közül is vannak, akik ezt az értéket érzik hatékonyabban megvalósulnak az egyik pártnál, mások esetleg egy másikat. Nyilvánvalóan vannak olyan politikai erők, amelyeknek az értékei közel állnak hozzánk. Alapvetően a konzervatív típusú pártok, ahol fontos a család, a haza, az erkölcs. Tehát az ilyen típusú pártokhoz természetesen. Tehát az ilyen típusú pártokhoz természetesen.

0: nagyon is közel áll. De nem akarjuk, hogy a papjaink teljes mértékben azonosuljanak egy-egy ilyen konkrét történelmi mozgalommal. A pártok változnak, és alakul az értékrendjük és az, amit képviselni tudnak. Ugyanúgy nem engedélyezi a katolikus egyház azt, hogy egy papnak gazdasági típusú vállalkozása legyen. Abszolút tilos. Mert az sem fehér-fekete, az is akadályozza őt a szabadságban. Abban, hogy ő az ige embere legyen, a szentségek embere. Belebonyolódik világügyekbe, amelyek nem fehérek, nem feketék. Talán ellenségeket is szerez, vagy riválisokat a gazdasági tevékenység által. Tehát ahogy a politikában való aktív szereplés tilos egy papnak, éppen így tilos a gazdasági életben való aktív részvétel is. Talán még annyit hadd tegyek itt hozzá, hogy hangsúlyoztam ezt a különbállást, tehát hogy független az állam és az egyház és autonóm mind a kettő. Az egyháznak ezzel együtt van profétai küldetése, és ezt a pápák is, de kezdettől fogva a nagy szentjeink mindig is gyakorolták. Isten országa az nem csak egy lelki ország. Átjárja a családok életét, az egyik nemzetnek a másikkal való kapcsolatát. Jézusnak ez az álma, hogy Isten országa, az ő akarata, szándéka, szeretete betöltse az egész világot. És éppen ezért a katolikus egyház is úgy gondolja, hogy van profétai küldetésünk a társadalom témáit illetően értékekről. Nagyon gyakran olyan értékekről is, amelyek nem feltétlen örvendenek nagy népszerűségnek, meg kell szólalnunk. Hadd soroljam föl röviden ezeket, hogy mik azok a területek, ahol a katolikus egyház úgy érzi, hogy minden papnak, és hát a szentatyáink, a pápáink erre példát mutatnak, szólnunk kell. Az ember végtelen méltósága, aki Isten képmása, nem csak egy okos állat, nem csak egy faj egyede, a sérült ember, a maga tehetetlen idős ember, aztán az élet szentsége, ami ebből fakad, a fogantatástól, a természetes halál, a béke, amelyről Leó pápa az utóbbi évben olyan nagyon bátran megszólalt, és elég sok támadást is kapott emiatt. A béke, ami egy alapvető elemi érdeke az egész föld lakosságának. Amíg béke van, addig nincs elveszve semmi. Mondta a 6. pápában, hogyha elkezdődik a háború, akkor könnyen minden odaveszhet. Aztán igazságosság, gazdasági igazságosság. A család értéke. A házasság, amely egy férfi és egy nő szeretett szövetsége, amely nyitott a gyermek áldásra. Aztán a gyönge, az elesett, a szegény iránti szolidaritás. 16. Benedek pápa mondta, hogy egy társadalom embersége leginkább azon lemérhető, hogy hogyan bánik a gyöngével, a szegényel, az időssel, a beteggel. Aztán a jognak a tiszteletben tartása. A jog, ami nem lehet átgázolni. Jogállamot nem lehet a jog tiprásával fölépíteni, soha. Aztán a szeretet a társadalmi dialógusban is. Tehát rengeteg a teremtett világ védelme. Tehát ezek azok az értékek, amelyek mellett az egyházunk újra és újra kiáll. Ez nem politizálás, hanem kicsit politika fölötti, egyetemes erkölcsi értékeknek a védelme.
1: Köszönöm, hogy mondtad, így teljes a válasz, és én ezt így próbálom magam számára, vagy a református testvérek számára megfogalmazni, de egyről beszélünk, hogy szerint szeretettel való itt való nyitottság. Nem tudom érthetően, hogy mit akarok ezzel mondani, de van irány.
2: János püspök úr említette a teremtést.

0: Szeretett világvédelmét itt ülünk a zöldben. Nem véletlenül, ez valódi, tehát nem olyan, mint olcsó podcastekben, hogy műanyag, ez igazi zöld. Az egyházak sokat beszélnek az utóbbi időben erről, tesznek is, de olyan lehetne többet tenni, nyilván ez költői kérdés. Hétköznap, ha vagyunk az országban, azért sok helyt majdnem üres templomokkal találkozunk, vasárnap is sok híjasak a padsorok. Ugyanakkor az elmúlt években jelentősen gyarapodtak a megépített légköbméterek egyházi berkekben is. Sajnos még itt a közelben is van olyan új egyházi óvoda, ahol van, nagyon keresik a gyermekeket. Ezeket az épületeket világítani kell, fűteni kell, ma már hűteni is kell. Az utóbbi években is létesültek még gázkazános épületek. Persze vannak megújulók is, most itt a energiára gondolok elsősorban. Tehát jó példák erre. Érvényesül-e az egyházi beruházásokban kellőképpen a fenntarthatósági szempont? Hogy látjátok ezt?
1: Hát én úgy tudom, és úgy tapasztalom, hogy nagyon is, sőt, hogy inkább nem is engedélyeznek mást, csak az ilyen jellegű épületeket. Tehát nem arról, hogy ellentmondok. Én nem így tapasztalom. Tehát a református egyházi óvodákban túljelentkezés van.
0: Ez, amire utaltam, itt nem
1: jelentem. Az általános... Tessék? Ez éppen fognak?
0: Igen.
1: Hát akkor nem vagyok teljesen tájékozott.
0: Másik egyhez
1: kérdezik. Ott is próbálják tájékozott lenni, akkor más gondolat szerintem. Én úgy látom, hogy az átvett általános iskolák is, nyilván a tábla cserében van egy nagyon komoly feladat, de ahol a fenntartó az egyházassága törekszik, ugyanakkor nyitott szeretettel teli hitvallásosságra, ott tele vannak az általános iskoláink, a középiskoláink is, és bocsánat, ahol az Isten igényét hirdetik, az örömhírt, megszólító módon, ott a templomok is tele vannak. Ugyanoda jutatok vissza, hogy Uram adja alkalmas embereket nekünk. Lelkészi és nem lelkészi oldalon. Ahol üresek a padsorok, ott sok mások lehet ennek. Persze nyilván, hogy a számokkal az ellenkezőjét lehet igazolni, de akkor én önkritikus lennék magunk felé. Mi ennek az oka? Tehát én tudok teletemplom.
0: Én is tudom, de másként is. Tudom.
2: Teremtésvédelem gondolata nagyon is közel áll a keresztény gondolkodáshoz. Vagy talán, ha még jobban sarkítom, a konzervatív gondolkodáshoz. Hogy vannak kőkemény, objektív törvények. És ezt tiszteletben kell tartani. Az ember a szubjektív életterveivel nem teheti tönkre ezt a gyönyörű, rendezett világot. Ez mindig is megvolt a kereszténységben, de az utóbbi évtizedekben erősödött föl ennek a tudatos fölismerése. 2015-ben jelent meg Ferenc pápának a Laudato Si kezdetű enciklikája, ami egy nagyon pozitív visszhangot váltott ki világszerte. Nem is csak vallásos emberek terén, annyira átfogó módon a gazdasági háttér problémákat is megmutatva, illetve a mentalitásbeli problémákat kezelte a teremtés védelemnek a témáját. Vagyis ez a téma a miénk. És éppen ezért az egyik legfőbb dolog, amit a katolikus egyház ezen a téren tesz, hogy szeretnénk bevinni a gyerekek gondolkodásába ezt a fajta mentalitást. Elindítottuk például a teremtésvédő óvoda, általános iskola, kollégium, stb. Mozgalmunkat. Rengeteg iskola jelentkezik. Önként jelentkeznek. Témává lesz az iskolában. A gyerekek ennek nagyon örülnek, nagyon fontosnak érzik. A hitük is ezáltal erősödik, mélyül. Ugyan mondtam, hogy nagyon sok gyereknek mondjuk templomba járás nehéz, de egy szegény gyereket tanítani, ez szimpatikus. Ugyanilyen a teremtésvédelm is. De a téma a fiataloknak rendkívül szimpatikus. És ezáltal is tudjuk őket a hithez tudni. Ha globálisan nézzük a problémát, akkor én azt szerényen megjegyezném, hogy például, amit a jelenleg is folyó rettenetes háborúk okoznak napról napra, a százszorosa, ezerszerese annak, amit Magyarország összes templom, a színház, terme, stb. Mint szennyezés végezni tud akár 100 év alatt. Tehát ha reálisan az emberiség a dolognak a méregfogát ki akarná húzni, akkor nem a nagy templomokkal kell elkezdenünk, amelyek ebben eltörtülő problémát jelentenek. Például a szörnyű áldozat, és hát sok más téren is lehetne a témát feszegetni, tehát ezeket a nagy kihívásokat, problémákat kellene mindennek előtt kezelni.
0: Mit láttok a másik egyházában a legnagyobb?
2: Kisgyerek voltam, Zánkán nyaraltunk, ott volt egy kicsi lepukkant, de nagyon jó helyen lenni házikon. Megtudtam, hogy van Biblia úr. És nagyon kíváncsi lettem, református Biblia úrra. Elmentem, körülbelül egy 10-12 idős néni volt ott, meg én egy 10 éves közeli fiúcska. Lelkész úr többenetesen szépen beszélt Ábrahám története, volt egyébként a téma heteken át, többször is mentem, amíg ott lent tartozkodtunk. Mindig úgy éreztem, hogy mintha beszállnánk egy titokzatos bárkába, ki az óceánra. Elcsendesedik a világ, Isten hangját halljuk, gyönyörű volt. Másik alkalommal emlékszem, hogy úton Füreden mentünk be evangélikus templomba, egy lelkész hölgy beszélt a Getsemáné kerté Jézus imádságról. Szintén sok-sok gyerek volt elől, evangélikus hittanos gyerekek, hátulra mi beültünk, máig nem felejtem. Annyira szép volt, annyira szívhez szóló, annyira mély. Protestáns testvéreinknek azt gondolom, hogy nagyon nagy értéke a Biblia középpontba helyezése, ismerete, az élő ige, ami formálja az ember életét, ami betör. Aztán az anyanyelv használata, ezt nyilván azóta átvettük mi is, de akkoriban ez egy nagyon nagy és nagyon helyes újítás vagy lépés volt. Igazán mélyen az ember az anyanyelvén tud imádkozni, sóhajtani, pohászkodni, de akár szerelmet vallani, álmodni. Aztán a világi emberek aktív apostoli szerepe az egyházban, hogy a kegyelem ingyenességének a fölismerése, ezt nem kell és nem is lehet kiérdemelni. Úristen nem azért szeret, mert én annyira jó vagyok. Minden parancsot tökéletesen teljesítettem, hogy bármifajta cselekedetemmel ezt be kell fogadnom. Nyilván ez bennem gyümölcsöt hoz tettekben is, de nem ennek fejében kapom. Tehát nagy kincsei vannak a protestáns egyházaknak, amelyekből mi is katolikusok nagyon sokat merítettünk 500 év alatt, és merítünk ma is. És azt gondolom, hogy nagyon sok területen tudunk együtt gondolkodni és megtenni. Karitászban nyilvánvalóan akár gondolhatunk az ukrajnai háború kitörése után a menekültek fogadását együtt végezték katolikus és protestáns szeretetszolgálatnak az önkéntesei, illetőleg a munkatársai. De nagyon nagy öröm minden évben az ökumenikus imahét. Azt gondolom, hogy egyfajta bizonyos értelemben csúcsa is az évben nagyon nagy öröm együtt imádkozni, dicsérni Istent. És sok más alkalom is lassan képtezekhez társul, akár

0: Hallottak napi a 28-ai közös ünnepségek. Nálunk a városban közös keresztút, lelkész találkozók, ezt is szombathelyen szintén gyakran megtesszük, hogy református evangélikus katolikus oldalról az egyházak legfőbb vezetői összeülnek testvérként, tervezik a jövőjüket és osztják meg a gondjaikat.
1: Az ökumenikus tanácsban 12 tagegyházunk van, az összes protestáns és hazai ortodox és katolikus testvérek megfigyelőként. Nagyon nagy testvéri szeretetben vagyunk együtt. Azt látjuk, és a katolikus testvérekről mindjárt egy mondatot még mondok, hogy most nem a részletkérdéseken való vita ideje van, hanem hogy együtt ragyogtassuk fel azt a kincset, amit az Úrtól kaptunk, és én ezt az ökumenikus tanácsban egészen őszintén átélem, ez nem egy kirokat ökumené, mint mondjuk a módrendszerben, hanem valódi Krisztusra tekintés és testvéri közösség, ige és ima közösség, egymás által való épülés, nem csak a tanácsban, hanem az alkalmakon is. A katolikus meghatározásomat és meghatározottságomat említettem. Itt van közöttünk professzor, Károly professzor úr, aki ugyanannak a tárgynak a szerelmese, az igehirdetés, a homiletika, a tudománynak a szerelmese, és ő mellette liturgus is. És hogy te ezt a kettőt együttműveled, az azért csodálatos, mert nálunk a református egyházban nagyon lecsupaszított a liturgia, ami nekem gondot is okoz, és nálunk is elkezdődtek liturgiai reformok. Ha nem megszorít az igehirdetés, akkor mi marad? Nem kiváltani akarjuk az igehirdetést, de mi talán túl racionálisak vagyunk, vagy 20-25 percig, tehát ott azért a hallgatónak velem kell jönni együtt. Nekem is nagyon fel kell készülni, hogy az dialógus és triológus legyen. És a katolikus misében nekem az meghatározó, hogy tudom, hogy mire megyek, az a stabilitás, az az állandóság, annak a kifejezése, hogy Jézus Krisztus tegnap ma is mindörökké ugyanaz, az a biztos liturgia, ami kifejezi azt a titkot is, azt a misztériumot, amit szavakkal nem lehet, hogy íme itt szent titka, halálat kérdhetjük Krisztus, és itt a baj feltámadáson a mindjárt nem jössz. Amen. Tehát ezek nekem megvannak, mert mondom, az édesapámmal ültünk a karzaton, és ezt nem hízelgésből mondom, hanem őszintén. És még egy dolog, hogy ebben a liturgiában a nagy evangélikus teológus Rudolf Cohen felfedezte az esztétikumnak, a teológiai esztétikumnak a fontosságát, hogy Isten szív, és ezt kell, hogy megjelenjen az Isten tiszteletben, és ezt én nálatok nagyon érzem ezt a szépséget, és akkor az Isten szépsége átsugárzik ránk, és egyszerre csak a hit által mi is szépé leszünk, és megszépíthetjük mások életét, ezért én akkor ebből kiindulva tényleg még egy mondat, hogy nagyon szeretem a kultúrát, tudományok, művészetek, és különösen a művészetek és a teológia kapcsolata, az egy olyan híd lehetne egyébként. Ugye a közélet már nagyon megosztó, de a számos művészeti ág az egy olyan híd lehetne a ma embere felé. Tehát amikor azt írja Csukás István, akinek a versét elég ismerjük, hogy Isten olyan, mint a szakadék fölött egy libikóka, jaj nekünk, ha leszáll róla. Vagy József Attila, az ember él, kenyeret eszik és remél, várja, hogy elmúljon a tél, és egy padon a napba üljön, és fölfiruljon még a vér.
2: Kedves hallgatóink, Székely János katolikus és Steinbach József református püspök 2026 májusi beszélgetését hallották.

0: A Mária Rádió régió adását hallják. Köszöntjük hallgatóinkat!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió régió kedves hallgatóit. A mai napon a Pápai Stúdió által összeállított műsorok várják Önöket. 17 óra 55 perckor a Szentolvasót imádkozzuk. 18 óra 30 perckor szentmisét közvetítünk élőben a Pápai Szent Anna templomból. Tartalmas rádiózást kívánok a Mária Rádió Pápai Stúdiójának önkéntesei nevében.
2: Hírpercek.

4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentrum a San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 9-én Szigligeten, Bódi Mária Magdolna szülőfalujában folytatódott a boldoggá avatott születésének 105. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat, számol be a Magyar Kurír. Az ünnep különleges jelentőségét az adta, hogy a Szűz Mária Szent Neve templom közössége ezen a napon vehette át boldog Bódi Mária Magdolna erekjéjét a Veszprémi Főegyház megyétől. Udvardi György érsek köszöntőjében felidézte, hogy a boldog nem ideális, minden nehézségektől mentes körülmények között jutott el az életszentségre. Életét családi nehézségek, a szegénység, a két világháború közötti társadalmi és gazdasági problémák, majd a háború közelsége is meghatározták. Mindezek között mégis boldog tudott lenni, mert hitt Krisztusban és bízott tanításában. Éppen ezért példája ma is bátorságot adhat a keresztény ember mindennapi döntéseihez. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a Budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok és érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! A mikrofonnál

0: Önök a Mária Rádió régióadását hallhatják. Ajkán, Celdömölkön, Móron, Pápán, Várpalotán, Sárváron, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! A világosság rózsafüzére következik, melyet Pápa városának és környékének orvosaival imádkozunk. Mai szentolvasónkat ajánljuk fel azért, hogy tudjunk alázatosan és türelmesen várakozni. Így fordulunk Urunkhoz. Uram Jézus, taníts meg engem az alázatos és türelmes várakozásra. Taníts meg engem arra, hogy téged érdemes várnom a veled való végső találkozást. Taníts meg engem arra, hogy ne azonnali eredményt várjak, hanem türelemmel várjam a te kegyelmed növekedését bennem. A várakozás nem elfecsérelt, elpazarolt idő. A várakozás percei, órái, napjai vagy évei meghozzák gyümölcsüket, mert közben maga Isten tevékenykedik bennünk csendesen. Add, hogy észrevegyem szüntelen jelenlétedet, és ez jelentse számomra a boldogságot. Amen. Kedves hallgatóink, kérem, hogy önök is imádkozzák velünk a világosság rózsafüzérét arra az ima szándékra, hogy tudjunk alázatosan és türelmesen várakozni. Kedves hallgatóink, a világosság rózsafüzérét imádkoztuk Pápa városának és környékének orvosaival. Mai szentolvasónkat azért ajánlottuk fel, hogy tudjunk alázatosan és türelmesen várakozni. Így fordultunk Urunkhoz. Uram Jézus, taníts meg engem az alázatos és türelmes várakozásra. Taníts meg engem arra, hogy téged érdemes várnom a veled való végső találkozást. Taníts meg engem arra, hogy ne azonnali eredményt várjak, hanem türelemmel várjam a te kegyelmed növekedését bennem. A várakozás nem elfecsérelt, elpazarolt idő. A várakozás percei, órái, napjai vagy évei meghozzák gyümölcsöket, mert közben maga Isten tevékenykedik bennünk csendesen. Add, hogy észrevegyem szüntelen jelenlétedet, és ez jelentse számomra a boldogságot. Amen. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy bekapcsolódtak rózsafüzérimánkba. Imádkozzuk

0: holnap is közösen a rózsafüzért. Áldott szép estét kívánunk mindnyájuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Atya, Fiú, Szentlélek Istennek nevében, hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelmezett.

0: lettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Hozzá érettünk bűnöket.

0: vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akiket jobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben,
1: most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérelmedre.
4: Mária Rádió Régió Zalaegerszegen, az FM 104,4 frekvencián.
5: Hírperce.
6: Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát, a katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Oroszhegyen tartották meg a Vándorbölcsű program második találkozóját Szent László oltáránál. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét is jelölték a Fipreszi nagydíjra. Most pedig jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentrum a San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 8-án tartották meg a székelyföldi Vándorbölcsű lakók második találkozóját Oroszhegyen, Szent László oltáránál, közli a Magyar Kurír. Az ünnepre a Kárpát-medence különböző pontjáról érkeztek családok, akik valamikor részt vettek a programban, valamint azok, akik kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez. A 2018-ban útjára család...

Jobbfia Mének járó nagydíj 5 jelöltje közé választotta Enyedi Ildikó Csendes Barát című nagyjátékfilmjét. Írja a kultúra.hu. A Csendes Barát világpremiérje a 2025-ös Velencei Nemzetközi Filmfesztivál keretében volt,

0: Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Barbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinket hallották.
2: Mária Rádió Pápán az FM 90,8 tizedes frekvencián.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Szentmisét hallhatnak felvételről a pápai Szent Anna templomból. A szentmisét Salgó Ferenc atya mutatja be. A zenei csoló

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Mai napon Szűzanya Fatimai engesztelő napján, itt a Szent Anna templomban, és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Révió hallgatóit is, akik élő adásba kapcsolódhattak be a mai Szent Mizsáldozatunkba, amelyet a Szűzanya tiszteletére ajánlok föl. Mai nap egyben boldog 11. Ince pápa emléknapja is. Nagy szeretettel emlékezünk rá, hiszen hazánk nagy jótevője volt török elleni küzdelemben, nagy hatékony segítséget nyújtott. Szűzanya szeretetében, tiszteletében is példás volt, ő rendelte el szeptember 12-ére a Szűzanya neve ünnepet, miután Bécs fölszabadítását szorgalmazta is, és sikerrel járt ez a kezdeményezése. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűzmerjet, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazza nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Könyörögjünk! Istenünk, te boldog 11. ince pápát csodálatos lelki erővel ruháztad fel, hogy egyházad szabadságát megvédje, s a keresztények erkölcseit üdvösen megújítsa. Közben járására ad, hogy erősek legyünk a hitben, a gonosz élek cselvetéseit legyőzzük, s elnyeljük tőled az örök jutalmat. Ami Urunk Jézus,

Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. A Babilonba való elhurcoltatás előtt a prófétának ezt parancsolta az Úr. Emberfia, te ellenszegülő népkörében élsz. Van szemük a látásra, de nem látnak. Van fülük a hallásra, de nem hallanak, mert hiszen lázangó nemzedékhez. Ezért most fogd a holmidat, készülj fel, emberfia. Költözködésre készülj, hadd lássák ezek, hogy fényes nappal elhagyod lakóhelyed, és más helyre indulsz. Hát, ha felfigyelnek erre majd, mert hiszen lázangó nemzedék ez. Szemük láttára fényes nappal vitt ki holmidat, mint ahogy költözködéskor szokás. Te pedig este a szemük láttára indulj el, mint aki költözködik. Üsvést a falon, azon keresztül távozzál. Hadd lássák, amint vést üsz a falon, és azon keresztül távozol. Vedd válladra a holmidat, és sötétedéskor indulj el. Arcodat takard el, hogy ne lásd a földet, mert én téged e népnek intőjelül adlak. Úgy cselekedtem, amint megparancsolta az Úr. Költözködéssel összeszedtem holmimat, kivittem nappal, este felé áttöltem a falat, és a sötétben vállamon kivittem holmimat a szemük láttára. Reggel pedig az Úr ezt a szózatot intézte hozzám. Emberfia, ugye Izrael háza, ez a mindig ellenszegülő név megkérdezte tőled. Mit csinálsz? Mondd nekik, így szól az Úr az Isten. Ez a fenyegető jövendőlés a Jeruzsálemben levő fejedelmek és Izrael egész házának szól, és így folytasd. Én számotokra intőjel vagyok. Amint én cselekedtem, az történik majd velük. Fogság és számkivetés lesz a sorsuk. A fejedelem, aki köztük van, a vállára veszi holmiját, a sötétben megy ki. Áttörjük neki a falat, hogy ki lehessen menni rajta. A fejedelem pedig befedi az arcát, hogy országát többé ne lássák, elsötétül szemei. Ez az Isten igéje. Istenem.

Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte, Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt, nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, a feleségét, a gyermekeit, és mindenét, amilyen csak van, és így törlesz-e adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérelte, légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta, sőt, még adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte. Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdehullott előtte és kérelte. Légy türelemmel irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, míg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták a történteket, nagyon elszomorodtak. Elmentek és elbeszélték uruknak. Akkor az úr magához hívatta őt, és így szólt hozzá. Te gonosz szolga, amikor kérleltén, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint hogy én megkönyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyitek a testvérének. Amikor Jézus ezt a tanítását befejezte, elindult Galileából, és Júdea vidékére ment a Jordánon túlra. Ez

0: Kedves a testvéreim, az üzenye Fatimában bűnbánatra, engesztelésre, imára hív az embereket a három látunkon keresztül, és ez valóban fontos üzenet az egyház életében ma is, és a mai evangéliumban Jézus arra figyelmeztet, hogy milyen fontos, hogyha mi Istentől kérjük bűneink bocsánatát, és reméljük is ezt, akkor legyünk mi is irgalmas szívűek, megbocsátók az ellenünk vétőknek, hogy mi is Isten irgalmát elnyerjük. Kedves testvéreim, a mai napon, mivel erre a 13-ára esik, 11. Ince pápa emléknapja, ezért szeretném arra inkább a figyelmet rá irányítani, hogy az üzenet tisztelete milyen sok áldással fakad, milyen sok áldás fakad belőle, hiszen 11. Ince pápa nagy tisztelője volt a szűzanyának, és igen hatékony volt az ő főpásztori munkálkodása egyrészt a keresztények erkölcsi megújításában, megújulásában, de különösen is nagy érdeme a hazánk felszabadítása, nagy közreműködése a török iga alól. Hálából az 1930-as években a budai várban egy nagyon szép bronz szobrot készítettek, és ennek a bronz szobornak a felirata Magyarország megmentője, 11. Ince pápa szobra. Valóban nagy igazság van ebben, már hatalmas nagy kijelentés ez, Magyarország megmentője. Hiszen a 150 éves török uralom nagyon kivéreztette országunkat, három részre szakadt ország nagyon meggyengült, és sok minden teher nyomta a vállát. És ez a szent pápa nagyon fölismerte, hogy a magyarok mennyit tettek az elmúlt évtizedek során Európa védelmében, szinte elvéreztek teljesen. Hát jogos és illő, hogy most mi siessünk az ő segítségükre, hogy ez alól az ig alól felszabaduljanak. És az elérkezett az az idő 1683, amikor törökök bizony már túl akartak lépni Magyarország határain, és erőteljesen Bécset ostromolták. És akkor ez a szent pápa keresztény uralkodókat igyekezett megnyerni, hogy fogjanak össze, és Bécs felszabadítására igyekezzenek, mert ha Bécs elesik, az bizony már nagyon nyitott lesz a kapu Nyugat-Európa felé a törököknek. Sikerült is összehozni egy erőteljes szövetséget, maga is támogatta, nem csak buzítása, diplomáciával, anyagilag is, keresztény seregeket is, hál' Istennek egy nagyon szép, fényes győzelmet arattak, és ennek a győzelemnek a napja szeptember 12-e, 1683. szeptember 12-e, és Ince pápa erre a napra tűzte a szűzanya neve ünnepet, ő rendelte el szeptember 12-ére Mária neve ünnepet, hiszen a szűzanya segítségül hívásának is tulajdonították ezt a fényes győzelmet. És akkor ő nagyon szorgalmazta, hogy ne álljanak itt meg, hát induljanak tovább. Három évvel később így sikerült Budát felszabadítani 1686. szeptember 2-án. Erre a napra pedig Szent István királyunk ünnepét az egész Anya Szent Egyházban elrendelte, hogy a magyar kereszténységünknek nagy atya Szent István király, aki a magyar népünket az európai keresztény népek közösségébe emelte, valóban példa, és hát így az egész világegyház számára ünnepét tette szeptember 2-án Buda felszabadításának a napjára. És még azt is megérte, hogy három évvel később, 1689-ben Nándorfehérvár is felszabadult a török iga alól, tehát az egész történelmi Magyarország így szabadságot nyert. Ez a szent életű pápa valóban kiérdemelte, hogy így tekintessünk rá Magyarország megmentője, és nem véletlenül a Szent Péter Bazilikában lévő sírjánál ott van a magyar zászló, és a magyarok hálája, tisztelete, virágai bizonyítják, hogy nem felejtjük el, nem felejtettük el ennek a Szent Pápának hazánkért való sok küzdelmét, erőfeszítését, törekvését, hogy mi ismét egységes ország és keresztény ország lehessünk és jövőt építhessünk. Bizalommal tekintsünk mi is az üzanyára, magyarok nagyasszonyára. Bizonyosan ő is tudta ezt, hogy Szent István milyen felajánlást tett, és az üzanyának milyen fontos a mi országunk, a mi népünk, nemzetünk, és az üzanya iránti tiszteletét ezzel is kifejezte, népünkért ilyen sokat tett ez a Szent Pápa. Kérjük mi is nagy bizalommal, életünk nehéz, szinte megoldhatatlan helyzeteibe különösen is az üzanya hatatos közbenjárását, aki ma is vigyel ránk egyeseket, családokat, egész nemzetünket anyai szeretetébe fogadja, de legyen bennünk a gyermeki bizalom, odaadás, intelmeinek, kéréseinek megfogadása, legyen szent imádság a rózsafűzér számunkra is, a családi otthonban is, és fogadjuk meg az üzenye fatimai kérését, a bűnbánattartást, az engesztelést, a bűnösök megtérésért, hogy valóban nemzetünk megújuljon Szent István örökségében, katolikus keresztény hitünkben, keresztény erkölcseinkben. Fatimai Szűzanya égi közbenjárása segítsen ebben, és boldog 14. Ince pápa égi közbenjárása. Amen. Imádkozzunk testvéreim a boldogságos Szűzanyával együtt, mert ha ő velünk imádkozik, Szent Fia bizonnyal meghallgatja kéréseinket.
1: Urunk, te Szűzanyádat rendelted egyházad anyjává. Az ő közbenjárására tartsd meg a Szent Hídben Leó pápánkat, György főpásztorunkat, a püspökök testületét, papjainkat és az egész hívő népet.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, Szűzanyád a világ királynője. Az ő közbenjárására add meg, hogy az emberek békében és boldogságban éljenek.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, Szűzanyád a mi nagyasszonyunk és pátrónánk. Az ő közbenjárására add meg, hogy nemzetünk békében és egyetértésben gyarapodjék és boldoguljon.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Urunk, Szűzanyád a mi édes reménységünk. Az ő közbenjárására nyerjen védelmet az erőtlen és az elhagyott, találjon rá az igazságra a tévejgő, és térjen hozzád a bűnös.
0: Kérjük téged, hallgass meg.
1: Urunk, Szűzanyád a mennyország ajtaja. Az ő közbenjárására engedd el elhunyt testvéreink hátralévő büntetését, és vezesd be őket az örök életre.
0: Kérünk téged, hallgass meg. Urunk, szálljon fel imádságunk dicsőséges trónusodhoz, és ne engedd, hogy csalódottan üres kézzel távozzunk. Szűzanyádnak, mennyei édesanyánknak közbenjárására, hallgass meg kéréseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szented meg ezt az adományt, árad el a szent lelkedet, hogy számunkra a műrünk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Hálát adott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletesi a szeretetben, Leó pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, boldog 11. Ince pápával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézett, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a te lelkeddel.
1: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste, őrizze meg engem az örök életre. Krisztus vére, őrizze meg az örök életre.

Hirdetem meg a testvéreknek, szombaton nagy boldogasszony ünnepe, bizony a testvérelki mennybe fölvételét ünnepeljük, parancsolt egyházi ünnep, fő ünnep, kötelez bennünket a szentmisén való részvétel, ne feledkezzünk el róla. A városunkban pápán a Bencés templom nagy boldogasszony tiszteletére lett fölszentelve búcsú ünnepe, az ünnepi búcsúmise szombaton délelőtt 10 órakor lesz a Bencés templomban. A Szent József kápolnában délelőtt 10:30-kor, itt a Szent Anna templomban pedig este 6:30-kor lesz szentmise, és ezen a napon lesz az idén az egyúton zarándoklat is. Mihály házáról indul városunkba a zarándoklat, Szabó Zoltán atya indítja majd, délután 1 órakor indul a Mihály házi katolikus templomtól a pápára induló zarándokcsoport, és Borsodgyőrön át este 6 óra felé ér ide a Szent Anna templomba, és itt Bernai János atya, plébános atya fogja majd az esti félete szentmisét bemutatni a zarándokok részvételével. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket, aki teheti, hogy alakul zarándoklatba is kapcsolódjon be, aki nem, legalább az esti szentmisén, így együtt ünnepeljünk, adjunk hálát a szűzanyjégi közben járásáért, és bizalommal kérjük az ő segítségét. Az idei zarándoknak kérése a békéért ajánlják föl a gyalogos zarándoklatot, a zarándokot, és mi is imádkozzunk Szentatyánk szándékának megfelelően, világ békéért, hogy minél több helyen megszűnjenek a feszültségek, háborúk, pusztítások, és szeretetben, békességben tudjanak élni az emberek. Kérjük a szűzanya, béke királynője, végig közben járását mindehez.

0: hiszen ő általa kaptátok meg az élet szerzőjét.
1: Amen.
0: Ma pedig, amikor az ünneplésére áhítatos lélekkel összegyűltetek, vigyétek haza otthonotokba a lelki örömök és a kegyelmi javak ajándékát. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szállítása.

Kedves hallgatóink, szentmisét hallhattak felvételről a pápai Szent Anna templomból. A szentmisét Salgó Ferenc atya mutatta be, a zenei szolgálatot Mennyhárt Zsuzsanna kántor látta el. További áldott, szép estét kívánunk mindnyájuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Ima az üldözött keresztényekért. Istenünk, értünk szenvedő szent fiad így tanított minket. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak. Örüljetek és újjongjatok, mert nagy lesz a mennyben jutalmatok. Kérünk, emlékezz meg keresztény testvéreinkről, akik bárhol a világban nevedért üldözést szenvednek. Adj nekik erőt a megpróbáltatásokban, vigasztalást a szorongattatásban, és békét hitük megvallásához. Kérünk, add meg üldözött testvéreinknek, hogy tanúságtételükben szilárdan kitartsanak, és folytonos békében élhessenek. Istenünk, te azt is tudod, mennyi megpróbáltatás éri nemzetünket erkölcsi, szellemi és anyagi téren egyaránt. Kérünk, adj megtérést a népünknek, erőt a nehézségek elviseléséhez, hűséget keresztény gyökereinkhez. Add, hogy békében és felebaráti szeretetben élhessünk egymással és a körülöttünk élő népekkel, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Szűzülője Istennek, engedd, hogy tiéd legyek, tiéd életben, halálban, tiéd jó és borsósban.

igazságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, jöjj segíts imádkozni, anyámból jöjj segíts küzdeni, anyámból jöjj segíts szenvedni, anyámból jöjj ne hagyj elveszni, hiszen tud segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes, anyám.

mennek égessége. Kivérte segítségedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgathatlanul. Azért mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden idővel. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden harcosban.

0: Mária Rádió Régió Móron az FM 92,9 frekvencián.
1: Egyháztörténeti percek, Petri Kivál műsorát hallják.

Kedves hallgatóink! Előző műsorunkban, az 1809. júniusában a francia és osztrák-magyar seregek között pápa mellett lezajlott ütközetről beszéltünk. Egészen pontosan ennek az első fázisáról. Magyarász József, a pápai Szent István plébánia akkori plébánosa, részletesen írt a História Domusban az eseményekről. Az általa leírtakból az is kiderül, hogy ő és néhány osztrák tábornok a nagy templom tornyából szemlélték az eseményeket. Míg a franciák döntő csatára készültek, az osztrák sereg Győr felé vonult vissza, és nem kívánt csatába bocsátkozni egyelőre. A lezajlott ütközet így osztrák részről csupán arra korlátozódott,

Délután 4 órakor indult meg a francia támadás, Magyarász József így ír erről a plébánia évkönyvében. A pápai ütközet alkalmával első napon a város végén létező vágóhíd, vagy mészárszék közelében, úgy szinte a városban a templom mellett egy kis utósereg volt felállítva, Alvinczy ezredéből. Mindketten lövéssel fogadák a franciákat. Az első csapatbeliek közt különösen megérdemli az említést egy igénytelen kinézésű cigánykatona, ki a medvebőrös sisakú francia vadászlovagok előtt kedélyesen ficánkoló főtisztek egyik legfényesebbikére, mutatván bajtársainak erőre mondá. Az a fényes, az enyém lesz szám. Mire harmadszori lövés után a fényes generálist csak ugyan lováról le is ejté, hozzáadván egy szersmint. Ezt el ne felejtsétek ám? Idézet vége. A francia támadás lovas rohammal kezdődött, amit a magyar gyalogság sortüzekkel visszavert. Igaz, nagyobb veszteségeket nem szenvedtek a franciák, leszámítva a magyarász által említett főtisztet. Az újabb francia lovasrohamnak azonban nem tudott ellenállni a gyalogság, kivetették őket az állásaikból. A veszprémi és a borsos-győri kaputól is a főtérre vonultak vissza, ott akarták megállítani az ellenséget. A franciák rendezett sorokban támadtak több irányból is. Egy csapatuk a Kálvária felől, egy másik a mai Corvin utcán keresztül nyomult a főtér felé. Erről így ír a História Dómozban Magyarász József. A fentebb érintett templom melléki utósereg is szinte három ízben lőtte ki fegyvereit a lenyomuló francia lovasvadászokra, kik csak ugyan mindannyiszor némileg vissza is vonultak, azonban a háromszori lövések eredménye egyetlen lónak halála lőn. A francia támadást tehát itt sem lehetett feltartóztatni, az Alvinczy zászlóai rendezetlenül menekült ki a városból észak felé. A franciák üldözőbe vették őket, de Ettingshausen tábornok, a visszavonuló osztrák sereg utóvédje segítségükre sietett. Lovassága megakadályozta a magyar gyalogság további üldözését.

pápa tehát francia kézre, az ellenség kezére került, ami nem sok jót ígért a város lakosságának. A félelmek beigazolódtak. Beauharnais tábornok ugyanis 2 órás szabad rablást engedélyezett a katonáinak. Ennek nem tudjuk pontos okát, magyarázatát adni. Egyes vélemények szerint a lelőtt francia tiszt miatt bosszúban rendelkezett így a francia hadvezér. Magyaráz is így tudta, idézem. Ezen generális halála nagy rendetlenségnek lett szülője. A franciák ugyanis a felső majorokban rablottak, a Kálvária körül lakozó tímárnak borait pedig kieregették. A plébániai évkönyvben ezen túlmenően a rablás részleteiről nem találunk adatokat. Fennmaradt azonban egy kárlista, amit a franciák kivonulása után állítottak össze, és amelyben összeírták a város polgárai által elszenvedett károkat. Ez jóval átfogóbb és jelentősebb pusztítást sejtett, mint amire magyaráz félmondatából következtetni lehet. A rablás mindhárom városrészt érintette, és igen érzékeny károkat okozott a lakosoknak. A katonák nyilván olyan értékeket vettek magukhoz, amit a hosszú hadjárat során különösebb gondok nélkül magukkal tudtak vinni, vagy amit azonnal hasznosítani tudtak. A házaknál őrzött készpénz vagyon esett természetszerűleg áldozatául elsősorban a franciák garázdálkodásának. A 20-30 forintos kártól több 100 forintig terjedt a lakosok vesztesége. Másodszorban az ékszerek jöttek számításba. Nyakráncok, fülbevalók, kövesgyűrűk mellett feltűnően sok díszes zsebóra található a kárjegyzékben, ami arra utal, hogy ez a használati tárgy nem csupán a nemesi,

de a polgári lét és öltözködésnek is elmulasztatlan eleme volt már ekkor. Akadt köztünk néhány különleges darab is. Torkos Jakab református szuperintendenstől például 100 forintot érő, gyémántokkal kirakott aranyórát raboltak el. A város állatállományának jelentős része is a megszállók rablásának áldozatává vált. Egy részét levágták, megették, másik részét elhajtották. Ehhez kapcsolódik, hogy hihetetlen mennyiségű bor fogyott el. Bár több ezer katonáról van szó, szinte bizonyos, hogy nem ez alatt a 2 óra alatt gurították le a torkukon a káristán szereplő mennyiséget. Volmut János felsővárosi lakosnál 30 fotakót, mint egy 1800 litert fogyasztottak el. De Kardos Pál, aki a hódoskai és egy belvárosi kocsma tulajdonosa volt, összesen 64 akó, azaz 3400 liter bor veszteséget jelentett. És rajtuk kívül még mások is szép számmal jeleztek hasonló nagyságrendű károkat. Más élelmiszerekben is súlyos károk keletkeztek. Ráadásul a hadsereg felvonulása a város környéki szántóföldeken is komoly pusztításokat jelentett. Meg kell említeni, hogy a ferences kolostornak is okoztak 800 forintnyi kárt, és a kálvária szobrait is megrongálták. A református kollégium pénzterét kirabolták, és gazdag könyvtára csak Mándi Márton István határozott fellépésének, és nem mellékesen kifogástalan francia tudásának köszönhette megmenekülését. Mezei Zsolt, a kárista feldolgozója, mintegy 40 ezer forintra becsülte a franciák által a városban okozott kárt. Ez bizony érzékeny veszteséget jelentett.

plébánia, mivel oda-francia főtisztek lettek beszállásolva, a komolyabb kirablástól megmenekült. Bár a húzamosabb katonai jelenlétet Magyarász József is megérezte. Először Bonó tábornok lakott a plébánia házban, akiről kifejezetten pozitív jellemzést olvashatunk a Historia Domusban. Bonó tábornok talpig becsületes jó ember vala. Még hogy boraimat a bácsi szőlőmből és a somlai hegyről hazavitethessem, bátorság okáért bizonyítványt is adott. Mintha az ispotály számára vitetném azokat, kinek is tőlem elmenetekor a viszonyos barátság fejében pincetokját jó somlai borral töltém meg. Ő pedig ebbéli szívességemet egy egészen ácsorul küldött expresszus tisztáltal köszöné meg. Nem véletlenül említi Magyarász a bort. Mint a kárista ismertetésénél láttuk, a katonaság valósága rávetette magát az italokra. A plébánia pincéjét sem lehetett sokáig sikeresen elzárni előlük. Így panaszolik a plébános a vendégeire. Eközben a számos őrök sajtárszámra hordták pincénből a bort, és még belülről a falakra raggatott gyertyák fényénél kedélyesen mulattak, addig külről ház előtt esti zene hangzott. De nem csak a bor fogyott. A beszállásolt tiszteket a plébániának kellett ellátnia, és nem elégedtek meg akármivel. Így egyrészt előnyösnek tűnt a tisztek jelenléte a komolyabb rablások ellen, másrészt viszont számos kellemetlenséget okoztak. Bonó tábornok ugyanis egy tüzérezredes szállásolt be a plébánia házba maga helyett, aki, újabb idézet, nem csak alkalmatlanságú szolgált egész tiszti karával együtt, ennek minden egyes tagjait hozzám hívva meg reggelire, ebédre és vacsorára. Reggelire csupán kávé kielégítő nem volt, hanem az ízlése különfélesége szerint ezt mindenkor írós vaj, lágy tojás, vajrénye, borpesenye előzi meg. Az ebédet nagyszerű úri lakomának nevezhetném, sőt, még vacsorára is szorosan megkívánták a kávét.

A hadjárat további eseményei elkerülték pápát. Két nappal pápa megszállása után, június 14-én Győrnél vereséget szenvedett a visszavonuló osztrák sereg. Majd június végén, július elején a francia fősereg Napóleon vezetésével döntő győzelmet aratott Károly főherceg csapatai fölött. Fegyverszünetet kötöttek, amelyben a Rába vonalát jelölték meg határvonalnak. Ennek hatására egyik pillanatról a másikra elvonultak pápáról a franciák. Eltűntek a plébánia házból is a tisztek természetesen, erről így ír Magyarász József. Egy, s ez nyomban követő és még általam is észrevetetlen titkos második jeladásra, miután ezeknek, a tiszteknek, egyike a jeladóval ablakon által szót váltott, gyorsan felkészülvén, lehető legnagyobb csenddel eltakarodtak. Kivonulásukat a városból talán senki sem vevé észre, kívülem, mert az oly nevezetes gyorsaság jellemzi, miszerint egyike a nálam szállásoló tiszteknek még a lovagló korbácsát is odafeledé. Amilyen gyorsan eltűntek a franciák, olyan sietősen jelentek meg az osztrák katonák, amiből még származott némi el.

0: régió Várpalotán az FM 90,0-es frekvencián.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat. Könyvben örökítették meg a boszniai katolikus nők hagyományos tetoválásának történetét.

0: Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Jöjjenek a részletek! A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat. Számol be a hírről az MTI. A választott mottó az erdélyi város nyitott szellemiségét is hangsúlyozza. Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke szavai szerint a város kincses ládáját nem zárják el zsugori módon, hanem kinyitják és értékeit közkincsé teszik. Ilyen módon nyer értelmet Kolozsvár gazdagsága, melyre lakói méltán büszkék lehetnek. A Kárpát-medence egyik legnagyobb magyar kulturális fesztiváljára mintegy 600 programmal készülnek a szervezők. A résztvevők többek között családos és gyermekprogramokon, kulturális és sporteseményeken és örömfőzésen is részt vehetnek. A rendezvény nem csak hidat képez a város lakók között, de az elvándoroltakat is hazavonza, Kolozsvárt pedig élő fővárossá teszi. 24 bosznia-hercegovinai nő visszaemlékezésén keresztül mutatja be a katolikus nők körében egykor elterjedt hagyományos tetoválás, a Széchenye történetét és jelentőségét egy szeptemberben megjelenő kötet, írja az MTI. A Széchenye a török hódítás idején alakult ki, és arra szolgált, hogy a nőket és a gyerekeket megvédjék az elhurcolástól, az erőszakos asszimilációtól vagy kényszerházasságtól. A keresztény jelképeket is tartalmazó tetoválások elsősorban Közép-Boszniában és Hercegovina egyes területein voltak elterjedtek, és szorosan kapcsolódtak a vallási és közösségi identitáshoz. Mária Maracic és Josipa Karecsek kötete olyan nők vallomásait gyűjti össze, akik édesanyjuktól és nagyanyjuktól örökölték a több generáción át fennmaradt hagyományt. A kiadványt a horvát diaszpórának is szánják, különösen azoknak, akik családi történeteken keresztül ismerkednek meg felmenőik hagyományával. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok is érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Tiszta közélet kell. Nemzetünkért, Istenünkhöz kiáltunk, szívünkben hálával, hogy megszabadított bennünket a külső ellenségektől. Hálával szívünkben fordulunk nemzetünkért, Istenünkhöz, hogy intézhetjük a saját sorsunkat a magunk belátása szerint. De ez a ránk szakadt szabadság, ez nem hozta meg azt a belső megnyugvást, hogy a saját sorsunk tényleg a saját kezünkben van. Tele vagyunk aggodalmakkal a hatalommal való visszaélések miatt, ami elrontja a szabadság érzését. Tele vagyunk aggodalmakkal, hogy egyesek a meggyőződésüket is árulják. Tele vagyunk aggodalmakkal, hogy a hatalmi helyzeteket anyagi haszonszerzésre használják fel. Tele vagyunk aggodalmakkal a mindent átszövő, sok helyütt jelenlévő, hogy finomabban fogalmazzunk, korrupció miatt, a vesztegetések miatt. Mert ez olyan mértékben rontja a közéletet, ami nemzedékeknek nem adja meg azt a felszabadultságot, amit a szabadság érzete kellene, hogy adjon. Ezek a jelenségek társadalmunk állandóan jelenlévő kérdései. Hallgassuk meg erről Deák Ferencet. Mit mond nekünk? Az olyan ember, ki pénzért árulja meggyőződését, ki a hivatalt azért hajhásza alacsony utakon is, mert annak anyagi hasznai után eseng, az olyan ember, kit pénzzel, anyagi érdekkel vesztegettek meg, gyalázatos és megvetésre méltó mindenkor, mert kebeléből kialudt a becsületesség utolsó szikrája, és lelkiismerete politika, mely a többet ígérőnek a kezébe került, mondja a mai nemzedéknek Deák Ferenc.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók, a mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért Székelyföldről, a Csíksomlyi kegyhelyről imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: az Úr az én hívám, kitől rettegnék.
1: Szentírási szakaszunk Szent Máté evangéliumának 18. fejezetéből van. Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer? Jézus így felelt: Nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Kedves Mária Rádió hallgatók, a zsidók mindent beszerettek határolni. Úgy tartották, hogy talán 7-szer még meg lehet bocsátani egy embernek, de aki már azt túllépi sok a soknál,

0: Annak egyáltalán nem. Mert az Úr Jézus a megbocsátásról beszél, és a szeretetről, mert tudja, hogy az változtatja meg a világot. Hát ezért azt mondja Péternek, hogy nem 7-szer, hanem a 10-szeresét mondja, és még éttel megszorozza. Egy fokozás van, ugye mi is szeretünk fokozni. Szép, szebb, legszebb. És a leg. Hát itt pontosan ez történik, hogy nem 7-szer, hanem nagyon sokszor, mindörökké. Tehát a 70-szer 7, ez azt jelenti, mindörökké meg kell bocsátani, mert a mi atyánkban benne van, bocsáss meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És naponta kérjük a bocsánatot, és az ellenünk vétőknek is naponta meg kell bocsátani. Ez a szeretet törvénye, a Jézusi mérce, hogy nincsen határa a megbocsátásnak, mert Isten végtelenül irgalmas. És ha Isten fiai, gyermekei akarunk lenni, akkor mi is ebbe kell kitűnjünk. Jézusom, bízom benned, ugye, és gondoljunk az irgalmasság rózsafűszérére, hiszen a Jézus fájdalma szenvedésért irgalmaz nekünk is az egész világnak. Hányszor mondjuk el, hát ezt próbáljuk is élni.
1: Mai ima szándékunk, hagy Urunk vezetőnknek kellő bölcses, méltó életet.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyűzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket, emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét, segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe írt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon, és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös őszinte szeretetet és hűséget, segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk, Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Hadd, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Kedves hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért az elhangzott imádságot Székelyföldről, a Csíksomlyói kegyhelyről imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Körös István közgazdász műsora.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A mai témánk az euróövezet működése és Magyarország. A fejlődés tapasztalatai és kilátásai. A múltkor foglalkoztunk az euró és a forint szerepével, viszonyával. Közösen elgondolkodtunk arról, hogy hogyan jött létre az euró és miként működik, mi az optimális valutaövezet a közgazdaságtan meghatározása szerint, harmadszor ugye kik az euróövezet tagjai, és negyedszer melyek a Maastrichti kritériumok, és mit kell teljesíteni a belépéshez. Ma szeretném részletezni és tovább belemezni a felmerült kérdéseket és az euróövezet működését, hogyan hatott és hat az övezet tagországaira. Kérem szépen a megbeszéltekhez kapcsolódóan a következő legfontosabb megállapítások kínálkoznak. Az első az, hogy ugye kimutattuk és a közgazdasági elméletek alapján is igazoltuk, hogy az Európai Unió tagországai nem alkotnak optimális valutaövezetet, a belőlük alakult szűkebb euróövezet sem felel meg ezeknek a kritériumoknak. Világos országok vezethetnek be jól közös valutát. Ebből rögtön következik, hogy hozzájárul-e az euró az euróövezet tagországainak gazdasági növekedéséhez és az egyes országok külkereskedelmi egyensúlyához. Ha nem, akkor ez súlyos probléma. Nos, évtizedek tapasztalatai alapján erről van szó. Csak egy rövid hátratekintés, hogy 1960 és 80 között a későbbi Európai Unió tagállamai, akkor még EGK, évi átlagban 4,4%-kal növekedtek, míg az USA növekedése 3,7% volt. Ez már a 80-as évtizedben megváltozott, az EU tagországok átlaga 2,4%-os reál növekedés volt, míg az Egyesült Államoké 3,3%. Most, ha az 1990 óta eltelt utóbbi 35 évet nézzük, tehát elég hosszú időszakot, akkor azt látjuk, hogy az Európai Unió csak évi 1,6%-os növekedést ért el. Tehát jelentős a különbség az USA javára és az Európai Unió hátrányára. Na most a lassabb növekedés mellett a strukturális problémát is fennállnak. Arról van szó, hogy nem csak eltérőek a feltételek az euróövezet országaiban, és persze az Európai Unió egészében, hanem a divergencia, a különbségek az elmúlt 2-2,5 évtizedben még nőttek is. Valójában tehát nem konvergencia közeledés következett be, hanem távolodás a fejlődésben és a gazdasági szerkezetekben is. Holt ugye egymásra épülő gazdasági... Na most, hát ugye nem ez volt a helyzet, és ma sem ez a helyzet. Az országok eladósodtak, és ez az eladósodási probléma a dél-európai országokban súlyos volt, amelyet az euró bevezetése még tetézett. Na most a megszorító politika, amelyre ugye rákényszerültek, sok esetben közel stagnálásra késztette a dél-európai országokat. A korábban felzárkózni kezdő Görögország az Unióban és a valutaövezetben évi 1% alá lassult növekedési ütemet tekintve, azért tehát nem felzárkózik, hanem leszakad. A válságból adódó ismert és naponta hallott problémákat ők is jól tudjuk. Na most, megnéztem, Olaszország GDP növekedése is az elmúlt 35 évben éves átlagban

mindössze reál értékben 0,8% volt. Tehát a lassú növekedés, a szerkezeti problémák, a társadalmi kérdések, megoldatlanságok, ehhezekhez az euró nem tudott érdemben hozzájárulni. Ezeknek az országoknak az eladósodása abból fakad, hogy a közös valuta számukra túl erős volt, akadályozta az exportjukat, viszont előmozdította az importjukat, így külkereskedelmi hiány alakult ki, amely fennmaradt és drasztikusan megnőtt. A fejletlenebb országoknak gyakran, hogy versenyképesek maradjanak, időről időre le kell értékelniük nemzeti valutájukat. Az exportőröknek ugyanis a külföldi lassú inflációnál jobban növekszenek a belföldi költségeik, de ezt az exportárakban nem tudják érvényesíteni. Ezért ugye azt várják el, vagy a fejlődésben felzárkózó vállalatoknak arra lenne szükségük, és a lakosságnak is ugye, hogy ugyanazon külföldi valutáért több belföldi fizetőeszközt kapjanak, vagyis nyereséges maradjon az exportorientált gazdaságpolitika. Ezt a célt szolgálja a nemzeti valuta leértékelése. Azonban nem tudják leértékelni a saját valutájukat versenyképesség romlás esetén, mert az euró bevezetése után nincs már többé nemzeti valuta, így a külkereskedelmi mérleg egyensúlyozása még nehezebb feladattá vált. Az úgynevezett belső leértékelés az a költségcsökkentést jelenti, és a kényszerű államháztartási visszafogást. Na most az állami kiadások, az egészségügy, az oktatás, a nyugdíjak, az állami alkalmazottak bérei lassabban nőnek a fejlett országokban, különösen közös valuta esetén, mintha ez nem lenne. Milton Friedman, ugye a sokat emlegetett Nobel-díjas közgazdász, egyébként ugye a neoliberális gazdaság elmélet egyik fő képviselője, a következőket mondotta. Tehát ő a neoliberalizmus híve, de ennek ellenére felismerte, és szó szerint idézem a következőket. Már hosszú idő óta az a véleményem, hogy az euró hátrányai meghaladják az előnyeit. Az eurozóna potenciális tagjainak sem elegendően rugalmas bérei és árai nincsenek, sem elegendően mobil munkaereje, sem pedig megfelelően hatékony pénzügyi kompenzációs mechanizmusa nincs, amelyek kompenzálhatnák rugalmas valutárfolyam elvesztésének hatását. Nos, hát emiatt a gazdasági feszültségek ugye megnőttek, és nehezebb kezelni őket. A másik álláspont ugyancsak a hírneves Paul de Grove, a Löweni Katolikus Egyetem közgazdász professzora, egyébként ugye az Európai Unió Bizottságának egykori elnökének tanácsadója, Barroso tanácsadója, ő pedig a következőket fejtette ki szó szerint. Idézem. A politikai unió egy valuta unió logikus végpontja, de ha a politikai unió nem jön létre, akkor hosszú távon az eurozóna nem maradhat fenn. Most, hogy a politikai uniót senki sem akarja, el lehet gondolkodni, hogy jó ötlet volt-e a valuta unió létrehozása. Még hozzáteszi, ismét szó szerint idézem, alig merem kimondani, hogy hosszabb távon a monetáris unió el fog bukni. Egy kiterjedt szabadkereskedelmi övezet biztosítása lenne továbbra is az egyetlen megvalósítható lehetőség Európában. Hát kitéztem ezt a két markáns álláspontot. Most ugye arról van szó, hogy a közös pénzhez, a közös pénzkibocsátáshoz nem járul közös pénzelköltés, illetve csak a GDP, bruttó hazai termék 1%-át osztják el újra, és senki sem szeretne többet befizetni közös kiadásokra az Európai Unió kasztájába, a brüsszeli költségvetésbe. Nos, hát ezek a tapasztalatok ugye azt igazolják, hogy a gyengébb országoknak nagyobb teher a közös övezetben való részvétel, azért, mert amíg fennáll a versenyképességi hátrányuk,
addig azt nem tudják kiegyenlíteni a nemzeti valuta kibocsátásával, szabályozásával, önálló kamatpolitikával, nemzeti banki monetáris politikával, mert az nincs is. Pontosabban úgy működik, hogy az egyes országok nemzeti bankjai tagjai az Európai Központi Banknak, amelyet ugye a brüsszeliek Frankfurtba telepítettek, Frankfurt am Mainba, és van egy felügyeleti, tanácskozó, közös ajánlásokat tévő szerv, a European Central Bank System, tehát az Európai Központi Bankok rendszere, amelynek valamennyi tagországa tagja. Na most azért gondoljuk el, hogy az euróövezetnek 1%-át, 2%-át képviselő kis fejletlenebb országok milyen kis súllyal tudnak beleszólni a frankfurti döntésekbe. A versenyképesség ugye összefügg az árfolyammal, az inflációval és a kamattal. Hát ugye az árfolyamot rögzítik, de ha a belső viszonyok megváltoznak, akkor többé nincs árfolyam igazításra lehetőség. A második az infláció, hogy közös a pénz, de ugyanakkor a gyengébb országban gyorsabban emelkedhetnek, és emelkednek is az árak, a belső terhek, költséget, és így tovább miatt. Na most, ha az euróövezetben viszonylag, akkor ha egy ország fél vagy 1%-kal magasabb kamatot kínál a befétteseknek, akkor el tudja szívni a pénzt partnerei elől. Tehát ez is kiesik. Ezért kell hát nagyon meggondolni azt, hogy milyen gazdaságpolitikát tud és akar folytatni egy ország. A versenyképesség egyébként is ugye derivátum, annak a függvénye, hogy a beruházásoknak milyen hozammal van, aztán ugye hogyan alakulnak a munkabérek és az egyéb költségek, ezen felül ugye adott országban, ha fejletlenebb, akkor ugyanakkor a költségemelkedés a nyersanyagokban, inputokban, energiaárakban különösen nagyobb terhet jelent és nagyobb költségemelkedést. Tehát itt is látjuk, hogy a divergencia megakadályozza a felzárkózást. Költségcsökkentésre pedig nehezen van lehetőség, illetve amikor bekövetkezik, akkor nagyon jól tudjuk, Görögország példáján is, de a többi mediterrán ország példáján is, hogy megnő a munkanélküliség, az állami foglalkoztatás nehezebbé, költségesebbé válik, súlyos elbocsátásokra van szükség. A szükség valójában kényszert jelent ebben az esetben. Még valamit ugye, hogy több mediterrán országban, elég nagy térségekben, történelmi térségekben az ifjúság egyharmada se nem tanul, se nem dolgozik. Mert ez szívszorító kilátásokat jelent a jelenre is, ahogy tapasztaljuk már, de a jövőre nézve különösen. Különösen csődöt mondott a migránsok integrációja, nagy részük nem dolgozik, nem integrálódik, sőt a elkülönültség mellett társadalmi, egészen ugye az erőszak növekedéséig és a bűnözés növekedéséig, súlyos megnövekedéséig járó feszültségek igen megnőttek, kiéleződtek. Na most mindez a belgazdaság fontosságára hívja fel a figyelmet. Tehát a belgazdaságot kellene jól alakítani, a reál szférát fejleszteni. Most kérem szépen a legtöbb mutatók, ugye hát ezt gyakran beszélünk erről, bruttó hazai termék értékét határozzák meg, és ezt viszonyítják

standard, ugye a történelemben igen hosszú ideig évszázados dimenzióban is működött, ugye az első világháborúig, majd pedig a dollár-arany standard alakult ki, tehát Bretton Woods-ban egy uncia arany árfolyamát 35 dollárban határozták meg, és ez érvényes volt 1971-ig. Amikor az USA nem vállalta többé ezt a fix árfolyamot és a dollár aranyra váltását, ugye hatalmas dollártartalékok halmozottak fel a világban, akkor az USA, mint óriási ország is, önálló monetáris politikát, annak a szükségességét hirdette meg és gyakorolta. Hát akkor gondoljuk meg, hogy a kisebb és jobban kiszolgáltatott országoknak mennyire káros a ingadozás és a valuta spekuláció. A dollárnak azért speciális helyzete van, ugye az USA önmaga bocsátja ki, hát ugye ezzel a kibocsátási monopóliummal egyetlen más ország sem rendelkezik. Na most kérném szépen, ugye a bruttó hazai termék értékéhez reálisabb képet kapunk, hogy egy ország fejlődésére és pénzügyi viszonyaira, ha utólag ugye a bruttó hazai termékből, tehát mindenből, amit az adott ország határain belül megtermeltek, azt vesszük figyelembe, kiszámítjuk, hogy mennyi a bruttó nemzeti termék, és ennek alapján hasonlítjuk a fejlettség és pénzügyi színvonalakat. Hát ugye nagyon időigényes, és csak utólag végbe vihető feladat. Sok kutatóval együtt én is azt vallom, persze, hogy a legfontosabb a tiszta nemzeti jövedelem lenne, tehát hogy mennyi nemzeti jövedelmet érünk el, mennyi a hozzáadott érték, 100 forint nyersanyaghoz, energiához, inputhoz, hány forintot, vagy adott esetben a többi ország hány eurót vagy dollárt tud hozzáadni. Ezt az időbeni eltolódással lehet ezt kiszámítani. Aztán még az is, ugye, hogy egy országnak hogyan alakul a fizetési mérlege. Itt különös probléma hiány. Na most az EU egészénél, ha nagyobb a fizetési mérleg hiány, súlyosabb az eladósodás, akkor miért törekedjenek a stabilitásra törekvő országok az euróövezetbe? Szóval azt hiszem, hogy ezek nagyon súlyos, megválaszolandó kérdések. Na most én azt gondolom, hogy a saját pénz értékének biztosítása lenne szükség, ez nagyobb humántőkét igényel, nagyobb beruházásokat a nagy nemzetgazdasági infrastruktúrális és ellátórendszerekben. Az előbb említettem, hogy Olaszország 0,8%-os növekedését. Kérem szépen, hogy kimutatták, hogy az Európai Unióban a oktatási idő egy évvel való meghosszabbítása, ha jó oktatáspolitika van, akkor a bruttó hazai terméke önmagában 0,4-0,6%-kal, tehát mondjuk, hogy átlagban 0,5%-kal növeli. Tehát akkor, ha 0,8-ot még hozzáadjuk ezt a 0,5%-ot, akkor érezzük, hogy például Olaszország növekedése gyorsabb lehetett volna, ha problémát nem is oldotta volna meg. Még egy történelmi érdekesség, hogy Svájc is nemet mondott az euróra, holott rengeteg kereskedelmi akciója és bevétele van a turizmusból is, és főleg a tőkeáramlásból is. Na most népszavazás utasította el, mert Svájcnak fontos volt a nemzeti pénz és a nemzeti monetáris politika megtartása, végül is a svájci frank olyan erő, amely 1815 óta, ugye a Napóleon utáni rendezés óta immár 200 éve biztosítja a svájci franknak a nemzetközi összehasonlításra való rendkívüli értékeladósága. Hát ugye ez nem az euróvezethez szó, csak az euróvezet kapcsán fontos ezt is meggondolni. Na most kérném szépen, az is nagyon fontos, hogy a nemzetállamokhoz nem kötődő globális nagytőke próbálja meg irányítani a folyamatokat, tehát Brüsszelből próbálják befolyásolni az európai monetáris politikát Frankfurt am Mainban. Na most hát ez nyilvánvaló, hogy milyen súlyos következményekkel jár. Ilyen értelemben az euróövezet és az euró bevezetése politikai vállalkozás volt. Ha a költségeket nézzük, akkor

rendkívül sok költségbe került, amely eddig soha nem térült meg, és nem hozta közelebb egymáshoz az országokat. Hát azt hiszem, hogy ezt így világosan érdemes, sőt kell kimondanunk. Jó forint, jó nemzeti valuta, akkor érdemes, hogy euróövezetbe lépjen, majd az euróövezet is jól működik. Na most, erre vonatkozóan viszont az a nyilvánvaló tény, hogy a magyar forintot, vagy bármely más közép-európai valutát könnyebb 4-5 év alatt erőssé tenni, mint hogy az Európai Unió többi 26 országa, vagy az euróövezetnek a 21 országa rendbe tudja hozni mind-mind a gazdaságpolitikáját. Hát nyilvánvalóan 26 országra ez sokkal nehezebb koordinációs feladat, mint ahogy egy ország ezt meg tudja tenni, kevesebb időt igényel. Na most, ha jó a nemzeti valuta, és teljesítjük ezeket a sokat emlegetett Maastrichti kritériumokat, ugye, hogy infláció leszorítása, költségvetési irány kordában tartása, az adósságállomány 60%-os szinten tartása, vagy előzetes közelítése, a bankközi kamatláb, 10 éves bankközi kamatláb alacsonyan tartása, mindez a stabilitás javára válik egy adott országnak, független attól, hogy belépe az Európai Unióba, illetve hát egy jó valutájú, erős valutájú, nemzeti valutával rendelkező országok, mint a közép-európai országok, vagy ugye Lengyelország, Csehország, Magyarország, ilyenné válhat, akkor ez a közép-európai együttműködés, amely sajnos jelenleg is számos gazdaság és kell leküzdeni, kezelni, a stabilitást biztosítani, és ennek érdekében nem elkölteni például a felhalmozott tartalékokat, különösen nem az aranytartalékot. Kérem szépen, Magyarországnak 110 tonna fölött, tehát 110 ezer kiló aranya van, hát gondoljuk meg, hogy válságos időben ezt nagyon őrizni kell, és a válságok idején a stabilitásnak egyik fontos tényezője. Na most kérem szépen, euró értékesítésére, ugye nyilvánvaló, hogy ma egy euró jóval kevesebbet ér, mint amikor bevezették, amikor a német márkát átváltották. 1991-ben 1 euró 1,95, tehát majdnem 2 DM német márka volt, azóta az euró induló értékének több mint a felét elveszítette. Tehát a fizetési mérlegek, az átváltás rögzítése, a fizetési mérlegek konszolidálása csak akkor lehetséges, hogyha egy stabil, értékálló valuta van. Hát erre kell majd törekedni, de nem véletlen, hogy az euróövezet vezetése és országai szívesen látnák Lengyelországot, Csehországot és Magyarországot az euróövezetben. Na most ezt viszont, hogy mikor lépünk be, valamikor belépünk, de csak akkor, ha nekünk is megéri, és az euróövezet rendbe jön. Ennek ellenére az euróra való felkészülés, noha nem a bevezetését kell javasolnunk, hanem a önálló jó nemzeti monetáris politikát és jó költségvetési politikát. Na most összefoglalóan, melyek az euró előnyei és hátrányai. Hát nyilvánvalóan szembeötlő és sokak számára nagyon vonzó, hogy ugye, ha stabil az árfolyam, rögzítve van az árfolyam, vagy a nemzeti valuta két évben rögzített árfolyam után meg is szűnhet, de akkor ugye az euróövezetben nincs ugye átváltási veszteség, kiszámítható az, hogy ha egy euró Bécsbe ennyit ér, akkor Budapesten mennyit, tehát hogy az árfolyammal jól vagy rosszul járunk. Na hát ez egy különösen fontos időpont annak a meghatározása és főleg annak a tisztázása, hogy milyen árfolyamban lehet belépni, hogy vajon a vásárlóerő jobb árfolyamát, vagy a fizetési mérlekhez, az export-import egyensúlyához szüksége van valamivel gyengébb árfolyamra. Csak a valamivel gyengébb árfolyam is annyival rosszabb, drágább importot eredményez, hiszen az üzletekben a kereskedőknek, az inputot felhasználóknak annyival drágább akkor az import beszerzése. Tehát a valuta átváltási veszteség az megszűnne, de ugyanakkor az egyéb költségekből adódó hátrányok megmaradnak.

A hátrányok, amelyek nyilvánvalóak, a következők, ebben ezt szeretném összefoglalni az euróövezet problémáiként. Az egyik ugye az önálló monetáris politika hiánya, hát a Nemzeti Jegybank már nem tudja betölteni klasszikus feladatát, sem a pénzkibocsátást, sem a pénztömeg szabályozását és a monetáris politikai eszközeit, tehát például a valuta árfolyam megváltoztatását, vagy a belső gazdaság ösztönzését nem tudja önállóan kezelni. További baj van ugye az inflációval és az áremelkedési tendenciákkal is. Nem csak arról van szó, hogy az euró bevezetés után mindenütt megugrottak az árok, és jobban, mint a kerekítések és az árak, idézőjelben mondom, ugye felfelé igazítása, hanem ennél jóval magasabb fogyasztói árszint alakult ki. Hát ezt tanulni vagyunk a Horvátországban is. A problémáknak ugye a súlyos jelentkezése az eurót januárban bevezető Bulgáriában, de hát ezt inkább érdemes az egész éves adatok alapján majd elemezni később. Na most a konvergencia kritériumok teljesítése, ez nem megszorítások és szociális kiadások visszafogása révén történjen, hanem a szociális biztonság. A sokkok kezelésénél is, ugye ha nincs nemzeti monetáris politika, nincs nemzeti pénzügyi beavatkozási lehetőség, akkor gyengítheti a belső gazdaságot, nehezebb célzott pénzügyi válaszokat adni, ha egy adott ország egyedi problémával néz szembe, például energia terén, vagy bármely más téren. Na most ezért szükség van, hogy a nemzeti készben legyenek a legfontosabb szolgáltató és stratégiai ágazatok, az áramellátás, a gázellátás, a vízellátás és azok a szolgáltatások, amelyek ehhez kapcsolódnak. Mert ha ez nincs, akkor ez is folyamatos, nem csak veszélyként, hanem kárként jelentkezik, vagy jelentkezhet. A versenypiaci alkalmazkodás azt a szabadkereskedelem hívei és a multinacionálisok szorgalmazták. De gondoljunk arra, hogy a fejlettebb országok túlzott versenyelőnybe kerülhetnek a perifériákkal szemben, és kerülnek is, vagyis hát az euróövezet létesítéséből nagyon sokáig a leginkább a németek, a német, francia, holland, svéd multinacionálisok profitáltak. Tehát az egyenlőség csak az egyenlők között igazságos. Hát ezeket a gondolatokat szerettem volna kifejteni. Augusztus 15-e a Nagy Boldogasszony ünnepe. Boldogasszony anyánkhoz fordulunk, hozzáfordultak már elődeink is, jóval a kereszténység felvétele előtt, Boldogasszonynak, Nagyasszonynak, a székelyke Babba Máriának tisztelték a szüzenyát. Szent István királyunk országunkat 1038-ban szűzanyának ajánlotta fel. Így lettünk már Mária országa, Régni Máriának. A világon elsőként ajánlotta fel Szent István Magyarországot szűzanyánknak, és később példánkat még 41 ország követte. Boldogasszony anyánk, ő hozzáfordulunk. A Kecskés együttes gyönyörű történelmi, eredeti, archaikus, ugyanakkor napjaink emberéhez szóló szép feldolgozásában köszöntjük Boldogasszony anyánkat. Ave Mária, üdvözlégy Mária, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát, a katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Oroszhegyen tartották meg a Vándorbölcsű program második találkozóját Szent László oltáránál. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét is jelölték a Fipreszi nagydíjra. Most pedig jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Chiquinquirá

0: királyi rózsafűzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 8-án tartották meg a székelyföldi vándor bölcsű lakók második találkozóját Oroszhegyen, Szent László oltáránál, közli a Magyar Kurír. Az ünnepre a Kárpát-medence különböző pontjáról érkeztek családok, akik valamikor részt vettek a programban, valamint azok, akik kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez. A 2018-ban útjára indított székelyföldi vándorbölcsű program célja, hogy a bölcsők családról családra járva gyermekáldás, az összetartozás és az élet tiszteletének jelképei legyenek. Az ünnepi szentmisét Obra István plébános mutatta be, a liturgiát követően pedig megáldották és jelképesen átadták az új családra váró bölcsőket. A programot elindító Nagy Balázs beszédében hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés mára túlnőtt a Székelyföldön. Bölcsők kerültek Kalotaszegre, Szatmára, Magyarországra és a Felvidékre is. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége az év legjobb filmjének járó nagydíj 5 jelöltje közé választotta Enyedi Ildikó Csendes Barát című nagyjátékfilmjét. Írja a kultúra.hu. A Csendes Barát világpremiérje a 2025-ös Velencei Nemzetközi Filmfesztivál keretében volt, ahonnan 6 díjat is elhozott, azóta pedig számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. A szövetség minden évben egy nagy díjat is átad, ez a legrangosabb elismerésük, hiszen a nyertest nem egyetlen fesztivál kínálatából, hanem a teljes éves filmtermésből választják ki. Éppen ezért már az is hatalmas elismerés, ha egy alkotást a jelöltek közé választanak. A díjátadóra 2026. szeptemberében a 74. San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztivál megnyitó ünnepsége keretében kerül sor. A nyertes alkotásra a szövetség tagjai a világ minden tájáról több mint 80 országból szavaznak. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetében Isten vigasztaló ígéretére emlékeztet bennünket. Én sohasem feledkezem meg rólad. Ezek a szavak különösen azoknak adnak reményt, akik magányosan élnek, betegek, idősek, vagy úgy érzik, megfeledkeztek róluk. A Mária Rádió küldetése éppen ez. Minden nap eljuttatni Isten szeretetének és közelségének örömhírét azoknak is, akik már nem tudnak eljutni a templomba, akik egyedül töltik napjaikat, vagy akiknek a rádió jelenti a kapcsolatot az egyházzal. Sok idős hallgatónk vallja, hogy a Mária Rádió nem csupán egy rádióadó, hanem imádságos társa, vigasztaló hangja és lelki családja. A Szent Atya arra hív bennünket, hogy senkit ne hagyjunk magára. Mi ezt a küldetést szeretnénk folytatni nap mint nap, de ehhez szükségünk van az Önök segítségére. A Mária Rádió nem reklámokból működik. Hallgatóink szeretete, imádsága és adományai tartják életben ezt a közösségi szolgálatot. Minden felajánlás, legyen bármilyen szerény, hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is eljuthasson az evangélium, a Szent Mise közvetítése, a rózsafüzér, a lelki beszélgetések és a remény üzenete azokhoz, akiknek erre a legnagyobb szükségük van. Ha Ön is fontosnak tartja, hogy egyetlen idős ember sem maradjon Isten szolgálatát lehetőségei szerint. Adományával nem csupán egy rádió működését segíti. Reményt ajándékoz, közösséget épít, és Isten szeretetének hírnöke lesz azok számára, akik talán éppen most várnak egy vigasztaló szóra. Hálásan köszönjük minden imájukat, bizalmukat és adományukat. A Jóisten áldja meg bőkezűségüket, és adja, hogy mindannyian megtapasztaljuk az ő hűséges szeretetét, aki ígéri, én sohasem feledkezem meg rólad.
5: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
6: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni Isten üzenetét átadni Mária szeretetére, bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni. Tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket. Jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió, Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos, az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
5: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!

0: A Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely Podcast műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, Anna!
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat Szentkút Podcast sorozatában. Itt Szentkúton beszélgetünk mai napon Palko Julián atyával.

0: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. A beszélgetésünk kezdetén szeretnélek meghívni, hogy mesélj egy kicsit a hivatásod történetéről.
1: Hát ez egy hosszú történet, és az édesanyám néhébe kezdődött, úgy, mint ahogy ezt Jeremiás proféta által az Úr közé tette, hogy mielőtt megalkottalak volna téged anyád méhében, már ismertelek, mielőtt megszülettél volna, főszenteltelek és profétával rendeltelek a nemzetek javára. Ez nem csak Jeremiás profétára volt igaz, hanem ott gondolom, hogy minden egyes ember, hogy valamire teremti a Jóisten az embert, és az én esetemben ez egy ferences szerzetes pap, aki most is vagyok. Szent Pálnak a Galatákhoz írt levele szintén hasonlóan erről beszél, akkor azt mondja, hogy amikor azonban úgy tetszett Istennek, aki anyám méhében kiválasztott és kegyelmével meghívott, hogy kijelentse, kinyilatkoztassa bennem fiát, hogy hirdessem őt az nemzetek között, akkor nem hallgattam se testre, sem vérre. Ez egy nagyon tömör megfogalmazás általában, nem csak az apostol hivatásának, hanem általában a papi hivatásnak is. Úgyhogy az apostol utód a püspök és az a papság szentségének harmadik fokozat, a második fokozat pedig a papság. Vagyis, hogy papnak, szerzetesnek Isten teremti az embert, illetve arra alkalmasnak. Ez a kiválasztás az anyaméhben, aztán a meghívás az felnőtt korban van, vagyis nem korlátozza Isten az embernek a szabadságát, a szabad akaratát. Ha valaki elfogadja a meghívást, akkor attól kezdve Isten kinyilatkoztatja benne keresztül, rajta keresztül a fiát, amikor Jézus Krisztusról beszél. Hát ugyanezeket a dolgokat elmondhatom magamról én is, és bár úgy tűnik, hogy görbe volt az életutam, mert 28-29. Évenben voltam már, amikor jelentkeztem a ferences rendbe. Azonban a gyermekkoromra visszamennek az emlékek, hogy Jóisten akart engem magának, és én ellenálltam, és ennek ez volt a következménye, hogy hosszú idő kellett, amíg el tudtam fogadni a meghívást. Ha meg kellene mondani, hogy miért értem ki a hívás elől, akkor a válasz az az, hogy egészséges fiúként és férfiként bizony a női nem vonzásában értem. Már óvodás koromtól kezdve elmondhatom, történetek vannak rá, és ha bár nem voltak kirívó események ilyen szempontból vagy testiség, hanem plátói szerelmek voltak ezek többnyire, vagy mind, akkor is el kellett jutnom oda, hogy a Jóisten egy nagyobb szeretetet mutatott, mint ami a nemek közötti szeretet lehet, vagy vonzalom. Egy nagyobb szeretetet és egy nagyobb vonzalom. Ebben kiemelkedő szerepe volt, hát sok tényezőnek. Magának a Jóistennek, aki engem olyannak teremtett, hogy akadályt ördített szinte arra, hogy tudjak házasság felé lépni, és egy idő után, amikor ennek már leállt az ideje, ez azt jelenti, hogy már műszaki egyetemet végezve gépészmérnökként dolgoztam központi fizika kutatóintézetbe, és katonai szolgálatot töltöttem be másodízben, akkor Jóisten úgy érezte, hogy elérkezett az idő. Vagyis, hogy a gátlásokat feloldja, ami a házasságra való készülésnek akadálya volt addig életemben, feloldja, és ennek fényes jele az volt, hogy a Ferenciek körútjának a hármas metró megállójában, állomáson, ma ugye ez Corvin köz, civilbe vágtam magamat a hétvégén az eltávozásból Budapestre érve a katonaságtól, és civil ruhába indultam az én nagy papbarátom, a Futókarcsi bácsinak a hittenórájára, és ott az állomáson történt, hogy amikor elindultam a vágány felé, úgy éreztem, hogy megáll az idő. És egy pillanat alatt egész életemben láttam mindazt, ami fontos volt belőle. Ez egy nagyisteni kegyelem volt, azt hozta létre, hogy a gátlásaim, ami voltak bennem a lányokkal való ismerkedés kapcsán, feloldódtak. Beléptem a metrószerelvénybe, a szemközti ajtónak nekivetettem a hátamat, visszafordultam, és ahol beléptem, ott az ajtóba, a sarokba egy szőke lány állt, fiatal kékszemű szőke lány. Rámosolyogtam ő rám, és együtt szálltunk ki a következő állomásra. De már nem a Karcsi bácsi felé mentem a hittanra, hanem vele együtt szépen az utcákra randalírozni, mármint úgy, hogy ismerkedni. Valóban a Jóisten megfogott engem az anyamévtől fogva, és amikor úgy érezte, hogy eljött az én órám és időm, akkor meg akartam mutatni nekem azt, hogy nem azért fogok ferences szerzetes pap lenni, mert gátlásos ember vagyok, nem vagyok alkalmas a házasságra, hanem nagyon is alkalmas vagyok, és hogy a gátlásaimat is elvéve, hogy szabadon válasszam a hivatásomat fogadjam el, ne pedig kényszerből, vagy mert valaminek kell lenni, és elég ostoba vagyok ahhoz, hogy az legyek, amire hív a Jóisten. Hát ez nem így volt, és nem így történt. Ami a munkahelyemet illeti, az a hobbim volt. Nagyon szerettem a munkámat, nem a fizetésért, hanem a kutatási lehetőséget természettudományban, ami a Központi Fizikai Kutatóintézetben lehetséges volt, azokon a szakterületeken, ahol én működtem és voltam. Egyáltalán az a millió, amiben belecsöppentem, az nagyon vonzó volt számomra. De hát ígértem, hogy röviden, vagy arról volt szó, de mindig eszembe jut, hogy mit miért. Az mindig bennem volt, hogy valami nagyot tenni az emberekért. Tehát egyszer élünk, és akkor valami nagyot tenni. A tanulmányaim elég jók voltak, középiskolában, általános iskolában, tiszta kitűnő, vagy 4,8 legfeljebb. Az egyetemen, mi egyetemen is 4-esnél alább sose kerültem, és az utolsó időkben már jeles voltam. A diplomám eredménye is jeles volt, tehát nem arról van szó, hogy nem találtam volna meg a helyemet a családba, életben. A munkám a hobbi volt, vasárnap is bementem dolgozni, és nem kaptam érte plusz fizetést. Hanem örömmel mentem, és örömmel foglalkoztam, sőt, albérletekben, ahol akkor laktam, vagy Karcsi bácsinál, ahol egy esztendőt töltöttem bele a saját pap lakjában, nem is az övé, hanem az egyházéba. Otthon is szerettem foglalkozni a munkámmal. Szóval úgy minden megkaptam, amit a Jóistentől vártam, csak egy ideig azt nem, hogy megtaláljam a házastársamat, és akkor feloldotta Jóisten a bilincset. Az a bizonyos lány, de elvittem a lelkiatyámhoz, a Karcsi bácsihoz, és ő azt mondta nekem, hogy ha jót akarok magamnak, akkor bocsássam el ezt magamtól, ezt a leány, tehát, hogy keresek mást magyarul. Aztán jött egy olyan leány a hittanosok közösségébe, aki nem csak szikülemre volt nagyon szép, hanem nagyon milyen vallásos. Munka után hétköznap is elmentünk a Szentmisére, egy szent áldozáshoz járult. És nagyon művel diplomás, akárcsak én, és sok mindenben nagyon vonzó volt az ő személye. A Jóisten egy nagyobb dolgot akart nekem, ami nem a házasság, hanem az ő szeretete. Hiszen a nemeket is ő találta ki, a férfit, a nőt, a házasságot, gyermekáldást, szerelmet, emberi szeretetet. Ezek mind csak halvány képei az Isten végtelen szeretetének, amely hát megnyilvánulhat nyilvánvalóan úgynevezett természetes módon, de valójában az is természet fölötti családi életben, a férfi és a nő szeretetében, vagy az anyai, apai szeretetben, testvéri szeretetben, és így tovább, mint hogy Jézus is mondja, hogy van az Isten szeretet és az ember szeretet, és mind a kettő fontos, ugye a fő parancs. Azonban meg kell mondani, hogy a jó Isten szeretete jóval másabb és jóval nagyobb mértékű, mint az emberi szeretet. Tehát amikor megfelelő példát láttam a kereszténységre, és ez a Futó Károly atya volt, a szelid, de határozott hitével, a nyílt mindenki felé irány nyílt jóságával, megelőlegező szeretetével, nyitottságával, az egy jó példa volt arra, hogy megismerjem Krisztust. De a személyes meghívás kellett, és ez több részletben is lassanként ért össze, ami aztán kicsúcsosodott persze egy bizonyos eseménybe, de lassan érlelődött meg. Ez azt jelenti, hogy a többi hittanos társaim, ifjúsági hittanos társaim, azok központi szeminárium levelező tagozatára jártak, ezért én is jelentkeztem. A Nyíri Tamás, aki a szóbeli felvételén azt kérdezte meg, az volt a felvételi kérdése, hogy fiatalember tulajdonképpen miért jelentkezett ide, és akkor azt válaszoltam neki, tudva azt, hogy gondolja, hogy hát, ha itt valami hivatás érlelődik, és azt mondtam neki, hogy hát, hogyha a hitem valamiben erősödik, akkor már megérte. És erről azt válaszoltam, majd meglátjuk. 3 évig tartott ez a levelező teológia, a második évnek az elején már jelentkeztem a rendbe. A Futó Karcsi bácsinak be kellett gipszelni a lábát, kellett egy férfi erő mellette a begipszelnek már a Fizikai Kutatóintézetbe indulni dolgozni, ami fent a Csillebércen van, tehát odáig is el kellett tudni, és este délután fél ötig tartott a munkaidő. Tehát ez szégyen, hogy szinte semmit nem. Viszont annál többet kaptam, és itt történt talán az első téli vizsgai időszakban, ami a levelező teológiai vizsgai időszaka volt, hogy az irodájába ülve fáztam. Nagy kabátban voltam, és ott tanultam ószövetségi introdukciót, és valamilyen szempontból Ózeás jött elő, és Ózeás annak kapcsán, hogy Ózeás az első próféta, aki arról beszél, hogy Isten szerelmes az ő népébe. Tehát úgy szereti Izraelt, az ő népét, mint a jó házastárs szereti a jó házastársát, de ennél még jobban. Na, itt történt az, hogy megállt a dolog megint az idő. És hát az az érzésem volt, hogy maga a Messiás, aki szintén előjött a Ózeás kapcsán, hogy aki beteljesítette ezt tulajdonképpen, ezt a népe iránti szeretet,

szeretetet, de ez az új népe, ez már nem Izrael, hanem az anyaszent egyház, ugye új Izrael, és hogy ez a nagyobb szeretet nincs annál, mint aki életét adja barátaért, hogy Jézusban az Isten meghalt értünk a mi üdvösségünkért, hogy ez a Krisztus, ez a Messiás most személyesen is szeretek. Ez egyrészt félelmet is okoz az emberbe, hogy ott van az Isten, másrészt pedig örömet, hihetetlen örömet. Ez a kettőség. Amikor szint kéne valljak papként, szerzetesként, hitetlen emberek előtt, akkor mindig Jézusról kezdek beszélni, és akkor látom, hogy hiába döngetem a kapukat, be van zárva a hit kapuja. Akkor kénytelen kelletlenségből előhúzom magamat. És úgy beszélni arról az Istenről, hogy nem azért, mert a Szentírásban van csak, de azért is. Nem azért, mert az egyház 2000 éve hirdeti, azért is. És nem azért hiszek csak Krisztusban, mert félelemből, vagy valami, hanem mert egy személyes kapcsolat és tapasztalatról van szó. Tehát, hogy nem tudom nem szeretni az Istent, aki engem mindennél jobban szeret. Tehát nem lehet. Tehát most, amikor azt mondtam, hogy félelem és öröm, és akkor utólag nem előtte, hogy megtanuljam, hogy most ezt kell mondani, hanem utólag tanulva a teológián, hogy az Isten jelenése mindig ezt a kettőt okozza a kiválasztott emberekbe. Egyrészt félelem, ugye a mi porszemi semmiségünk Isten előtt, másik az arról nem lő az. Tehát Krisztus, amikor ott jelenkezett nekem, ott tudtam, hogy ez ő. És az öröm, és attól az a nem szolgai félelem, hanem az Isten félelem, hogy maga az Isten vagy itt, és én egy kis semmi vagyok. Itt hangsúlyozni kell a körülményeket. Én Istennel foglalkoztam akkor, tanulmányaimban, a fázás, hogy fáztam. Egy iroda, és nem saját meleg lakás. A szegénység, hogy csak én vagyok. Csak én vagyok, és az Isten keresése. Itt tudott jelenkezni. És ezt lehetne részletezni, hogy igen, aki nem mond le mindenről, ami az övé, nem lehet a tanítványom, vagy nem méltó hozzám. Aki nem veszi keresztjét, nem követ engem, nem méltó hozzám, ezt lehet ragozni Jézus szavai. Ahhoz, hogy a Jézus tudja adni magát, ahol mindent le kell tenni. Tudva, vagy nem tudva. Részben alakította a Jóisten, tehát ennek teremtett. Tehát a Karcsi bácsinál csak egy táskám volt abban, ami belefért. Ha este kimostam az egy szál inget, reggelre meg kellett szállhatjam. Nem is volt lehetőségem többre, benn laktam vele, ott abban aludtam, ahol napközben hittanok voltak és fogadta a páciensek. Ez azt jelenti, hogy csak estén lehetett bemenni oda, ágyra. De előtte bemehettem a templomba, a kápolnába, az oltári szentség. És lehettem vele. Tehát egy ilyen kvázi ágyra járó, vagy ott lakó, amikor lejárt az egy hónap a gipszelés után, nem akarodzott onnan elmenni. Édesanyám figyelmeztetett már, hogy a Karcsi bácsinak terhére vagy. És amikor én ezt Karcsi bácsinak előadtam, akkor kipottyant a könny a szememből, és azt mondta, hogy nézd, Lacikám, keresztnevem László, ugye színes tévét most nem veszünk, se neked úgyis jó lesz, maradhatsz. Ezzel a körülményeket akarta egyszer, nekem nagyon jó volt. Amikor megtapasztaltam Ózeásról tanulva a Krisztus jelenlétet, nagyon dobbant a szívem, és tudtam azonnal, hogy bementem az oltári szentséghez a kápolna. És ugyanaz a nagy szívdobbanás és a szeretet tapasztalása a szentségen keresztül ismétlődött meg. Ettől kezdve különösen sokat jelentett nekem a templomba belépni, mindig szíven talált az oltári szentség felől az ő szeretete. Ezért a Karcsi bácsinak gyónásban mondtam, hogy nem kéne nekem papnak lenni, huncutul hallgatva arra, hogy gyerekkorom óta jár egy hív engem a Jóisten, de én mindig ellenállt. És ő mindig azt mondta, hogy Lacikám, te csak nősülj meg. Mert nem akarta, hogy azt mondjam a papságomban később, hogy nehézségek jöttén, hogy csak azért lettem pap, mert ezt mondta nekem a Futó Károly atya. Nem. A hivatás az nem küldetés emberektől, hanem Istentől van, és egyenesen, személyesen tőle, amitől nem lehet kitérni, és nem lehet ráruházni, hogy más mondta. Ugye szintén Galata levelet idézve Szent Páltól, így kezdi a levelet, hogy Pál, aki nem emberektől, nem ember által apostol, hanem Jézus Krisztus és az Atya Isten által. Hát nagyképűen hangzik, de ezt elmondhatom én is magamról, de ugyanígy minden hivatás, papi, szerzetesi hivatás ezt elmondhatja magáról, hogy ez így működik. Egyébként pedig nem hivatás, és csúfos vége lesz a próbálkozásnak, és boldogtalan élet. A boldog élet az az örömteli elfogadás az Isten hívásának. És ez az, amit a Jóisten fejtegetett bennem, az én bensőmben, és még azt is megengedte, hogy párhuzamosan udvaroltam annak a bizonyos mélyen vallásos lánynak, házasságra készülve tisztán a maga

nemébe, és közben pedig esténként az udvarlágból megtérve Karcsi bácsihoz, az első utam a kápolna volt, az oltári szentség, volna sokkal nagyobb szeretet jött, egy más minőség. És egy idő után jött a kérdés, hogy akkor választanod kell. Első megközelítésre az ember fölméri, és azt mondja, hogy ha a leányt választom, azt meg lehet fogni, na van testiség. Abban van testiség, ugye? Tehát abban van szexualitás, testiség. Látom az ő alakját. Tehát mindaz, amit az emberek gondolnak, vagy tudnak erről, és hogy az is Istentől lehet. De utána arra gondolt az ember, de itt a végtelen Isten előtt állok. És az alján csak egy ember, és én meg egy porszem. A végtelen szerető Isten, aki mélyebben szeret engem, mint az a leány, vagy élőt. A létem legmélyén mutatja a szeretetét. Olyan módon, amit szerettem volna másnak is átadni, ennek a leánynak is, de nem tudtam. Azt csak tőle van. Azt nem lehet átadni. Azt csak ő tudja adni. És akkor választanod kell. Bocsánat, hogy ilyen irodalmi idézetet ismerek. Szörényi Leventének volt egy olyan dala abban az időben, hogy mondd, te kit választanál. És ez jutott eszembe, hogy mondd, te kit választanál, aki jobban szeret engem. Hát ez az Isten volt. És őt választottam. De azt a leányt sose tudtam volna elküldeni, nem is küldtem el. Ellenben itt megint a Jóisten mutatkozott meg, hogy két ünnep között, karácsony és új év között, ő Pécsre vonult egy papbarátjához, hogy tanácsot kérjen kettőnkről, mert látta, hogy valami nem stimmel. Én pedig a szülői házba. És másnap, amikor visszatértem Pestre, első utam megint ugye reggel hozzájuk vezetett, és láttam a nagy változást és sír. Konyhába bement, de nem fordult meg. És én azt mondtam erre, hogy akkor vége. Ő megfordult, én elindultam, ő meg a vállamra borult és sírt. És akkor mondtam, hogy folytass. Nem tudta azt mondani, hogy nem. Csak rázta a fejét és sírt. De én másnap megint ott voltam. És akkor bemutatott a rokonoknak Palkó László, KFK-i dolgozó mérnök, szeretjük egymást. És azt mondtam, hogy bemenve a szobájába, szeretjük egymást, folytassuk. És nem tudta azt mondani, hogy nem, csak sírt. És rázta a fejét. A Jóisten nem sírdogáló, én is beleestem ebbe a sírásokba. Érdekes módon az tabernákulumnál, esténként a Karcsi bácsinál, a sötétbe, ahogy szoktam, úgy sírdogáltam, és nevetséges volt, hogy a nagyobb szeretet előtt, aki ott lógott rám a szeretet, sírattam a lányjal való véget ért kapcsolatot. Ez egy kicsit humoros és érthetetlen is, de a Jóisten nem sírdogáló vőlegényt akar, vagy mennyasszonyt. Az a vőlegény, akinek a mennyasszonya sír, hogy miért kell házastársa legyen, akkor jobban teszi, elengedi a mennyasszonyt. Hanem házasságra úgy mennek az emberek, vagy úgy kéne, hogy örömmel. És legalább akkor biztosra vegyék, hogy ez most az Isten akarata, és hogy ennél jobb nincs az én számomra a földi életben, mint ez a házasság. Na hát mennyivel inkább ez így egyedik a papi hivatás, a szerzetes hivatás. Amikor Karcsi bácsi unszolására újabb leány kapcsolatba próbáltam, hogy te csak nősülj meg, mert ő jól tudta, hogy az illető leányjal véget ért a dolog, de ő váltig, mert okos volt, és nem akarta, hogy úgymond szerelmi csalódásból menjek szerzetesnek. Nagyon okosan, szentül viselkedve, te csak nősülj meg, Lacikám. Ott a hitanos környezetből egy 18 évbe hajló leányt, nálam majdnem 10 évvel fiatalabb, hát úgy ismeretlen szempontjából kiszemeltem magának, hogy jártam hozzájuk, és ő örült neki, meg a család is elfogadott. Egy készfogásig nem jutottunk el, de én mégis valahogy a Jóisten az egész ösztön, ami belém volt itatva kisgyerek koromtól a női nem iránt, akarta átformálni. És ezért megengedte ezt a fajta próbálkozást, de a következő dolog történt. Egy villamossal kellett a házukhoz mennem, és amikor a villamos már a kocsi színbe volt, és csak én voltam benne, ez a Jóistentől volt, mert meg akarta nekem mutatni a következőt. Szerencsére kinyílt az ajtó, és kiszállhattam a kocsi színből. Ez a kocsi színt most már lebontották, ez a Nemzeti Színház, és ugye van ez a nagy koncertterem. A Lágymányosi híd közelébe volt ez a kocsi szín. Most figyelem arra menve a busszal mindig, hogy csak a tornyot, egy tornyot, mint mi emléket meghagytak, a többit kőből, téglából azt lebontották, és más lépített. Odafutott be. Onnan egy gazoson kellett átmenni, egy gyalogösvényen gazokon keresztül, egy keskeny, kitaposott gyalogösvényen vissza a város felé. És én elindultam.
és egyszer csak a földre este. Megbénult mind a két lába. Nem tudtam felállni. És éreztem, hogy ez az Isten műve, és azt akarja, hogy ne menjek a lányos házhoz. De én ösztön szerint erőszakos lettem. És csúsztam, két kezemmel húztam előre magamat a földön. És egyszer csak egy láthatatlan fal, ami megállított. Nincs tovább. Nem tudtam már menni tovább. Látni emberi szemmel nem láttam semmit, ellenben az egész millőmben éreztem a falat. Hogy nincs itt. Itt egy fal van, egy láthatatlan fal, aki maga az Isten volt. És én viaskodtam vele, hogy engedj tovább, én ezért menni akarok. És a fal nem engedett. És akkor eszembe jutott az, hogy a jó Isten szabad akaratot ad az embernek. Nem veszi el. És erre hivatkoztam, hogy a szabad akaratomat enged. Abban a pillanatban lehult a fal, a lábamba visszatért az erő, fölpattattam, és futólépésbe mentem a lányos házhoz. A házban csak az édesanyja volt otthon, aki szeretettel fogadott, mint mindig. És megálltunk éppen az ő fényképe alatt, a leány fényképe alatt, és ránéztem a képre, és megsajnáltam. Én majdnem 10 évvel idősebb. Hát ő érettségire készült, hát előtte, és nyilvánvalóan mi nem vagyunk összerendelve. Viaskodtam. Váratlanul az édesanyja, úgy ott beszélgettünk, valamiért kiment a szobából, én pedig éreztem, hogy ki kell mennem a balkonra. És ott a jó Isten megértette velem, hogy ebből semmi jó nem lenne. Mint két fadarab úgy lennénk egymás mellett. A lány elfogadna, a család is. De nem vagyunk miért szerendel. Visszamentem, visszajött az asszony is, az arcomra nézett, és azt mondta, hogy mi történt veled, Laci? Egészen megváltozott az arcom. Egy szót se szóltam, elköszöntem, és soha többé nem mentem vissza. Erről Szent Pálnak a damaszkuszi élménye szokott eszembe jutni, amikor lerántotta őt a lóról a jó Jézus a földre, és megvakult, és meghívta. Nem ugyanaz a történet, de van a hasonlóság. Hosszú időt telt el még így, és közben pedig a Jóisten szeretete, aki működött bennem, kezdett minden felülmúlni. Még kellett valami. Nyáron, ez 86 nyara volt, a Karcsi bácsi hittantáborokat tartott kommunizmus ellenére, Tésen, ugye ez a Balaton felvidéki Bakonyban, Magyarország legmagasabban levő települése, Tésen. Akkor én is többször részt vettem ezeken a hittantáborokon, akkor ott közben jött egy vihar, és az esőtől beázott a kis Tömő utcai lelkészség kápolnája, és emiatt szét kellett szedni a kápolnát, és ki kellett hordani belőle mindent, berendezéseket, tabernákulumot is a hittanterembe tették. A termek úgy megteltek dolgokkal, hogy nekem annyi hely volt, hogy az irodába, ott, ahol Ózeásról tanultam, egy latiszer tudtam letenni a földre, éjszakára aludni. És ebben a helyzetben fölkínáltak nekem egy fővérleti szállást. Hát ez megint hosszú történet. Tehát ott az a Erzsi néni, aki volt, az meghalt, de én jártam hozzá, segítettem őt egy-két dologba, illetve csak kísérgettem, meg a kórházba vittem oltári szentséget. Ó, életem első szent áldoztatása, a plébános engedélyével, Karcsi bácsival. Nem én vittem a szentséget, hanem ő vitt engem. A szívem alatt felett egy zsebbe, helyezve egy kis szelencébe a kenyér szín alatt jelző lejő Isten, és 1 méternél távolabb nem akartam látni semmit, és nem is láttam.

is, másnak nekem nincs, de nekem nem is kell, és nem is kéne. És a munkahelyen az előmenetel pénzbe, ami maximálisan emelkedett, kommunizmus ellenére a nyugati lehetőségek munkaként. Egyik kollégám a Londonban volt műholdprogramban egy évig, a másik New Yorkban lézerprogramban is, és lézertechnikával is kezdtem foglalkozni többek között. Utazgatás már volt akkor is az intézet részéről, ami óriási dolog volt a 80-as évek közepén repülővel utazni, főleg nyugatra, mint Svájcba mondjuk. Tehát minden, és most az is, hogy nem vagyok földönfutó, lakást ígérnek nekem. Minden. És akkor milyen volt az első éjszaka a lakásban? Amikor már mindenbe beköltöztem, akkor visszamentem a Karcsi bácsihoz, és este 10 óráig szoktam az oltári szentségnél imádkoztam. És akkor futólépésbe mentem az új lakóhelyemre, amilyen szokásos belvárosi ház volt, belső kvadrum, és az azt jelenti, hogy egy nagy ajtó, ami bevisz a házba, és utána jön csak a kulcsos. Most én kaptam a nagy kvadrum nagy ajtóhoz is kulcsot, de azt elfelejtettem elvinni. És amikor megérkeztem, már zárva volt a nagy ajtó, és az orrom előtt becsukódott az ajtó. Csöngethettem volna a házmesterhez, vagy máshoz, de én megértettem az üzenetet. Az a ház sose lesz az enyém. Az a lakás, mondjuk így, mert ház, nagy házban ugye lakás. Sose lesz az enyém, de nem is lesz rá szüksége. És ahelyett, hogy szomorkodtam volna, örömmel sarkon fordultam, futólépésbe, hogy odajöttem vissza a kápolnába, ami akkor éppen nem üzemelt, mert ugye ment az építkezés, de a hittanteremben ott volt az oltári szentség. Ott örömmel imádkozgattam, laticert letettem a halálja, és ott aludtam ruhástól. Hajnalban reggel óra nélkül fölébredtem időbe, pompásan imádkoztam, futólépésbe vissza a háztömbbe, ahol már nyitva volt 6 órától az ajtó, és elmentem dolgozni a Kafkáiba. Végül odajutottam, hogy megkísértett ebbe az új lakásba menve a trolibusz megállomáson az ördög. De ez így történt, hogy én irigykedek a Karcsi bácsira, akit én szívből szerettem, és példaképpen volt mindenben a Krisztus követésben. Hát nem is lehetett őt nem szeretni, minden hívő, aki ismerte, szerette. Első látásra is már, az egyik neve jóságos. Szüleim, amikor egyszer találkoztak vele, attól kezdve, hát nem is tudtak, csak a másztó szólt, hogy Karcsi bácsi, akkor már az ember szeliden szólalt meg, és szeretettel eltelt a szíve. És akkor most én irigykedem rá. De én mondtam, hogy én nem akarok irigy lenni rá. De én irigy vagyok rá. És akkor betérve az új lakba, a sötétben egy lámpát kapcsoltam csak föl, egy asztali lámpát, és az átszélére ültem az asztal mellett. És leemeltem a polcról egy könyvet, amit 2 évvel előtte korábban vettem. Lorentennek adott volt a címmel könyve, Lizeus Teres. És én azt korábban, amikor megvettem, első olvasásra fölcsaptam, és azt a részt olvastam 2 évvel korábban, hogy Teréz nagycsütörtökön visszatérve a cellájába, a sötétbe, mintha elfújta a mécsest, szalmazsákra lehetott a fejét, érezte, hogy valami végig hömpölyög a mellén, meleg, és valami ragacsos jön a száján. És mondtam, Istenem, az én vőlegényem szórít engem nagy péntek éjszakája. De mivel a lámpásunk, vagy a mécsesünket már elfújtam, micsoda aszkézis, élethaláról volt szó. Megvártam, amíg firkat, hogy meggyőződjem arról, amit gondolt. Hajnalban az első dolga az volt, hogy oda menjen az alvulás, meg ez valóban vérhányt. Ettől én úgy megijedtem, hogy összecsaptam a könyvet és eltettem. Miért is vettem meg azt a könyvet? Mert a címlapán, premier plánban Lizeus Teres, Kisszent Teresnek az arcát ábrázoló, aki mosolyog. És én belépve a Szent István társulathoz nem ezért mentem be. De meglátva az arcát, megfogott, és megvettem. Most, amikor a kísértésekkel voltam tele, hogy a Karcsi bácsira irigy vagyok, levettem a könyvet, és fölcsaptam, és a következőt olvastam. 8-9 éves Teréz Pólintól megkérdezi, a mennyországban nem lesz mindenki egyformán boldog? És ő azt válaszolta, hozd ide a gyűszödet, és atyánk nagy poharát, töltsük tele most mind a kettőt vízzel. Na, ebben a pillanatban most megint megállt az idő. Egy pillanat alatt mindent megértettem. Megértettem a példázatot, hogy a mennyországban mindenki annyit kap, amennyit be tud fogadni. A gyűszű nem tud irigykedni a nagy pohárra, mert amit be tud fogadni, mindent megkap, és tökéletesen boldognak érzi magát. Noha van különbség a gyűszű és a nagy pohár között. De nem is ez volt a lényeg, hanem a további megértések, ami így egyszerre, mint egy kép, amit az ember megnéz, és minden benne van a képben, és fogja azonnal. Hogy nekem nem kell irigykedni Karcsi bácsira, de senki másra, mert belőlem csak egy van, és az nem Futó Károly, hanem az én vagyok.

0: Nincs több belőle. Egyetlen egy terem, egyetlen teremtménye vagyok Istennek, ezért egyetlen kincseként számon tart és szeret. Ha másik akarnék lenni, az nem én lennék, nem lennék boldog. Az akarjak lenni, amire vagyok teremtve. Aminek vagyok teremtve, amitől egyedi vagyok, amiből nincs több. Csak egy. Azt töltsem be. Az a tökéletes nyugalom, béke, boldogság. S ebben a csendben fölkiáltottam, hogy akkor nekem nem kell megnősülni. És jött a válasz, hogy nem. Mert hogy a Karcsi bácsi ezt mondta, hogy te csak nősülj meg, Lacika. És kezdett nőni az öröm bennem. Föltérdeltem az ágyra, ahol eddig ültem, mert a falon ott volt a feszület. És oda menve, és akkor én ferences szerzetes vagyok? Igen. Még nem is jelentkeztem. Hol van még az örök fogadalom? De arra vagyok teremtve. Ezt értettem. Akkor én ferences szerzetes vagyok, és a válasz, hogy igen, arra vagyok teremtve. És akkor most mit tegyek? Védj ki 5 nap szabadságot. Körülbelül a második vagy harmadik napon ugyanaz a kísértés, vagy hasonló, ugyanazon a helyen, a trolibuszban. Ebből látszik, hogy ez az ördög volt. Tudta azt, hogy rajtam keresztül, egy papon keresztül majd sokat tud tenni ám a lelkekért. Ugyanott kifogásokat találtam, hirtelen, egy pillanat alatt, látszik ez a zavaros, hogy egy pillanat alatt ő is egy csomó kifogást irigy, most nem irigység, hanem ítélkezést Loyolai Szent Ignácban, mert a Lelkilag gyakorlatos könyvét olvasgattam. 10. Szent Piuszban, mert a Lángoló tűz szívű könyvet róla olvastam. Szénai Szent Katalinba, mert a leveleit olvastam, vagy a, nem is tudom, a dialógusát. Assisi Szent Ferencben, mert róla olvastam. De úgy egyszerre, hogy ebbe ez a baj, ebbe az a baj, meg az, úgyhogy őket miért nem szentek, vagy miért, mik a... Ez is egy kísértés, és ugyanott. Bementve ugyanazt a könyvet vettem el, gondolkodás nélkül. A lélek nagyon birtokba vett. Ezt nem eszem, bár úgy elveszem. Levettem, olvastam, mindegy, hogy mi volt. Megnyugodtam, mert azt a következtetést mondtam le, amit az ördög akart. Hogyha én így irigykedek a szentekre, akkor nem kell olvasni róluk, hagyjam abba a lelki gyakorlatomat, az 5 napost, hogy lássuk meg, hogy hogyan tovább. Ajti jó Istentől, amikor akkor jött meg én a csend. Ennyi könyvet úgyse tudsz elolvasni. Ennyi idő. Tulajdonképpen meg van minden. Te ferences szerzetes vagy. És megértettem, hogy most el kell menni, és ezt meg kell mondani. Tehát most jelentkezni kell. Egy pillanatra megállt bennem a fész. De jött a biztos, hogy indulj csak. És hogy fölálltam, kezdett nőni az öröm. Ahogy kimentem, egyre jobban, úsztam a levegőbe. A jó Isten, aki megértette velem, a szembe jövő embereken keresztül, hogy ő mindegyikben benne van. Mindegyikben, mint valami fehér benne. Hogy ne bízzam el. És akkor így kiáltottam föl, hogy magamban, hogy ezt mindenkinek tudni kell. Hogy az Isten van, és most csak ragozom, úgy, hogy azt a katolikus egyház tanítja, és nem másként. És hogy mindenütt jelen van, az utcán, a zebránál, ahol mentem át, jöttek az emberek is. Azt, hogy nő vagy férfi, azt nem látta. Csak hogy mindegyikben jelen van az Isten. Sajnos azt is megértettem, hogy soha többé ilyen nagy kegyelmet nem kapok. Ugye egy kicsit hasonlít ez az apostoli meghívásokra. És ez nem azt jelenti, hogy nekem püspökké kell szenteljenek. Minden megkeresztelt ember apostoli hivatással van megállt. A maga hivatásán belül tanúskodni Krisztus Jézus, meg a mennyei atyáról, meg a lélekről, a Szent Háromság egy Isten. Mindenki a maga hivatása. Mostanában többször előjön az, hogy nem teljesítettem még. Mindenkinek tudni kell, így kiáltottam föl. Rajtam keresztül még mindenki nem tudta meg az Istent, hogy van. Ez egy kicsit hosszú volt, visszadobom a labdát.
1: Mi a ferences hivatásod gyöngyszeme, ami legértékesebb, legdrágább?
0: Az jut eszembe, hogy mindegyiket legjobban szeretem. De hogyha kell, akkor az eukarisztia, amint ezt említettem. Az oltári szentségben jelenő Jézus. Ugye Szent Ferencnek is óriási volt a tisztelete felé. Írásaiból ez előjön, meg az életéből is. Hát természetesen az eukarisztikus Krisztus az első. De a szegénység az rám van szabva. Vannak dolgok, amiben néha úgy tűnik, hogy elúszom, és ebből itt most szó lesz a fotózás kapcsolatban. De azt gondolom, hogy arra is szükség lehet. Tehát mint eszköz az Isten megismertetése szempontjából. A tisztaság Szent Ferencnek úgy szava volt ez a szó, hogy Isten szerelme. Ami oly főséges, azt mondta, hogy csak nagy ritkán és nagy szükségben lehet szabad emlegetni, és akkor is nagy tisztelettel. Ezzel küldtek oldulni, hogy Isten, az testvérek, hogy Isten szerelmére adjatok. Hogy nagyobb dolgot kínáltok nekik, mint amit ők adnak. Ami ez

0: Képest az ég és a föld semmiség, hogy ismét őt idézzem. Ez az Isten szerelme, ez hasonló a földi szerelemhez, hogy itt tartunk, de mégis más. Viszont Ferenc életéből látszik az, hogy ezt a lángot nagyon féltve kell őrizni. Ez könnyen átkonvertálható a természetes férfinő vonzalomra. Ezért volt az, hogy ő nagyon tiltakozott az asszonyokkal szóba álljanak a szerzetesek. Azt mondja, az olyan, mint tűzön járni, és meg nem égetni magunk. Ez az ő tapasztalata volt az Isten szerelmétől égve. És hogy ezért volt az, hogy elmondhatta, hogy arcról csak kettőt ismernék. Hagyomány szerint Szent Klára lett volna is Jakoba asszony. És ennek történetei vannak, hogy hogyan ózkodott ettől, hogy asszonyokra nézzen. Tehát ez az Isten szerelme, ez egy olyan ajándék, amiért érdemes lemondani arról, hogy az ember népszerű legyen, hogy nem néz az emberek arcába, hogy örültnek és hülyének tartják, hogy talán még a szerzeti közösségbe se tud beilleszkedni emiatt rendesen, mert olyasmit várnak el tőle, hogy úgy működjön, mint egy egyházmegyés pap, akinek az a feladata, hogy mindenkinek mindig rendelkezésére álljon. Ez Szent Ferencre nem volt igaz. És a szerzetességre egyáltalán nem is lehet igaz. De az egyház kérésére a mi rendünk sok mindenben azért mégis hasonló életet él, mint egy egyházmegyi státuszba levő. És ezért én például nem vagyok alkalmas semmilyen vezető szerepre. Egyszer voltam előjáró itt Szentkúton 8 évig. Az összes többi már számításba se jöhet, mert az emberekkel való olyan mértékű foglalkozást kíván, ami a hivatásom a személyre szabott, ami Ferencekből van sok, de személyre szabott hivatása is van az ember, ami abból kivillantane. Ezt az előjáróim vagy megértették, vagy nem, de a Jóisten vezette őket és vezeti őket. Megint hosszan mondtam sok mindent.
1: Sokat beszéltél a tűzről, de én más tűzről szeretnélek kérdezni, mert igenis híres lettél, gondolom, hogy Isten így működik általad, hogy mindenki megismeri az Istent, mégiscsak. Ha egy kicsit tudnál beavatni minket, honnan jön ez a tűz, amivel prédikálsz?
0: Hát az, hogy tűze vagy csak kiabálok, én bevallom, hogy én... Hogyha volt rossz prédikációm magam szerint, az az volt, amikor csak ilyen betanult dolgokat, vagy már agyon mondott dolgokat beszéltem. Én úgy szeretek készülni a prédikációra, hogy ami engem megfog, és ami nekem jó. Persze mindig az adott szentírási szakaszokból, és itt ez nagyon fontos, ami a szentmisén előfordul, vagy azzal kapcsolatban előfordulhat, mondjuk így. Abból, ami engem megfog, és ami engem örömmel tölt el. És hogy ez jelenik meg talán akkor, hogyha elő tudom adni a prédikációt, hogy örömmel beszélek róla. Tehát nekem ez sokat jelent magyarul az a szentírási szakasz. Jeremiás profétának van erre egy találó mondása. Amikor igéd elém került, eledelemmé vált. A te igéd nekem örömöm és újongás, szívem öröme és boldogság. Mert a te nevedet viselem, Uram, seregek Istene. Egy keresztény ember jobban a nevét viseli Istennek, mint Jeremiás. Jeremiás néve benne volt a Jáhve nyilván név, tehát az Isten. A mi nevünk meg Krisztusi, Jézus Krisztushoz. A te nevedet viselem, keresztény vagy. Igen, tehát voltak kezdetben kiválasztott szavak, de az csak azért volt, mert azokat ismertem jó részt. Vagy mert a Futókarsi bácsi tolmácsolásban, hogy mit számít az, ha az ember az egész világot megnyeri is, de a lelke kárát vallja? Mit is adhatna a lelkért az ember cserébe? Az ő szerinte előadásába. Hála Istennek most már több is van ilyen, tehát nincs egy bizonyos. Viszont a papi elmondatom azt fogalmazta meg, amiről a hivatásom ébredésbe beszéltem. Máté evangéliumából. A mennyekországa hasonló a szántóföldbe rejtett kincshez. Egy ember megtalálta, újra elrejtette, aztán elment örömében, eladta mindenit, amilyen csak volt, és megvette a földet. Viszont ez nem lehet csak egy egyszeri esemény, hogy én jelenkeztem arra. Ez napi esemény, hogy a mennyekországa hasonló, és hogy minden nap eladom mindenemet, amin csak van, és megvegyem a földet, amiben ott van a kincs, a mennyekországa. Ez napi dolog, napi feladat. Egyszer én is kerestem erre idézetet, erre a tűzre, és csak egyet találtam a római levélbe, hogy 12. fejezetbe, hogy tüzes lelkűek legyetek. Aztán megnéztem a görögbe, és kiderült, hogy a tűz nincs is benne, ez a szó. De magyarra így fordítják. Tüzes lelkűek legyetek, az Úrnak szolgáltak. Hát inkább úgy lehetne fordítani ott, hogy buzgók legyetek. Ez a szó, hogy tűz nincs benne, igazából. Mert a tűz az lehet igen pokoltüze, meg tisztító tűz, de lehet a szeretett tüze. Jézus viszont azt mondja, hogy tüzet hozni jöttem a földre. Ez viszont az a szó szerepel, hogy tűz. Hogy tüzet, mi mást akarnék, mint lángra lobbanjon.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nyári hónapokban ünnepeljük Európa nagy védőszentjeit, Szent Benedeket, Európa atyaként, Szent Cirilt és Metoldot, a szláv népek apostolait, svéd Szent Brigittát, a misztikus imádság és a zarándoklat szentjét, valamint Szent Terézia Benediktát, Edith Steint, aki életét áldozta Európáért. Mindannyian arra emlékeztetnek minket, hogy kontinensünk csak akkor találhat valódi békére, ha visszatér keresztény gyökereihez. Szent II. János Pál pápa így tanít bennünket. Európa jövője nagyban függ attól, hogy megtalálja-e az utat vissza Krisztushoz, aki egyedül képes reményt, életet és valódi egységet adni népeinek. A Mária Rádió mindennapi küldetése, hogy segítsen ebben az újjászületésben, imádsággal, tanítással és a hit tanúságtételével. Most arra kérjük Önöket, támogassák imáikkal és adományaikkal a Mária Rádió szolgálatát, hogy Európa újra felfedezhesse azt a lelki örökséget, amely igazi reményt ad a jövő számára. Köszönjük nagylelkű támogatásukat, és hogy velünk együtt imádkoznak Európa lelki megújulásáért. Isten fizesse meg áldozataikat.
2: Július 30-ától új alsorozatot indít dr. Ferenczi Gábor nyelvész a Nézőpont című műsorunk keretében. A Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő sorozatunkban adásról adásra a Biblia nyelvi örökségét fedezzük fel. Közérthetően mutatjuk be, hogyan élnek tovább a Szentírásból eredő szavak és kifejezések mindennapi nyelvhasználatunkban, és mit árulnak el közös kulturális örökségünkről. A Bábel örökösei első része július 30-án csütörtökön 9 óra 50 perckor hallható, ismétlése ugyanazon a napon 22 óra 50 perckor lesz. A sorozat két hetente csütörtökön jelentkezik a Mária Rádióban.

0: Hírperce.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napokat. Könyvben örökítették meg a boszniai katolikus nők hagyományos tetoválásának történetét. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Jöjjenek a részletek! A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. Tárt kapukkal mottóval rendezik meg augusztus 16-a és 23-a között a 17. kolozsvári magyar napot. Számol be a hírről az MTI. A választott mottó az erdélyi város nyitott szellemiségét is hangsúlyozza. Gergely Balázs főszervező, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke szavai szerint a város kincses ládáját nem zárják el zsugori módon, hanem kinyitják és értékeit közkincsé teszik. Ilyen módon nyer értelmet Kolozsvár gazdagsága, melyre lakói méltán büszkék lehetnek. A Kárpát-medence egyik legnagyobb magyar kulturális fesztiváljára mintegy 600 programmal készülnek a szervezők. A résztvevők többek között családos és gyermekprogramokon, kulturális és sporteseményeken és örömfőzésen is részt vehetnek. A rendezvény nem csak hidat képez a város lakók között, de az elvándoroltakat is hazavonza, Kolozsvárt pedig élő fővárossá teszi. 24 Bosznia-Hercegor egy szeptemberben megjelenő kötet, írja az NTI. A Széchenyi

0: Török hódítás idején alakult ki, és arra szolgált, hogy a nőket és a gyerekeket megvédjék az elhurcolástól, az erőszakos asszimilációtól vagy kényszerházasságtól. A keresztény jelképeket is tartalmazó tetoválások elsősorban Közép-Boszniában és Hercegovina egyes területein voltak elterjedtek, és szorosan kapcsolódtak a vallási és közösségi identitáshoz. Mária Maracsics és Josipa Karacsek kötete olyan nők vallomásait gyűjti össze, akik édesanyjuktól és nagyanyjuktól örökölték a több generáción át fennmaradt hagyományt. A kiadványt a horvát diaszpórának is szánják, különösen azoknak, akik családi történeteken keresztül ismerkednek meg felmenőik hagyományával. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a Budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok és érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket! A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
0: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es években. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják, és itt ül velem szemben műsorunk zenei szerkesztője, állandó beszélgető partnerem, Szédes László, Lőrinci plébános. Isten hozott kedves Laci atya a rádiónk egy stúdiójában, és abban reménykedem, hogy ma is velem együtt nosztalgiázol majd, úgy, ahogy ezt műsorunk címe is jelzi. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Együtt nosztalgiázunk.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Szó szerint így van, kedves Bőbe. Azt mondhatom, hogy visszamegyek ezekkel a zenékkel a gyerekkoromba. Újra átélem ezeket, de hadd hangsúlyozom azt, hogy nem azért tetszenek ezek a dalok, mert én akkor gyerek voltam, tehát még nem fiatal, hanem azért, mert ezek annyira jók.
0: És folytatjuk azt a beszélgetésünket, amelyben az 1972-es Tánzdal Fesztivál dalait idézzük fel. A most következő dalnak szintén nagyon örülök. Szécsi Pál Két összeillő ember című slágere az a dal, amelyet én gyakran szoktam konferálni a Szent István Rádió kívánságműsoraiban. Kitűnő meglepetés és ajándék ez a dal a házassági évfordulójukat ünneplő pároknak, házaspároknak. Sőt, néhány évvel ezelőtt még drága jó édesanyámnak és édesapámnak is elküldtem a 30. házassági évfordulójuk alkalmából. Nos, nem titok, Szécsi Pál Két összeillő ember című dala szól hamarosan. Neked milyen emlékeid vannak ezzel a dallal kapcsolatosan, Laci atya?
3: Erről az jutott eszembe, hogy Kudlik Júlia és a népszerű humorista Ősz Ferenc volt a 72-es Tánzdal Fesztivál műsorvezetője. Az nagyon megmaradt bennem, hogy amikor ezt a dalt bekonferálták, és Szécsi Pál mellettük megjelent a színpadon, akkor Ősz Ferenc a maga találékony humorával annyit mondott, hogy a dal címe kapcsán sokat gondolkodott arról, hogy ki lehet ez a két összeillő ember. Szécsi Pál Kudlik Júlia mellett állt. És azt mondta akkor Ősz Ferenc, hogy arra gondoltam, hogy talán ők ketten. Na jól emlékszem, hogy Szécsi meg Kudlik Júlia is ezen egy nagyon jót nevetett, és ezt következően történt a dal előadása. Apróság, de ez úgy eszembe jutott a gyerekkoromból.
0: Pontosan azon csodálkozom el, hogy milyen apró részletekre emlékszel, kedves Laci atya. Másodperc pontossággal mindent le tudsz írni, és szinte el tudjuk képzelni, hogy annak idején ez a dolog valóban így történhetett.
3: Hadd mondjam el, kedves Bőbe, hogy amikor összeállítottam a listát, ez akkor nekem nem jutott eszembe, most itt a stúdióba ugrott be. Mondjuk azt, hogy a Szentlélek Isten is segít bennünket, ő is velünk van, meg hát a műsorvezető, ahogy mondtam már neked, hogy olyan talentumot kaptál a mennyei atyától, ami engem is sokat segít, és ahogy már korábban szóltam erről, csak most is megismétlem, kedves Bőbe, hogy adja az Úr, hogy ezt a talentumodat még nagyon sokáig használd, ahogy Jézus mondta, még sokáig kamatoztasd nekünk, a hallgatóknak az örömére, meg a mennyei atya dicsőségére.
0: Köszönöm szépen, kedves Laci atyom. Hát kölcsönösen inspiráljuk egymást.
3: Említettük talán már hiszem adásba, hogy az előző helyemen az egyik falumban nincs templom, és ott egy házas párnál miséztem lakáson. Baráti kapcsolatban vagyok azóta is velük, és a férnek zenei végzettsége van, ő szólógitáros volt a 60-as években egy falusi együttesben. Ők is a feleségével hallgatják az adásokat, és ő mondta, hogy amit szó szerint idézem, atya, ti Böbével ragyogó páros vagytok. Bevallom, jót nevettem, de hogy szokták mondani, jól esett és híztam 2 kilót.
0: És ezek után akkor énekeljen nekünk Két összeillő emberről, Szécsi Pál, itt a Szent István Rádióban. Szóljon ez a dal az 1972-es Tánzdal Fesztivál hangulatát idézve.

Zürcher Chef.

0: Hol vagytok, cimborák? Teszi fel hamarosan a kérdést Korda György. Mindemellett, mit lehet tudnunk még a dalról?
1: Ezzel kapcsolatban sok mindenre nem emlékszem. A dal szövege ragadott meg már gyerekkoromban. Olyan cimborákról szól, olyan barátokról, akik jó, ha az ember mellett vannak olyankor, ha bajba van, és ha nem is tudnak segíteni, de legalább együtt éreznek vele. Erre mondta nekem egy idős atya egyszer így, hogy a megosztott bánat félbánat, a megosztott öröm dupla öröm. Nagyon megjegyeztem ezt a mondását, így szó szerint. Erre a dalra is passzol, Korda György énekében a fiú csalódást élt át, és ilyenkor keresi a barátait, akik mellett állnak, segítik, vigasztalhatják. Többet hadd nem mondjak a szövegéről, figyeljék meg a kedves hallgatók!
0: A folytatásban Korda György énekel, dalának címe Hol vagytok, cimborák?

0: A most következő dal címe: A mosolyodat el kellene ültetnem. Őszintén megmondom, kedves Laci atya, hogy neked mindig mindenről eszedbe jut valami, de most már rám is hatással vagy, és nekem is eszembe jut erről a címről, hogy van egy olyan mondás, miszerint a mosoly olyan görbe, ami mindent egyenesbe hoz. Hát akkor elmondhatjuk, hogy ez a dal is remélhetőleg mosolyra fakaszt majd bennünket. Ki is énekel, és mit lehet róla tudnunk?
1: Vince Victoria, nem veszek rám érdet, de nekem úgy rémlik a gyerekkoromból, hogy ezzel a dallal tűnt fel ő a Táncdal Fesztiválon.
0: Tudsz valamit róla?
1: Róla nem sokat. A dal szöveg úgy kezdődik, hogy a mosolyodat el kellene ültetnem, ha neked nem lesz több, nekem teremjem. Nagyon aranyos. Ellenben az emlékem megvan arról, hogy ez a dal hogy jutott eszembe, és hogy kértem. Következő a története. Ebben az évben, tehát 1972-ben a szülőfalumban a főutat javították. Volt egy bácsi, még a nevére is emlékszem, Szántó Lajos, így hívták, Gödöllőről származott, szerintem már nem él, úthengerrel jött, lakókocsit húzott az úthengerrel, abban lakott és ott dolgozott az útépítés folyamán. Gyermekként odamentem hozzá, és kértem, hogy engedje meg, hogy felülhessek az úthengerre. Olyan jó szíve volt a bácsinak, hogy megengedte, sőt még azt is, hogy egy ponton vezethettem is az úthengert. Nagyon jól emlékszem, hogy egy este édesanyám szólt, hogy a vacsorából vigyek egy kis kóstolót a Lajos bácsinak. Elmentem hozzá abba a lakókocsiba, amelyben hétközben lakott, hétvégre járt haza a családjához, és közben beszélgettünk. Gyerekként voltam vele, és természetesen témaként előjött közöttünk a Táncdal Fesztivál. Nagyon megmaradt bennem, hogy azt mondta nekem akkor a Lajos bácsi a dalokkal kapcsolatosan, szerintem legjobb dal volt a Mosolyfa című dal. Mindjárt mondom, hogy Lajos bácsinek nem ez volt a címe, ennyit mondott, mindegy az, egyre gondolunk. Ez így nagyon megmaradt bennem a gyerekkoromból, és a tószegi állomás helyemen egy alkalommal szintén útjavítás volt, és ott dolgoztak úthengerrel. Az úthengerről ezt a címét és az előadóját is, így megint éltem a turpissággal, a híveim segítségével kértük a kívánságműsorba, ahonnan rögzítettem is.
0: És most meghallgatjuk a 72-es Táncdalfesztivál azon dalát, amelyet Vince Victoria énekel, és melynek címe: A mosolyodat el kellene ültetnem.

0: A most következő dal véleményem szerint sokak által ismert, örökzöld, öröksláger. Minden jót, Mónika. Ha ezt a dalt említem, kivétel nélkül mindenki tudja, hogy Pályer András, vagy közismertebb nevén Pályer öcsi énekli majd nekünk, aki nagyon helyes fiatalember volt, de idősebb korában is igazi sármos kisugárzása volt. Azt hiszem, hogy ez egy olyan adottság, amellyel őt is megáldotta a Jóisten.
1: Én ehhez nem tudok hozzászólni, ez már női oldal.
0: Nekem Pályer András az igazi sármos férfi példaképe.
1: Örülök neki. Azt hiszem, hogy erről a dalról semmit nem kell mondanom, ez önmagáért beszél.
0: Talán annyit, hogy mindig vonattal érkezel ide hozzánk Egerbe, és ez is egy peronról, egy vasútállomásról, és egy vasútállomáson történő elköszönésről szól ez a dal, és természetesen biztos van benne kis szerelem is.
1: Igen, ez örök téma a slágereknél.
0: Szóljon akkor Pályer András, Minden jót, Mónika című slágere, és örülök neki, hogy ezt is megtudtuk ezzel a dallal kapcsolatosan, hogy először ez a sláger 1972-ben hangzott el, és most is meghallgatjuk itt a Szent István Rádióban.

0: A Juventus együttes dalával folytatjuk mai nosztalgiai zenei időutazásunkat. Mit lehet tudnunk az együttesről, kedves Laci atya?
1: Egy korábbi együttes volt a Sirius, ebben szerepelt Pápai Faragó László. Nem tudom, elmondhatunk-e olyat, hogy Böbe édesanyja jelezte felém, hogy neki lánykorában nagyon tetszett a Pápai Faragó László.
0: Nagyon helyes férfi is volt, hiszen te egy olyan kiadványt mentettél meg az utókor számára, amelyben a 60-as évek virágsztárjait, valamint hazai közismert előadóit gyűjtötte össze a szerkesztő, és ezt a könyvet te megmentetted az utókor számára, kedves Laci atya, újra köttetted, és néhány számodra kedves embernek oda is ajándékoztad. Én is kaptam ebből egy példányt, nagyon szépen megköszönöm neked itt is, a rádió hullámhosszaim keresztül ezt a kiadványt, és amikor hazavittem, édesanyámnak olyan örömet szereztem ezzel a könyvvel, hogy amikor végiglapoztuk és néztük az egyes előadókat, édesanyám egyik szava az volt, hogy hát valóban nem helyes ember volt ez a Pápai Faragó László, és egyet kellett, hogy értsek vele, nagyon helyes férfi volt.
1: Zárójelben annyit hadd mondjak kiegészítésként ahhoz, amit Böbe elmondott, hogy Sztár Parádé, ez a könyvnek a címe, 1968-ban jelent meg.
0: És ott van a hátoldalán, hogy 8 forintot kellett érte még annak idején fizetni.
1: Igen, ezt nekem ismerősök ajánlották ezt a könyvet, és a középső unokölcsém antikváriumból meg tudta szerezni. Már eléggé megviselt volt a példány, de Vácon van egy egyház. Beszkennelték, számítógépbe újra nyomtatták, és úgy kötötték át.
0: Ezúttal is köszönjük szépen az ő munkájukat is.
1: Szintén csak csatlakozom ehhez. Hál' Istennek olyan kötése van, hogy említettem Böbének, hogy már a mi időnket kiszolgálja, még békebeli módon van összekötve, összefűzve. Néhány együttest hoz 1968-ból, illetve énekest, a fekete-fehér fényképüket, illetve rövid ismertetésüket. Ez a különlegesség a könyvnek, bevalamin és örömmel lapozom. Egy család ismerősömnek is mutattam, és a feleség azt mondta, hogy tökéletesen egyetért a Böbe édesanyjával, mert valóban nagyon csinos fiú volt a Pápai Faragó László, de hozzátette, hogy vegyük még ide Araszti Lászlót is, meg Pór Pétert is, és az Atlantis együttesből Neményi Bélát, mert ők neki lánykorában szintén nagyon-nagyon tetszettek.
0: És most térjünk vissza a Juventus együtteshez és Pápai Faragó Lászlóhoz. Mi is akkor közöttük a kapcsolat?
1: Amikor megszűnt a Sirius együttes, Juventus együttes alakult, és ebben is működött Pápai Faragó László. Ez a daluk az egyik legnagyobb siker volt. Van még egy klasszikus felvételük 1969-ből, az a cím, hogy Rozi 69. Innen lett sláger, közmondás a szövegből, hogy épp ezért sej, Rozi, utcú neki, na utcú neki, hagyd a polkát, táncolj széket. Hadd ne folytassam, a Jóisten adja, majd idővel ezt is lejátszuk. Ez a dal viszont egy olyan fiúról szól, aki nagyon szeret egy lányt, a folyónál találkoznak és szerelem lesz belőle.
0: Hallgassuk tehát a folytatásban a Juventus együttes felvételét, melynek címe Lenn a folyónál.

0: Nosztalgiai zenei időutazásunk következő előadója a Neoton együttes. Orgonáka hamarosan hallható dal címe. Mindemellett mit mondhatunk még el erről a felvételről?
1: Megismétlem azt, amit említettem az 1971-es Stázdal Fesztivállal kapcsolatosan, hogy ez a Neoton együttes nem azonos a Neoton familiával. Ez még az eredeti Neoton együttes. A dal szövege két fiú barátságáról szól, ahol a fiú elmegy messzire, ott boldog lesz, és közben megfeledkezik a régi barátjáról. Ez is kifejezi azt, hogy milyen nagy dolog az igazi barátság, és milyen nagy kincs egy igazi jó barát. Többet hadd nem mondjak róla, figyeljék a kedves hallgatók is, hogy milyen sokat mondó a dal szövege.
0: Orgonák, ez a most következő felvétel címe, hallgassuk a Neoton együttest.

0: micsoda éjjel. Ez a címe a Nonstop együttes most következő dalának, amely szintén a 72-es Táncdal Fesztiválhoz kötődik.
1: Szintén? Gyerekkoromban nagyon megmaradt bennem a dal szövege, ugyanis arról szól, hogy fiatalok összejönnek bulizni, és becsöppen hozzájuk egy idős úr. Ez az idős úr jól érzi magát a fiatalok között, sőt, beáll közéjük táncolni is, és a végén eltűnik egy fiatal lányjal. Mondhatni, hogy ez a happy end a történetben, többet hadd nem mondjak róla, megint figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen találó, kicsit humoros a dalszövege.
0: Ó, micsoda éjjel! Hallgassuk a Nonstop együttes dalát!

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgiai zenei időutazásunk végéhez értünk. Ám az 1972-es Táncdalfesztivál hangulatát még idézni fogjuk két hét múlva jelentkező műsorunkban is, hiszen folytatjuk ezt a témakört. Ezt megígérhetjük, ugye kedves Laci atya?
1: Igen, ha a Jóisten is úgy akarja, két hét múlva találkozunk újra.
0: Köszönjük szépen a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét, és köszönöm szépen a zenei szerkesztést, a beszélgetést Széles László Lőrinci plébánosnak. A műsor technikai munkatársa Bilincsik Márton volt. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. További szép napot, kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A viszonthallásra!

0: Az elmúlt hétvégén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. A következő percekben az érsek atya gondolatait hallhatják, melyeket a levélből idéz.
1: Alapállás. A magzat valóságos ember a fogantatása pillanatától. Emberként jogai vannak, amelyeket önállóan képtelen képviselni. Ezért külső jogvédelemre szorul. A szívhangrendeletről. Az édesanyja tájékoztatása arról, hogy méhében élő ember fejlődik, nem szívtelenség, nem az ő megalázása, hanem segítség ahhoz, hogy egy életre szóló döntést a lehető legnagyobb körültekintéssel hozhasson meg. Az abortuszon átesett édesanyák lelki segítői, közöttük görögadős egyházunk szakembere is, számos esetet ismernek, amikor az abortusz valóságával való későbbi szembesülés súlyos, tartós pszichés tehereket okoz. A rendelet ezt a körültekintést szolgálja. A magzati szívműködés hangzó vagy képi módon való bemutatását ezért indokoltnak tartjuk. Az abortusz tablettáról. Az abortusz tabletta alkalmazása könnyen azt a benyomást keltheti, mintha az abortusz egy egyszerű hétköznapi és következmények nélküli eljárás volna. A kémiai módszer sem változhat ugyanakkor azon, hogy egy megfogant emberi élet kioltásáról van szó. A szer alkalmazását követően az anya saját otthonában szembesül azzal, akár teljesen egyedül, hogy testéből elhalt magzat távozik, ami súlyos lelki megrázkódtatást okozhat. Ráadásul az újabb módszer az abortusz valóságának és következményének megértését teljesen háttérbe szorítja, és a krízis támogatás lehetőségét is jelentős mértékben megnehezíti. Nem tartjuk elfogadhatónak azt az irányt, amely egyszerűbbé kívánja tenni az abortuszhoz való hozzáférést az orvosi jelenlét kiiktatásával. Ellenezzük az abortusz tabletta bevezetését. Az esemény utáni tablettáról. Nem tartjuk helyesnek, hogy egy sürgősségi alkalmazásra létrehozott hormonális hatású szer orvosi kontroll nélkül váljon széles körben hozzáférhetővé, különösen az ellenjavallatok és a lehetséges kockázatok miatt. A könnyebb hozzáférés a készítmény ismételt használatát és kockázatos szexuális magatartás elterjedését idézheti elő. Életvédelmi szempontból az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a készítmény az ovuláció késleltetése gátlása mellett a már megfogant élet beágyazódását is akadályozza. Ilyenkor egy kapaszkodni akaró kis életet lök ki a halálba. A vénykötelezettség fenntartását ezért továbbra is szükségesnek tartjuk. Záró gondolatok. A fenti megállapítások nem csupán erkölcsi meggyőződésünket tükrözik, hanem azokra a tudományos tényekre és valós következményekre hívják fel a figyelmet, amelyek kiszolgáltatott édesanyákat és védtelen gyermekeket érintenek. Egyházunk a tárgyalt kérdések mindegyikében érintett fél nem csupán értékválasztása, hanem fenntartott intézményei és az édesanyákkal, gyermekekkel, családokkal végzett napi munkája révén is. E tapasztalatukat a kormányzati döntés előkészítés szolgálatába kívánjuk állítani, bízva abban, hogy ezzel mi is hozzájárulunk az érintett személyek valós és széles körű megsegítéséhez, és közvetve egész társadalmi gondolkodásunk emberségesebbé tételéhez. Meggyőződésem, hogy ezekben a kérdésekben az érdek semleges, az anya és a gyermek életét egyaránt védő szervezetek álláspontjának nagyobb hangsúlyt kell kapnia, mint azon szervezeteknek, amelyeknek esetleg gazdasági érdekeltsége is feltételezhető. Lásd, gyógyszeripar. Egyházunk és intézményeink készen állnak az együttműködésre.
0: Az elmúlt hétvégén Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita a társadalmi egyeztetés részeként levelet küldött Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek. Az elmúlt percekben az érsek atya gondolatait hallották, melyeket a levélből idézett.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupus atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és értető.

0: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallják.
1: Amikor a névfogalommá válik, vannak nevek, amelyek már régen túlnőttek eredeti szerepükön. Ha azt mondjuk, Salamon, a bölcsesség jut eszünkbe. Ha valakiről azt halljuk, hogy Jób türelmével viseli a megpróbáltatásokat, vagy egy küzdelmet Dávid és Góliát harcának neveznek, a jelentést akkor is értjük, ha nem ismerjük részletesen a bibliai történetet. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Ferenczi Gábor vagyok, ez pedig a Mária Rádió Bábel örökösei című nyelvi kulturális ismeretterjesztő műsora, amelyben adásról adásra a bibliai eredetű fordulataink jelentését fedezzük fel közérthetően. A Biblia szereplőinek nevei közül több önálló életre kelt a nyelvben. A személyekből jelképek, a történetekből tömör jelentésű kifejezések lettek. Elsőként Salamon királyt idézzük fel. A Biblia szerint uralkodása kezdetén Isten megkérdezte tőle, mit kíván. Salamon nem gazdagságot vagy hosszú életet kért, hanem bölcsességet, hogy igazságosan tudjon ítélni. Éppen ezért a bibliai elbeszélés szerint bölcsesség mellé gazdagságot és dicsőséget is kapott. Innen ered a salamoni bölcsesség kifejezés. Nem egyszerűen nagy tudást jelent, hanem azt a képességet, hogy valaki embereket és helyzeteket igazságosan tud megítélni. Ezt példázza Salamon ítélete is. Két asszony ugyanannak a gyermeknek az anyjának vallotta magát. Salamon azt parancsolta, hogy osszák ketté a gyermeket. A valódi anya ekkor inkább lemondott róla, csak hogy életben maradjon. A király ebből ismerte fel az igazságot. Ma a salamoni ítélet olyan megoldást jelent, amely különleges bölcsességgel tárja fel az igazságot. Néha azonban kissé ironikusan is használjuk olyan kompromisszumra, amely két fél között próbál igazságot tenni. Egészen más emberi magatartást jelképez Jób neve. Jób rövid idő alatt elveszítette vagyonát, gyermekeit és egészségét is. Barátai bűnt kerestek mögötte, ő azonban kitartott ártatlansága és hite mellett. A köznyelv ebből a történetből főként a türelmet emelte ki. Ezért mondjuk valakire, hogy Jób türelmével viseli a nehézségeket. A kifejezést gyakran tréfásan is használjuk. Egy türelmes szülőre, tanárra vagy arra, aki hosszasan várakozik. A bibliai történet így a mindennapi beszédben új árnyalatot kapott. A legismertebb bibliai párharc Dávid és Góliát története. Góliát hatalmas, tapasztalt harcos volt, Dávid pedig fiatal pásztor, aki csupán parittyával állt ki ellene. Góliát erejében bízott, Dávid pedig Isten segítségében és egyetlen jól irányzott kővel legyőzte ellenfelét. Azóta Dávid és Góliát harca az egyenlőtlen küzdelem jelképe. Kis ország nagyhatalommal, kisvállalkozás óriás céggel vagy esélytelen csapat bajnok ellen mind ilyen helyzetekre alkalmazzuk. A hasonlat mindig azt a reményt is magában hordozza, hogy bátorsággal és leleményességgel a gyengébb fél is győzhet. Góliát neve önmagában is közszói jelentéshez közelített. Hatalmas embert, vállalatot vagy építményt is nevezhetünk Góliátnak, amikor rendkívüli méretét akarjuk érzékeltetni. Salamon, Jób, Dávid és Góliát neve tehát nem csupán bibliai emlék, a nyelvben fogalmakká váltak. Egyetlen név képes felidézni a bölcsességet, a türelmet, a bátorságot vagy a legyőzhetetlennek tűnő erőt. A nyelv így őrzi meg a történeteket. Néhány szóban egész emberi sorsokat és erkölcsi tanulságokat sűrít össze. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is a Bábel örökösei című műsorban. A viszonthallásra!

0: Nézőpont. Bábel örökösei. Dr. Ferenczi Gábor nyelvészeti ismeretterjesztő sorozatát hallották. Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Főbb híreink röviden. Erős csengés rázta meg Kolumbiát. A katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Szülőföldjére, Szigligetre érkezett boldog Bódi Mária Magdolna erekéje. Hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozók számára indul továbbképzés a Szapiencián. Most pedig jöjjenek a részletek. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentruma San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 9-én Szigligeten, Bódi Mária Magdolna szülőfalujában folytatódott a boldoggá avatott születésének 105. évfordulójához kapcsolódó ünnepségsorozat, számol be a Magyar Kurír. Az ünnep különleges jelentőségét az adta, hogy a Szűz Mária Szent Neve templom közössége ezen a napon vehette át boldog Bódi Mária Magdolna erekéjét a Veszprémi Főegyházmegyétől. Udvardi György érsek köszöntőjében felidézte, hogy a boldog nem ideális, minden nehézségektől mentes körülmények között jutott el az életszentségre. Életét családi nehézségek, a szegénység, a két világháború közötti társadalmi és gazdasági problémák, majd a háború közelsége is meghatározták. Mindezek között mégis boldog tudott lenni, mert hitt Krisztusban és bízott tanításában. Éppen ezért példája ma is bátorságot adhat a keresztény ember mindennapi döntéseihez. Hátrányos helyzetű és roma gyermekek oktatására, nevelésére felkészítő szakmai, személyiségfejlesztő és módszertani továbbképzést hirdet a budapesti Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola. A képzésre a nem pedagógusok jelentkezését is várják, közli a Magyar Kurír. A nehéz sorsú, eltérően szocializálódott gyermekek számára a hátrányokból a színvonalas oktatáson és nevelésen keresztül vezet ki az út, amely kiemelkedően fontos társadalmi feladat. A képzés többek között módszertani ismereteket és gyakorlatot, illetve mentálhigién és támogatást is nyújt ahhoz, hogy a pedagógusok is érdeklődők megfelelően felkészülhessenek erre a feladatra. Szintén támpontokat kíván adni a kulturális ismeretek terén is, bemutatva a roma származású közösségek sokszínűségét és erősségeit. A nem pedagógusok jelentkezését még augusztus 25-éig várják a szervezők. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Veszprém FM 95,1.
0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 60. béke világnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. Leó pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Morzsák, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra. A 60. békevilágnapja. A nap megünneplésére 14. Leó pápa a technológia lefegyverzése a békeszolgálata. A politika mint megelőző felelősség témát választotta, tájékoztat az átfogó emberi fejlődés dikasztérium sajtóközleménye. A pápa rávilágít azok erkölcsi felelősségére, akik arra kaptak meghívást, hogy a politikai szférában vállaljanak szerepet, olvasható a közleményben. Leó pápa továbbá arra ösztönzi az emberiséget, hogy mozdítsa elő minden egyes ember méltóságát, és minden ember segítse elő a békét, kezdve a technológia lefegyverzésével. Utal a Magnifica Humanitas

0: Veritas kezdetű enciklikája 198. pontjára, miszerint nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenné a háborút. Miközben a pápa figyelmeztet a katonai döntéshozatalban a mesterséges intelligencia használatával járó kockázatokra is, szívből jövő felhívást intéz az egész nemzetközi közösséghez. Olyan közös megállapodásokra szólít fel, amelyek képesek megvédeni az emberi felelősséget és a humanitárius alapelveket olyan helyzetekben, ahol emberi életek és a népek közötti békés együttélés forog kockán. A május 25-én a vatikáni új szinódusi aulában bemutatott dokumentum, amely az egyház történetében példanélküli, Leo pápa emlékeztetett arra, hogy ez a közel 200 oldal a Szentszék új technológiákról és a mesterséges intelligenciáról folytatott gondolkodásának gyümölcse, amely ma életünk számos területét érinti, befolyásolja a döntéseket és radikálisan megváltoztatja a háborúzás módját. Mindezekből az a meggyőződés bontakozott ki, amelyet maga Leo pápa nyugtalanítónak nevezett, és amely az enciklika vezérfonalaként szolgál. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy a szó erős ismerte el, de szándékosan választottuk, mert ebben a pillanatban olyan szavakra van szükség, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felébreszteni a lelkiismeretet és az emberiségnek a követendő ösvényre mutatni. Leo pápa hangsúlyozta, hogy az egyház egy ideje elkötelezett a nukleáris leszága javára. A mesterséges intelligenciát most le kell fegyverezni, mert a nukleáris energiához hasonlóan mindenkit és a közjót kell szolgálni. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkiismerettől és a felelősségtől. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában Leo pápa arról elmélkedik, hogy a béke, ami nem pusztán a háború hiánya, hogyan válik a gyakorlatba ültetett igazságossággá. Amikor viszont a technológia gyengíti a kritikai érzékünket, maga a béke kerül veszélybe. A leszerelés azonban nem elég. Építenünk kell. 14. Leo felidézte a perui árvizek utáni missziós munkájának éveit. Ott megtanultam, hogy az újjáépítés nem egyszerűen azt jelenti, hogy pótoljuk azt, ami elpusztult. Azt jelenti, hogy helyreállítjuk a kötődéseket, a bizalmat, és újra élesztjük a jövőbe vetett reményt. Sőt, senki sem épít újjá egyedül. Csak ilyen átfogó szemlélettel irányítható a mesterséges intelligencia a közjó felé. Csak együtt azok, akik a rendszereket tervezik, és azok, akik viselik azok következményeit, gazdagabbak és szegényebb országok, intézmények és egyének, hatalmi központok és perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak a kiváltságos kevesek, hanem az egész emberiség számára készül. Leo pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. 14. Leo pápa három új tagot nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Umberto Longo professzort, a római Olasz Középkori Történeti Intézet igazgatóját, Francesco Cesareot, a Worcesteri Assumption Egyetem nyugalmazott elnökét az Egyesült Államokból, és Anna Baranskát, a Lublini II. János Pál Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának docensét Lengyelországból. A Pápai Történettudományi Bizottságot 1954-ben alapította 12. Pius pápa. A bizottság munkája figyelmének középpontjában az egyház levéltári öröksége, különösen a vatikáni levéltár anyaga áll. Számos felhívás érkezett a pápákhoz, hogy a tudósok nagyobb és jobb hozzáférést kapjanak a Szentszék által őrzött levéltári gyűjteményekhez. A bizottság elnöke Marek Inglot jezsuita atya, titkára pedig Pier Antonio Piatti. Itt jegyezzük meg, hogy 2021. február 22-én Ferenc pápa kinevezte Molnár Antalt a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója, az ELTE Történeti Intézetének docense személyében először van magyar tagja az 1954-ben létrehozott Pápai Bizottságnak.
1: Jordániában Krisztus keresztjén

ugye 2030-as jubileumára készülődnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Urunk Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulója megünneplésére. Jafar Hassan kormányfő elnöketével a bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és intézményi képviselőkből áll. A második Abdullah jordániai király irányelveivel összhangban minden erőfeszítést mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek közt egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu megteremtését. Jordánia megkezdte a felkészülést Jézus Krisztus megkeresztelkedésének bimilleniáris jubileumi ünnepségeire. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan jordániai miniszterelnök vezetésével megtartotta a Nemzeti Bizottság az első ülését, amely felügyeli ezt a rendkívül jelentős vallási és történelmi eseményt, hiszen Urunk megkeresztelkedésének eseménye minden keresztény felekezet közös ünnepe. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek és a nemzeti feladatok lebonyolításáért, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. A találkozó során Jafar Hassan miniszterelnök hangsúlyozta, hogy II. Abdullah király irányelveivel összhangban haladéktalanul meg kell kezdeni az előkészületeket, hogy támogassák a jordániai egyházi vezetők tanácsa által javasolt kezdeményezéseket, amelyek egy átfogó ütemtervre épülnek. Kijelentette továbbá, hogy Krisztus megkeresztelkedése, második évezredének megünneplése híven tükrözi Jordánia történelmi és vallási tekintélyét, valamint a keresztény zarándoklatok globális célpontként betöltött szerepét. A jordániai királyság alapelve biztosítja az együttélés, a mások tisztelete, a béke, a szeretet és az emberi testvériség megvalósulását. A találkozó során áttekintették a Krisztus keresztsége helyével szomszédos területek fejlesztésért felelős alapítvány számos projektjét, beleértve egy zarándokfalu felépítését az ide látogató keresztények számára, továbbá egy a keresztelőhelynek szentelt múzeumot, egy zöld folyosót, valamint a térség infrastruktúrájának a fejlesztését. A résztvevők hangsúlyozták a projektek végrehajtását felügyelő és a kitűzött célok elérését segítő szakemberek támogatásával létrehozott speciális albizottságok fontosságát is. A bizottság összetétele. A Nemzeti Előkészítő Bizottság vezetője a miniszterelnök, tagjai a kommunikációért, a belügyért, a gazdaságért, a vállalkozásért, valamint a turizmusért és a kulturális örökségért felelős miniszterek. További tagok Christophorus Atallah püspök, Jordánia görög ortodox érseke, Iyad Tuval érsek, Jordánia latin patriarkális vikáriusa, Hossam Naum érsek, anglikán érsek, valamint Munib Yunan püspök, az evangélikus luteránus egyház püspöke. A keresztelőhely fejlesztését alapítvány igazgató tanácsának elnöke, a keresztelőhely bizottságának főigazgatója és a Jordán Nemzeti Turisztikai Hivatal főigazgatója. A Biblia tanúsága a helyről. Jézus keresztségéről mind a négy evangélium beszámol. János leírásánál olvassuk, ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Szemben a Jeruzsálem mellettivel ez a másik Betánia, amelynek arab neve máig El-Maktas, vagyis a bemerítkezés helye. Itt keresztelt János, mert a választott nép korábban itt kelt át a Jordán folyón, amikor Józsué vezetésével átvitték az ígéret földjére a szövetség ládáját. A keresztények kezdettől fogva mind a mai napig szentnek tartottak ezt a helyet, ahol az Úr epifániája, Isteni mi voltának megnyilatkozása megtörtént. Pápák a Jordánon túli Betániában. Az első pápa, aki Al-Maktast meglátogatta, Szent II. János pápa volt a 2000-es nagy jubileum esztendejében. 16. Benedek pápa 2009-ben látogatta meg a helyszínt, és letette a Jézus Jordánban való megkeresztelésének emlékére emelt templom alapkövét.
2014-ben Ferenc pápa is meglátogatta ezt a helyszínt. Az Úr keresztsége új templomát ünnepélyesen 2025. januárjában szentelte fel Ferenc pápa képviseletében Pietro Parolin bíboros államtitkár. Jelenleg ez Jordánia legnagyobb katolikus temploma, de más keresztény felekezetek templomai is találhatók a környéken. Az UNESCO világörökségi listáján 2015-ben a Jordánon túli Betánia, vagyis Al-Maktas területe, beleértve Tal al-Karrart is, felkerült az UNESCO világörökségi listájára. A hivatalos feloldott tanúsága szerint a Jordánon túli Betánia nagy vallási jelentőséggel bír a legtöbb keresztény felekezet számára, amelyek ezt a helyet ismerték el, mint olyat, ahol keresztelő János megkeresztelte a názáreti Jézust. Ez az utalás szerzetesek, remeték, zarándokok és papok nemzedékeit ösztönözte arra, hogy itt telepedjenek le és látogassák meg ezt a helyet, maguk után hagyva odaadásuk és vallásosságuk bizonyítékait, amelyek a 4. és 15. század között keletkeztek.

0: morzsák. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra.
1: Jézus Tirosz és Szidon vidékére vonul vissza. Pogány területre, kicsit távol az ismerős helyektől, és azoktól az emberektől, akik állandóan körülveszik. Az evangélista nem ad pontos magyarázatot, hogy miért megy oda, de nem is szükséges minden visszavonulást megfejteni. Az ember néha azért távolodik el azoktól, akiket szeret, hogy utána ismét jól tudja szeretni őket. Nem minden eltávolodás elutasítás. Van olyan távolság, amely megmenti a kapcsolataimat, kitisztítja a tekintetem, és levegőhöz juttatja a lelkemet. Még a jó, lelkiismeretes emberek is elfáradhatnak. Sőt, gyakran éppen ők fáradnak el a leginkább. Annyira belevetik magukat az Úr szolgálatába, hogy közben elfelejtik, hogy ők is emberek, és meg kell állniuk, pihenniük kell. Engedniük kell, hogy nem mindig ők adjanak, hanem őket is megajándékozzák. A pihenés tehát nem luxus és nem jutalom a munka végén, hanem néha lelki kötelesség is. Szabadságra nem csak jogomban, hanem időnként szükségem is. Jézus visszavonulását egyszer csak egy asszony kiáltása szakítja félbe. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia. Leányamat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Nem azt kéri, hogy a lányán könyörüljön, hanem hogy ő rajta. A gyermek szenvedése az anya szenvedése is. Amit a lánya hordoz, azt ő is hordozza. Jézus pedig hallgat, és talán ez az evangélium egyik legnehezebb része, hogy szóra sem méltatja. Ismerem ezt a csendet. Imádkozom valakiért, imádkozom gyógyulásért, családért, egy szétesett kapcsolatért. Kérem Istent, és mintha nem érkezne válasz. A legnagyobb kísértés ilyenkor nem is maga a várakozás, hanem az a gondolat, hogy Isten hallgatása biztosan elutasítást jelent. A tanítványok már elküldenék az asszonyt, zavarja őket a kiáltozása. Jézus pedig látszólag még keményebb választ ad. Nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kiskutyáknak. Nem kell megszelidíteni ezt a mondatot. Ez úgy kemény, ahogy hangzik. Jézus küldetése először Izraelhez szól. Az asszony pedig kívül áll ezen a népen. Ő mégsem sértődik meg, és nem fordul sarkon. Nem adja fel, hanem talál egy rést a mondatban, amelyen keresztül közel kerül az Úr szívéhez. A kiskutyák is esznek az Uruk asztaláról, lehulló morzsákból. Micsoda hit! Nem követel helyet magának, és nem az bizonygatja, hogy joga van a kenyérhez, hanem egyszerűen bízik abban, hogy Isten irgalma annyira bőséges, hogy még az morzsa ugyanis nem kevés, mert benne van az ajándékozó egész szeretete. Aki kívülállónak látszott, arról kiderül, hogy belül van. A tanítványok közel állnak Jézushoz, mégis elküldenék az asszonyt. Az asszony távolról érkezik, mégis jobban bízik Jézus irgalmában, mint azok, akik naponta vele járnak. Évszázadokkal később egy másik édesanyja is hosszú éveken keresztül könyörgött a fiáért. Mónikának hívták, a fia pedig Ágoston volt. Ágoston tehetséges, de nyughatatlan fiatal ember volt. Eltávolodott az egyháztól, és olyan életet élt, amely miatt édesanyja sokat szenvedett. Mónika mégsem mondott le róla. Egy alkalommal Ágoston titokban hajóra szállt, hogy Rómába menjen. Édesanyját becsapta és hátrahagyta. Mónika azon az éjszakán egy kápolnában imádkozott, hogy Isten akadályozza meg fia elutazását. A hajó mégis kifutott. Úgy tűnt, Isten nem hallgatta meg az imáját, hiszen Ágoston elment. Mónika pedig ott maradt a könnyeivel és Isten csendjével. Csak hogy éppen ez az út vezette Ágoston később Milánóba, ahol találkozott Szent Ambrussal. Ott indult el megtérésének útján. Végül megkeresztelkedett, püspök és az egyház egyik legnagyobb tanítója lett. Isten nem teljesítette Mónika aznapi kérését, de meghallotta élete legmélyebb imáját. Mónika története és a kánaáni asszony története ugyanarra tanít. Ne nevezzem véglegesnek azt, amire Isten még nem mondta ki az utolsó szót. Ez az evangéliumi rész nem azt ígéri, hogy ha elég sokáig kérek valamit, Isten pontosan úgy és akkor teljesíti, ahogyan elképzeltem. A hit nem eszköz, amelyel rávehetem Istent a saját akaratom teljesítésére. A hit kapcsolat. Ott maradni Jézus előtt akkor is, amikor hallgat. Újra megszólítani akkor is, amikor mások már elküldenének. Bízni abban, hogy az ő irgalma nagyobb, mint az én kudarcom és sebeim. Az asszony csak egy morzsát kért, Jézus azonban visszaadta neki a gyermekét, és megmutatta, Isten irgalmának asztalánál nincs fölösleges ember, mert ami Istentől érkezik, abból egyetlen morzsa is elég. Néha éppen a morzsából ismerhetem fel, hogy már készül számomra is a hely az asztalnál.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 20. vasárnapra Morzsák címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Mária Rádió.
2: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
3: A jelenések könyve, a 11. fejezet. Ekkor bothoz hasonló mérőnádat adtak nekem, mondván, kelj föl, és mérd föl az Isten templomát, az oltárt és a benne imádkozókat. A templom külső udvarát hagyd ki, és nem érd föl, mert a pogányoknak adatott, és lábbal fogják tiporni a szent várost 42 hónapig. És megadom két tanúmnak, hogy szőrzsákba öltözve 1260 napig profétáljanak. Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a föld urának színe előtt állnak. És ha valaki ártani akar nekik, tűz csap ki a szájukból, és elpusztítja ellenségeiket. És ha valaki meg akarja sebesíteni őket, annak így kell elpusztulnia. Nekik hatalmuk van, hogy bezárják az eget, hogy proféciájuk idején ne essen az eső, és hatalmuk van arra is, hogy a vizet vérré változtassák, és annyi csapással sújtsák a földet, amennyivel csak akarják. És amikor befejezik tanúságtételüket, a vadállat, amely feljön a mélységből, háborút indít ellenük, legyőzi és megöli őket. A testük ott lesz a nagyváros terein, amelyet lelki értelemben Szodomának és Egyiptomnak neveznek, ahol urukat is keresztre feszítették. A holttestüket sokan fogják nézni a népek, törzsek, nyelvek és nemzetek közül 3,5 napon át, és nem fogják engedni, hogy a testüket sírba tegyék. És a föld lakói ujjonganak és vigadnak majd miattuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mert ez a két proféta gyötörte azokat, akik a föld színén élnek. És 3,5 nap elteltével Istentől az élet lehelete szállt beléjük, és talpra álltak, és igen nagy félelem fogta el azokat, akik látták őket. És erős szózatot hallottak az égből, amely mondta nekik, jöjjetek föl ide. És felhőben fölszálltak az égbe ellenségeik szeme láttára. És abban az órában nagy földrengés támadt, a város tized része romba dőlt, a földrengésben 7000 ember meghalt, a többit pedig félelem fogta el, és dicsőséget adtak az ég istenének. A második jaj elmúlt, íme hamarosan jön a harmadik. És a hetedik angyal is megfújta a harsonát, és hatalmas szózatok hallatszottak az égben, melyek mondták, e világ uralma Urunké és Krisztusáé lett, és uralkodni fog örökkön örökké. És a 24 vén, akik az Úr színe előtt a trónuson ülnek, arcra borult, és imádta Istent, mondván, hálát adunk neked, mindenható Urunk, Istenünk, aki vagy, és aki voltál, mert átvetted a te nagy hatalmadat, és uralkodtál. És haragudtak a népek, és eljött a te haragod, és a halottak megítélésének ideje, s hogy megjutalmazd a te szolgáidat, a prófétákat, a szenteket, és akik félik a nevedet, a kicsiket és a nagyokat, és elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet. És megnyílt az égben Isten temploma, és láthatóvá vált a szövetség szekrénye az ő templomában, és villámlás, égzengés, földrengés és nagy jégeső támadt. A jelenések könyve, a 12. fejezet. És nagy jel tűnt föl az égen. Egy napba öltözött asszony, kinek lába alatt a hold, és a fején 12 csillagból a korona. És áldott állapotban van, és kiált vajudásában, és gyötrődik, hogy szüljön. És egy másik jel is látszott az égen, íme egy nagy vörös sárkány. 7 feje és 10 szarva van, és a fejeken 7 diadém, és a farka lesöpörte az ég csillagainak egyharmadát, és a földre szúrta. És a sárkány odaállt az asszony elé, aki szülni készült, hogy amint megszüli, elnyelje a fiát. És fiút szült, fiúgyermeket, aki az összes nemzeteket kormányozza vaspálcával. És a fiát elragadták az Istenhez és az ő trónusához. Az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Isten készített számára helyet, hogy ott táplálják 1260 napig. És harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcoltak a sárkánnyal. És a sárkány angyalaival együtt megütközött velük, de nem tudtak ellenállni, és nem maradt számukra többi hely a mennyben. És letaszították ezt a nagy sárkányt, az őskigyót, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki félrevezeti az egész föld kerekséget. Letaszították a földre, és angyalait is vele együtt taszították le. És hallottam egy erős hangot az égben, amely mondta, most valósult meg Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel és nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. És ők legyőzték a bárány vére miatt, és tanúságuk igéje miatt, és nem szerették az életüket, mint halálig. Ezért örüljetek egek, és ti, akik benne laktok. Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mert tudja, hogy kevés ideje van. És miután a sárkány látta, hogy letaszították a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki megszülte a fiú gyermeket. És az asszonynak 2 nagy sasszárnyat adtak, hogy elröpüljön vele a pusztába, a maga helyére, és a kígyó miatt ott táplálják 1 éven, és 2 éven, és 1/2 éven keresztül. És a kígyó a szájából vizet lövelt az asszony után, mint folyamot, hogy a folyó elsodorja őt. De a föld megsegítette az asszonyt. Megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a vizet, amelyet a sárkány a szájából kibocsátott. És megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy harcot kezdjen többi ivadékával, akik megtartják Isten parancsait, és tanúságot tesznek Jézus mellett. És megállt a tenger fövenyén. A jelenések könyve, a 13. fejezet. És láttam, hogy a tengerből fölmerül egy hétfejű és 10 szarvú vadállat, és a szarvain 10 diadém, és a fejein káromló nevek. És a vadállat, amelyet láttam, olyan volt, mint a párduc, a lába, mint a medvéjé, a szája, mint az oroszláné. És a sárkány neki adta erejét, a trónusát, és nagy hatalmat adott neki. És a fejei közül az egyik olyan volt, mintha halálos sebet kapott volna, de a halálos sebe meggyógyult. És az egész föld csodálta a vadállatot, és imádták a sárkányt, mivel hatalmat adott a vadállatnak, és imádták a vadállatot mondván, ki hasonlítható a vadállathoz, és ki tud harcolni vele. És nagyokat mondó, és káromló száj adatott neki, és hatalmat kapott, hogy cselekedjék 42 hónapig. És fölnyitotta a száját káromlásra Isten ellen, hogy káromolja az ő nevét, és az ő hajlékát, és mindazokat, akik az égben lak kapott minden törzs, és nép, és nyelv, és nemzet fölött. És imádni fogják őt mind, akik a földön laknak, akiknek a neve nincs fölírva a bárány életkönyvében, aki megöletett a világ kezdetétől fogva. Akinek van füle, hallja meg. Akinek fogságba kell mennie, az fogságba megy. Akinek kard által kell meghalnia, azt karddal kell megölni. Ez a szentek türelme és hite. És láttam egy másik vadállatot, amely a földből jött elő, és 2 olyan szarva volt, mint a bárányé, és beszélt, mint a sárkány. És az első vadállat teljes hatalmával cselekszik annak színe előtt. És a földet, és minden lakóját hódoltatja az első vadállat előtt, amelynek halálos sebe meggyógyult. És nagy jeleket művel, még tüzet is hoz le az égből az emberek szeme láttára. És félrevezeti a föld lakóit a jelekkel, amelyeket kapott, hogy a vadállat színe előtt művelje. És azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek képmást a vadállatról, amelyet kard sebesített meg, de fölélett. És megadatott neki, hogy lelket adjon a vadállatról,

szeme, számolja ki a vadállat számát, mert emberi szám az, és az ő száma 666. A jelenések könyve, a 14. fejezet. És láttam, íme a Sion hegyén ott állt a bárány, és vele együtt a 144 000, akinek homlokára van írva a bárány neve és az ő atyának neve. És olyan hangot hallottam az égből, mint a nagy vizek zúgása, s mint a nagy mennydörgés szózata, és a hang, amit hallottam, olyan volt, mint a hárfások hárfájának hangja. És új éneket énekeltek a trón, a négy élő lény és a vének előtt. És senki sem volt képes megtanulni az éneket, csak az a 144 000, akik megváltattak a földről. Ők azok, akik asszonytól nem szennyeződtek be, mert szűzek. Ők azok, akik követik a bárányt, bárhova megy. Őket zsengéül váltották meg az emberek közül Istennek és a báránynak. És a szájukban nem találtak hazugságot, minden szeplő nélkül valók. És láttam egy másik angyalt, amint átröpül az ég közepén, az örök evangélium volt nála, hogy hirdesse az evangéliumot a földön élőknek, minden nemzetnek és törzsnek, nyelvnek és népnek. És hangos szóval mondta, féljétek az Istent, és adjátok meg neki a dicsőséget, mert eljött ítéletének órája, és imádjátok őt, aki az eget és a földet, a tengert és a vizek forrásait teremtette. Egy másik angyal követte, és mondta, elesett a nagy Babilon, amely paráznasága tüzes borával megrészegítette mind a nemzeteket. Egy másik angyal is követte őket, és hangos szóval mondta, aki majd imádja a vadállatot és annak képmását, és megkapja homlokára vagy kezére a vadállat bélyegét, az is inni fog Isten haragjának borából, amelyet az ő haragjának kejhében szimborból kevertek, és gyötrődni fog a tűztől és a kéntől a szent angyalok színe előtt és a bárány színe előtt. És gyötrelmük füstje fölszáll örökkön örökké, és nincs nyugalmuk sem éjjel, sem nappal azoknak, akik imádták a vadállatot és a képmását, és akik megkapták az ő nevének bélyegét. Ez a szentek türelme, akik őrzik Isten parancsait és Jézus hitét. És hallottam egy hangot az égből, amely mondta, írjad, boldogok a halottak, akik az Úrban hunynak el. Igen, mondja a lélek, nyugodjanak el fáradalmaiktól, mert a cselekedeteik követik őket. És láttam, íme egy ragyogó, fényes felhő, és aki a felhőn ült olyan, mint az emberfia, a fején aranykorona, a kezében éles sarló. És kijött a templomból egy másik angyal, és nagy szóval kiáltotta a felhőn ülőnek, erezd neki sarlódat, hogy arass, mert eljött az aratás ideje, mivel a földvetése beérett. És aki a felhőn ült, neki eresztette sarlóját, és learatta a földet. És kijött egy másik angyal is a templomból, amely a mennyben van, és nála is éles sarló volt. Egy másik angyal is jött az oltártól, akinek hatalma volt a tűz fölött, és hangos szóval kiáltott annak, akinél az éles sarló volt, erezd neki sarlódat, és szüreteld le a föld szőlejét, mert megértek a fürtjei. És az angyal neki eresztette sarlóját a földnek, és leszüretelte a föld szőlejét, és Isten haragjának nagy sajtójába szórta. És a sajtót a városon kívül taposták,
és vér áradt.

0: Ott a sajtóból, és 1600 stádiumnyira a lovak zablájáig ért.
1: Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: olvasmány Szent Pál apostolnak, a tesszalonikiaknak írt első leveléből. A békesség Istene szenteljen meg benneteket, hogy tökéletesek legyetek. Őrizze meg szellemeteket, lelketeket és testeteket fedhetetlenül Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: könyörögjünk. Urunk Istenünk, ajándékozz nekünk pihentető álmot, mert elfáradtunk a napi munkában. Újíts meg minket állandó segítségeddel, hogy testben, lélekben a tieid maradjunk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
2: Adjon nyugalmas éjszakát, s amint halálig tisztuló, növekvő, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: a befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírperce.
1: Köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, főbb híreink röviden. Erős földrengés rázta meg Kolumbiát, a katolikus egyház is összefog a bajba jutottak megsegítésére. Oroszhegyen tartották meg a Vándorbölcsű program második találkozóját Szent László oltáránál. Enyedi Ildikó Csendes barát című filmjét is jelölték a Fipreszi nagydíjra. Most pedig jöjjenek a részletek, a mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallják. 7,4-es erősségű földrengés rázta meg Kolumbia nyugati részét augusztus 10-én reggel, írja az Aletheia. A földrengés epicentrum a San José del Palmar közelében volt, amelyet órákon belül legalább 21 utórengés követett. Az orvosi csapatok azonnal a sérültek segítségére siettek, miután több városban épületek rongálódtak meg vagy omlottak össze. A természeti katasztrófában több mint 130 ember vesztette életét. A Kolumbiai Geológiai Szolgálat adatai szerint ez volt az évszázad eddigi legerősebb rengése az országban. Az Aletheia beszámolója szerint a katolikus egyház ismét az elsők között plébániák megnyitásával, a Caritas mozgósításával, valamint anyagi és lelki támogatással siet a bajba jutottak segítségére. Az Aletheia arra kéri olvasóit, hogy imádkozzanak a Csikin királyi rózsafüzér szűzanya Kolumbia védőszentje közbenjárásáért. Augusztus 8-án tartották meg a székelyföldi Vándorbölcsű lakók második találkozóját Oroszhegyen, Szent László oltáránál, közli a Magyar Kurír. Az ünnepre a Kárpát-medence különböző pontjáról érkeztek családok, akik valamikor részt vettek a programban, valamint azok, akik kisbabát várnak és szeretnének csatlakozni a kezdeményezéshez. A 2018-ban útjára indított székelyföldi Vándorbölcsű program célja, hogy a bölcsők családról családra járva gyermekáldás, az összetartozás és az élet tiszteletének jelképei legyenek. Az ünnepi szent misét Obra István plébános mutatta be, a liturgiát követően pedig megáldották és jelképesen átadták az új családra váró bölcsőket. A programot elindító Nagy Balázs beszédében hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés mára túlnőtt a Székelyföldön. Bölcsők kerültek Kalotaszegre, Szatmára, Magyarországra és a Felvidékre is. A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége az év legjobb filmjének járó nagydíj 5 jelöltje közé választotta Enyedi Ildikó Csendes barát című nagyjátékfilmjét, írja a kultúra.hu. A Csendes barát világpremiérje a 2025-ös Velencei Nemzetközi Filmfesztivál keretében volt, ahonnan 6 díjat is elhozott, azóta pedig számos hazai és nemzetközi elismerésben részesült. A szövetség minden évben egy nagy díjat is átad, ez a legrangosabb elismerésük, hiszen a nyertest nem egyetlen fesztivál kínálatából, hanem a teljes éves filmtermésből választják ki. Éppen ezért már az is hatalmas elismerés, ha egy alkotást a jelöltek közé választanak. A díjátadóra 2026. szeptemberében a 74. San Sebastiani Nemzetközi Filmfesztivál megnyitó ünnepsége keretében kerül sor. A nyertes alkotásra a szövetség tagjai a világ minden tájáról több mint 80 országból szavaznak. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Kristeki és Borbálát hallották. Hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait.
0: Híreinket hallották.

0: imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: A Szent Mónika imacsoport a dicsőséges rózsafűzért imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérünk, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszem Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. A hét első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az előkészített illatszereket is. A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem találták az Úr Jézus testét. Még magukhoz sem tértek meglepetésükből, amikor ragyogó öltözetben két férfi ült mellettük. Félelmükben földre szegezték tekintetüket, de azok megszólították őket. Mit keresitek az élőt a holtak között? Nincs itt, föltámadt. Ha Krisztus nem támadt volna föl, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, és hiába való a ti hitetek is. A feltámadás mindenek előtt megadja a megerősítését mindannak, amit Krisztus tett és tanított. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, szűzmettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élet bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmodra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, és az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta előtt szemük elől. Miközben merőn nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük. Galileai férfiak, szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te.

0: ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló, tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a szent lélek szólásra indította őket. Szent lélek a neve annak, akit az atyával és a fiúval együtt imádunk és dicsőítünk. Az egyház az Úrtól kapta, újszülött gyermekeinek a keresztségben vallja meg. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod.
1: És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszony!

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A dicsőséges József üzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Mária így imádkozott. Magasztalja lelkem az Urat, és újjongjon szívem üdvözítő Istenemben, hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Lám, ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék. Mély nagy dolgot művelt velem ő, a hatalmas és a szent. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
0: most egy asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk
0: veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz, Mária, és

0: érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszony szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál

0: ötödik titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Szent János apostol ezt a látomást kapta. Azután megmutatta nekem az élő vizek folyóját, mely kristálytisztán fakadt Isten és a bárány trónjából. Az utca közepén és a folyó mindkét partján az életfái álltak. 12-szer hoznak termés, vagyis minden hónapban gyümölcsöznek. A fa levelei a nemzetek gyógyulására szolgálnak. Átok nem lesz többé benne. Isten és a bárány trónja áll majd ott, és szolgái hódolnak neki. Látni fogják arcát, és homlokukon hordják nevét. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak lámpafényre vagy napvilágra. Az Úristen ragyog rájuk, s uralkodni fognak örökkön örökké. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és teljes. Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Amen.

0: halálunk órája. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltó vehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
3: A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Horváth Csaba Csongor vagyok, keresztény, konzervatív férfi, és most már 2 hónapja férj is. Szeretnék beszélni arról, hogy az én életemben hogyan jelenik meg a hit, és hogyan van jelen Krisztus, de valójában mindenféle izgalmak nélkül, annak teljes természetességében. Kicsit beszámolni arról, hogy az én életutam hogyan alakul, és hogyan van benne jelen a Szentlélek. Én Budapesten születtem, egy alapvetően teljesen keresztény családba első gyermekként. Hát szokás mondani ezt a bölcső kereszténységet, és ezt én meg is tapasztaltam, tehát 4 kéz lábasként már a templomba, és olykor a szentélybe besétálva jelen voltam. Úgyhogy én úgy nőttem fel, hogy a mindennapnak a része az imádság, a közös imádság, először csak szüleimmel, aztán később, mikor megszületett a húgom, aki 2 évvel fiatalabb nálam, már vele együtt. Úgyhogy így visszaemlékezve a gyerekkoromra, azt látom magam előtt, hogy gyertyát gyújtunk, és akkor a gyertya körül imádkozunk. De itt látom, hogy hogyan imádkozik az édesanyám, édesapám, és akkor eleinte még a számba adnak különböző szavakat, hogy én hogyan imádkozzak, és aztán idővel meg lehetőséget arra, hogy elmondjam az én saját imáimat, kéréseimet, bánataimat az Úrnak. Úgyhogy nagyon áldásos időszakként tudok visszatekinteni a gyermekkoromra, ami táptalaja is tudott lenni annak, hogy egy keresztény ember kinőjön belőle. És hogyha így belegondolok még a gyerekkoromba, akkor eszembe jut, hogy egyházi iskolába jártam. Annak volt egy megtartó ereje, sőt végig a közoktatás során végig egyházi intézményekbe jártam. Természetesen itt egy picit megláttam ezeknek az árnyoldalait is, hogy néha a legzűrösebb gyermekek azok, akik az egyházi iskolákban vannak. És a 10 éves időszakomban magamban nézve belátom, hogy én is elég zűrös voltam. De ami viszont soha nem változott, tehát bármilyen csibészségeket, vagy akár egészen durvább dolgokat is csináltam, mindig úgy feküdtem le, hogy Istenhez fordultam. És olykor abszolút láttam, hogy teljesen rossz dolgokat csinálok, de az a fajta kapcsolat, mi az Úristen is köztem volt, az sosem szakadt meg. Tehát a leghosszabb szentgyónásmentes időszakjaim azok rendszerint a nyáron voltak, mert folyamatos tábor, bulizás, stb. De amúgy egy folyamatos kapcsolatban tudtam maradni. Lehet, hogy egy bizonyos szemszögből, hogyha néztek volna engem, akkor ez sok mindenkit meglep, mert 15-6-7 évesen kicsit olyan kicsapongóbb voltam, de másrésztről ekkor is jelen voltam közösségbe, ahol meg egy másik arcomat látták, ott voltam a szentmiséken, sőt, elsős koromtól kezdve minisztráltam. És egy olyan 16-18 éves koromig egészen intenzíven, tehát minden szentmisén ott voltam, szolgáltam az oltár körül, és ez nekem alapvetően mindig sokat adott, hogy ott lehetek, és egy picit megtapasztalhatom közelebbről, mint mások, hogy ott abból a kenyérből és borból Krisztus valóságos teste és vére lesz. És ennek a misztériuma azért a mai napig is, de mindig elbűvölt. És itt egy picit behoznám, aki mostanában, mint szent, így motivál engem különösen az oltári szentség tiszteletében, a fiataloknak a szentje Carlo Acutis, aki úgy fogalmazott, hogy ő maga azért szeret az első sorba ülni a szentmisén, mert ott egy picivel közelebbről láthatja, hogy az átváltoztatás megtörténik. Nehéz határokat húzni, hogy a hit mikortól változik át. Én arra emlékszem, hogy 14-16 évesen én még azt mondtam, hogy nem szeretnék bérmálkozni, mert még nem vagyok kellően felnőtt, és még nem tudom ezt a felelősséget úgy viselni, hogy én az egyháznak egy felnőtt tagja legyek. Úgyhogy amolyan halasztást kértem az Úristentől is, meg a szüleimnek is így mondtam, és ezzel nem volt semmi probléma, tehát nem érezték azt, hogy én egy picit is hátat akarnék fordítani a hitünknek és az egyháznak, hanem megkaptam azt a lehetőséget, hogy jó, hát akkor, amikor úgy érzem. És aztán én Szombathelyre kerültem egyetemre, és ott megint csak nagyon jó szülői hatásra, de a 2. János Pál katolikus szakkollégiumba kerültem, és ott az igazgató Norbert atya volt a lelki vezetőm is az ott töltött idő alatt, és ő volt, aki felkészített engem egy ilyen egyéni gyors talpaló keretében a bérmálkozásnak a szentségére, és tudjuk jól, hogy mi a jelentősége a bérmálkozásnak, kicsit sablonos, de talán ez volt az első olyan felnőtt döntésem a hitemből fakadóan, amit már magam hoztam meg, és innentől tudom eredeztetni azt, hogy én felnőtt hívő is vagyok. De hogy a közösségek azok mindig meghatározó

És amikor e-mail címet cseréltünk, akkor szembesültem azzal, hogy Tomka Ferenc atya, akit én előtte csak könyvekből ismertem, mint szerző, olvastam az ő műveit, ja, hogy ő az akkor, akivel most felvettem a kapcsolatot, és hát akkor ott szerveztünk egy kis csoportot, akik a vasárnapi misék után összejártunk, és az ő hatására kezdtem el én a Pokolár közösségbe bekapcsolódni. A közösségben egyből megtetszett nekem az, hogy minden olyan valóságos, olyan életszerű. Tehát nem egy kirakat, nem is akar másnak tűnni, mint hogy élő, valóságos emberek közösséget alkotnak. És aztán magának a közösségnek meg az elhivatottsága az, hogy az evangéliumnak a megélése és a tettekre váltása, ez nagyon megmozgatott engem. És sokat olvastam különböző fokoláros szerzeteseknek a műveit, amiben arról írtak, hogy nekik ezt hogyan sikerült megvalósítani az életükben, illetve azt a feladatát és hivatását, ami a mozgalomnak a zászlajára van tűzve, hogy az egységet építsék, és ezért az egység lelkiségeként is sokszor meg van említve a Fokolár közössége. Ez is egy teljesen új szemléletet hozott az életemben, mert ez egy dolog, hogy jó, nem ölöm meg a másikat, meg nem lopom meg, de hogy tényleg egységet tudjak vele alkotni, és azt a szeretetet továbbítani felé, ahogyan Jézus szeretett bennünket. Számomra ez hozott egy teljesen új nézőpontot, és a hitemben ez egy nagy fejlődési pont is volt, hogy igen, én tudjak akkora szeretettel lenni a másik ember felé, hogy akár az életemet is tudjam érte adni. És ez egy radikális szeretet, de valahol erre vagyunk meghívva, és a Fokoláron belül is a kis közösségeink és csoportjaink ezen hivatás mentén alakultak, és így fordultunk egymáshoz, hogy megosztunk mindent, egy ilyen lelki vagyon közösségbe kerülünk, és hogy tényleg úgy viszonyulunk egymáshoz, hogy akár az életünket is tudnánk adni a másikért. Ez egy nagyon felszabadító dolog, hogyha ilyen szintű szövetségbe kerül az ember másik társaival, pusztán azért, mert teret ad annak, hogy a bennem lévő Krisztus tudja szeretni a benne lévő Krisztust. Egyik ilyen kedvenc és meghatározó igén volt, amit egy alkalommal hozott Tomka Feri atya, amit én de szeretnék hozni, és amit a szívembe írt atya, hogy amit a legkisebbel tesztek, azt értem teszitek. Ez az ige volt, ami ugye először igazán magával ragadott engem, és akkoriban kevesebbszer jártam be Budapestre, inkább a 16. kerületben, ugye ott éltem a mindennapokat, kevésszer jártam be a belvárosba, de heti egy-két alkalom mindig volt. És ekkor tájt kaptam azokat a kegyelmi ajándékokat, hogy mindig találkoztam valakivel, aki nem tudott fölmenni a lépcsőn, vagy elejtette a táskáját. Tehát a legapróbb, teljesen egyszerű dolgok, és megszólítva éreztem magamat, hogy lépjek oda, segítsek, és lássam benne Krisztust, és én legyek az, aki őt befogadja ilyen formán. Úgyhogy ez a mai napig nem azt mondom, hogy minden nap vagy minden héten, de rendszeresen megkapom ennek az ajándékát, hogy észreveszem, és erőt is kapok ahhoz, hogy tudjak segíteni. Fel tudok idézni egy egészen konkrét esetet, amikor egy közösségi találkozóra mentem be a belvárosba. Izgatottan, meg hát egy nagyon hideg téli délután este volt, és úgy vártam az együttlétet, ott a barátokkal a közös elmélkedést, esetleg még gondoltam, hogy lehet még forradborozunk is egyet, és ahogy leszálltam a buszról, azt láttam, hogy ott fekszik egy véletlenül hajléktalan, vérbe fagyva, lefejelhette a lépcsőt, és már ott van valaki, aki ilyen újraélesztésszerűen próbál valamit csinálni. Hát én egyből levettem a szép új kabátomat, ráterítettem, és a mentőssel már én beszéltem, de szerencsére nem kellett újraéleszteni, hanem akkor már magához tért. De hát még a mentősök odaértek, elég sok idő volt, akkor még be kellett számoljak arról, hogy mi történt. Szóval a közösségi alkalomnak a lényegi részéről teljesen lemaradtam, de amikor beléptem, és megosztottam ezt az élményt, akkor azt éreztem, hogy ez talán még értékesebb volt, hogy én ott jelen tudtam lenni, mint az, hogy az én igényeimet kielégítsem azzal, hogy közösen elmélkedünk. A kegyelem az alakítja az életünket, és jelen van a mindennapokban.

0: és nem mindig annyira látványos módon. Úgyhogy, ahogy az elején említettem, nem annyira izgalmas és nagyon nagy íveket leíró az, ahogy az én életemben bontakozik ki a Szentlélek jelenléte, hanem inkább az apróságokban, inkább tényleg a mindennapokban, és így fokozatosan épülve. Ugye az egész életemre nézve érdekesnek tartom azt, hogy én a motivációban, tehát emberileg leegyszerűsítve motivációnak nevezzük sokszor azt, ami egy belső késztetés. Én ezt úgy szoktam mondani, hogy ez a Szentlélek. Tehát, hogy amikor valamiben érzem azt, hogy ezt most csinálnom kell, és érzem azt, hogy oda kell tegyem magamat, az mindig a Szentléleknek a munkálkodása. És ennek köszönhetően azt gondolom, tényleg sikeresek voltak a tanulmányaim, mert megéreztem a motivációt, és oda tettem magam. Tehát, hogy az ember tényleg oda teszi a saját részét, akkor a kegyelem az tovább tud gyümölcsözni. És természetesen az, hogy oda tegyük magunkat, ez egy másik lelki gyakorlatos élmény jut eszembe, talán szintén Tomka Feri atyával volt, ahol a különböző állapotbeli kötelességeinkről volt egy nagyon mély és viszonylag hosszú elmélkedés több napon keresztül, hogy mikor milyen kötelességeink vannak. És hát én akkor már voltam olyan 22 éves, bennem volt az, hogy nyilván szeretnék megházasodni családot, de bennem volt az a gondolat is, hogy jó keresztényként nem mondhatok nemet arra sem, hogy esetlegesen papi szerzetesi hivatás. És akkor így ezen gondolkoztam sokat, hogy jó, de akkor hogyan vegyem észre azt, hogy mi az a jel, mi az a hívás, ami alapján biztos lehetek abban, hogy az egyik vagy a másik irány, ugyanis alapvetően egymást kizáróak. És hosszú évek, hogy ezt megimádkozza az ember, és mindig benne van a szívébe. Itt kapcsolok vissza az állapotbeli kötelességekre, ugyanis hogyha már tudom, hogy melyik az irány, akkor ahhoz kapcsolódóan igenis feladataim vannak. Tehát, hogyha én megbizonyosodtam arról, vagy úgy gondolom, hogy az az irányom, hogy megházasodjak, és hogyha a Jóisten megadja, családapa legyek, akkor nekem feladatom van abban, a mindennapokban, hogy felkészüljek arra, hogy akár bármikor megismerhetem a jövendőbeli feleségemet. És aztán megint évek teltek el, és már ez 3 éve lesz, hogy volt egy szilveszter, ahova több meghívásom volt. Egy helyre már el is ígérkeztem, de eszembe jutott, hogy ott vannak azok az állapotbeli kötelességek. Úgyhogy 2 bulit is lemondtam, ahol alapvetően srácokkal, régi ismerősökkel jöttünk volna össze, hogy inkább elmenjek egy olyan partira, ahol lehetőségem van még inkább arra, hogy megismerjem a leendő feleségem. És ezt még édesapámnak el is mondtam aznap este, így indultam el. Aztán természetesen nem ez volt a motivációm a buli során, de ez volt az a szilveszter, ahol a feleségemet megismertem. Ez bennem volt, hogy örülnék, és jó volna, hogyha egy hasonló gondolkodású társat találnék. Egy lelki gyakorlat alkalmával egyik jó barátom azt mondta, hogy hát te biztos majd kapsz egy feleséget, akit neked kell megtéríteni. Ezt így visszagondolva inkább akkor bóknak akarom venni, mert lehet, hogy arra gondolt, hogy viszonylag már erős voltam a hitemben, és céltudatosabban, hogy én hogyan is szeretnék élni. És lehet, hogy azért mondta ezt, mert azt gondolta, hogy én akkor meg is tudom téríteni, de akkor nekem ez nagyon rosszul esett. És imádkoztam is azért, hogy olyan társat találjak, akivel tényleg egyet tudunk érteni, és közösen tudjuk megélni a hitünket is. És aztán ezt az ajándékot meg is kaptam. Úgyhogy a vitáink, mert hát minden kapcsolatban vannak viták, azok sosem arról szólnak, hogy mégis miben higgyünk, meg hogy hogyan éljük az életünket, mert ezek teljesen stabil alapkövek, és alapvető értékek, amelyeket evidenciaként tudunk a mindennapokban megélni. Azt tapasztaltam az életemben, hogy amikor picit bűnösebbnek éreztem magam, vagy bennem volt ez a méltatlanság érzet, akkor rendszerint a szűzanyán keresztül tudtam az Úrhoz fordulni imáimban. Egy olyan magához ölelő édesanyaként, aki nem nézi azt, hogy mit tettem, meg hogyan, és segít egy picit az Úristenhez. Holott abszolút tudom és tapasztalom, érzem, hogy az Úristen a bűneimmel, hibáimmal együtt ölel magához, de az utat én nagyon sokszor a szűzanyán keresztül találtam meg. A Krisztussal való kapcsolatom természetesen az oltári szentségen keresztül jelen van, és fontos, meghatározó. Az élet szakaszaimban eltérő hangsúllyal. A Szent Jónás szentsége az például nagyon, nagyon meghatározó volt számomra mindig. És mostanában talán így 30 évesen mondhatom azt, hogy átveszi a szerepet az oltári szentség. És hogy az az elsődleges forrásunk, és a Szent Jónás inkább egyfajta lehetőség, hogy letegyük azokat a bűneinket, amelyek meggátolnak minket attól, hogy magunkba tudjuk fogadni Krisztust és az ő szeretetét. Az imáimban a kötött imák mindig jelen vannak. Olykor-olykor meg is tanulok újabbakat. És most már évek óta a kedvesemmel, volt menyasszonyommal, feleségemmel most már minden este együtt imádkozunk, elmondjuk azt a 3-4 kötött imát, amik között már van olyan, amit együtt tanultunk meg. Ez egy vázat ad az imának, hogy ne folyjunk el benne. De az imáimban nekem mindig meghatározó szerepet töltött be az a fajta szemlélődő, kontemplatív imádság, ami mondjuk egy természetjárás, vagy éppen egy horgászat közben is megtapasztalható. Emlegettem is régebben, hogy hát elmegyek egy egyszemélyes lelki gyakorlatra, az gyakran azt jelentette, hogy én kimegyek egy napot horgászni. Úgyhogy a természet szépségében szeretem szemlélni Istent és az ő csodáit. A szentségimádások tekintetében vannak jó meghatározó élményeim. Volt olyan, hogy úgy térdeltem végig 2,5 órát, hogy a következő héten el kellett menjek orvoshoz, mert úgy bedurrant a térdem, észre se vettem, mert annyira átadtam magamat. De nekem sokkal inkább a személyes jelenlét és a csend olykor az, amiben jobban jelen tudok lenni, és jobban meg tudom találni az isteni jelenlétet, meg hát természetesen, mint ahogy említettem, a természetben. És az emberi kapcsolatokban én nagyon szeretem azt is, hogy sokan együtt vagyunk, és közösen elmélkedünk, gondolkodunk, és a misztériumokról is beszélünk. Ilyenkor mindig megtapasztalom, hogy Krisztus ott van velünk, és a Szent Háromság meg egy picit munkálkodik, és betekintést nyerhetünk így bizonyos titkokba. Ez valószínűleg a személyiségemből is fakad, hogy én nagyon szeretem ezt társasági szinten megélni. És sokkal inkább talán, mint mondjuk azt, hogy együtt énekeljünk, inkább beszélgessünk együtt Krisztusról és az ő csodálatos jelenlétéről. Egy bő évvel ezelőtt végeztem az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémián, mint keresztény közéleti mediátor, és szoktam mondani, hogy van egy diplomám arról, hogy keresztény vagyok, ugyanis így kezdődik a diplomában, hogy keresztény, és utána egy közéleti mediátor. Nyilvánvalóan nem ez lesz az a papír, amit mutogatva majd a örök üdvösségre kerülök, de nagyon meghatározó élmény volt számomra az a 10 hónap, amit az akadémián tölthettem, és gazdagodtam tudásban, hitben és emberi kapcsolatokban is, és én azóta is az akadémia, illetve az akadémiát működtető egyesület munkatársa vagyok, úgyhogy szeretném egy picit a hírét is vinni az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémiának. Ez a fajta keresztény konzervatív szellemi műhely, amelyet megvalósítunk, egy platformot is ad, ahol az emberek a hasonlóan gondolkodó, tehát keresztény értékrendű, konzervatív értékeket előtérbe helyező fiatalok és kevésbé fiatalok együtt gondolkozhatnak és együtt élhetik meg a hitüket. Ez egyfajta védőfaktorként lévő közösség a viharos időkben. Szent Mihály arkangyal úgy jut eszembe, hogy az életemet meghatározó, nem csak azért, mert minden este elimádkozzuk az imáját, hanem azért is, mert a Rákos Szent Mihály plébániához kötődök, úgyhogy mindenképp a gonosz elleni küzdelem megtestesítőjeként egy olyan alak, akinek a páncélja mögébe tudok bújni. Minden napnak megvan a nehézsége. Az, hogy fölkeljünk, hogy elinduljunk, és ezt megcsináljuk az életünk minden egyes napján, és a szeretteinkre tudjunk mosolyogni a mindennapokban, és jelen tudjak lenni, tudjam szeretni a rám bízott embereket. Szerintem ez a legnagyobb munkálkodása a Szentléleknek. A kereszténység az abszolút igazodási pont. Tehát a Biblia és Krisztus szavai mindenre kiterjednek. Az élet minden területére. Úgyhogy én azt javasolnám, hogyha bárkinek kérdése van, problémája van, olvassa a Bibliát, és jellemzően az Új Szövetséget, amelyben közvetlenebbül van jelen Krisztusnak a tanítása, és mindenre megkapjuk a választ. Természetesen kell kérni hozzá a Szentlélek segítségét, és a kereszténység ad egy struktúrát arra, hogy hogyan tudjuk, és én személy szerint hogyan tudom az Isten jelenlétét megélni, és a mindennapokban a szeretetet átadni. A kereszténység az egyetlen olyan zsinórmérce, amihez tényleg hozzá lehet igazítani az életünket, és ebben a változékony nehézságban ez az, ami számomra biztos pontot ad, és ez alapján tudom élni az életemet.
1: Kedves hallgatók, Horváth Csaba Csongor tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

sodornak az évek. Az idő tüské a szívedig érnek. Ameddig szeretnek, tán megáll az óra. Tegnapra ébredsz fel, holnap virrad óra. Fékeznéd az időt, ám ha felednek. Feletted az idő, soha nem áll meg. A lánc még erős, de a kéz gyenge. A szív nem mozdul, csak a láb ment.

0: az apostoli hitvallás. Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek tanítása hitünk alapigazságairól.
1: A nagyik hitágazathoz, amely úgy szól, hogy aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától.
2: Kiről állítja azt a hitvallás, hogy Szentlélektől fogant és Szűz Máriától született? Arról a Jézus Krisztusról, akit az Úrnak vallottunk az előző mondatban. Tehát a második isteni személyről állítjuk, hogy emberré lett. Ez a hitágazat a megtestesülés titkát tartalmazza.

csodálatos dolog ez a fogantatás. Valódi emberként született Szűz Máriától. Maga a szűzi foganás is csodálatos, bár a mai fantáziánk természettudományosan egy kicsit mást mond erről, hiszen a klónozástól kezdve nagyon sok minden fölmerült a kutatás számára, azonban itt nem természetes magyarázatról van szó, hanem egy olyan rendkívül titokzatos tényről, amely a mi emberi fantáziánk számára tiszta önellentmondás. Mert hogyan lehetne az Isten egyszerre ember is? Tehát nem azt valljuk, hogy a názáreti Jézus az életének egy bizonyos pontján, mondjuk a Jordánban való megkeresztelkedéskor, Istennek a fogadott fia lett, azt se valljuk, hogy élete végén, mint egy megistenült, ahogyan a pogány mitológiában néhány hősről ezt elbeszélik, hanem azt valljuk, hogy fogantatásánál fogva ő már Isten ember. A valódi emberség azonban hát időben kezdődik, térben bontakozik ki, az ember fejlődik, az ember tanul, Isten pedig változhatatlan, tökéletes, egységes, homogén, fölül van a téren és az időn. De hogy lehet valaki egyszerre időbeli és időtlen, kezdet nélküli és fogantatott? Ez a mi logikánk számára ellentmondás. Ezért is mondjuk többek között, hogy amikor az isteni szféra találkozik az emberrel, találkozik az ember tudatával, ott nagyon gyakran, szinte törvényszerűen valami olyasmi történik, amit mi paradoxonnak érzünk. De éppen ez jelzi, hogy mennyire magasabb rendű valóság lép be itt az emberi történelembe. Miért történik a megtestesülés? Az ember üdvösségért, később aztán a hitvallásnak a bővebb formái ezt mondják is, hogy a mi üdvösségünkért történik. Vagyis azért, hogy az embert, minket is utunk végén magához emeljen az isteni szférába. Ez meghaladja a fantáziánkat, de nekünk szól, és a személyes életünk számára van üzenete. Mi az, ami Jézus Krisztusban egy, és mi az, ami kettő benne? Hiszen azt mondjuk, hogy valóságos Isten és valóságos ember. Méghozzá az istensége és az embersége egymást nem oltja ki, nem keveredik, de nem is választható el egymástól. Tehát nem későbbi megistenülés, nem fogadott fiúság esetével állunk szemben. Úgy mondja ezt a 4.-5. század során megszilárdult teológiai tanítás, hogy egyetlen személy Jézus Krisztus, de két természet van benne, az emberi és az isteni természet. De ez a két természet nem választható el, nem keveredik, és az isteni természet nem szívja fel magába, nem olvasztja magába az emberi természetet, hanem megőrzi azt. Tehát későbbsége szerint is megdicsőül. Ez számunkra rendkívül fontos és nagy reményt hordoz. Na most nagyon fontos dolog az is, hogy Jézus embersége nem puszta látszat. Ezzel viaskodnak már az Újszövetség későbbi könyvei is, például Szent Jánosnak az írásai, amelyekben azt olvassuk, hogy minden lélek, amely vallja, hogy Krisztus testben jött el, Istentől való. Tehát a nagy kísértés ennek a tagadása. Ez egyébként mindmáig így van. Mert az ember, hogy túl igényes legyen, és azt mondja, hogy csak a tökéletesség az igazi, hogy az ember, a valódi ember, a tanulásra kész, a korlátokkal rendelkező ember, az nem elfogadható. Hanem vagy tagadjuk a hibáit, vagy vessük el az egészet, és mondjuk azt, hogy ettől mind meg kell szabadulni, a test börtönéből a léleknek ki kell szabadulni, és hogy a jó és a rossz viaskodása az tulajdonképpen az anyag és a szellem feszültsége, hogy az emberi lélek a jó és a test volna a rossz. Most a kereszténységtől ez teljesen idegen. És azért idegen, mert Isten megtestesült, mert Jézus Krisztusban nem csak látszat az emberség, hanem teljes valóságában ember lett, ahogyan olvassuk a Szentírásban, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Tehát ő bűnt el nem

követett, de minden gyöngeséget, fájdalmat magára vett, tanult is. Volt emberi lelke? Persze, hogy volt, különben nem lett volna ember. Volt emberi tudata? Persze, hogy volt. Képes volt tanulni is, esetleg akár a tapasztalataiból? Biztosan. De akkor mi volt a különös? Hogy néha az emberségében is fölvillan, hogy az isteni tudásban részes. Tudja például embereknek a legtitkosabb rejtelmeit, azt mondja például Fülöpnek, hogy láttalak a fügefa alatt. És ettől ő azonnal tanítványá lesz. Valami olyasmi történt, valami olyanról volt tudomása, ami a lélek belsejében zajlik, amiről csak az Isten tudhatott. Természetesen máskor is lát a jövőbe, és Istennek a szeretetével tud megnyilatkozni. Tehát úgy tűnik, hogy a valóságos emberségén átragyog az Istenség. Éppen ez az, ami a megtestesülésnek a célját is fölvillantja. Azt mondtuk, hogy az üdvösségünkért. De mit jelent ez? Hát jelenti például magát a kinyilatkoztatást. Tehát nekünk embereknek, éppen mert az isteni szférát mi nem tudjuk a földi fogalmainkkal megragadni, hogyan nyilatkoztassa ki magát az Isten? Hát a legtökéletesebben úgy, hogy emberré lesz, és egy embernek a teljes életében, a szavaiban, a sorsában, a viselkedésében mutatja meg, hogy milyen hozzánk az Isten. Természetesen mi gyöngék vagyunk az, hogy Istenség egészét befogadjuk, akár az ismeret, akár egyéb szinten, de ha ő emberként lép közénk, akkor őt tudjuk szeretni, akkor neki tudunk válaszolni. Tehát a legnagyobb elköteleződés az emberiség mellett. Ugyanakkor azért ennek a hitágazatnak van egy nagyon diszkrét üzenete is. Ez pedig Szűz Máriára vonatkozik. Ugye azt mondtuk, hogy született Szűz Máriától. Ki született Szűz Máriától? Az Isten ember. Az a Jézus Krisztus, aki egyszerre valóságos Isten és valóságos ember. De sokat küzdött ezzel az első néhány évszázad kereszténysége, hogy hogyan fogalmazza meg ezt. És az efezusi zsinaton 431-ben jutottunk el oda, hogy azt mondhattuk, hogy igen, Szűz Mária valóságos Isten szülő. Ez az a kifejezés, ami magyarul talán szokatlanul hangzik, de a legszebben kifejezi, hogy mi az, amit az egyház állít, és mi az, amit ma is hiszünk és vallunk. Tehát nem csak az ember Jézusnak az édesanyja, hanem az elválaszthatatlanság miatt egyben Isten szülő is. Ezért tudjuk az imádságainkban és az énekeinkben ezeket az ősi szövegeket ma is teljes meggyőződéssel imádkozni és énekelni. Oltalmad alá futunk Istennek szent szülője. Ez az imádság, ez akkorról való. Tehát ez régebbi, mint a dogma. Lex orandi, lex credendi. Akkor ott Szíriában tudták. Ez az a igazság, ami bennünket arra indít, hogy Mária tisztelők legyünk. És ez az, ami újra és újra a katolikus hit alapján föltör az embernek a lelkéből. Tehát a Mária tisztelet nem egy járulékos, nem egy későbbi felépítmény, hanem szervesen következik a hitünknek a lényegéből. Vagyis abból, hogy valóságos emberré lett a második isteni személy. Haszthatatlan. Ez azt is jelenti, hogy amikor Jézusról beszélünk, akkor sokszor emberi módon isteni mélység nyílik meg. Jézus szíve tiszteletére gondolok. Ugye Jézus szívének a tiszteletekor mi nem egyszerűen az ember Jézus testének egy részét, a szívét tiszteljük, nem is csak az ember Jézusnak valamilyen tulajdonságát, hanem a végtelen isteni szeretetet. Ugye a Jézus szíve litániában nagyon szépen felbukkannak ezek a pontok is. Ezért mondjuk azt is Jézus szíve litániában mindig, hogy irgalmaz nekünk. Tehát olyat kérünk tőle, amit Istentől kér az ember. Természetesen. Egyébként az isteni irgalmasságnak a képi ábrázolásában, ugye Faustina nővér révén ez elterjedt az egész világon, egyfajta Jézus szíve kép

0: tanálunk, hiszen a Jézus alaknak ez is teljes mértékben helyes és a hitünkben megalapozott ábrázolás, illetve vallásossági forma. Azt hiszem tehát, hogy lehet a koroknak különböző ízlése, lehet különböző imádság formákban és módokon kifejezni ezt, de alapvetően ott vagyunk a hitünknek a fővonalában, ebben a tekintetben is. Azaz, nem kell félnünk attól, hogy nem modern, keresni kell esetleg új és új változatait annak a közös imádságnak, vagy közös liturgikus cselekménynek, amit végzünk ilyenkor, de alapvetően nagyon is méltó arra ez a tisztelet, hogy folytassuk és korszerűnek tartsuk.
1: Egy furcsa kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy miért a Szentlélektől fogantatott, miért nem az Atyától?
0: Erre a választ egy kis nyelvészkedéssel kezdeném. A nyugati nyelvekben, mondjuk a latinban, a lélek himnemi, a spiritus. Azonban a héberben, az arámban, a szírben nőnemű. Olyannyira az, hogy az egész képzeletvilágot, ami a lélekkel kapcsolatos, valamiképpen a női principiummal kötötték össze. Nagyon érdekes az, hogy például a péntek esti gyertyagyújtás kinek a feladata a családban. Hát a zsidó hagyomány szerint természetesen ez női feladat. És valamiképpen a léleknek, ha nem is a keresztény dogmatikus megfogalmazásban megjelenő Szentlélek tiszteletnek a kifejezése. Ehhez a háttérhöz kell viszonyítani a kérdést. Azaz, nem az emberi fogantatásnak valamilyen leképezéséről van szó, hanem sokkal inkább a bibliai teremtésnek a történetére utal ez. Ugye a teremtés könyvének az elején azt olvassuk, hogy az Úr lelke ott lebegett a vizek fölött. És ahogyan a teremtésben a teljes Szent Háromság működik, és különleges szerepe van a Szent Léleknek, úgy Jézus Krisztusban megjelenik egy olyan ember, aki új teremtmény, aki mentes az áteredő bűntől, aki az Isten akaratának tökéletesen megfelel, mégpedig egy magasabb szinten, mint az eredeti, ha tetszik, a régi Ádám. Magyarul a Szentléleknek a szerepe a teremtésben játszott szerepéhez hasonlít.
1: Mária személye ugye bennünk sokszor a női principiumot idézi, de most hallottuk, hogy a Szentlélek is kapcsolatban van ezzel. Hogy lehet, hogy több keresztény felekezetben hát nem annyira követik ezt a tiszteletet?
0: Máriát, mint Jézus anyját, azért a keresztények minden felekezetben egy bizonyos tisztelettel említik. De abban már különbség van, hogy Isten szülőnek tartják-e, hiszen ehhez Jézus Krisztusnak a kezdettől fogva való istenségét, Isten emberségét kell vallani. De még akik ezt vallják is, sokszor gátlásokat éreznek a szentek tiszteletével kapcsolatban. Tehát tisztelik, mint Jézus édesanyját, de azt a fajta vallásos tiszteletet, amit mi a szenteknek tulajdonítunk, vagy amivel illetjük a szenteket, különösen Szűz Máriát, akit ugye a többieknél magasabb szintű tisztelet illet meg, ezt megint csak a megtestesülés titkánál vagyunk. Ugyanis a képrombolás korában azon folyt bizáltan a vita, hogy egyáltalán a szentek ábrázolásait, sőt magának Krisztusnak az ábrázolását lehet-e különleges tisztelettel illetni. Senki nem akart az, itt természetesen, hanem azt, akit ábrázol, sőt Istennek a nagyszerűségét, aki az ő szentjeiben csodálatos. Ugye a bizánci liturgiában így is énekeljük, hogy ki szentjeidben csodálatos vagy, énekelünk néked. Hogy az ő arcát mindenki látni szerette volna, mert tudta azt, hogy az egyszerre Isten arc. Nem véletlen, hogy úgy énekeljük mi is a templomban, hogy a fényes Isten arcot bérfájdalom födé. Tehát Jézus arca nem csak egy emberi arc, hanem egyben Isten arc. Ezért szerették volna az évszázadok során az emberek újra és újra látni Jézus arcát. Erre válaszol például a katolikus egyház katekizmusának a kompendiuma, amelyik a hivatalos adásban egy Krisztus ikont iktatott be a kötetbe, és előírták, hogy minden népnyelvi fordításban, vagy idegen nyelvi fordításban ezt a képet közölni kell. Voltak aztán, miért pont ilyen, hát tudom én, a mi országunkban az emberek másképp néznek ki, miért nem ábrázolják.

0: olyannak, természetesen ábrázolhatjuk nagy szeretettel szőkehajjal, vagy amilyennek gondoljuk, de valahogyan ténylegesen megjelent. Tehát Jézus Krisztusnak volt konkrét történelmi arca és megjelenése, és ezt az arcot gondolják sokan úgy, hogy ránk hagyta örökül, esetleg a torinói lepel szenvedéstől megkínzott arcán, esetleg a manopellói biztos sejem kendőnek a lenyomatán. Az biztos, hogy ezt keresték, és voltak olyan művészek, akik látták, legalábbis a Veronika kendő néven tisztelt kendőt, mert bizonyos ikonokon és festményeken azok a vonások jelennek meg. Tehát nagy volt a vágy arra, hogy Jézus arcát lássák. Ehhez hozzáteszem, hogy Isten arca az mindenképpen a boldogságnak a kifejezése. Tehát ragyogtasd ránk arcod, és mi szabadok leszünk, mondja a Zsoltár. Egyébként ez volt annak idején a párizsi városmissziónak is a központi gondolata, ahol ugye Lüsztizsé bíboros úr azt kérte, hogy az legyen a motto, hogy kimutatja meg nekünk a boldogságot, ugye? És az a válasz a Zsoltárban, hogy ragyogtassa ránk arcodat, és mi szabadok leszünk. Tehát Isten arca tesz bennünket boldoggá. Mondjuk úgy is, hogy a színeváltás, a színről színre látás, hát nyilván másképpen van ez az üdvözültek esetében, mint ahogy mi látjuk egymást. Azonban kétségtelen, hogy ez a látás és ennek a vágya, ez kihatott a Szűz Mária ábrázolásokra is. Mert joggal gondolták úgy a hívő emberek, hogy hát Jézus az hasonlított az édesanyjára. Hát ha hasonlított rá, akkor az Isten arc megjelenése és Mária arcának a megjelenése között valami egész különös kapcsolat lehet. Azt hiszem, ez valami olyanféle gondolatmenet, mint a szeplőtelen fogamtatásnak a tanítása, hogy Isten előkészítette Máriában azt az embert, aki aztán az örökítő anyagát is átadta az Isten embernek, aki egyszerre volt már az emberiségnek a teljes jogú tagja, és ugyanakkor isteni személy. Tehát Szűz Mária ábrázolásában a Krisztus ábrázolásnak a vágya is visszatükröződik a művészetben. Éppen ezért a Szűz Mária iránti sajátos tisztelet és a Mária ábrázolásoknak ilyenfajta, tehát nem önmagában nem a képnek, nem a tárgynak az odaadása, hanem az odaadó imádása különösen, hanem a Mária iránti sajátos tiszteletnek egyfajta kifejezése figyelhető meg. Nem véletlen az egyébként, hogy a búcsújáró helyeken nagyon gyakran éppen Szűz Mária képhöz kapcsolódnak a csodálatos gyógyulások és az ima meghallgatások. Tehát van olyan kegyhelyünk, amelyik eredetileg valamilyen szent kúthoz vagy forráshoz kapcsolódott. Még az is lehet, hogy az odajáróknak a szokásai kereszténység előtti időből valók. És aztán egyszerre föltűnik egy Mária kép, és ahhoz irányul attól kezdve az zarándoklat, és úgy tűnik, hogy ez válik aztán tartósan középpontjába az egész kegyhelynek. Ilyen például Mátra Verebély Szentkút. De ez nem egyedülálló egyébként a történetben. Úgyhogy azt hiszem, hogy a Szűz Mária képek az ikonoknak egy nagyon sajátos kategóriáját képviselik.
1: A Krisztus ábrázolások kapcsán bennem mindig felötlik az az idézet, hogy ő a fájdalmak férfia volt, aki külsejére nézve nem volt vonzó. És én ezt itt sose tudtam magamban helyre tenni, hogy ő, mint Isten ember, hogy nem volt vonzó, hiszen az Isten közelség, ez tényleg egy ilyen boldogság állapot.
0: Vonzó volt, vagy nem volt vonzó, az Izaiás prófétánál található szöveget mindig a szenvedő Krisztusra alkalmazzák. Tehát az, hogy ő fiatal korában szép ember volt-e, vagy nem, erre ez nem vonatkozik, hanem ez a megkínzott a kereszten szenvedő Krisztusra vonatkozik, aki természetesen vérrel és fájdalommal takart arcát mutatja. Az biztos, hogy a tekintetének, vagy a vele való személyes találkozásnak egészen különös kisugárzása volt, hiszen tömegek tódultak hozzá, és megbontották a háztetőt, hogy a beteget odaengedjék a szobába, ahol tanított. Olyan jeleneteket is hallunk az ő szövetségben, hogy Jézus ránéz valakire. ezeknek mindig különleges hatása van. Biztos, hogy a megjelenése is, vagy az arca, vagy a tekintete, az nagyon sajátos erejű volt. Bár ezt is lehet természettudományosan vizsgálni, mert azt hiszem, hogy nagyon sok olyan kontaktus van ember és ember között, ami nem írható le egyszerűen például a fizikai érintésnek a mechanizmusával. Valóban igaz az, amiről beszéltünk az imént, hogy itt paradoxonok jelentkeznek. Tehát a végtelen Isten és a véges ember. Az örökkévaló Isten és az időben élő ember. Tehát ezek olyan állítások, amelyek a hétköznapi élet síkján kizárják egymást. Vagy-vagy. És Jézus Krisztusról azt valljuk, hogy egyszerre, keveredés nélkül, de elválaszthatatlanul, valóságosan Isten és ember.
2: De azért az szerintem eléggé nyilvánvaló, hogyha ezt kizárjuk az életünkből, akkor egész másképpen élünk, mint ha nem zárjuk ki.
0: Jézus Krisztusnak a személye az megnyitja az emberségnek a horizontját. Különböző

0: hogy a lét dimenzióinak a gazdagságát nyitja meg. Szóval egy másik perspektíva. És ez egyben azt is jelenti, hogy tehát akkor az életünkben másút van az értékeknek a viszonya egymáshoz, és ennek az a következménye, hogy mivel mindenki lehetőleg a valóságra tekintettel akar élni, tehát másképp kell élni, mintha ez nem így volna. Tehát feladatot ad. Ez az, ami a mai embernek nagyon is aktuális, és könnyen elképzelhető, vagy megragadható, mert nem arról van szó, hogy ha nem ennek megfelelően élünk, akkor Isten emberi szóval megharagszik, és megbüntet minket. Lehet így is mondani, de azt hiszem, hogy ma inkább érzékelhető az, hogy elszalasztunk egy hatalmas lehetőséget. És a mai ember nem szereti a lehetőséget elszalasztani. Akkor elszalasztjuk a vele való szeretetnek azt a közösségét, ami az örök boldogságba tart. Olyan akadályt állítunk magunkban, ami nem tesz minket alkalmas erre, hogy befogadjuk. Ez olyan szépen mondja ezt a János prológus. Ugye, hogy a világosság a világosba jött, de a sötétség nem fogadta be azt, aztán azt, hogy akik azonban mégis befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiai legyenek. Azoknak, akik hisznek benne. Tehát erről van szó.
1: Dr. Erdő Péter, bíboros, prémás, esztergom budapesti érsek atyával, Nárai Szabó Gábor és Prontvai Vera beszélgetett az apostoli hitvallásról.

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
1: Kedves, szeretett testvérek! Hát, kölises talajt meg, tövisest meg, útszéli földet eleget látunk. Hát ma nézzünk egy olyan személyre, aki százszoros termést hozott, sőt, ezerszerest. Szent Kinga, ugye, Esztergomba született, negyedik Béla király leánya. És ugye, édesapja tudta, hogy

tatárok elindultak, és hogy szövetséget kössön a lengyel királlyal együtt közösen, hát ha meg tudják védeni a hazájukat. A lányát, hát a lengyel trónörökös az adta, nagy hozománnyal, gazdag straférunggal. 1239-ben volt ez az esküvő, nagy pompával. És rá egy évre, 1240-41 között Lengyelországot is lerohanták a tatárok. Pusztítottak, öltek. A lengyel és a német lovagrend együttes közös seregét levágják. És jön, nehéz évek jönnek. Kinga, mint fiatal királynő, 15 éves leányka, vállalja a feladatát. És olyan hősiesen kiáll a lengyel nép mellett, hogy már életébe szennek tartsák, és utána a lengyelekhez még kétszer visszajöttek a mongolok, pusztítottak. Már idős hölgy volt Kinga, amikor megint betörtek. Nem adja fel. És halál után szentté avatják, és 1999-ben második János Pál pápa szentté avatja, és Lengyelország védőszentjének nevezi. Szent Kinga ünnepe olyan, mint számunkra Szent István ünnepe, nemzeti ünnep. Nézzük meg, hogy lehet ilyen karriert befutni, nem? Hogy lehet ennyire áldássá válni egy népnek 1200-as évektől eltelt 800-nál több év, és ma is ekkora tisztelettel, szeretettel, hálával vannak ők az idegenből jött királynőjük iránt. Hát egy pár idézetet olvasnék fel, hogy megértsük ezt a lelkületet, ezt a szellemet, amit Szent Kingát ugye Lengyelország és Litvánia védőszentjévé tette. Pillanat. Szeretném szó szerint idézni ezt a gyönyörű mondatot. Ezt írja a néphez írt levelében. Ne a romokat sírassátok, hanem kezdjétek el újraépíteni otthonaitokat, ahol Isten jelen van, ott a hamuból is új élet sarjad. A mi hitünk erősebb kell, hogy legyen, mint a pusztulás, amit a világ ránk zúdít. Szent Kinga így biztatja, bátorítsa a népét. Igen, testvéreim, tragédia mindig is volt, nehézség. De ne a kudarc, ne a tragédia legyen az utolsó szó, hanem legyen az az első szó, az újrakezdés szava. Kinek ne lenne nehézségei, gondjai? Kinga elindult, körbejár az országot, bíztat, bátorít, lelkesít. De nem csak szóval, hanem tudjuk jól az ő életében, hogy hát odaadja a királyi ékszereit, hozományát, a koronáját, hogy az embereknek otthonai legyenek. Érdekes Szent Kingának a stratégiája, mindenek előtt templomokat épít. Hogy legyen, ahol az emberek összegyűjjenek, imádkozzanak, elsírják Isten szín előtt bánatukat, gondjaikat, ahova halottaikat eltemetik. Kolostorokat alapít, hogy vigasztalják az ő népét. Ő maga is ferences Klarissa nővér lesz, de hát, hogy mondjam, fontosnak a tartja az, hogy
lelkiekbe az emberek erősek, bátrak legyenek. Persze tudja azt is, hogy enni kell valami. És eljön a magyar királyság területen Actos Latina sóbányájába, megnézi, hogy hogy is megy az ipar, és bányászokat visz Lengyelországba, és létrehozzák, bányákat nyittanak, eladják a sót, de más kézműves dolgokat is beindít, hogy legyen az embereknek egzisztenciájuk. Szerzeteseket telepít le, hogy megtanítsák az egyszerű embereket, hogy hogy kell a földet megművelni. Gabonáthoz, vetőmagnak. Igen, testvéreim, tragédiában, nehézségekben talpra kell állni. Az élet nem kívánságműsor. Ugye tegnap emlékeztünk meg Vajda Hunyad uráról, Hunyadi Jánosról, aki Nándorfehérváron megküzdött a voltak 20 talán a névfelkelőkkel, 30 ezeren, és túlfelő volt 150 ezer ember. És meri megrohamozni ezt a hatalmas sereget, és diadalra vinni az ügyét. 18 nap ostrom után van bennük még annyi erő, hogy kitörjenek a várból, és győzzenek. Igen, testvéreim, nagyon sokszor akár családban lévő bajokért azt látom, olyan könnyen feladjuk. Házasság nem megy, ne erőltessük. Volt olyan év, amikor Székelyföldön 8-szor annyian lettek öngyilkosok, mint Romániában átlag. A mi népünk amíg lehet kitart, de ha törik, akkor könnyen feladja. Vannak nehézségek, vannak gondok. Bízzál az Istenbe, hogy azt mondja Kinga, hogy ahol hit van, ott a hamuból is élet fog fakadni. Persze Kinga nem csak lelkesít, bátorít, nem csak szétoszta a vagyonát a nincstelenek között, hanem áldozatokat hoz, nagyon súlyos áldozatokat. Ugye fiatal férjével úgy döntenek, ahogy Árpádházi Szent Margit is döntött, szüzességet fogadnak, a legdrágábbat, testüket, égő áldozatul Istennek adják. 40 évig éltek együtt úgy, hogy házasságot nem hálták el. Hogy nem vállaltak gyereket, trónörököst. Azért, hogy a hazájuk, népük ne csak megszabaduljon a tatár támadásoktól, hanem hogy sikerüljön újraépíteni az országot. Igen, testvéreim, mai ember valahogy ezt az áldozathozatalt nem erőst ismeri. Valamit valamiért. Uram, én az oltárodra nem hízott ökrök vérét rakom, hanem a saját megzabolázott véremet. A tisztaságot, a hűséget, a kitartást. Szent Kinga erőfeszítése, élete meghozza a gyümölcsöt. És lám, Lengyelország milyen erős, szép ország. És mondom, nem valamikor rég ünnepelték Kingát, hanem 1999-ben János Pál pápa avatta nem csak szenté, addig boldog volt, hanem Lengyelország védőszentjévé. Adná az Isten, hogy tényleg Szent Kingát ne csak csodáljuk, hanem a mi harcainkba is, gondjainkba is, mert egész biztos, hogy minden

0: ember életében ilyen olyan módon, ilyen olyan tatárjárás volt, és lesz is. Milyen jó lenne, ha Szent Kinga lelkületével, szellemével, szeretetével, kitartó, küzdelmes életével tudnánk mi is a magunk gondjaira, bajaira válaszolni. Álljunk föl, és imádkozzunk az Úrhoz.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Augusztus 14. Kolbe Szent Maximilián. Szent Mária Maximilián Kolbe életét áldozta az auschwitzi koncentrációs táborban, hogy megmentsen egy családapát, akinek két gyermeke volt. Van egy bizonyos kapcsolat Nagasaki vértanúi és Kolbe atya között. Ez készségükben rejlik, hogy tanúságot tegyenek az evangéliumi üzenet mellett. Engedjétek meg, hogy jelezzek egy másik kapcsolatot is, melyet felfedeztem. Szent Maximilián hatalmas áldozata és missziós munkája között Nagasakiban. Vagy nem ugyanaz a hitbeli meggyőződés, ugyanaz a Krisztus és az evangélium melletti elkötelezettség vezette útjára Japánba, mint később az éhezés bunkerébe? Nem volt törés életében semmi bizonytalanság, semmi irányváltás, hanem ugyanannak a szeretetnek a kifejeződése különböző körülmények között. Amikor Japánba ért 1930-ban, azonnal eltökélte, hogy végrehajtja Japán környezetében is, ami úgy érezte, különös küldetése. Elősegíti a szent szűz tiszteletét, és az evangelizáció eszköze legyen a nyomtatott szó segítségével. Megalapította a szeplőtelen várost, és kiadta Seibonon Kisit. Mindkettő egyetlen nagy tervét szolgálta, hogy elvigye Krisztust, Isten fiát, aki Szűz Máriától született, minden népekhez. Ti tudjátok, hogy erőfeszítéseit nem korlátozta semmiféle számítás, hajtóereje a fáradhatatlan bizalom volt az isteni gondviselésben, hiszen nem hiába ébresztette fel ezt a bizalmat az a vállalkozás, melyet ő indított el, egy régi nyomdában, friss, váratlan dimenziót nyert az önfeláldozásából áradó erő ösztönzését. És van még egy fontos eleme Szent Maximilián evangelizációjának. Ez pedig nagy tisztelete Mária iránt.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Kárpát-medencei Ferences Ifjúsági Találkozót 2026. július 16 és 19 között rendezték meg Szegeden, a Ferences jubileumok alkalmából. A rendezvény 4 napos közösségi, imádságos és vidám programot kínált a fiataloknak. Ezen az alkalmon hangzott el Holló András kerekesszékes tánctanár tanúságtétele is, amelyet a következő percekben hallhatnak.
3: Köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, én Juhász Tili vagyok, és a Szegedi Ferences Ifjúsági Találkozóról jelentkezem. Itt van mellettem Holló András, kerekesszékes tánctanár, hitoktató és kertészmérnök. András, üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
4: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is.
3: Sokan ismerik az ön történetét, de mi az, amit kevesen tudnak erről?
4: Sok mindent. Nagyon sokat mesélek magamról, mert az embereket érdekli. Hát, mit mondjak, amit kevesen tudnak rólam? Borzasztóan szerettem biciklizni. Kerékpárral bejártam fél Európát. Ez talán egy olyan információ lehet, amit nem mindenki tud rólam.
3: Amúgy ez egy jó hobbi lehetett, én is szeretek biciklizni, de én ilyen nagy távokat még nem tettem meg. Volt olyan pillanat a balesete után, amiből úgy érezte, hogy már nem fog tudni felállni?
4: Én nagyon sokáig reménykedtem abban, hogy lábra fogok tudni állni még a baleset után. Az orvosok már rögtön a legelején próbálták ezt a reményemet elvenni. Megértem az indokukat, mert nem akartak engem becsapni. Nem értek egyet az indokukkal, mert engem ez nagyon nyomasztott. És mai napig bízom benne, hogy a lábraállás az nem csupán egy álom, hanem egy lehetőség, csak még nem talált meg a lehetőség.
3: Akkor így sikerült összeszednie magát, hogy ez az álma így még mindig megvan.
4: Érdekes módon, hogyha álmodok magamról, akkor mindig lábon vagyok. Egyszer volt egy olyan álmom, amikor valamiért nem tudtam járni, és akkor nem értettem, hogy miért nem. És akkor lábra álltam.
3: Akkor ezt vehetjük jelnek is, szerintem én drukkolok önnek, hogy sikerüljön, mert szerintem nincs lehetetlen. Egyik kedvenc idézetem, hogy nem tudtam, hogy lehetetlen, ezért megcsináltam. Milyen szerepet játszik a hit abban, hogy össze tudja szedni magát a nehezebb időszakokban, meg a felépülésében?
4: Hát, hogy is mondjam neked, én a szívem legmélyéig elköteleződtem a mennyei édesapám mellett, illetve a család, mennyei családom mellett. Ugye, amikor én magam Isten jelenlétébe képzelem, akkor mindig 4-en vagyunk. Ott van az édesapám, a bátyám, meg a nem is tudom, tehát a szeretetünk megtestesítője a Szentlélek. Nekem ez most már annyira a létezésemnek egy alapja, hogy ennélkül szerintem nem tudnék élni. Egyszer volt valaki, aki próbálta az Isten kapcsolatomat aláaknázni, nem rossz szándékból, csak nem értettük meg egymást, és akkor éreztem, hogy nekem ez annyira fontos, ez az Isten az Istennel való kapcsolatom, hogy én nem vagyok egy harcos ember, de ezért harcolni is tudnék.
3: Mit gondol ön az ifitaliról, hogy miért van szükség ilyen találkozókra a fiataloknak?
4: Azt hiszem, hogy a saját életemben végigtekintve valószínűleg sokkal hamarabb rá tudtam volna Istenre találni, ha lettek volna olyan igazodási pontok, olyan emberek az életemben, akik el tudtak volna hinteni magukat az életemben. Voltak jó emberek, nagyon jó emberek az életemben, de amit elhintettek magot, azok nem voltak Istenhez kötött magok. Jó ember magok voltak. Azok kevésnek bizonyultak ahhoz, hogy én hitre találjak és hitben fejlődhessek. És úgy érzem, hogy kicsit lehet, hogy bután hangzik a hasonlat, de ugye a Betesda tavánál annak a béna embernek az volt az első mondata, hogy nincs emberem, aki elsegíthatóig. Úgyhogy én a fiatalok embere akarok lenni. Tehát úgy érzem, hogy van küldetésem, van mondani valóm,